hobbi, mint egy 80 percben élőben, előtte pedig egy kis régebbi mixment, hallgassatok minket továbbra, és mellettem el Krisztián, és folytatja utánam, hallgassatok minket továbbra, és minek elköszön, a zene folytatódik. Sziasztok, sziasztok, sziasztok.

Tilos Rádiós hajától 90.3 FM. Technikai malörök. Picúrral jókat beszélgetünk. Tombol a nyár. Szól az Audioaktív. Plattipusz műsor. Gaulamin játszik nektek. Sok basszus lesz.

Come.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A tiszavirág nagyméretű, hazánkban védett kérész. 3 évet tölt lárvaként a folyómederben. Élete utolsó napján a felszínen gondoskodik a faj fennmaradásáról. Idén a rajzás már június első hetében megkezdődött. A víz minőségére, egészségére igen érzékeny rovar, napjainkban szinte csak a Tiszán és mellékfolyóin, a Körösön és a Bodrogon található meg. A vízi rendészeti rendőrkapitányság és segítői fokozott ellenőrzést végeznek a tiszavirágzás alatt. Jogszabálytétja az élő vagy elhullott példányok, jellemzően horgászati célú gyűjtését, befogását. Büntetendő természetkárosítás, a rajzás szándékos megzavarása, például kis géphajóval belehajtani a kérészek tömegébe, közölte a polisz.hu nyomán a Sokszínű Vidék.
2: Újabb idegtudományi mérföldkörről számolt be a Qubit. 2 évvel azután, hogy egy nemzetközi kollaboráció rekonstruálta az Ecetmus vicca közel 140 ezer idegsejtjének kapcsolatrendszerét, most a Nature folyóiratban megjelent az a tanulmány, amely a rovar agyi és testi struktúráinak összeköttetését ábrázolja a legteljesebb valóságnak megfelelően. A Harvard és a Princeton laboratóriumának bevonásával a Flywire konzorcium égisze alatt készült, szabadon elérhető vizualizáció a központi idegrendszer összes kapcsolatát megjeleníti. A kutatók szerint fontos, hogy az idegrendszeri térkép a lehető legteljesebb legyen, mert csak így érthető meg mélységében az agy és a test viszonya. A csapat megfejtette, hogy a muslica viselkedésének számos elemét nem az agyban lévő központi csomópontok, hanem a test érintett részeiben található helyi idegi áramkörök szabályozzák.
1: A Tilosaurus rex a pikkelyes hüllőkrendjébe, a Mosasaurus félig családjába tartozó krétakori óriás tengeri csúcsragadozó volt. 80 millió éve élt, a rövidítve szintén T-rexnek nevezett zsarnokgyíkkal egy időben. Nem dinoszaurusz volt, a felmenői szárazföldi állatok, a varánoszok és kígyók rokonai. A Tilosaurus rex úgy 13 méter hosszú lehetett, kimondottan erős állkapcsában recésélű fogak ültek. Fosszíliáit évtizedekkel ezelőtt Texasban fedezték fel. Amelia Zitlon, New Yorki paleontológus friss tanulmánya szerint arányaik, hatalmas testméreteik miatt a több múzeumban is látható maradványok külön fajhoz tartoznak, nem ahhoz az átlag 3/4 ekkorára megnövőhöz, amelybe eddig sorolták őket. Olvastuk a 24.hu-n.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Attilos Rádió hírei következnek.
1: Az eddig ismertnél jóval összetettebb képet fest a kora középkori kisalföld társadalmáról a Science folyóiratban megjelent friss kutatás. Olvasható a Qubiton. A többségben magyar kutatókból álló csapat több mint 300 egyén teljes genomját elemezte a nyugat-római birodalom bukásának időszakából. A római kori temetők erőteljes déleurópai örökséget mutatnak, tükrözve a birodalom kozmopolita jellegét. A 6. századi temetőkben ellenben megnőtt az észak-európai genetikai összetevők aránya, ami a langobárdok terjeszkedésével függ össze. Az izotópos vizsgálatok cáfolják az egyetlen, elsöprő népvándorlás elméletét. Az érkezők nem felváltották a helyi népességet, hanem beilleszkedtek annak közösségeibe. A hasonló genetikai hátterű temetők belső társadalmi szerkezete ugyanakkor alapvetően eltért egymástól, ami sokféle közösség szerveződésre utal. A Reuters beszámolója szerint Haiti futballválogatottja néhány nappal a világbajnokság kezdete előtt kénytelen volt megváltoztatni a mezét, miután a felszerelés nem felelt meg a FIFA szabályainak. Olvastuk a Telexen. A karibi ország 52 év után jutott ki ismét a tornára, amit a kolumbiai gyártó, a Salta, különleges kollekcióval ünnepelt volna. A kék, fehér és piros mez alsó részén az 1803-as Vertieres-i csatára utaló sziluett volt látható, amely a haiti forradalom döntő ütközetére emlékeztetett, ahol a sziget rabszolgasorban élő lakói kivívták a felszabadulásukat a francia uralom alól. A FIFA tiltja a mezeken bármilyen politikai üzenet megjelenítését, és úgy ítélte meg, hogy a haitiak felszerelése sérti ezt a szabályt. A válogatott szerint félreértés történt, a Salta pedig végrehajtotta a módosítást. Haiti a célcsoportban Brazíliával, Marokkóval és Skóciával szerepel. A napelemmel működő személygyűjtő hajó, az Interceptor egyetlen Los Angeles-i folyóból eddig közel 65 tonna hulladékot szedett össze, mielőtt az a csendes óceánba juthatott volna. Számolt be róla a Guardian. A szerkezet valójában két bárkából áll. Húszó akadály tereli a hulladékot a berendezésbe, ahol szállítószalag emeli ki, majd egy automatizált egység 6 konténerbe osztja szét, és jelez a személyzetnek, ha megtelt. Az egész szerkezet közel 10 tonna szemetet tud tárolni. A rendszert működtető Ocean Cleanup non-profit szervezet szerint az összegyűjtött hulladékot felelős módon válogatják és tárolják. A szervezet 10 helyszínen 21 interceptor rendszerrel dolgozik, többek között Malajziában, Indonéziában, Vietnámban és Jamaikában, és 2030-ig a 30 legszennyezettebb város megtisztítását tűzte ki célul. A fő irányelv az, hogy a hulladék el se jusson az óceánba.
0: Attilos Rádió hírét hallottatok.

Isten kutyája. Priger Zsolt műsora. Vallásról szabadon.

0: book is not my work. It's the book of us all. I am nobody in the picture.
1: Szép jó reggelt kívánok, kedves barátaim, ez az Isten kutyája, a Tilos Rádió két hetente visszatérő, szabadlelkű, vallási műsora, ahol minden gondolat megengedett, de leginkább az Isten szerelmes gondolatok, amelyből rengeteg kritika és önkritika fakad, mert csak így lehetsz igazán hívő és Isten szerelmes. Sok mindenről fogok nektek mesélni, Zircen jártam, majdnem megtapintottam Flood könyveit, jártam a templomban és az apátsági könyvtárban, ahol Szerb Antalról és József Attiláról beszélhettem, de láttam egy működésben lévő méhkaptárt, meg is simogattam, oda bújtam hozzá szerelmesen. És hát közben persze őrült módon nézem a VB-t, szerintem ti is. Kivételes Isten áldott, a tehetségek vannak a pályán. Na nem annyira durván, mint Ronaldo a nagy, aki azt mondta, nem a Cristianóról beszélek természetesen, hékások, azt mondja a nagy Ronaldo, hogy valahányszor Messi, hát ő egy élő legenda, pályára lép, minden más történelmivé és elegánssá válik. Itt az ideje, hogy a világ abba hagyja a rejtőzködést, és elfogadja a tényt, hogy Leo Messi minden idők legnagyobb játékosa. Olyan, mintha a futball profétája lenne. Fantasztikus, nem véletlenül rajonganak érte a pápák is, Ferencnek a legkedvesebb focistája volt. És valóban az ő játéka jóval több, mint sport és labdarúgás. A költészet és misztika határán mozog, amikor ő cselbe kezd, amikor kiszolgálja a játékostársait, amikor lehetetlen pillanatokból lő. És ugyanezt gondoltam egyébként, amikor a Bakonyt jártam, és Zircen ismerkedtem a keresztény misztika csodáival. Úgyhogy remélem, hogy a következő hétben az Zirc élmények is kitartanak, és minél több igazán misztikus költői meccset láthatunk a VB-n is. De most zene!

Hát ezt egészen biztos, hogy két hete kellett volna beharangoznom, de hát pörög az élet, zsizseg az élet, és annyi minden ér bennünket útközben, például Szent Iván éje. Miért hívják Szent Iván éjének a nyári napforduló ünnepét? Az évkör tetején, a nyári napforduló idején a felső világ egy kis időre megnyílik, mondják a nagyöregek, látókövek és látófák tetejéről belenézhetsz a saját jövődbe ilyenkor, főleg, hogyha elég bátor vagy. De hagyjuk ezt az olcsó miszticizmust, amikor tündértüzek gyúlnak az erdőben, és virágzik a páfrány, és világítanak a bogarak, és hogyha ezt valaki egyszer megpillantja, többé nem marad előtte rejtve a más világ. Mert hogy a keresztény kultúrkörben június 24-e, ugye a hétvégén, keresztelő Szent János születésnapjának az egyházi ünnepe van, és ezt vonták össze az okosok, a mindenre gondolók és számítók a sokkal korábbi nyári napforduló ünnepével. A Szent Iván éj elnevezésben ugye az Iván név valójában a János név régi magyaros, illetve sokkal inkább szlávos formája, a szláv sztyeppén Iván Kupala, vagy Kupala éj, mondjuk az ünnep neve, melyben a Kupala fürdetőt, alámerítőt jelent, utalva ezzel keresztelő Szent János latin nevére. És akkor beszélhetnénk itt a görög Johannes, meg a latin Johannes, hogy alakult át a délszláv nyelvek közvetítésével Johann, Jován, Ivánná. Beszélhetnénk a régi magyar alakokról, de majd utána néztek, hogyha érdekel benneteket, mert legfontosabb az eredeti héber név alak, a Johanan, amelynek jelentése Isten kegyelmes, vagy még inkább Isten kegyelme. Csodálatos, misztikus éjszaka. A következő körben majd ezt azt is elmesélem, hogy Szent Iván éjjén a múzeumok éjszakáján hol jártam, és milyen levegőt szívtam magamba a könyvek illatát.

napokban többször megtalált a tiszteld apádat és anyádat sorszerű kijelentése apropóján az, hogy miért is kell megbocsátanunk azért, mert a családtagjaim kifejezés ismételgetése folyamatosan megtalált, és magam is küzdök ezzel a problémával, ezzel a majdnem átkos helyzettel, amiért leginkább önmagamat okolom, és hogy miért nem vagyok jó kapcsolatban több családtagommal, és ez engem szörnyű lelkismert furdalással, mindenféle fájdalommal tölt el. Szóval meg kell bocsátanod, mert a családtagjaid kifejezés ismételgetésén tűnődtem, és olvastam ehhez egy szöveget, hogy mert bár nemesen hangzik, gyakran egy fájdalmas igazságot rejt, hogy arra tanítottak minket, hogy elviseljük az elviseltetlent, hogy igazoljuk a bántó viselkedés pusztán azért, mert az mondjuk olyan emberektől származik, akiknek a vezetékneve megegyezik a miénkkel. Lehet, hogy szigorúnak tűnik, beszélgettem erről Jácint atyával is, aki hamarosan visszatér hozzánk, mert hogy ő azt mondja, hogy a szenvedés elviselése nem kötelező egy családtagtól sem. Megmaradhatunk úgy tisztelőnek, rokonnak, szerető családtagnak, hogy minimalizáljuk a kapcsolatainkat azokkal, akik elszívják az energiáinkat. Abban a hídben nőttünk fel ugyanis, hogy a családi szeretet törhetetlen, de az évek elmúlásával rájöttünk, hogy rájövünk, hogy nem mindenki tudja, hogyan kell szeretni, és vannak, akik összekeverik a közelséget a mások megbántásának a jogával. És hát tudnánk róla nagyon sokat mesélni, hogy a legmélyebb sebek némelyike az otthonunkban keletkezik, vagy keletkezett. Ugye sokan azt mondják, és mennyire igazuk van, hogy a családnak leginkább menedéknek kellene lennie, nem viharnak. Ahogy az iskolának is egy meleg otthonnak kéne lenni, és nem egy hideg börtönnek, ahogy ezt megéljük és megéltük. Ugye a családnak az a célja alapvetően, hogy megtartson, ne engedjen elesni, támogassanak akkor, amikor a legnagyobb szükséged lenne arra, hogy megvédjen, hogy ne könnyek legyenek belőle, hanem eredmények és megvalósulások. De az igazság az, hogy ennek a hidegségnek, ennek a sokszor koncentrációs tábornak érzett családi, munkahelyi, iskolai,

abúzusnak nem kötelességű megbocsátani. És nem gyógyíthatsz be egy sebet akkor, hogyha azt valaki újra és újra feltépi. És nem, azt olvastam még ezzel kapcsolatosan, hogy nem is ölelhetsz át folyamatosan valakit, aki a családi kötelékeket egyfajta ürügyként használja fel, hogy továbbra is ártson neked. És vannak igenis olyan esetek, ezt tanította nekem játszintatja, hogy van, amikor az önbecsülés egyszerűen távolságtartást igényel, vagy az Istenhez való közelséged megóvása felruházhat ezzel a védekezéssel, és ez nem tesz feltétlenül rossz emberi, hanem inkább tudatossá tesz. És minden jogod, minden jogotok megvan ahhoz, hogy megvédjétek a békéteket. Ez egy kicsit olyan, mint az igazságos háború, hogy egész egyszerűen nem hagyhatod magadat megerőszakolni ezzel, nem az Isten szerelmed oltárán áldozol. És hogy nem csak a békédet kell megvédeni, hanem azoktól is meg kell védened magadat sokszor, sok esetben, ezt kell látni pontosan, hogy mikor vannak ezek az esetek persze, mert tévedhetsz, szóval azoktól is meg kell magadat védened, akik osztoznak a véredben. Bármennyire is hülyé hangzik, de tényleg így van. A béke ugyanúgy átadható, mint a fájdalom. És te döntesz arról is, amikor biztosítod, hogy a gyerekeid ne cipeljék azoknak a sebeknek a súlyát, amelyeket te kénytelen voltál elviselni, hogy az én gyerekem ne hordozza a kis Zsoltikának a rühes, szörnyű, szívfájdító fájdalmait, amiket egyébként sokszor a saját sarlatánságának köszönhet. A határok felállítása az nem a szeretet hiánya, és hogy is fogalmazzak, a család az, aki tényleg ott van veled, amikor minden fáj, aki ítélkezés nélkül meghallgat, aki irigység nélkül ünnepli a sikereidet, és aki feltétel nélkül nyújt vállat, kart, amelyre rá támaszkodhatsz. Van itt valahol itthon egy ilyen kötényünk, valami konyhai cucc, amire az van írva, hogy a barátaid, a szomszédaid, szomszédtól kaptuk egyébként a választott családod. És az emberiség az egész választott családod. Ami sokkal több, mint a nemzet, mint a haza, ezt üzennénk a politikusoknak is, hanem egy nagy pölcsőringás az egész emberiség. Sőt, ha belegondolunk, az állataink és azok az állatok, amiket nem birtokolunk, azok az élőlények, akikkel együtt lélegzünk, mind-mind egy nagy sebgyógyító hullámzásban élnek velünk. Hú, mennyit beszéltem. Zenéljünk!

Itt a nyár, a kirándulások, a kulturális becserkészések terepe. És nem csak külföldön van gyerekek, elárulom nektek, óriás élmény, hanem egy karnyújtásnyira. Hát én megleptem magamat egy igazi, nagy fejbevágó meglepetéssel, mert hogy a múzeumok éjszakáján meghívásom volt Zircre, amire óriás várakozással tekintettem, hogy ott majd tartok egy tárlatvezetést, irodalomról, Szerbantalról, Robert Fladról beszélek, akinek ugye ott van Zircen könyve, és Szerbantal nagy mániája volt, az alkimisták, metafizikusok mindenese. Természetesen egy nappal korábban érkeztem a helyszínre, amin mosolyogtunk partneremmel, kísérőmmel. Nem húztuk fel magunkat, mert éreztük, hogy másnap Zircen még tennivalónk van. A Zircen található ciszterci apátság és a könyvtára, ahova egészen 1700-as évek óta gyűlnek a művek, és most már 65 ezer kötetet számlál, köztük páratlan értékű ősnyomtatványokat, kivételes könyveket és ritka folyóiratokat, belefulladtok a csodába. Nos, ez az apátság és a könyvtár és a körülötte lévő múzeumok, park egyszerűen csodaszámba megy, és onnan indul a Bakonyi kisvasút, és el tudtok vele menni Pannonhalmára, majd a csodás belvárosú Győrbe is, és hogyha biciklire pattantok, vagy kismotorra, vagy akár autóval, akkor pár perc alatt Bakonybélbe vagytok, Izsák atyáék rejtekén, ami szintén fantasztikus hely. De vissza Zircre, ahova el kell látogatnotok, mert én hamarosan vissza fogok térni. Főként teológiai témájú írásokkal találkozhatsz persze ebben a könyvtárban, de számos más tudományág is képviselteti magát ezen a fennkölt helyen, amely hazánk egyik legjelentősebb nagymúltú egyházi gyűjteményének ad otthon. És hát, hogy miért olyan értékes a ciszterci apátság könyvtára? Egy pillanat alatt, és ezt igazolhatom, át fog járni az a, nem nagy szó, ideillő, az a magasztos, mégis letisztult érzés, amelyet a környezet atmoszférája áraszt magából. A főbejáraton át, a vörös márvány lépcsőn felsétálva a műemlékkönyvtárban, ilyeneket nézhetsz meg. 65 ezer kötetes lebilincselő gyűjteményt, 70 ősnyomtatványt a 15. századból, és közel 400 antikvát. Itt van a ritkaságban számba menő Turóci krónika, 1488-ból. A Schedel krónika, Nürnberg, 1493. A nem oly szép emlékű Verbőci István 1571-es hármas könyvének kiadása. Elájulsz a Flora Universalis köteteinek kézzel színezett növényi ábráitól, stb. A könyvtár egyébként a nagymúltú római katolikus szerzetesen, de ahogy mondtam már, a sziszterciek gyűjteménye. Nekik harmadik Béla király adott birtokot és letelepedési engedélyt, fantasztikus, hogy virágozni kezdett az apátság, és hogyan álltak talpra, amikor a török terjeszkedés során az egész monoftól, az egész akkori könyvtárral együtt elpusztult. És 1700-as évek első felében alapították újra a sziléziai szerzetesek, hogy csak azért is megmutatjuk, és akkor lett benne egy csodálatos könyvtárterem, ami egyszerűen kilátással, az erkélyével, a glóbuszaival, a kézirataival, egyszerűen a környékbeli értelmiségiek, szerzetesek tudásának és a nemzetközi szakirodalomnak, a természettudománynak, a tudószerzetességnek a tárháza. Ma kettős funkciót lát el, mert ugye szakkönyvtár is, de hogy ami a lényeg, és ezért ajánlom nagyon, a Kisvasút és Bakonybél és Pannonhalma és a Bakony sobrióskás rengetegén kívül, mert hogy múzeumként látogatható, mégpedig olyan szakszerű idegenvezetéssel, Németh Gáborék olyan fantasztikusan gardíroznak bennetek a rejtelmekbe, hogy nem fogjátok megbánni, hogyha oda utaztok. Nagyon hamar odaértek. Közel Pesthez, még közelebb Veszprémhez. Hajrá, Zirc!

Hogyan lehet a hónap legismertebb, legkedveltebb, leginkább követett szentjeiről beszélni nagyon visszafogottan? Ugye június 30-a a Római Egyház első szent vértanúiról szól. Kikre emlékezünk ilyenkor, akik Néró császár idejében szenvedtek vértanúságot? A római tűzrész, mint tudjátok, aminek borzalmas voltáról Tacitus római történész is beszámolt, a császár volt, hogy kedves a keresztényekre kenni. 64. október 13-án trónra lépésének 10. évfordulóján rendezett cirkuszi játékokon keresztre feszítettek, vagy a színpadi játékok során meggyilkoltak, sőt, égő fáklyaként meggyújtottak rengeteg keresztényt. Előtte egy nappal pedig Szent Péter és Szent Pál apostolok, akikről azt gondoljuk, hogy mindent tudunk, de egyébként meg nem. Szent Péter és Szent Pál apostolok napja volt, hát ők az igazi feketeöves keresztény guruk. Mindketten ugyanazon a napon van az ünnepük. Péter a Betszajdai Jónás fia, Kafarnaumban élt, eredeti neve Simon. Mesterségére nézve halász. Tudjuk, hogy házas ember volt, hiszen, mint emlékeztek, egy alkalommal Jézus meggyógyította az anyósát. Személyisége heves, elszánt, de egyébként meg egy bizonyos fokú naivitás és félszegség is jellemezte. Elég mélyen hívő és vallásos ember volt, őszinte és kész a bűnbánatra. A genezereti tó partján szólította meg ez a Jézus nevű illető, és hívta követésre. Aztán megvalotta, hogy mestere Krisztus, és a többi már történelem. Küldetést is kapott, ugye, miután alázatosan kifejezi, hogy az emberi képességeihez mérten baráti szeretettel van Jézus az ő ura iránt. És Péter igazából ekkor talált rá az igazi személyiségére és küldetésére. Aztán tudjuk az árulásait, hogy Jézus miért rábízta az egyházat, ez maga legyen az Isten szerelem egyik legmélyebb titka, az első egyházfő, ismerjük az emlékeit, és a másik pedig a tarzuszi Saul, aki aztán meg végképp totálisan ellentmond ennek a péteri életútnak. Lexikálisan mit lehet róla tudni, a későbbi Pál apostol Gamaliel rabbinál tanult, kőkemény farizeus volt, és elsajátította a gyerekek a sátorkészítés mesterségét is. Ott volt István diakónus megkövezésénél, hagyjuk, hogy milyen pozícióban. A damaszkuszi elnésben azonban megkapta az apostoli küldetést a feltámadottól, és aki ezentúl életének és munkájának a központja lett, fantasztikus író, fantasztikus filozófus, tanításának mozgatórugója, a Krisztusból forrásozó élet. Mivel római polgár volt, Péterrel ellentétben, akit saját kérésére fejjel lefelé feszítettek keresztre, őt kardáltali halálra ítélték. A kő szarkofágján ez a felirat olvasható: Pavlo Apostolo Mart. Pál apostol vértanú. Két ember, két totál más út, teljesen másképp hirdetett evangélium, de közös sorsuk volt a Krisztusért való legnagyobb tanúságtétel, a vértanúság. Ennyit a hónap két legfontosabb szentjéről, még visszatérünk elbúcsúzni, most zenéljünk.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later.

0: de jó veletek mindig. Akár apostolokról, akár Zilcről, akár a transhumán öröklétről, akár pápai enciklikákról, akár arról van szó, hogy megvallhatom nektek Isten szerelmemet, mert ennél szabadítóbb, önkritikusabb konfesszió esküszöm nem létezik. Este találkozunk a Nemdebárban, ahol Kömlődi Ferenccel beszélgetek Öröklétek című transhumán apoteózisáról. Egyébként pedig ez volt az
1: Isten kutyája, Priger Zsolt műsora.
0: Köszönöm a munkatársaknak, Fábri Benyámin, technikai munkatárs, és Nagy Katica, színművésznő segítségét, közreműködését. Két hét múlva találkozunk, addig is Facebook, Isten kutyája, YouTube, Isten kutyája, hallgassatok sok tilos rádiót, szép napot, jó reggelt, jó vezetést, jó életet!

0: Piros Rádió hírei következnek.
1: Az eddig ismertnél jóval összetettebb képet fest a kora középkori kisalföld társadalmáról a Science folyóiratban megjelent friss kutatás. Olvasható a Qubiton. A többségben magyar kutatókból álló csapat több mint 300 egyén teljes genomját elemezte a nyugat-római birodalom bukásának időszakából. A római kori temetők erőteljes dél-európai örökséget mutatnak, tükrözve a birodalom kozmopolita jellegét. A 6. századi temetőkben ellenben megnőtt az észak-európai genetikai összetevők aránya, ami a langobárdok terjeszkedésével függ össze. Az izotópos vizsgálatok cáfolják az egyetlen, elsőpről népvándorlás elméletét. Az érkezők nem felváltották a helyi népességet, hanem beilleszkedtek annak közösségeibe. A hasonló genetikai hátterű temetők belső társadalmi szerkezete ugyanakkor alapvetően eltért egymástól, ami sokféle közösség szerveződésre utal. A szöuli kifuton humanoid robotok vonultak fel emberi modellek mellett egy különleges, mesterséges intelligenciára épülő divatbemutatón, adta hírül a Euronews. A rendezvény célja egy olyan jövő felvillantása volt, amelyben a technológia és a divat egyre inkább összefonódik. A házigazda a Galaxy Corporation szórakoztatóipari vállalat volt. A designer ruhákba öltöztetett robotok a közönség előtt vonultak, táncprodukciókat adtak elő, sőt, boxmatchben is részt vettek. A nézők rögzítették a produkciókat, amelyben a robotok és emberek közösen léptek színpadra. Choi Yong-ho vezérigazgató olyan világot képzel el, ahol a divatrendek két irányba hatnak. Az emberek a robotoktól merítenek ihletet, a robotok pedig emberek számára tervezett kreációkat viselnek. A rendezvény azt is megmutatta, hogyan lép ki az AI és a robotika a szórakoztatás és a divat világába. A napelemmel működő személygyűjtő hajó, az Interceptor egyetlen Los Angeles-i folyóból eddig közel 65 tonna hulladékot szedett össze, mielőtt az a csendes óceánba juthatott volna. Számolt be róla a Guardian. A szerkezet valójában két bárkából áll. 20 akadály tereli a hulladékot a berendezésbe, ahol szállítószalag emeli ki, majd egy automatizált egység 6 konténerbe osztja szét, és jelez a személyzetnek, ha megtelt. Az egész szerkezet közel 10 tonna szemetet tud tárolni. A rendszert működtető Ocean Cleanup non-profit szervezet szerint az összegyűjtött hulladékot felelős módon válogatják és tárolják. A szervezet 10 helyszínen 21 interceptor rendszerrel dolgozik, többek között Malajziában, Indonéziában, Vietnámban és Jamaikában, és 2030-ig a 30 legszennyezettebb város megtisztítását tűzte ki célul. A fő irányelv az, hogy a hulladék el se jusson az óceánba.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
2: Pékek, parasztok, piaci árusok, orvosok, rádió bemondó speakerek, koránkelők, jó reggelt kívánunk. Ez a Kolorlokál a Tilos Rádióban. Én Andris vagyok, várom Dávidot és Marcit, csak ki addig betesz nekünk egy zenét. Nagyon klassz lesz az idő ma is.

0: emlékszem a Csabi Streetfog irányzat, azt mondja, ez Ramenuéz.
1: Dáren. Na mi van? Kerékpár is adnak már fizetési felszólítót? Ja, az jó, hogy kiugrott.
0: Tegnap bementem egy helyre, és rutinosan elakadásjelzőn hagytam az autót.
1: Igazi magyar gógyi! Magyar gógyi!
0: 10 perc, figyelj, egy nap tudok, ha kocsival kell menni, akkor nagyon sok pénzt hagyok ott, és akkor utána benyomtam az elakadásjelzőt, hiszen ugye felfort a vizem, és be kellett mennem vízért, hogy pótoljam a felfort vizet. Ezért ezt az elakadásjelzővel jeleztem.
2: Izzad a verda?
0: És ezért bementem egy helyre. Ez természetesen szemen szeret hazugság, de gondoltam, ha ott...
1: Motorháztetőt föl kell hajtani.
0: Hát akkor kilopják a motort, most Budapesten voltam
2: normális. Ember.
1: Isten.
0: A Tamás azt mondta Kádár, hogy fel kell hajtani a csomagtartót, az elég. Tehát akkor megkilopják onnan a ujját, akkor most mi lesz? Lényeg az, hogy hogy villogott, és rátették a kék papírt, ilyen még nem volt.
1: Megérdemelted.
2: A csomagtartót felhajtani.
1: Mondjuk úgy megérdemelted.
0: Hát igazándiból megérdemeltem, de én akkor az napban legalább 1500-at hagytam ott, és tényleg csak 20 percre mentem be.
1: 20 percre, és vészvillogoztál 20 percig? Figyelj!
0: Hát, nem költözünk, de van egy lakásfelújítás a Bakács utcában, és ott elől van egy csodálatos hely, ilyen beton babákkal elválasztva, de pont felfér egy kocsi, föl van festve, az nem parkoló hely. De
2: ezt úgy kinézted magadnak, igen, mindig
0: elakadásjelzővel, mert hát ugye szipelek, költözök, értse meg. Csak a kérdés, hogy
1: felítélem.
0: Hagyjál már kérdést. Fölhívom.
1: Te vagy a Tilos Rádió Deluxe Johnja.
0: De a Kern
2: Andrása is lehetné.
1: Kern Andrása egy.
2: Kicsit ezt le kéne játszani.
0: A Rocky helyre
2: Johnny versus András.
1: Szerintem lassan.
0: A Hummeremmel szeretnék oda parkolni.
1: Hallod, de most a Pavik nem intéz be neked egy kártyát?
0: Nem. Hát édesanyám, aki bizonyítottan mozgáskorlátozott, ő neki nagyon nagy harca volt, hogy megkapja a kártyát. Ezen nevetgéltünk, de neki is beletelt.
2: Jó, a színes fénymásoló és a
0: Meg a krumpli nyomda.
1: Jó van, figyelj, Andris, megértjük, sajnáljuk.
0: De ha most elkezdek
1: parasztani,
2: felfordul a vizem. De elítélem
1: én is.
2: De tényleg.
0: Jó fejek vagytok. Én egyetértek lehet. Veszek már bérletet a BKV-re.
1: Megyek a...
0: Visszaültem a biciklimre.
1: Megyek a Bartókon. Ott áll egy rohadék a biciklisába, hogy ezt nem bírják abba hagyni. És ilyen kiszállt éppen, pont akkor érkezett, kiszállt, és ilyen nagyon kedvesen mutatta, hogy bocsi.
0: Igen.
1: Ne haragudj, aztán amikor elsontam mellett.
0: Beköpted.
1: Szia, Kristóf!
0: Mi?
1: Szia, Kristóf!
0: És összepacsiztatok.
1: És másnap megbeszéltük David Byrne-n, hogy ilyet többet nem.
0: A legritkább eset.
1: Legritkább, pedig legtöbbnél, hogy megáll helyekkel.
0: A biciklisávra.
1: Neki ez a munkája.
0: A biciklin azért van kormány, nem, hogy kikerülj.
3: Én vagyok a Norbika, hogy kerülök a Cukornát 11-ből. Szokás szerint a Jatagán központból. Csodálatos a műsor, a zene, fantasztikus muti nektek. A Andriskát hallom, hogy mondja, hogy nehogy kilopják a motort a kocsiából. Hallom, hogy kicsit kétségbe van esve. Most szeretnék adni egy tanácsot neki, ha ő megengedi.
0: Megengedi.
3: Na most ugye Andriska, ahol lakik, ugye ott nincs garázs, nincs. A bérház előtt, ahol ott nincsenek garázsok.
0: Egy van, de nem az enyém.
3: Na most valamelyik védett helyre, nem tudom, hogy hova lehetne, igen, akkor ott meg tudna nyugodtan nézni, vagy a kedves barátoddal, aki ért a gépkocsi szereléshez, vagy Marcika, gondolom figyelme. Te is, nem tudom te mennyire.
0: Én nagyon nem.
3: Hogy a motort nehogy kivegye valami idegenkező ellenség, nehogy betegye oda a lábát. Mert ha én ott lennék, mi nyomozó fiú is vagyok itt Cinkotán, akkor úgy levenném a jatagányát annak az ürgének, ne adj Isten, ha az oda menne, és valamit csinálna az autóddal, Isten őrizés, ments meg, hogy leveszem a jatagányát, és odaadom a Schönbrunni kastély macskájának játszani. Az biztos.
2: Na jó, ez nagyon huszáros volt, köszönjük szépen Norbika.
0: Évtizedek munkája van ebben, igen, a hasonlatban Norbert, a Schönbrunni kastély macskájával.
3: Így van, pontos.
0: Köszönjük szépen, köszönjük. Jó napot kívánunk neked. Szevasz Norbika.
2: Szevasz.
1: Dignilodik.
0: Schönbrunni kastély macskája.
1: Na, ezt megbeszéltük.
2: Van egy őrzővédő.
1: Legyetek jók, ha tudtok.
2: De András, számít, de
1: András visszaült a kerékpárra.
0: Megengedte a nyugtomát, és egy új, a város régi arcát mutatta felém. testem lereagálta.
1: Pont úgy vagy ízad, mint hogy az a táska, nem a biztonsági
2: őr. Szaunaként.
0: Nem a biztonsági őr, a táska biztonsági őr.
2: Szervusz, jó reggelt.
4: Sziasztok, szép jó reggelt. Én volt szó itt ilyen notórius, nem jó helyen parkolókról. Én a Autós Üldözöttek nevű Facebook csoportból megidézném egy Györfi párra reflektáló írt, amikor 2024-ben rajta kapták, hogy a Margit szigeten, amikor kiment futni ilyen szigetköröket, ő rendszeresen
0: behajtott.
4: Rossz helyen parkolt. Uh-huh. Azt mondja, hogy sőt, március 7-én csütörtök reggel az országos mentőszolgálat egyik autója olyan helyen parkolt a Margit szigeten, az Árpád híd közelében, ahová amúgy csak Budapest közút és gázművek járművei hajthatnak be. Nem sokkal később a reggeli szigetkörét befejező Györfi Pál bukkant fel az autónál, aki az RTL megkeresésére elismerte, hogy ő parkolt tilosban. Valóban én parkoltam ezen a helyen 30 vagy talán 40 percen át, amíg futottam egy szigetkört. Tudom, hogy a szabályok mindenkire vonatkoznak, úgy tisztességesen vállalom. Bevallom, nem ez volt az első alkalom, hogy ide parkolok. Ha szabad valamire hivatkozni, az az, hogy az itt dolgozók mondták, hogy reggelente erre a fél órára akkor még léptelen Margit sziget, és nem zavarok senkit, amikor ideállhatok, de erre írásos engedélyem nem volt.
0: Ja. Ezt én írtam. Ezt tegnap előtt velem is ugyanígy
2: történt. Györfi Pál szellemírója voltál?
4: Igen. Facebook számomra, az a neve, hogy autós üldözöttek, itt egyébként Györfi Pált más témában is megidézik, és hasonló autósoknak a panaszai, nem tudom, amikor féltik a biciklistákat, hogy hát a bicikli nem városba való, veszélyes, és akkor hát mitől veszélyes a biciklistáknak a város, hát
2: Ezért.
0: Jó, elindítunk egy autós üldözők Facebook csoportot is, és akkor majd üzengetünk egymásnak. Köszönjük
1: szépen. Na majd a Tisza ezt is megváltoztatja.
0: Biztos.
1: Betiltja. Hello. Visszamenőleges hatályú autós üldözött.
2: Újabb hülyeségnek újabb kulcsszavai tűntek fel az elmúlt napokban, igen.
0: A
2: visszamenőleges hatály az egyik ilyen klassz szó összetétel.
0: Hatálytalanul.
2: Hatály. Árad a Tisza hatálytalanul.
0: Kiért Tisza vizét, Tisza.
2: Na szóval ne villogozzál, légy szíves,
0: nem
2: tényleg.
0: Lesz ilyen többet.
2: Ne hozzá szégyed már ránk. Komolyan.
0: Élvezni kell a nyaralást, akkor is, ha hideg a Balaton, élvezni mindent, ami pénzbe kerül.
2: Ezt te írtad, ezt Vida a verset?
0: Vida Kamilla vers tévedékét olvastam.
1: Azt hittem Vézolika.
0: Én nagyon szeretem Vida Kamillának a humorát. Én szerintem ez egy jó két sor, azért olvastam nektek föl, és megragadom az alkalmat közszolgálatilag, hogy ma este lesz 6-tól a Három Hollóban egy úgynevezett írómozi. Vida Kamilla kurálta a ma esti programot, Tóth Barnabás, Akik maradtak című filmjét fogjuk levetíteni, és utána Kamilla, aki hát közéletileg, történelmileg, igen, érzékeny lény, fog beszélgetni erről egy fiatal, menő magyar kritikus lánnyal, és erről a filmről lesz szó, akit az érdekel, az jöjjön el oda, a versét azt elolvastam, és sok sikert kívánok a fiataloknak az író szakszervezet gründulásához.
2: Tényleg. Ezt én is tegnap este láttam, Marci, meg ezt a hír. Nem, hát tegnap este már elkerekedett a szemem.
1: Ki gründolja?
0: Hát sokan, a fiatalok, a lelkesek, akik azt gondolják, hogy most pesgés van, mindent lehet csinálni, arrébb inni a Gellért hegyet, ezt is egy érdekvédelmi szervezetet próbálnak meg létrehozni. Érdekvédelmi,
1: akkor nem munkavállalói jogokkal foglalkozó.
0: Nem, de vannak nagyon hajmeresztően érdekes elképzelések, egészen francia
1: minimálbér.
0: Mert a minimálbér az ugye azért rossz, szerintem, ezt múltkor az egyikükkel beszélgettem, és azt mondta, hogy azért kap kiütést, amikor a minimálbér elhangzik, mert hogy jó a szándék, de hát mi az, hogy a művészeknek legyen minimálbére, akkor a szemeteseknek, de legyen meg a pékeknek, akkor mindenkinek kell, hogy minimálbér legyen. Viszont ha ezt úgy fogalmazod, hogy olyan, ha te bizonyítottan, igazoltan, vannak paraméterek, állítod, hogy te alkotó művész vagy, akkor mondjuk a köz az hozzájárulhat ahhoz a te tevékenységedhez, hogy mondjuk a TB-t fizeti, gyesgyedet, esetleg valami minimál nyugdíjt, tehát hogy az alap megvan, ebből nem lehet egyáltalán megélni, de hogy kb. Így köré rakni azt a rendszert annak, aki ott körmöl, vagy fest, vagy És akkor mondom, hogy piac, meg így úgy amúgy, de mondja, hogy igen, de a balett, meg az üvegfúvás, akkor mondom, hogy oké, de milyen úri huncutsa. Hát igen, de és akkor idealisták.
1: Én csak azt nem értem,
2: ideológisták, hogy... Ideológisták vagy idealisták?
1: Azt nem értem, hogy idáig hogyan születtek meg azok a remek művek? Enélkül. Garantált művészeti jövedelem nélkül. Hogyan jöhetett létre?
0: Ezek elképzelések.
1: Emberi civilizáció.
0: Vagy lesz valami, vagy nem. Azt is lehet mondani, hogy utópiac, add el a könyvedet, add el a festményedet, és ez is egy teljesen releváns válasz. A irodalom a különösen.
1: Vagy menjek kulizni reklámszövegíróként, és utána írjál jó könyveket. Ilyet is ismerünk.
0: Mindenféle.
2: Mindenféle változat van.
0: Éhező művészeket is ismerünk, akik kéregetnek.
1: Akik nem kötnek kompromisszumot.
0: Van, aki PayPal-ban jól tartja
1: el magát. Én megkötöttem a kompromisszumomat, András, te hogy vagy ezzel? Magad is
0: megkötötted a kompromisszumok, robotosan vagyok az egész
1: életen. Ez egy kompromisszum. Martin, hogy van a kompromisszumod?
2: Én nem kötögetek. Én
0: opportunistán születtem.
2: Én dolgozom.
1: Bejárunk a gyárba, amikor nem itt vagyunk.
0: Mert a munka nem esít.
1: És nem azt gondolom, hogy nekem jó jött az a pofon, aztán más is kapja meg, hanem...
0: Na jó, de hát azért jársz a gyárba, nem tudsz verset írni.
1: Ne haragudj, nekem erre nincsen lóvém.
0: Tudnám
1: verset
0: írni?
1: Még erre is nem tudok keresni.
0: Értem. Na mindegy, szóval, hogy
1: de izgalmas ilyen... időket élünk.
2: Érdekes kérdés ez, izgalmas időket is élünk, de...
0: És a másik azt majd egyszer behívjuk valamelyiket, hogy ilyen...

0: amiben különböző kritikákat fogalmaz meg a világgal szemben.
1: Valakinek azt is meg
0: kell írni. Ami tök jó.
2: Így van, szerintem.
0: Aztán utána olyat is ismerek, aki ennek a nagy kritikának a jegyébe elfogadta az éves, nem tudom, sok-sok tízezres ösztöndíjat, és ezt tanulmányozza Amerikában.
2: Hát jó, régi nóta, hogy az ő pénzükön tanulmányozzuk a
0: meg számos ilyen eset van, tehát van egy ilyen lendület. Európában ez aggasztóbb. Nálunk is elég aggasztó néha.
2: Igen.
0: Mert a hülyeséggel összekeveredik.
1: Igen, nem a baloldalság aggasztó, hanem a vulgár balosság, a populizmussal együtt. Az, hogy
0: a palesztin párt is borzalmakkal összekapcsolódva.
2: Így van.
1: Fene a jó dolgukban nem tudják ma, hogy mit csináljanak.
0: Tényleg, csak
1: ezek a fiatalok. Tüntetnek,
0: meg óvégatnak, meg mindenfélét csinálnak.
2: Szóval most szerintem divatja és keretje van az ilyen új típusú megközelítéseknek. Én mindenkit csak bátorítani tudok. Ugye a liberalizmus is egyenlő volt magával a pokollal, azt jelentette 16 éven keresztül ez a szó. Hát nem beszélve a balosságról, ahol például Magyarországon, ha hisztek, hanem olyan idők jártak, hogy Prőle Gergelyt, az evangélikus egyháznak a fő laikus vezetőjét, történelemprofesszort, konzervatív embert, azért rúgtak ki a Petőfi Irodalmi Múzeum éléről.
0: Soha annak idején... Soha nem volt történelemprofesszor, csak úgy mondom, de már...
2: Akkor történész volt csak, és...
0: Nem. Zongorista volt.
2: Nem történelem végzettségű volt.
0: Nincs a végzettsége az más, de attól még nem professzor
2: András. Bocsáss meg, Arci, elnézést kérek a történésztől, akkor...
0: Nem, csak se legyünk már pontosak.
2: Na. Szóval, hogy a
0: Kassák
2: Múzeumban, ami a tagintézménye volt a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, rendeztek egy tanácsköztársaságról szóló művészeti kiállítást. A Kassák baloldal tanácsköztársaság, és azt mondta az akkori Pravda, Magyar Idők vagy Magyar Jelen volt a címe. Nem emlékeztek annak a napilapnak, ahol mindig megüzenték a sorok között, meg direktbe, hogy kitakasztanak föl holnap. Ez egy 10 éven belül vagyunk.
1: Magyar Idők, közös képviselő? Szakács valaki?
2: Szakács Árpád.
1: De közös képviselő volt, nem?
2: Az is volt, meg oltástagadó, meg egy csomó
1: professzor. Volt. Igen, és?
2: Hogy megírta a feljelentő cikket, hogy a kommunista a Prőle, és
0: emlékszünk,
2: ez volt az utolsó csak. Hát amikor a baloldaliság, mint gondolat egyáltalán olyan szitokszónak számított, hogy csak na, nekem üdítő most hallgatni.
0: Ez 1920 óta így van. Csak úgy mondom.
2: Én el tudom, elhiszem.
0: Hát de tudod, hát de csak egy picit belegondolsz.
1: De milyen jó, hogy ezek az elnyomott hangok is eljutottak végre a kormány bukása után a közönséghez, ugye? Hogy a Prőle Gergely is el tudta mondani, hogy hogyan hurcolta meg az előző rendszer.
2: Én szerintem azt nem tudom, hogy most ő meghivatkozta ezt, hogy ő így, úgy, amúgy, csak azt akartam mondani ezzel az egész hosszú felvetéssel, hogy a licsitói szitok volt, a balosság, hogy szóba sem jöhetett, mert az Úristen mindjárt azt mondták,
1: műsorunk hogy a Kubéla munkája, vagy... Visszatérve a diszklémerek sorára, Prőle Gergely volt műsorunk vendége, kaptuk is a pofánkra.
2: Igen.
1: Akkor éppen nem volt semmiben aktív, az hiszem.
0: De ezt akár ezzel is össze lehet kapcsolni tényleg. És, ha ide olyan embert hívtunk, aki nem feltétlenül szimpatikus, egy bizonyos világnézeti skatujában, vagy a keretben, akkor mi is megkaptuk a kollaboráns, vagy valamilyen ilyen rötyögő haver címkét.
2: Kinek ezt a szerencskét mindjárt.
1: Nem, műsor. Hallgatjuk el a múlt.
2: Jön a Petri Laci, jön a Prőle, a Color Lokál.
1: A Spötle!
2: A Spötle régi, hát akkor mi az előttetek lévő bűnból.
0: Mindig a speckle. Na mindegy, baloldali gyerekeknek azt javaslom, hogy tényleg olvassanak először baromi sokat.
2: Olvassak ezek. Máshova jutott.
0: Nem.
2: Hát akikkel én beszélhetek.
0: Felületesek, igen. De hát nem baj.
2: Máshova lyukadnak ki. De hát azt nem tudom, hogy sok sikert kívánok. Én már moccanhatatlan vagyok. Én mindig mondom, hogy
1: így. Múltkor beszélgettem egy ilyen 18 éves ilyen sráccal. Sok piercing volt az arcába.
2: Milyen?
1: Piercing volt az arcába.
0: Kitűző.
1: Nagyon értelmes volt, nagyon cuki volt, nagyon jóra való, nagyon nyitott, nagyon. És akkor kicsit belekérdeztem, hogy hogyan megy ez manapság. És akkor elkezdtem, frakciózás megy még. Ajjajjajjajjajjajjajj. Hogy letrockistázzák egymást, meg nem tudom én, meg anarchistázzák, meg ki a trúbalos, meg ki nem a trúbalos.
0: Nagyon szép.
1: És hogy hogyan tudnak szétszakadni, meg még ketté, meg ki az áruló, és akkor 5-6 felé húznak.

0: Más már ő is azért örök ezen a dolgon.
1: Örök és változatlan.
0: Pont ugyanilyen, de még a 90-es évek elején pont ugyanez volt olyan emberekkel, akik mondjuk nem kerültek volna közel az MSZP ifjúsági tagozatának bármelyik formációjához. Tehát azok is egymással így tudtak veszekedni a gondolkodó antikváriumban.
1: De ez olyan szép tényleg a régi népszavákat olvasva, meg más szakszervezeti lapokat olvasva, ugyanezt látod, tehát ez ilyen újra termelődik szépen. Ezeket az elvtársakat ki kell zárni, ilyen a frakciót nyitni, újra de megtámadni, egy ilyen petícióba tiltakozni, elmondani értékeinket, és közösen küzdeni.
0: Valamit a baloldal tanulja meg a jobb oldaltól, vagy hát kezdjenek közelíteni, az, hogy ne zabálják meg egymást fél perc alatt. Ott azért jó, mondjuk ott meg túl sokáig tudnak kussolni, meg igazodni.
1: Igen.
0: Egészen addig,
1: hát a tekintélytisztelettel, meg a vezetésnek az elsőbségeivel tisztában vannak, és akkor ezért hallgatnak.
2: Hát építő kritika, mi a jobb, ugye?
1: Építő kritika.
2: Ebben a rohadó világban.
1: Hát ebben a világban ez már elbizonytalanodtak ezek a szép alapvető kategóriáink. Jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok! Csak nagyon érdekes volt, hogy beszéltetek ezekről az újbalos fiatalokról. Nekem van egy elég erős fogadásom, hogy a következő miniszterelnök ebből a közegből fog kikerülni, de máshonnan egyszerűen nem jöhet.
2: A nevét tudod?
3: Én ezt így tudom. Szoktam ezeket tudni.
2: A nevét nem tudom még.
1: A kezét se fogom még.
2: Addig le nem szalámizzák. Köszi, hello. Pont ezen gondolkoztam, mert ha 20-ig is visszamehetünk, és levezetjük Trockijtól az izéig a mai napig, de hogy nem az van, hogy amikor itt a, tehát most a nagy csinálásoknak, fehér papír előtt gondolkodásoknak van az ideje vagy nagyon sok tekintetben, ugye az elmúlt rettenetes, mit tudom én, 30-16 vagy 100 év után, de hogy amit most a társadalomban közül fiatalok, okosak, kevésbé okosak, gondolkodók, nyitottak, tapasztalhatnak, az, hogyha nézik a mindannyiunk előtt irányító politikai struktúrát, nézik ezeket az létező pártokat, és szerintem azt kell látják, hogy semmelyiknek nincsen ideológiája. Olyan normális ideológia, normális, ami régen úgy lehetett látni, hogy ez kiüresedik, és csak ilyen érdekközösségekben népfrontosan, vagy full cinikusan ideológia nélkül léteznek, operáltatnak, tatatam. Most egy 20 éves gyerek, egy 18 éves gyerek mit mondja? Anyátok! Ez is szar, az is szar, amaz is szar, és keresik a választ itt, ott, amott. Ez teljesen hülyeség, vagy pedig van ebben, lehet ebben a felvetésben valami?
1: Lehet.
2: Tanul barátaim.
1: Biztos, hogy lehet, csak igen, hogy ez mennyire éhesek az ideológiára, ezért ez a fajta egyenlőség, szolidaritás, akármilyen kiegyenlítés,
2: igennek
1: az erősítése, az egy, persze, ez egy, mondjuk egy logikus választás ebben a helyzetben, hogy akkor legyenek ilyen jelszavak mentén valamiféle formációk, vagy egyáltalán beszélgetés arról, hogy mi lenne kívánatos. De egyébként meg, amit az előző beletelefonálom mondott, ez tulajdonképpen már zajlik bizonyos nagyvárosokban, vagy bizonyos országokban pont ez történt már meg. Tehát, hogy egy baloldalinak nevezhető figura lett mondjuk a polgármester, vagy kormányzó, vagy miniszterelnök.
0: Inkább azért nem az ideológiával, hanem hogy megtanulták a populizmust, és előhúzták a legjobban festőkártyákat a balos pakliból, nem? Ami egy populista szempontból jól látható.
1: Hát valószínű.
2: Mert ez mi a balos, mit csinál a kapitalizmus közepén?
0: Spanyolországban is.
1: Mit tehet? Egy balos most mit tehet? Erről, hogyha...
2: Éljen a proletár diktatúra, hogy mit
0: tehet a szakszervezet. Például az, hogy ne legyenek...
1: 21. egy balos, az már nem proletár diktatúrázik, igen.
0: Mondok egy jó programot, az, hogy kisebbek legyenek a társadalmi különbségek, mert az egyáltalán nem jó, hogyha a felső 10% ilyen módon elszakad. Az, hogy
1: az újraelosztás, igen.
0: Igen, a jövedelem vagy a bevételek koncentrálódnak olyanoknál, akik megfelelő algoritmusokat tulajdonolnak, ezt újra kell osztani. Van egy csomó kihívás különben, és erre lehet olyan válaszokat adni, hogy mindenkinek jó legyen, és megmaradjon az esélyegyenlőség.
2: De rendes Lipsi is mondhatja azt, hogy ez szar.
0: Mondhatja, persze, szóval.
2: Én is lehetek ilyen rendszerkritikus, hogy menjen a Google, a többi, a Bezóval.
0: Nem köt a fegyelem.
2: Igen,
0: nem köt a fegyelem senkit, de ez nem azt jelenti, hogy ne lenne már baloldal, meg jobboldal, meg liberalizmus, hanem
1: hát de ez a problémák... Igen, alakítja. Azonosítja a koraszt, igen.
0: Szava.
1: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szevasz, Péter.
2: Péter, odaadhatom közben a fiúknak az ajándékát, mondja, csak persze. Figyeljünk.
4: Persze, azért tényleg igazából rohadok csak rövide, hogy szerintem úgy tűnik, hogy a szavazás a április 12-től adta el, hogy a fiatalok azt, ha nem valamilyen irányzatú ideológiát, de azt, hogy a demokrácia komolyan vétele, a sajtószabadság, az emberi jogok komolyan vétele, hogy ez emellett tudatosan ki tudtak állni. Én például egy fiatal ember, egyszer csak amikor beszélgettem vele még a választások, akkor azt mondta, hogy nagyon kell a kétharmad. És ennek úgy megörültem, hogy például ez is olyan világossá vált ennek a jelentése. Szóval szerintem azért nem egy ilyen semmiben nem hívés van. Másrészt pedig szerintem nem az van, hogy előveszik mondjuk amit meg Dávid te mondtál talán, hogy így előhúzzák azokat a dolgokat, ami ma jól hangzik, hanem biztos azt fogjátok gondolni, hogy naív vagyok, de szerintem tényleg lehet úgy csinálni a politikát, ami ahogy én is gondoltam régen a 90-es években, hogy egyszerűen hinni abban, amit valaki csinál, és azt szépen jól csinálni. Szóval értem, hogy olyan az ember, amilyen, antropológiai pessimizmussal, de azért ne zárjuk ki annak a lehetőségét, és nem azt mondom, hogy ti kizártátok, csak most ezt úgy általánom, hogy tényleg emberekhez úgy viszonyulnak, hogy mondjuk a Magyar Péternek tényleg milyen rokon szenvessé vált, amit a Bódés Kiszta csinált egész életében, és akkor ebből jött egy elkötelezettség. És tudja, hogy meg fog halni, bármikor meghalhat, de addig akar szépet jót csinálni, és azért csinálja, nem pedig politikai kalkulációból. Szerintem ez benne van a pakliban, és szerintem ami most történik, az ez.
2: Én a demokrácia, aha. Péter.
1: Igen, igen,
2: igen.
1: Jó van, köszönjük szépen.
0: Köszi, rohanjunk tovább.
2: Rohanjunk.
1: Szia, hervehasz, kösz.
2: Az éter hullámain szállunk tovább.
0: Egy klasszikussal búcsúzunk. Az első blokktól. Marci tudja már.

0: Mire gondolt a költő?
1: Költő bácsi. Neki alá kellett
2: mire keresnem. Mire költő?
1: Tüntető.
2: Mire költő?
1: Tüntető.
2: Büntető. Elcsalt büntető.
1: Mire költő?
2: Amú elcsalt büntetője vagyok. Úristen, de mi vagy?
1: Tényleg, amikor a kortárs klasszikusokat így
0: bele kell fűzni.
1: Magad által. Csak palaknyuk. Na, jó palaknyukot elolvasok in English a nyáron. Egy fogadalom, amit
0: meg tényleg?
1: Miközben
0: és körbe... És melyiket szeretnél?
2: Hamut a Csejdi András.
1: Így van. Miközben körbe balatonozom a biciklimet. Hamut a Csejdi András
0: ismét.
1: Bejövök. Nem késem. Ma nem késtem, 5 percet korábban voltam, úgyhogy most nektek kell az 1000 forintokat bedobálni.
2: Miért, mert korábban jöttél?
0: Azért, mert te jöttél korábban.
2: Nem, mert ti késztetek. Ebből akarsz élni? Nem késtem.
0: 8 órakor itt sorakoztunk. Mi van a hírekkel? Hát ez már lement.
2: De hát akkor várhattál volna, hogy szépen ki van rakva a megfelelő üdítőiddal, a Marcinak
1: a kávé megfőzve, a méltóságos uraságok.
0: Kaubó mixet
1: az
0: kaptam.
2: A stoli.
0: Ez az nagyon érdekes.
1: Megint egy kalapészt ott hagytam a csodálatosan imádott autószerelőmnél, akit te is ismersz, talán még nem tudom. A Kanyiknál.
0: Kanyik úrnál a 8-ban.
1: És úgy rendesen, ahogy egy ilyen szolgáltató szílik, ott a, ahogy ott mész, az irodában ott van egy ilyen üveg, ilyen mutatom, tálka, jó nagy.
0: Nagy salátás, mi?
1: Tele, vegyes cukorkával. Mint a Vietnámban.
2: És milyen neved? Kabó?
1: Ennyi pénzért én belemarkoltam.
0: Ezért markoltál egy nagyot?
1: Markoltam egy nagyot, volt benne minden, bedobtam a táskámba, és most a Marcikának kedveskedtem.
0: Azóta szóról, nagyon-nagyon kedves vagy.
1: Savanyú cukor.
2: A dinnye.
1: Mentolos párnácska.
2: Kocogtasd meg.
1: Ragacsos.
0: Ződinnye.
1: Dzsuvácska. Na, kopogtatja a fogához.
0: Fogamhoz verem.
1: Jó, hogy
2: lékeljük meg.
0: Hát, nem dénye, de mentolos.
2: Mentolos. Lehet még kapni gumilab dénye mintájú gumilabdát, az olyan jó.
0: Persze, a strandon lehet kapni.
2: Mindig érdekelt, milyen belülről.
1: És ezt a mozatos hínát múlkor hazaloptad, ahogy kell? Nem ettük meg.
0: Elvittem, igen.
1: Nagyon helyes. De majd nem amikor visszajössz ősszel, és már egy éve ott van otthon, akkor hozz vissza, és akkor azt itt fogyasztjuk.
0: És a szavatossága lejárta előtt.
1: Igen.
0: Kinyitjuk?
1: Nem tudom, hogy a szavatossága van ezeknek a ilyen, itt a kínai piacon rohasztott
0: ezeknek hínároknak. Tengeri hínár itt rohad a piaci pulton.
1: Rányomva a kóser pecsétet. Na, jól vagytok? Mi lesz? Most beszéljük meg, hogy majd a lányos zenészetben.
2: Nincsenek titkaink.
1: Igen. Hogy hol leszünk, hol nem leszünk. Távol nem akartok adni, pihenni akartok. Ki akarjátok pihenni?
2: Hát jövő héten biztos nem is tudok.
1: A fáradalmakat.
0: Nem, jövő héten nem. Jó,
1: akkor jövő hét off. Hát ha csak be nem hívom a srácoknak az utódait.
0: A fiatal balosokat behívja.
1: Azt gondolom a fiatal balosokat és a fiatal keresztény demokratákat.
0: Aha, itt fognak majd ideológiáról beszélgetni.
1: És a fiatal libertáriánusokat.
0: Na, őket várjuk nagy szeretettel.
1: Itt fognak. És a fiatal elvtelenöket.
2: Köpeny, fiatal köpenyek forgatók.
1: Fiatal opportunistákkal. A köpenyek forgató az jó.
2: Átadod a tudásodat.
1: Így abszolút megmutatva.
2: Tapasztalatot.
1: Hogyan lehet túlélni.
0: Igen.
2: Gyerekek,
0: ez a borjalmastály. Túlélővé, hogyan válhatok. Igen.
2: Úszkve 40 éves.
1: Igen. Tudjátok, ha ez mesélhetne, ez az én köpenyegem. Itt forgatom, kifordítom, befordítom, mégis köpenyeg.
2: Régén azt csinálták kabáttal, nem kifordították az ujját, amikor elkapott.
1: Yes. Olyan is volt. Meg volt, ami egyből ilyen úgy volt a dizájnja.
2: Fregoli.
1: Mit?
2: Fregoli.
1: Az név erre?
2: Igen, a Fregoli kabát az, amit kifordítasz, és egy másik dizájnról jön ez a kabát.
0: Fregoli? Nem nagyon. Ez ismeretlen.
1: Egyáltalán nem, de nagyon tetszik.
0: A Fregoli szó az maga önmagában is szép.
1: Igen. Én nagy Fregoli fan vagyok, és párti minden lakás. Nem is értem azokat a lakásokat, ahol nincsen a kád fölött felhúzható Fregoli.
2: Én azt úgy hallottam.
0: Azt én egy rossz hagyománynak tartom.
1: Hát igen, mert magasak vagytok, és zuhanyoztok. Hát jó. Püsike vagyok, és fürdök.
2: Még az is lehet, hogy ebben a műsorban hallottam. Vagy nem ebben a műsorban, ebben a rádióban hallottam, hogy a Fregoli az egy híres olasz mutatványos volt, egy cirkuszos.
1: Igen.
2: Aki egy átöltözős számai voltak, és valami csigás rendszeren húzta be az újabb és újabb ruhákat, meg kifordította, és így öltözött. Tehát úgyhogy az ő nevéből van az, hogy Fregoli kabát kifordítod, és más, meg a, amire teregett.
1: És a Prakker az ki volt?
2: Valami, ez valami BDSM.
0: Prakker valami porosz tiszt volt.
1: Aki ütötte, vágta.
2: Az az osztrák Szádmárki megfelelője. Igen. Azzal fenekelt el, aki az útjába került.
1: Igen. És hogy találta föl Lord Sandwich a kaját?
2: Nem akart kimenni.
0: Lusta volt.
1: És miközben?
2: Miközben nem akart kimenni a pókerből, vagy nem tudom én,
1: kártyajáték, nagyon jó.
2: És ő találta fel a katétert is, nem?
1: Nem, szerintem a kacsát.
2: Lord Katéter.
0: Lord Katéter.
2: Nem akart kimenni.
0: Ez ilyen lustaságból fakadóan felfedezővé vált.
1: De lehet, hogy nem volt lába. És utána meg felfedezte a petankot ezért. Nem?
2: Majd megalapította.
1: Megalapította a petankot bridge-ezés után. Szóval, hogy ne legyen zsíros a hülye keze Lordnak, ezért mondta a szolgájának, hogy tegyed be a húst, két szelep kenyér közé, hallod? Betette a húst, ráfogott a nem zsíros kenyérre, és akkor tudott ballal licitálni. Ez Lord Sandwich története, a Prakkeren még dolgozunk.
0: Igen, volt egy Leopoldo Fregoli.
2: Na. Hát, de most megvádoltak azzal, hogy a Fregoli kabát nem létezik. Figyelj, hát ez a Fregoli kabát volt. Most itt van velünk a szobában. Igen.
1: Lehet, hogy te találtad, hogy ezeket nagyon tetszik.
0: Régi magyar nyelvben az ő nevéből képződött a Fregoli kifejezés, eredetileg a visszájára fordítva is viselhető ruhadarabokra.
1: Na. Tessék,
0: majd idővel a lefelhúzható, átalakuló, vagy helyet változtató mennyezeti ruhaszárítóra.
1: Mennyezet.
2: Ennél többet nem érhet el egy mutatványos.
1: Igen.
0: Igen. És a pszichológiában is beszűrődött ez a szó, mert Fregoli szindróma is őrzi az ő nevét.
1: Igen. És azt hogy hívod, amint te szárítod a ruhát?
0: Én?
1: Igen.
0: Szárító, ruhaszárítónak. Igen.
2: De a Fregoli nem sokkal jobb.
0: Tessék?
2: Nagyon sokkal jobb a Fregoli, csak mondjuk csak a csigást hívják Fregolinak, nem úgy fölhúzol.
1: Így van.
0: De én nem szeretném ezt unblock leprolizni, de azért ez...
1: Az, hogy és akkor mi van?
0: De ez
2: a Fregoli?
0: Hát a helyszűkéből is fakad sokszor. Hát, nyilvánvalóan
2: ki van rakva, nem?
0: A szoba konyhába.
2: Marcinek, és te a konyhá... mindig mosókonyhátok, ahol lehetett teregetni.
0: Persze, nyilván.
1: A személyzet teregetem.
2: A lakótelepen a kád fölé volt rendszeresítve a Fregoli.
0: Így van, különben. Igen. De minden, különben a bélvakásokban is így volt.
2: És a felálltál törölköz,
0: az összes ilyen helyen, ahol a helyre szükség volt.
1: Akkor a konyhánk volt a 8. kerületben, mint Idelac háza. Volt egy 4,5 méteres belmagasság, és konyhán főtta minden. És hát fölötte egy szerintem 6 méter hosszú, óriás Fregoli, ami mindig ott volt a gáz.
0: Ki volt kötve oda?
1: Ki volt kötve? Fel, és akkor azon száradt mindig a minden.
0: És minden kaja szagott magába gyűjtött. Tényleg,
1: nem emlékszem rá. Nem kellett, hogy legyen, hiszen zsírral rántották a Párizsit, nem?
2: Hát, ez volt a beceneved egyetemen.
0: Rántott Párizsi.
2: A közésuliba.
1: Rántott Párizsi.
0: Jó nyomokon haladunk, tényleg a Fregoli-proli kultúrának a nyomában.
1: Fregoli-fregoli. Kifordítom, befordítom.
2: Rodolfóról mit neveztek el, ugye?
1: Rodolfóról
0: a bűvésztár.
1: Pálcán.
0: Igen.
2: Rodolfózik. Kéne, azért kéne.
1: Ne Rodolfó, ne csak a kezemet figyeljétek, hanem azt is, amit csinálok. Ne csak amit mondok, hanem amit csinálok. Ne azt, ugye? Fiszkó, Orbán Viktor, nagy magyar Fregoli Rodolfo. Ugye?
0: Fest volt a bajsza, azt tudtátok? Azt tudtátok, hogy a bajsza
2: az... Nincs akkor a belmagasság, most találtad ki. Ezt mondta a kabátra is.
1: Nincs belmagasság.
2: Nincs belmagasság.
1: Be van tiltva a belmagasság.
0: Lehajtott fejjel közlekedsz. Igen.
1: A John Malkovich menetet nézve, Fregoli azt, vagy hogy hívnak.
0: Pont ez a film, az jól passzol, igen.
1: Hú, de jó az. A John Malkovich mellett.
2: Hogy kerültünk a Fregolira?
1: Onnan, hogy köpönyekforgató emberek.
2: Fregoli, micsoda asszociáció.
1: Fregoli kabát. Már nem is tudod, hogy hogyan ugrott át erre a jóra. Erre a jóságra.
0: A köpönyekforgatás, igen, az.
1: Igen, az megy.
2: Jöhet egy férfi téma?
1: Igen, hát persze.
2: Engem folyamatosan lever a víz attól, amikor föl kell rakni a képet a falra.
0: De miért?
2: Kijöttem ezzel. Technika, mivel, hogyan, mit fúrok át, van-e ott izé, van-e, hogy két tégla közé, vagy félsz éppen ez
0: félsz az ismeretlentől?
2: Félek az ismeretlentől, egyfelől, másfelől félek a lyuktól, a lyuk, ami nem tart, a fúrjam vagy zögerjem.
0: Rossz tiplit választasz.
2: Képakasztó fűrészfogra, jaj, nem bírja el, hogyan szögeljek meg egy vakrámát belülről, hogy ezt a fogat elviselje.
1: Vakráma.
2: Figyeljetek, annyi lehetőség van, és olyan kevés a tudásom, arra jöttem rá, pedig olyan készletem van, hogy legnáltátok, beszarnátok. Tehát egy ekkora doboz, és van benne kettes, hármas kis szögelésű képakasztó, fűrészfog, csavarok, tiplik.
0: Egy teljes készlete van arra, hogy mindenféle képet felrakassál, és ez igen, már a látványtól szerintem beszarsz.
2: Igen, és elbátortalanodom, és hát rosszul nagyon döntök, és félrefúrok, és akkor nem megy egyszer, csak túljutsz valamin, és befejezd.
0: Igen, kicsi a vakolat, és akkor mögötte meg ott a nagy üresség.
2: Szétfeled a tipének a fejét, cibálod ki, akkor snitzerre levágod. Én ezt akartam, na majd folytatjuk.
0: Na igen, köszönjük a coming out-ot.
2: Szia.
0: Jó reggelt.
3: Sziasztok, Laci vagyok Zuglóból, de nem emiatt érzem át Dávid fájdalmát, és az összes értelmiség ide a barkácsolásban hívő embernek a fájdalmát. Mert az, hogy az ember fel tudjon akasztani egy képet, le tudjon cserélni egy perlátort a csapon, vagy mit? Meg tudjon húzni egy csavart, hogy ne lötyögjön a WC-n a deszka, ez ilyen alapskill kellene, hogy legyen szerintem.
0: Igen.
3: És tök érzem azt, és Dávid, a te nemezised az egyébként a vegyes falazat. Nem tudom, hogy kérdezzél-e olyan.
2: Igen.
4: Tudod, ez a te nemezised.
2: Igen.
3: Aha. Na, én nem remrégóta vagyok budapesti, és hát a két kezemet összeteszem, hogy itt tégla van, meg beton. Tehát, hogy ez két egyszerű történet, amit nem viszel a sima fúró, azt elviszi az ütvefúró, és megvagyunk. De az, hogy a Pécsen, ahol 20 évet éltem, és egyébként a közelmúltban is egy lakás felújításában még sokat szívtam, meg az még tart is sajnos. Tehát az, hogy nem tudod, hogy egy fűszeres polcot elbír egyáltalán az a fal. Hogy akkor most a gipszkarton mögött mekkora légrés van, és utána mekkora fal van. És abban a falban többen a malter, mint
0: őrült a problémák, igen.
3: Amiből összerakták.
1: Egy veszőfutás az élet.
2: És na, a mérés rossz helyre rakod.
3: Úgyhogy a végső megoldás egyébként az endlőzünk, hogy úgy fogalmazzak, az átmenő csavar, az mindent megold. Csak hát ugye akkor a szomszéddal meg kell egyezni, hogy az ő falán viszont lesz egy tenyérnyi.
0: Átmenő csavar, az csodálatos, igen.
3: Igen, azt meg lehet. Hát egy jó szomszédságnak a titka,
0: mert a fető.
1: Neki is odaakasztja a képet.
3: Oda felakaszthatja, hát
0: vagy nem tudom.
1: Ugyanaz lesz a képet, mint
0: a szomszéddal. Igen.
1: Vagy a szomszédnak adok egy képet, hogy ő is nézze. És néha visszacseréljük.
3: Igen, és hogy akkor
1: meg lehet
3: balanszírozni, mert hogyha te fel akarsz tenni egy kis polcot, akkor megkérdezed, hogy neki hova lenne jó a fűszerpolt.
1: Igen.
3: És akkor ezt
0: össze tudod hangolni.
1: Igen, a jó szomszédság. És akkor a lakások itt fognak hasonlítani egymásra a lakótelepen.
3: Igen. Mert a falszomszéd, azt szerintem az egy magyar fogalom, ez a falszomszéd.
1: Az biztos.
2: Mint az Iker, telefoniker.
1: Iker.
3: Az Iker vonal. Ó, de jó
2: volt. Vonalikrem. Vonalikrem.
1: Olyan pésett is volt, nem csak vegyes falazat?
2: Képzeljétek el, TikTokon lenne ikred.
3: Hát, mire én Pécsre kerültem, addigra a telefon már kézi telefon volt, úgyhogy ott már jó világ volt. Onnan én jövök eredetileg, ott még telefon se volt. Hétfőn nem volt tévéadás.
0: Tényleg? Jó, hát az országos volt.
1: Én még telefonáltam Kurblis telefonon Budapestre, vidéki országból.
3: Még sorkatona is voltál, mi?
1: Ez biztos. Két sor.
2: Evett Dózsa húsából.
1: Én láttam Lenin.
0: Láttam még, amikor megkoronázták Mátyást a jégen.
1: Én láttam Lenin, csak be volt csukva a szeme.
3: Tettél húzta Budapest ostromakor?
1: Nem, azok? Nekem az a kalibán srác a haverom, aki itt kajálta a végtagokat a minapi Budapesten.
3: Ezzel vissza is kanyarodunk a mához.
1: De szevasz, szóval, köszi.
3: Kitartás a barkácsot.
1: Hasonlókat.
0: Köszönöm szépen, szervusz. Na jó, szóval coming out.
2: Akkor a téglafalban van egy betongeredda, úgy.
1: Igen.
2: És akkor annak
0: keresztbe.
2: És akkor persze fúrod, az meg a telken van.
1: És amikor majd hezitálsz, és egy kicsit izzadsz, aztán egy kicsit úgy könnyezel, és egyik lábadról a másikra állva rendes, bén a bölcsész értelmiség, akkor a csajod oda megy, elég volt, nem bírom tovább nézni, beteszi, nem?
2: Hát igen, voltak pillanatok, amikor ő segített, és azt mondta, hogy ezt...
0: Fejezzük be ezt a picsogást.
2: De ideális esetben van egy lézeres mérőd, azzal például tudod a távolságot, a derékszöget, a nem tudom, ki sem mond.
1: Pont középre kerül a nemzeti hitvallás,
2: igen, nem? Két képet kellett...
1: Jó rész ki, nem?
2: Érezzétek már át, két képet kellett kiraknom egymás mellé, ugyanolyan magasságba, vakrám a középen merevítővel, tehát kettő-kettő csavarral kellett kirakni, négy csavart kellett befúrnom a két képhez, ami egymáshoz is képes. Egy vonalban van.
1: Sikerült?
2: Sikerült, persze.
1: Hány lukból oldottad meg?
2: Négyből, meg volt négy lukból, azért ez
0: és
2: is
0: mennyi
2: ritka.
0: Időben?
1: De az kettő,
0: azt kérdezem, igazából.
2: De volt olyan, amikor egy, hát mivel nem volt glettem keverve, azért egy kicsit alá kellett tuknia, mert ott is volt valami furcsaság a falba, és a fúrót eltérítette.
1: Uha.
2: Szerintem ott is volt valami
1: gerenda. Annak, hogy nem vezeték volt te.
2: Hát a vezeték nagyjából tudom, hol van.
1: Hát azért ez az aztán... nagyjából tudom, de...
0: Mi minden van a vakolat alatt.
1: Igen.
2: És az igazi, tehát a lézeres mérő van a profilnak, meg az a falradar, vagy hogy hívják, tudod, amivel lehet...
0: A vezetékeket
2: belélni. Kereső, ha tudja azt, hogy hol megy a víz, meg hogy hol.
0: De már túl profi.
1: Az igazi profinak tudom, mi a van.
0: Profi.
2: Hát az 20 rongy egy olyan.
1: Igen.
2: Hello.
0: Hello.
1: Az igazi profinak tudom, mi a van.
2: Milyen?
1: Ezermester barátja. Ezermester.
0: Aranykezű.
1: Ezermestert odahívja, és az, figyelj, az mindent megold.
2: Falfúró.
1: Például, hát ugye a bányának milyen jó dolga volt ott a lakótelepi kurvákkal?
2: Tiki, hát ezt nem halljuk.
1: Hát ezt sajnos most nem halljuk.
0: Szóval ez ilyen traumatizált téged.
2: Jó kicsit úgy látom, csak beszart.
1: Én feladtam, én nagyon korán rájöttem arra, hogy sajnos ez not my cup of tea, és nagyon büszke vagyok, amikor egy körtét be tudok csavarni. Nem, talán egy két drótot össze tudok szikszalaggal rakni, hogy visszakössem a
2: nem
1: lámpát.
2: Adom. Én nem adom fel, prüszkölök.
1: Csúnyán kalapál, nagy lukak keletkeznek, kilógó izék, mi ez? Tipli, ez a szó.
2: Föltárom a férfi lelkemet, most tényleg. Akkor
1: fúrva. Én kislány vagyok.
2: Ha egyedül vagyok, sokkal jobban működöm. Mert akkor így lemegyek zenbe, és akkor így fütyörészek, mindent lassan csinálok.
1: Na, ez alakul én. A pszichó.
2: De
1: amikor
2: ott van kedvesen,
1: és mehet ki,
2: akkor van egy ilyen megfelelési kényszer, hogy akkor én ezt így jól tudjam, ne hibázzak, gyors, flott, hogy mutassam
0: a helyzetet,
2: hogy evolúciósan csábító legyen az, hogy én milyen jó fúrok meg ilyesmi, és közben ettől tökre bestresszelek, és sokszor el is csesz dolgokat.
1: Na, ez nagyon... Ez
2: lehet, hogy egyedül ez. Kell fúrni.
1: Na figyelj, ezt megdumáljuk majd a kávészületben, spórolunk egy kis pénzt, nem kell pszichológushoz, meg nagyon jól detektáltad szerintem. Ott
2: a probléma, nagyon
0: az önismeret fontos, és az őszinteség fontos.
1: De szerintem, hogyha a belső igazi éneddel tudsz majd kapcsolódni, akkor szerintem van megoldás.
2: Ez elakadás szerintem?
1: Szerintem van elakadás, igen. De ha jól húzod meg a határodat az énjeid között.
2: A mintákat hogyan? Hogyan számoljak le a mintákkal?
1: Teljesen mindegy, mert örökölt a sorsod különben, úgyhogy Dávid, ki
0: vagy szolgáltatva? Magával a gyakorlattat.
1: Számolni
0: a mintákat azzal, hogy megcsinálod.
1: Igen.
2: Hétvégi családállítási kurzusunk fókuszában. Igen. Az otthoni barkácsolása.
1: Igen, nagyon
0: klassz. És az általa okozott traumatikus helyzet.
2: Fontos témák, és akik nem telefonálnak, nem hallgatják, azok most nagyon lemaradnak valamiről.
1: És vigyázz, mit örökítesz tovább.
2: Hellóka.
0: Igen,
5: én végeztem annó mérnöki tanulmányokat, nem sikerült befejezni, de eszembe jutott, hogy van-e ilyen műszer, vagy nem tudom, valamilyenvel lehet ilyen dolgokat detektálni, aztán ti is említettétek a falszkennert, úgyhogy az előbb leraktam, de hogy ilyen, vannak ilyen gépkölcsönzők, ahol lehet ilyeneket gépkölcsönözni, tehát nem szükséges megvásárolni, és nem tudom, lehet az ilyen helyzetekre az a fantáziám egy kicsit így felkészülni. Tehát, hogyha egy napra kikölcsönöztek egy ilyet, akkor így nagyjából így, mit tudom én, körbe tudjátok nézni így a lakást vele, hogy akkor hol milyen, és akkor lesz előről egy képetek, hogy akkor hol mennyit lehet fúrni, hol milyen vastag a izé, nem tudom, a vakolat, a fal, a gipszkarton, a ilyenek. De hát ez önként én is szerintem nehezen tennem rá magam egy ilyenre, de hogyha, tehát, hogyha az ilyen mélyebb
0: összefüggések?
5: Nem, hanem hogy, tehát, hogy van egy ilyen szorongás, azt érzem, ja, ezek miatt a dolgok miatt, ja, hogy tehát, hogy akár még segítek is végigmérni a lakást ilyennel, tehát.
1: Vállalsz ilyet? Te vagy az ezer mester haverunk?
5: Hát lehetek én.
1: Tudsz te az lenni? Szemmértéked van?
2: De te is tudod.
1: Náluk nincsen belmagasság.
2: Szóval akkor azt mondod, hogy le kell menni zenbe, vagy alfába, vagy ilyesmi, és akkor egy kicsit megismerkedni a falazattal, az, hogy mi van benne.
1: Mi van mögötte.
2: De ugye egyetlen lakás nincsen normálisan dokumentálva.
1: Az egészen biztos.
2: De
1: az
2: még akkor sem, ha te újítottad persze föl csumáról. És kérdeztem a villanyszerelőket, hogy akkor hol van ez a dolog. Azt mondták, fotózzam végig, és akkor majd tudni fogom.
1: És megcsináltad.
2: Meg, de már mit tudom, hogy
5: látok potenciált, van, hogy így igen, mélyebben ismerkedni a lakóhelye.
1: Igen.
2: Hát, jó tanács volt. Köszönjük szépen.
5: Én nem vagyok ennek a szakembered, engem minden érdekel.
1: Azt halljuk, köszönjük. Szia.
2: Hello.
1: Itt, amikor így a jófülűek így ráteszik a páncélra a fülüket, és akkor kattan és kinyitják, kéne ilyen falfülelő, nem? Hogy így mész, és akkor így tudja.
2: Falsuttogó.
1: Vagy az ismerésem.
0: Végig megy a 4 méteres belmagasságon.
1: A közeli rokonom, aki kiszokta pálcázni, hogy hova kell tenni az ágyat, mert hol megy alattad a vízfolyás, és akkor
0: arrébb
1: húzzák a bútort, meg átrendezik
2: nem
1: a szobát.
2: Nem veszik össze az ingással?
1: De akkor így mutatom a pálcát, meg mutatom azt a rásegítő csuklomozzat, ami miatt a pálcát.
0: És keresi a csít.
1: Igen, de hogyha, de oda, hogy a falhoz egy igazi pálcás, akkor lehet, hogy ki tudja googlizni a pálcájával, hogy hol lakik az Úristen a fal mögött.
2: Be lehet azt szkennelni. Szóval igazából azon, hogy én ezt nem adom föl, nem az van, hogy a szög kerül a kezembe, akkor lever a víz, hanem az van, hogy jól akarom csinálni, és sokféle eszköz van hozzá, mindenféle horgok, akasztók, nem tudom én. És keresem azt.
1: Van egy nagyon jó ötletem, Dávid, szerintem, hogyha így a fejlődés útjára akarsz lépni, most úgyis fogsz időt tölteni Balatonon, ott van elég sok fal, veszel grettet, és ott így furkálsz, úgy lelkismert furdás nélkül, végül gyakorolsz.
2: Végül is terméskőből van.
1: Ja, pláne, az ütve furkálsz.
0: Hát vagy... az egy igazán jó terep.
1: Ütve furkálsz.
2: Mindjárt elvesem a legkeményebb képet, amit felfogtam, az egy dicsekvés lesz. Halló!
6: Sziasztok, ápoló vagyok.
1: Szia, ápoló.
6: Dávid, a műszered szerintem az nem lézeres, mert a lézer nem hatol át a falon, az inkább valami mágneses jellegű lehet, hogy a
2: fény. A lézer az a...
0: A derékszögeket.
2: A derékszögeket, meg a...
0: A távolságot mérni.
2: Távolságtartás.
6: Ja, igen, ja, az helyes, igen. Én is egy ilyen falvezetékmérőt hiányoltam pár, amikor apostolom lelkesen segített, bár ő csak faipari mérnök, de a szerelvényedésbe próbált segíteni, és a tetőtér beépítés részen belefúrt a falba, ott pont ment egy vízcső. És mire megtaláltuk az elzáró csapat, az volt egy 20-30 perc, addig eléggé jelentős.
1: Köszi apuka, gyere segíteni, holnap is.
2: Jó, hogy nem strangot nyomottál, mert azon nincsen leállító. Azt nem tud elzárni.
6: Én most egy coming out-tal jövök nektek, hogy én műszerbuzi vagyok, és van egy csomó olyan háztartási berendezésem, hobbi jellegű barkács berendezések, amiket mióta megvettem, ki se bontottam. És felajánlom nektek. Például van olyan,
2: tombolára,
6: hogy van hőszigetelés érzékelő, tehát hogy a falra lőve a lézerpontot megmondja, hogy ott mennyire szivárog el a hő, és oda kell tenni plusz hőszigetelést.
1: De zsírúj fóliázott láncfűrészed nincsen?
2: vagy csak autó
6: három is, de...
1: Vetted a parkolóba tegnap?
0: Csomagtartóból.
1: Csomagból.
2: A legjobb eszköz...
6: Elmegyek és bármit levágok.
2: Ez nagyon
0: jó. Igen.
2: Legjobb eszköz autónepereknél, amelyik méri, hogy volt-e dukkózva.
0: Ja, hogy hány mekkora glett van rajta. Igen, milyen vastagabb, milyen vastag a fényezés. Igen.
2: Nem magyarázzon, a műszer nem hazudik.
0: Igen, így még végig, és ez az oldal, itt végig van húzva.
1: Mint az EKG-nál is jobb. Miért nem lehet ilyen mérni viszont emberre is?
6: El akartam adni a régi autómat, kijött egy vevőjelölt, és azzal kezdte elővette a táskát, abból kivette ezt a műszert, és elkezdte nézni a festést, és nem is találkoztam én ilyen korábban. Nem értettem, mit csinál. Azt hittem, hogy a színét nézi, hogy ez szép-e, vagy itten, és akkor mondta, hogy ez festékvastagság mérő, és azt nézi, hogy volt-e marambolos. De mondom, hogy hát kérdezzem, megmondom. Azt mondja, hogy én már senkire nem viszek.
0: Hát, csak igen. A műszernek. Igen. Jó. Na jó, köszi.
2: Szevasz. Szóval elmondom még a legbonyolultabb képemet. Egy festmény, ami 4 darab üveglapra van festve, 4 rétegben, kicsit olyan, mint egy a reneszánsz színházban, amikor a rétegek vannak, de ez össze van nyomva.
1: Teljesen.
2: Teljesen össze van nyomva, és az üvegek rétegein van rajta ennek az orosz matróz, kitetovált matróznak a portréja. Bazil.
1: Szép.
2: Nagyon, nagyon szép, és az egész egy alumínium keretbe van belefogatva, és
1: 5 kiló?
2: 5 kiló körülbelül, és ez erről a keretnek a része 2 csavarhely, ami benne van ebben, és ugye ezt nem lehet restaurálni, ha lehelyted, akkor szevasz van, akkor hát nem tudom, akkor pázol maximum ebből a dologból. 80 kiló, nagyon pontosnak kell lenni a helyeknek, nagyon erősnek a csavaroknak.
1: Leizzadtam volna.
2: Leizzadtam, megcsináltam. Volna marcit. És mi derült ki? Persze nem figyeltem eléggé, hogy a csavarnak túl nagy volt a feje. Uh-huh. És nem mert, tehát nem olyan nagyon, úgyhogy veszelővel lereszeltem.
0: Kicsit igazítottam.
1: Igazi férfi.
2: Én még egyszer ezt nem kezdem el, más csavar nincsen, más ide.
1: De fönn van most már a bazi jó helyen.
2: Nem, azóta 2-szer költöztem.
1: Ja.
2: És várja a sorsát, és ezt majd akkor fog még egyszer fölkerülni. Úgy gondolom, hogy tartós lesz az életem.
0: A parkettán van.
2: Volt 8 évet egy helyen. Az úgy jó volt, de aztán leszereltem.
1: Azt a hét meg a 8-át.
2: Szóval a képek, de még mindig most is van olyan kép, ami falnak van támasztva, hogy hát ilyen. És várja azt, hogy majd
1: fölkerülni. Ez minden sokkal jobb, amikor önismeretből 5-ösként, és már tudod, hogy megint az lesz, hogy felkúrod magad a saját bénaságodon, meg hülyeséged, ebbi közben néznek és látnak, és ez egész. Felhívod a Marcit. Marci, gyere már. Leszakadt a redőny, hallod? Marci, itt egy kicsit le kéne fülészelni ebből az izéből. Itt van ez a 3 kép. A kirincs is izé.
0: Lötyög, mi?
1: Lötyög a kirincs. Marci, te olyan. És hogyha már itt vagy, akkor mondd meg, hogy csinálja a pörköltöt. Abban is nagyon király vagy.
2: Hát, én próbáltam meg gurtit is cserélni. Hát én azt megoldom.
1: Csodálatos, tényleg.
0: Különben nem egyszerű feladat.
2: Nem, pedig olyan
0: prízi. Ezeknél a régi beragadt ilyen fából készült redőnyöknél.
2: Primitív a szerkezet.
0: Egyszerű, nagyon egyszerű, igen. De mégsem. A feladat végül is bonyolultabb. De annál, mint első
1: de
0: látása.
1: De ezért kételni, hogy így meg akarjátok érteni a gurtinak a logikáját. Először logikailag felfogni a működést. Hát, és hogy aztán utána hozzá tudjatok fogni értelemmel
0: a feladatot.
2: Ja, 30K-ig gurtit cserélt, ez nem nevetséges, és azt mondta, azért milyen primitív. Meg láttam redőnyös dolgozni, hát. És kicsit úgy fordult, hogy ne lássam. És arra gondoltam. És akkor mondom, hogy hol, ez most akkor ez most mi volt itt a lényeg? És mondta, hogy jó, szakértelem, az volt. És azt mondtam, hogy túrót.
0: Túrót.
2: És megpróbáltam, nem ment, visszahívtam legközelebb.
1: Persze.
2: Szóval föl kell adni, ez egy önismeret, keresed a határaidat,
1: igen.
2: Tanulsz magadról.
1: Így van, fejlődni akarsz, és jobb lenni.
2: Új kapcsolatom, nagyon jól vizsgázott abban, hogy nézett, én ott fújtattam, és fölkerült a kép, különösen nagyobb konfliktus nélkül.
1: A buding próbálja a levés.
2: Bizony, gyerekek. Azért építkezni nem fogunk együtt, nem ajánlom senkinek, hogy építkezzen, akár egyedül,
1: semmit,
2: akár
1: ne építsünk.
0: Azt ne csináljátok, tényleg ne csináljátok, mert az tönkre tesz mindent.
2: Csablecsacsit nézzétek meg, hogyha eszetekbe jutna, hogy építkeznétek.
0: Azt igen. valamelyik. Késő esti órán éppen belenéztem, és ahogy a Gáspár és az Eszenyi, meg a többiek ott mozgolódnak.
1: De ha építkezés előtt már beadjátok a vállópert, akkor meg fogtok spórolni egy pár terápiát.
0: Hát, hogyha így nézed a költségwise oldalról, hát igen.
1: És akkor nem kell tanulni magadról meg semmit, akkor így tulajdonképpen a projektet azonnal készre
2: válíthatod.
1: Zeneljünk egy jót, olyan jó az így, nem? Második blokk.
0: Yes.
1: Dávid és a...
0: Ez a hidratációs szünet lesz most.
1: Különben még gyorsan, hogy a fregoli ugye, ami rajta van, igen. Legalább 30 kiló vizes ruha.
0: Igen, és szárad a pacal pörkölt.
1: És azt mekkora tipli tartsa meg, hogy nem szakad-e le.
0: Hát, igen.
1: Hogy életveszélyben van-e a gyerek alatta.
0: A gurigát.
1: Ugye?
2: Na
0: még egy felvesszük, jó reggelt, szervusz. Kívánunk.
1: Halló.
7: Halló. De mint a papera?
1: Még egyszer?
2: Papera. Csabla Zsacsi.
0: Hát de ő is benne van, meg az Eszenyi is benne van.
2: Ő a Tripliszek.
0: Persze.
7: Eszenyi mit játszik?
2: Ő a Tripliszek, a kövüves Zsacsi, nem?
0: Aki ott...
2: Sanyi, adjon le egy figyelmeztető.
0: Ilyen nagyon-nagyon-nagyon lengén ott kellemetlenkedik.
2: Kövüves Zsacsi.
7: Akkor még egyszer meg kell nézni.
2: IMDB elég az szerintem.
0: Nézd meg a stáblistát.
1: Hello.
0: Szevasz. Na.
2: Valamit akartam még mondani. Ja. És akkor még, bocsánat, ezt nem bírom magam.
1: Nem baj.
2: Mettem olyan dolgokat, amik semmire nem jók. Például horog alakú szög. Beverhetetlen.
1: Mi értelme van?
0: Hát figyelj, csúszliba jó.
2: Pik.
1: Amikor a halakra.
0: A galambok ellen. Például.
2: Ilyen alakú. Ez a szög. Pisztolyt mutatok az ujjammal. És ezt így bevered, és ráakasztasz valamit. Arra jó.
0: Arra
2: csak
0: jó.
2: Nem lehet beverni.
1: Ilyen nálunk
2: nem
1: is
2: lehet
1: van.
2: Beverni. Igen. Úgyhogy vegyél nyugodtan, kínainál lehet kapni. És akkor azt gondoltam, hogy hát ez nem jó.
0: De biztos értem, van egy elgörbül, amelyet, igen, az ütögetés közben.
1: Vagy a 20-25 éve halt meg a nagyapám, aki mondjuk ilyen humán értelmiségiből lett muszájból kommunizmus miatt műszaki értelmiségi, és ezért hozzáfogott dolgokat úgy megcsinálgatni, nem nagyon ment neki sem.
0: De félbehagyta.
1: De volt egy ilyen doboza, ami tele volt szerszámokkal.
2: Megörökölted.
1: És akkor mindenki vihetett, amit akart, és akkor és így nézd, hogy te akarod elvihálni? Persze, emlék. És akkor egy ilyen kurva régi doboz, ilyen műanyag, benne van, mint a három kalapás, nem tudom én, és ilyen nagyon régi ár, meg ilyen nagyon klassz dolgok, úgy benne ezek, van az...
2: Van ár, akkor behozom, hozd már be, mert
0: ezeket én nagyon szeretem.
1: Ilyen régi, mint
2: behozom az öveimet, amiből kifogytam.
1: Így van.
2: Ütünk rájuk,
0: lehet új lukakat ütgetni
1: bele. És ez a szögkészlet, tudod, egészen icike-picikétől, amit tulajdonképpen kárpitos szög, igen. Az egészen nagyokik, ezek a régi rezek,
2: de a rozsdák. De be van rendezve, vagy csak úgy össze van emlesztve?
1: Hát én egy hülye, egy teljesen rendetlen hülye. Nek a fiók is borzalmas, amin állapotban mondom, hogy ez.
0: Ja, semmire. Hogy nincsen rendben, de csak úgy bele van hányva.
2: Akkor ne hívjuk készletnek. Nem hívjuk készlet, szögkészlet.
1: Sőt, ilyen félkészletről.
0: Az rendezett állapotban van, igen, az a kis fahóban.
1: Ugye rend, már rend, a lelke minden.
0: Hát a rend, meg a rendszerezés, osztályozás, az egyből bejön ide, igen.
2: És van kampós csavar.
0: Igen.
1: Bele kell, ha mutatom.
0: De ez bele kell hajtani.
1: Igen, az csak tipli
0: bele. De ez tiplis.
2: Tiplis.
1: Vagy bába.
2: Akkor az ugye lehet, csak hogy van rajta vagy, kampós, hogyha van.
0: Vagy kézzel, vagy fogóval, vagy
1: valami. Meg hogy a facsavar, az más,
2: de van
1: mint
2: olyan,
1: a aminek... másik csavar. Mert azt hiszem más az iránya is.
2: Nem.
0: Nem az iránya. Az iránya más,
2: nincsen. A bemetszése.
1: Irány az mindig egy
0: az irány az egyforma, igen.
2: Na jó.
0: Igen.
2: Azt sem ment, és hogy találtam olyat, amiben van. Bele lehet rakni a csavarhúzót.
0: Igen, és azzal lehet.
2: Mert előtte olyat tettem, hogy nem lehet berakni. Szóval ez egy tanulási folyamat, és aki...
0: De szerintem ezek adnak élményeket, amikor megoldod
2: a végén. Aki korán elvesztette az édesapját, annak saját útját kell járni.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy ez nehéz.
1: De ha igazi sikerélményt akartok barátoknak, kisfiúk és kislányok, akkor menjetek az IKEA-ba. Mert ott aztán lesz sikerélményed, hogyha szépen do it yourself, összerakod a kis szekrényt.
2: Gyerekeim kedvenc játéka jut eszembe, IKEA-ba lehetett kapni, négy lábon áll, és voltak benne rudak, különböző színű rudak, egy ilyen fa labba beleállítva, és elkezdett fakalapáccsal ütni, akkor átment a másik oldalra, és amikor kész volt, akkor megfordítottad, és lehetett kalapálni az egészet.
1: Így van, jó.
2: Törtem legjobb játéka.
0: Órákon keresztül el lehetett vele szórakoztatni őket.
1: Nem csinálunk egy fejlesztést az IKEA-nak, hogy vezessék be ezt, hogy ezek kisgyerek, kisfiúk, kislányok szereljetek, csak szerelgessetek, és ott nekik való kis dolgokat ilyen legegyszerűbb módon, amikor már a motorikus készség megvan.
0: Gondolod, hogy erre nem jöttek rá a nagy svédek?
1: Biztos mindenre jár. Akkor aggódjuk el Legónak valamit, találjunk már, amiből csinálunk.
2: Jó sok lóvét, és akkor nem kell, állami politikákat csinálni, hogy hogyan támogassák a...
1: Ugye.
0: Igen, a kultúrát.
1: Egy barátom, aki zseni volt, és aztán meghalt, önkezével vetett véget életének. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen már. Az azt mondta, nagyon sok mindent így kitalált, művész lélek volt, és akkor egyszer azt mondta, tudod, mit szeretnék én feltalálni? Olyat, mint a csavaron a menet. Na, ezen azóta is sokat gondolkozom, hogy jé, tényleg. Milyen jó dolog, egy ilyen tök egyszerű dolog. Én most értem a csavaron a menetet. Az előbb azt hittem, hogy van két irány.
0: Az tényleg így lehet, hogy nem érted, hiszen megkérdezted, hogy az irány az melyik. Ez fordított irány.
1: Hát van-e olyan, hogy más irányú?
0: Igen, amikor kifelé csavarod.
1: A barkezesek.
2: Történész is vagy, és barkácsmester is.
1: És
2: mikor martak először menetet? Facsavar volt az első?
0: Mikor martak? Fú, fogalmas
1: sincsen.
2: Hát, hogy milyen régi technológia? Szerintem facsavar volt az.
0: Hát minden bizonnyal az lehetett. Hogy valami puhább, igen, anyag. Tehát lehet, hogy agyag volt, vagy valami ilyesmi. Nem tudom. Most csak találgatok, ennek érdemes utána nézni. Tényleg.
2: Jó, nem ígérjük, hogy a zenei szünetben, de hogyha nektek van erre időtök, akkor
1: szélesen fogunk nyilvánosságozni ez a szép mondathoz, hogy marják a csavarba a menetet.
0: Marják a menetet.
1: Marják a menetet.
2: Én meg egy viccnek.
1: Kolor, lokál.
2: Csak a poénjával. Tessék hagyni, akkor a csavart is utána dobom. Hello, utolsó, mondjad.
8: Igen, akartam mondani, hogy utolsó, egy ilyen érdekes dolog, meg hasznos módszertán a mérnöki világból van ilyen, hogy csavarszabály, vagy nem tudom. Na, az a lényeg, hogyha a hüvelykujjadat a csavarnak a tengelyével párhuzamosan tartod, akkor a többi ujjadnak az iránya megmutatja, hogy melyik irányba kell betekerni.
1: Várjál, mutatom. Itt van a mikrofon.
0: Ez kéne most itt csavar a kezünkbe.
8: Egyébként egy jobbsodrású koordinátarendszerbe, és ez adja meg a pozitív irányát a nyomatéknak.
2: De ez jobbkezesek
1: van, nem? Ez jobbkezes vagy balkezes szabály?
0: Jobbkézes, igen.
1: És
2: minden csavar, minden zár. Jobbra nyit és balta zár.
8: Balmenetes csavar is, csak ez a standard állapot, tehát.
0: Igen, mert a világ erre épült sokáig.
1: Igen.
2: És akkor jönnek a kerékpárpedálok, amiket fordítva
0: kell. Köszönöm.
1: És mi van a svéd csavarral? Az merre megy?
2: A csavaros észjárás iránya.
0: Dupla csavaros észjárása. Most van-e, ezt a kört
2: van-e zenével
0: fogjuk keretezni.
2: Fú, de jó lesz.

0: Kisgyerek, kisgond.
1: Kisgyerek, nagygyerek.
0: Nagygyerek, nagygyerek. Jó reggelt, kívánunk.
2: Apukka rádió. Barkács percek után. Nevelési tippek.
1: Fürge ujjak után.
0: Ezt nem tudom, már bemondtam a múltkor, de maximum akkor ismétlem magamat. Az evolúció elképesztően kreatív. Neki köszönhetjük a zsiráfokat.
1: Igen, ezt mondta már. Igen.
0: Ki mondta?
1: Nem tudom ki.
0: Fonegut.
1: Ja, tényleg.
0: Fonegut mondta.
1: Ezt már
0: így
1: beidézted, de ezt még egyszer megért.
0: Belefért. Nem? De?
1: A jó de. Kört.
0: Nagyon jó volt a jó a VB, ezt nem kell, nekem azt tetszett. Utána
1: ez a nagyon jó a műsor, de tegnap szinonimája.
0: Tegnap boltosan néztem.
1: Nagyon-nagyon rossz meccsek is vannak.
0: De nekem az a...
1: De vannak hangulatok már, igen.
0: Nem, azt nem, olyan nincs, hogy leülök és végignézek egy meccset, mert rendes gyakorló ADHD-sként helyszereket. Pár dolgot
1: sok mindent tenni és venni. És
0: nézni,
1: pakolgatni ezt azt.
0: De a gánaiak fohásza a meccs végén, amikor lett egy ilyen kör.
2: De milyen istenhez imádkoznak?
0: Ezen gondolkozz, amíg egy keresztet vezet, a csodálatos, izgalmas arcberendezésük, csodakapus, térdelve felszerszel, mondta, hogy hát az vudu volt, vagy kereszt, nem tudom, hogy ment. Mellette állt egy csatár, ilyen kéztartással, ilyen paposan. Mindenki középen behúny szelfe, és tartott. Tehát 2 perc.
2: Hosszú volt.
0: Gyönyörű volt nézni. Közben a másik térben az angolok lófráltak, hogy igen. Kurva jött be, hogy na, ment a kapufa.
2: Ezt adta föl Orbán Gáspár.
0: Igen.
2: Ugye? Mert ő volt egyházi vezető is, meg focista is.
0: Igen. A hadsereg aztán miatt, de rájött, de hogy
1: aztán a military schoolba végezte. Vagy hát ott folytatta.
0: Itt a puska, a... mondd ki vagy, hogy ez. Jaj, galambocskáim, hogy utállak titeket itt, hogy így jöttök, mentek a gangon előttünk. Jobbról, balra, balról, jobbra követik egymást.
1: Na jó, Bordalom, szóval...
0: Bébi élmény, örömök, szomorúságok.
2: Örömmel. Hát, én tippeltem, de hát semmi nem jön be.
0: Nem?
2: Szerintem full csalás az egész.
0: Uh-huh. Én a feleség...
1: Elcsalják a meccseket is.
0: Igen.
1: Érdekes meccsek vannak most még ebben a körben. Ezekből hamarosan, igen, ezekben nem lesz részünk hamarosan, hiszen kiesnek ezek a furcsa csapatok.
2: Na, hát azért van, amelyik tovább jut.
0: Így van.
1: Hát egy pár, igen, a Zöldfoki szigeteknek drukkolunk. Uh-huh. Az simán.
0: Őszintén, tiszta szívvel drukkolunk.
1: És az afrikai, igen, kontingensben szintén vannak érdekes és jó, igen. Jó csapatok.
2: Igen, igen. És
1: megérdemelnék, hogy tovább jussanak.
2: Emberi pillanatokból is sok van.
0: Igen.
2: Igen, amikor az iráni válogatott békét kér. Az öltözőben, hogy a üzenetében.
1: Igen.
0: És a japók?
1: Hát...
0: Kamikaze.
2: Meg is szedik a szemetet.
0: Micsoda?
2: Szedik a szemetet.
1: Szedik ők is szedik, de más csapat is szedi a szemetet, különben azt hiszem Jordánia csinálta ezt. Az öltözőt, hát az öltözőt patika tisztán hagyták ott maguk után. Kitettek egy kis édességet, kis keleti csemegét, és egy köszönő üzenetet a szervezőknek, hogy egy ilyen csodálatosan megszervezték ezt a világbajnokságot.
0: Ezért nem figyelek oda az összekötő szövegekre.
1: Meg ilyenek.
0: Ilyenek vannak?
1: Ilyenek vannak.
0: Én azt tudom, hogy a norvég válogatott az mondjuk 3,5 tonna élelmiszerrel érkezett meg, és csak lazacból vittek 430 kilót magukkal.
2: Mert ott nincs.
0: Hogy ott,
1: hát
0: hogy azt tegyék meg, amihez szokva van, hogy ne kelljen ott a séfeknek a nagy áruházokba, meg a grocery store-okba ott időt húzva válogatni, hanem be a nagy kontingens.
2: Válogatott séfje.
0: Ugye?
1: Az milyen jó.
2: Magyar válogatottnak ki a séfje?
0: Igen. A zöldfokiak beállnak a menzán a sorba, érted?
2: Tálcát tologatják.
1: Tologatják, igen. Még egy kis krumplit, légy szíves.
0: Kérek is lepattanul az acot, nem?
2: Szegény irányoknak meg csak beadják a kis ablakon.
0: Igen.
2: Tálcát.
0: First world problem. De ez szép, hogy bekészítés van. A következő csapatnak.
1: Következőnek, igen.
2: De jó, olyan szép.
1: Meg igen.
2: Emberi pillanatok.
0: Igen.
2: Nagyon.
1: Én még azt várom, mert ugye az egyik meccsnek... Kicsit hosszabbra nyúlt a játék ideje, hiszen ez Philadelphiában volt, ahol lecsapott a vihar, és elkezdett zuhogni az eső, aztán utána egy olyan hosszú szünetet kellett tartani, mint egy fél idő, hogy elvonuljon a vihar. hogy ilyenből még várható lesz azért pár, főleg a keleti parton, akár Floridában is, akár a, ezekben a nagyvárosokban, mert van Boston is, Philadelphia, New York, New Jersey.
0: Ki vagyunk szolgáltatva az időjárás viszontagságainak, akárhol vagyunk a világon.
2: Ki? Hát nem, hát mert Katarban nem voltál, ott behúzták szépen a tetőt, légkondit beröffentették, azt csókolom.
1: Itt is vannak ilyen stadionok különben, ahol és akkor ezért aztán megy a húgás, hogy akkor a hidratáció szünet. Minek, hiszen itt van 22 fokra, be van állítva a hőmérő, nem izadna a játékos.
0: Hát, hogy látszódjék a reklám, hát kell de
1: ez,
0: a reklám.
1: De ez alapvető, de egy csomó minden alapvető változáson megyünk keresztül szerintem. Ez a 4/4-es az egyik változás.
0: Borzasztó.
1: Hát...
0: Neked tetszik?
1: Nem váltott ki belőlem ellenérzést annyira.
0: Én például akkor...
1: Mert hogy minden egyes, szinte minden egyes alkalom azt lehet látni, hogy egy-egy szünet után valamelyik csapat biztos jobb. Tehát, hogy jobban összeszedett, vagy koncentráltabb, vagy jobban játszik. Tehát, hogy jobb a játék.
0: Én nyitott vagyok. Tőlem lehet a VAR. Abszolút. Egy csomó minden. Nekem ez tetszik. Én nagyon öreg vagyok, hogy
2: játék lesz. Úgy
1: jobban lehet ilyen stratégiázni és tervezni, meg különböző figurákat próbálgatni, vagy embereket kipróbálni.
0: Meg akik ki szeretnek a fociból így, ahogy öreg. Tehát nézik a focit, azt, hogy elkezdik unni. Hogy ez a 90 perc, ez azért így sok, ez a kétszer, hogy azért annyi
2: hát
0: minden nem...
2: nem is 90, ugye?
0: Történik, hát igen.
1: És akkor már több.
0: Annyi minden nem történik, tehát hogy nehéz az, hogy végig egyet-kettő, de lesz, minden meccs van mindenhol már mindig, úgyhogy akkor, és akkor kitalálgatják ezt a darabolást. Mit?
2: Jó, ugye éjszaka van.
0: Igen. De az időjárás az közben az egy komoly tényező, csak úgy... Most például, ha itt lesz olimpia, ugye, és itt lesz ez a 40-45 fok, ami most kinéz addigra,
1: sok légkondit kell építeni.
0: Akkor addigra a főpolgármester úr és a MOB majd légkondicionálja a már kész stadionokat?
2: Ugye, az a város, amelyik egy BL döntőtől megmakkan, szerintem ne akar olimpiát.
0: 10 évig erre föl lehet készülni.
2: Nem kell, köszönöm.
0: Hát tudom, hogy
1: de úgyis ez a napirendre fog kerülni, hiszen már most. De gondolod, most elkezdődött ez a dumálás, hogy igen.
0: De mennyi lóvé jönne be ide neked okoska, ha? A kiadott lakásai?
2: Ja, ki lehetne akkor adni 200 000 forintért az Airbnb-t esténk?
0: 700 000-et mondtál?
2: 2
0: 1 700 000? Nem. Nagyon-nagyon szép eredményeket produkáltak az Airbnb bízős barátaim, akik érdekeltek az iparágban.
2: Tök jó. Remélem, hogy úgy fognak erre emlékezni, mint az aranyember a napóleoni háborúkra, amikor sikerült elpukkantani a dohos búzát.
0: Igen. Meg hát evéget lesznek újak a hévkocsik, meg a kicserélik a vízvezetéket, nem, a falazban, meg a csatornarendszer.
1: Hazahoztuk, azért lesz új.
0: Orosz metrókocsikat lecseréljük. Fehér oroszra. És akkor nem tudom, nem?
2: Hát nem tudom.
0: Minden lesz.
2: Valamiért Skandináviában nem nagyon pedáloznak azért, hogy olimpiát rendezzenek, pedig lóvé is van rá.
0: Mert egyszerűen senkik azért, tudod?
2: Nem, azért, mert
0: nincs vér a pucájukban.
1: Jobban tudnak számolni valószínűleg.
0: Meg
1: a nemzeti identitásnak mások az elemei valószínűleg.
2: Hát azért mondjuk egy Norvégia, vagy Svédország.
0: Mert kevesen vannak, mint a V4-ek, azt egymás között is már történelmileg is.
2: Azért, mert többre értékelik azt, hogy kimennek kirándulni a fjordhöz, vagy eveznek valamit.
0: Ja, meg fejik a tehenet, meg isszák a tejet, meg eszik a lazacot, meg ingyen van a gyógyszer, meg ez a sok baromság érte.
2: Szerintem ennek több értelme
1: van. Csupa-csupa szociális és gondoskodó.
2: Na de elég az hozzá. Ja, azért akartam még, ha már unalmas foci, hogy a bírók azok úgy néznek már ki, mint a robotzsaru.
1: Teljesen.
0: Még a nők is. Ha?
2: A föl vannak, be vannak technikázva.
1: Fel van szerelve a fejük, az arcuk, az övük, a karjuk, minden.
0: Tényleg.
2: Néztem a meccset, és ott nagyon sütött a nap, és valami ilyen fótot ment föl alá, mondom, ez lenne a labda, nátok ez a labda? Azzal te ne foglalkozz, hogy nálunk mi a labda. Csutak mikrofon előtt. Így kezdődik. Na mindegy. És a drón volt, a drónnak az árnyék, ami a cikázott föl alá, hát is rávetődik a kapus.
1: A napsütötte sávra.
2: Igen.
0: Aki még nem látott drón árnyékot, is rávetődik.
2: A drón. Na, a szakértünk, akit fölkértünk. Hello.
3: Hello, sziasztok.
2: Szia.
3: Bocsánat az órásért. Én úgy hallottam tegnap az Instagramon, hogy ezek a hidratációs szünetek, egyébként ezt egy nagyon kedves amerikai content creator mondta, hogy ezek igazából reklám miatt vannak, mert Amerika az
1: ilyen. Tudjuk, igen.
3: Tehát, ja, akkor nem mondok újat. Jó.
0: De te hallgatod az Instagramot?
3: Aha.
1: Ott bemondják. Bemondták a hírekben, igen.
0: Aha.
1: Jó. De igazad van, igen, de jó, hogy említed, hogy ez egy fontos szempont nyilván, hiszen ezeket a reklámperceket és másodperceket szépen kiosztják, legalább 6 vagy 8 reklámot le tudnak tolni ez alatt a hivatalosan 3 perces szünet alatt.
3: Mondjuk én nem nézem a VB-t sem, nem tudom, hogy Magyarországon van a reklám, de az Amerikában látom kézzel meg van.
1: Egy darab reklám van, egy ilyen egy kicsit ilyen kurucosan bemondták a magyar tévébe, hogy nálunk aztán ezt nem használjuk reklámra, persze azért van reklám, de csak egy reklám van. Visszaadják a képet és a hangot és a stadionba, és vissza a stúdióból.
0: Én erre vagyok
3: már.
0: Aha, pont Amerikában voltam 90-ben, amikor VB volt, futball VB, soccer, és fingjuk nem volt az amerikaiaknak 90-ben, ez a soccer. És
1: most is kevés van szerintem.
0: Egyetlen egy ilyen kisebbségnek szóló, spanyol kisebbségnek szóló kábelcsatornán adták a meccseknek egy részét a szokkernak, és akkora nézettséggel bírt, hogy megengedhetik maguknak azt, hogy mint egy magyar tévéújságban, így a bal alsó sarokból a jobb felső sarok felé tartó futó reklámokkal takarták ki az élet meccset, és így nézték már, akik nézték a spanyol ajkú latinókkal, mert őket ez érdekelte. Hát innen tette meg ezt a nagy utat ez a csodálatos kontinensnyi ország, hogy most már rendezés a világbajnokságot. Már
1: nem is először, másodszor, igen. Mert 94-ben volt az első. De az még nem volt ennyire sok szereplős rendezés, mert akkor Kanada meg Mexiko nem játszott még ebben a körben. Most meg már igen. De igen, reklám, meg emiatt már balésztak is, igen, hogy a reklám túlnyúlt a szüneten, és hogy milyen dolog ez.
0: De nem az egész egy reklám? Tehát amikor fociznak, az nem reklám. Ott viselik magukon.
1: Hát, jó.
0: Ha nézed a Szoboszlait, nem szoktál a Telekomra gondolni? Nem mondod?
2: Vagy a Lays chipsre.
0: Mit?
2: Chipsre.
0: Vagy a chipsre.
1: Hát a Lays az a legnagyobbakat is megvásárolta. Tehát a Messi is ott rákcsál, és ott keresi, hogy melyik bárban lehet menni a Thierry Henry-val.
0: Meg a társadalmi szívű üzenetek is eszetekben, hogy meglátjátok a Ronaldot, és tudjátok, hogy minden ember egyenlő.
2: A Barnaszusára följutott.
1: Igen. Hát már ott van egy jó ideje.
2: De már a Csimbora szóján van a Barnaszusnak.
0: Az így van.
1: A csomolunk már.
0: A csomolunk már Messi.
2: Szevasz.
1: Jó reggelt.
4: Sziasztok, Lébitel, bocsánat, kérlek a zavarásért. Ha megint csak beleokoskodom, mert szemüveges vagyok napestanakon, vagy a skandinávok az 2020-as, meg 2030-as télolimpiára, azért a Svédország, tudom, hogy város rendezi, de egy svéd város azért próbálkozott, csak nem nyerte meg. Szóval azt kevésbé mondanám, hogy ők azért nem szeretnének nagyobb sporteseményt.
0: Téli olimpia?
1: Hát azt már csináltak is.
0: Téli olimpia.
4: De hogy az volt az állítás tán, hogy nem nagyon akarnak, hogy náluk ez nem
1: de akarnak. Nyári olimpiára gondoltam.
2: Téli olimpia az ilyen gyógyegereknek való.
0: Persze, az kamu.
4: Persze.
0: Az csak a szponzorok miatt rendezik meg.
2: Olyanok vannak ott, mint Edi a sas.
0: Igen.
2: Meg a gánai bob válogatott, vagy milyen.
0: Afrikaiak boboznak.
4: Jamaikai
1: válogatott volt.
2: Szerintem egy téli olimpiára nem lehet elég pénzt árázni, hogyha van helyet, mert ezt nem kell megépíteni.
0: Az tényleg csak a műkocsai az zagló intézi el.
4: Hát amikor Kínában voltam olyan rég, akkor ők az elég sok műhó volt, tehát puffantottak ott. De mindegy.
0: Sok jó semmi.
1: Igen.
4: Tudjuk el, hogy én kérek elnézést, szép napot.
0: Szevasz, te szemüveges festi.
1: Gyógyegér, szervusz.
2: Tényleg, ez
1: már Lillehammerban is volt már nagyon régen olimpia.
0: Mi az, hogy tél?
1: Meg most is volt.
0: Tél.
1: Hol volt? Torinóban vagy Milánóban volt?
0: Szarajevóban.
1: Hát az a négyen volt.
2: Athénban nem volt téli olimpia, még ókorba.
0: De majd akár, olyan igen.
2: Vissza kéne hozni a pucérbirkózást. Egyszerű sportok.
0: Az van csak feláros.
2: Egyszerű sportok élveznéd. Olimpiája. Hát olyan, mint régen volt. Kis helyen elfér egy... kell hozzá. Mi kell hozzá?
1: Olaj.
2: Olaj.
0: Néző?
2: Szerintem azt a ponzorok behozzák.
1: Aha.
2: Kell egy hippodrom.
0: Bíró.
2: Hippodóm. Drom.
0: Bíró és cockfight.
1: az.
2: Szóval nem kell.
1: Kevés pénzből jól megoldható, igen, látványos sport esemény.
2: Most az, hogy a Lupaton csinálni valami, nem tudom én milyen szörfpályát, műhullámokkal.
1: Hát az lehet télen műkorcső is, de...
2: Olyan nincs, hogy olcsó olimpia.
0: Témaváltás?
2: Olatinus.
0: És most más?
2: Igen,
0: és
2: most, mondjad.
1: És most...
0: Mennyire tetszett? Tudom, hogy ez már ilyen közhelyes, mert mindenki erre beszél, de hogy mennyire tetszett nektek a David Byrne koncert?
2: Nem emlékszem.
0: Nagyon jó válasz.
1: Kiről beszélsz?
0: A Byrne, úgy írják.
1: Ja, Körte.
0: Y-na.
1: Jó. Figyelj, hát csodálatos volt. Csodálatos volt. Nehéz szavakat találni, ezeket úgy szeretem az ilyen bejegyzéseket, hogy nincsenek szavak. Hát nincs akkor ne, akkor ne.
0: Olyan mondjam,
2: hogy akkor ne. Nincsenek szavak, másfél erről a gólról még sokat fogunk beszélni. De egy óra múlva kiindul a következő mérkőzés, és holnap még négy.
1: És akkor
0: így. Aki meglássa.
2: Nagyon jó volt a produkció, hiteles.
1: Szépen kitalált.
2: Így szeretnék öregedni én is, kreatívan.
1: Őszművészeti.
2: Relevánsan,
1: ezt szerényen. Ezt szeretjük, igen.
2: Kreatívan, relevánsan, szegény, és szerényen.
1: Nem, bölcsen csinálta szerintem.
2: De nem bölcselkedett.
1: Ja, nem okoskodott, hanem ilyen szépen, tapasztaltan, de... Tehát olyan színpadképekkel, meg olyan átvezető, kicsit monológokkal, amivel így előkészített, meg értelmezett, azoknak is volt helye. Meg ideje, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon jó, ki volt töltve az egész tér és idő, meg minden.
0: Én akkor tudtam már, hogy nagy baj van, és teljesen meg vagyok véve, amikor egy-két ilyen monológból jobban belehallgattam, közelebb húztam a fülemhez a mondani valót, és hát ez így nagyon rezgett a léc, hogy ez ilyenetnél szoktam inkább kimenni a világ. És az erdők, meg a lavicsadőr, meg ezek a písznyik, nem tudom, mik.
1: De ez nem ez volt.
0: És azért nem.
1: Ez nem ez volt, nem. Szerencsére.
0: De hogy a legalapvetőbb...
2: Volt benne igehirdetés.
1: Volt benne igehirdetés.
0: Persze.
1: Hát volt egy ilyen alá, kis...
0: Nekem ez is bejött, pedig cinikus vagyok.
1: Kicsit és ilyen apostoli gospelkedés volt.
0: De kell. És azért jött, arra jött, megnéztem, nagyon készültem, és nem szeretek koncertre járni. Erre nagyon régóta készül, február óta. Belehúztam az utolsó egy-két napot, többször is meghallgattam az új lemezeket, mert hogy meg olvastam hozzá a szöveget, mert hogy én tudom, hogy egy adott ponton úgy elengedtem a David Byrne kezét, mert nekem a Stop Making Sense-es Talking az annyira sokat jelentett, és ilyen meghatározó volt, hogy amikor átment ebbe az kicsit kalipszós, kicsit world musicos, nem tudom én mibe, akkor úgy... olyan fenntartásaim lettek, vagy úgy nem voltam annyira érintve, és akkor valahogy megint elkapott, ez a lemez, az a lemez, újra hallgattam, és akkor megnéztem egy interjút vele, és akkor megkérdezte, Coachella fesztivál, van ilyesmi?
1: Van.
0: És akkor ott egy ilyen tök jól felkészült csáv, vagy 15 percet nyomott Daviddel a backstage-ben, és akkor megkérdezte, hogy van valami magyarázata arra, hogy lehet az, hogy ennyi idősen, ilyen karrier után így a fiatalok ennyire rámennek, és akkor úgy, hogy figyelj, én nem értem, de iszonyú boldog vagyok ettől. És hogy akkor ezen gondolkoztam, hogy ott betér nagyon sok fiatal, tehát nem itt Budapesten, itt látható, a generációnkkal találkoztunk, és
1: nagyon nem a fiatalok voltak a többségben.
0: Az én ismerős körömből nagyon sok embert láttam a hosszú életemben, hogy olyan furcsa ember, tehát hogy annyira más helyekről jöttek oda a kortársaim, és ez nagyon jó látni. Na és az a lényeg, hogy szerintem a feel good az a megfejtés, hogy van egy olyan ilyen életigenlő, pozitív, kreatív hozzáállása a dolgához, az élethez, a nem tudom mihez, amire igenis rá lehet kapcsolódni szerintem 16 évesen is, vagy 20.
5: Sziasztok!
2: Hello!
1: Szervusz, jó reggelt!
5: Hogy a Byrne, nekem tudjátok, hogy mikor jött nagyon vissza? Így 10 körül, amikor megcsinálta ezt a musicaljét a Fatboy Slim-mel, az Imelda Marcos-ról. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, vagy tudjátok-e.
0: Én csak olvastam róla, én azt nem ismerem.
5: Ez nagyon mindenki énekel benne, tehát tényleg mindenki, a Rosie Murphy-től kezdve, tényleg mindenki benne énekel. Egy teljes pop-operett, és nagyon-nagyon vicces, és szórakoztató, meg hát egészen furcsa oldalról kapja meg. Meg ugye ez volt az időszak, amikor megcsináltak azt a videóklipet, a Toe Jam, tehát amiben a, uh-huh. a Dári biztos tudja, hogy...
0: Már vagyarok, már látja maga
2: előtt. Nagyon jó. Csak jó remixe van.
5: Igen, hogy hogy lehet 60 évesen visszajönni úgy, hogy tehát minden borítasz föl, teheted a krumpliort meg a zakót is fölvehetsz, és bármelyik jól áll neked. Szóval szerintem nagyon úgy kell megöregedni, mint ahogyan ez a bőr csinálja.
0: Meg az infantilizmusa is szimpatikus, tehát hogy itt minden, a gospelje, az ige hirdetése.
5: Erre gyúrok.
1: Aha, van egy cél.
0: Bieburn.
5: Igen, Bieburn, és mindig hasonlítottam magad a David Bowie-val, meg a Prince-el is.
0: Igen, hát persze.
5: Ja.
0: Jó.
1: Köszönjük.
5: Ja. Okay. Jól van, hallgassatok.
0: Köszönjük.
2: Hello.
1: Hallgassunk el.
0: Rohadt jó fej, meg még minden, amiket így mond, meg nyilatkoz, meg megnősült, most elvett egy 55 éves hedfancs, mit tudom én,
1: hedfancs,
0: azt mondtam.
1: Igen. Az is jelenthet valamit.
0: Úgy mondom, hogy akarom, érted? Ez Magyarország.
1: Hát ez az.
0: Át fogom újni politikusba a futballisták neveit, mint a Népsport. Hogy megnősült, és akkor pláne egy ilyen él. Az egyik száma az arról szól, hogy kap egy, azt mondja neki a csaja, hogy figyelj, a bőröd olyan száraz, adok valami krémet, próbáld már ki, és akkor bekenni az arcát ilyen motioning izével, és akkor másnap reggel fölkel, és úgy néz ki, mint egy 3 éves. És akkor erről szól egy talán jó kis ritmusú kis vidám dal, úgyhogy engem megvett, és nagyon örülök, hogy lehet, hogy többet nem is kell meg koncertre mennem, mert láttam, hogy legjobb koncertre.
1: Ezek adni. Után már feleslegesé válik.
2: Metallica nem voltunk.
1: Hát igen.
2: Se Scorpionson.
0: Metallica volt 1 milliós
2: ilyen. Ehelyen Scorpiót adtunk meg.
1: Meg a Stingen sem voltunk, ami pont egy időben volt, a David Byrne.
0: Ott állválkodott. Aj. Biztos többen voltak rajta.
2: Sting.
1: Aha.
0: Stinga.
2: Akkor egy gyors szám.

0: Vendégünk a Kolorban, jó reggel kívánunk, amikor nem lesz nyáron Kolor, és egyikünk se jön be improvizálni, és nem vesszük föl a távkapcsolatot a kollégáinkkal. Sőt, van Marci, nagyon tetszik.
1: És nem adunk lehetőséget fiatal tehetségeknek, akkor lehet, hogy idősávunkban.
0: Ismétlés a tudás anyja, és akkor így.
1: Úgy se hallgatjátok, csat is be van dögölve.
0: Igen, meg a Dávid.
1: Jó, mondjuk telefonáltatok, de akkora betelefonáló mágnes volt ez a barkács.
0: Igen, Dávid a falfúró playlistjeivel fog szórakoztatni benne.
2: Falfúró.
0: Ha akarját.
1: Ütvefúrás.
0: Ütvefúrok. Gánai fohász, mint nem volt.
2: Bányános.
0: Adjunk izért, beszélgessünk egymásról őszintén.
1: Alig van már időnk.
2: Hát hány percünk van az őszintén? 13 perc.
1: Ezt még be akartam rakni a számot. De ezt majd akkor a végén.
2: De a végére.
1: Nem most a végén.
2: Nem most, igen.
1: De ti már nem fogjátok, ha ezt már beraktam? Volt, beraktam szerintem. Volt?
2: Ismerős nekünk, igen.
0: Nem értek egyet a francia nyelvvel.
1: Jó, de szóljatok a volt, nem? Azért próbálok iktatni.
2: Jó, hát vannak ilyenek, amik így visszatérnek néha-néha.
1: Hát de jó,
2: múlt
1: de
2: nem héten volt a Rizzi, a Böjler volt, meg ilyenek.
1: Hát jó, de ez illeszkedett oda.
2: Hát amikor van szerkesztési helye, meg ideje, meg mindene. Persze, hát nyilván.
0: Volt egy rábítószerkedvelő baráti társaság, a 90-es években. Tagja volt Öcsike is, aki pofon egyszerű. Tagba szakadt fiatal ember volt, nagyon kedves, nagyon szelíd, és amikor kedvelték a kábítószert, és ültek egy asztal körül, akkor Öcsike megfogott egy könyvet, ami francia volt. Nézte, becsukta, megrázta, füléhez tartott, és azt mondja, ebből összekeveredtek a betűk.
2: Jaj, Öcsike, jó volt.
1: Hát igen, volt akkor ez a nagy mondás, meg volt egy másik. A srác, aki kicsekkolt. Mi is volt?
0: Csavarod a menet.
1: Itt olyan hőség van, hogy mi volt, hogy az izzadság menetet vág a... Menetet van a szemgolyomba.
2: Ó.
1: Ez a telefon?
2: Ne, a kaputelefon.
0: Dávidnak örülök.
1: Valaki vegye már föl.
2: Összekeveredtek benne.
1: Telefon, nem hallod?
0: Vegyed már,
1: mindig én vegyem föl.
0: Megint
1: téged keresni.
0: A postás hoztál nyugdíjat.
1: Hello.
2: Jó reggelt.
3: Hello. Sziasztok. A csavar témát azt nem zártátok le.
1: Te nem zártad le.
0: Anya, csavar csak
1: erről.
3: Úgyhogy nekem van egy feltételezésem, tehát nem néztem utána, hogy szerintem előbb voltak ezek a szőlőprés és hasonló szerkezetek, akár a Gutenbergnek a
2: nyomdája.
3: Könyvnyomó szerkezete. Szerintem akkor még csavart nem használtak, de csavarmenetet már igen, már ezek a gépek, ezek így néztek ki, úgyhogy szerintem a csavar az valamikor a barokk
2: felvilágosodásnak a gyermeke, nem?
0: A csavar.
2: Lehetséges.
3: Nem, azon gondolkoztam, hogy ezek az óraszerkezeteknél, hogy ott a különböző szerkezeti elemek összekapcsolásánál lehet, hogy már ott használtak.
2: Mert jó, de akkor van már a Kempelen farkas is, meg ezek az emberek, tudod?
3: Igen.
2: Na, tehát szóval... Az egy jó gondolat.
0: Idealizásból, hogy korábbi a csavar.
3: Hogy mondod?
0: Hát biztos, hogy sokkal korábbi a csavar, mint a felvilágosodás. Én szerintem a csavar az a középkori ember válasza volt a szögre. Amikor már kereket régen felfedezték.
1: Csapolás.
3: Szerintem nem. Szerintem nincs igazad.
0: Lehet.
2: Jó, na, de lehet, hogy egy igen, lehet, hogy
0: már,
2: talán ennek most már mindenképpen utána fogok nézni, mert érdekel nagyon, de akár nem most fogok utána
0: éjjel
2: nézni.
0: A barátunk.
2: Éjjel, ez annyira sokat téved
1: különben. Csavar elvét már az ókorban
2: is, mert... Az ókorban, a rómaiaknál fogunk valamit találni, biztos.
1: Arkimédész csavar.
3: vízátemelők, vagy meg. Uh-huh. Hát mondom, ez a csavar menet szerkezet, de szerintem fából csavart csinálni, az hát egy nagy méretet igényel, tehát egy ilyen kis, mint 5 centis csavart nem lehet fából megcsinálni a korabeli viszonyok között. Hát egyrészt kemény fa kell, szóval az egész egy rémálomnak tűnik nekem. Uh-huh. Úgyhogy szerintem amikor a fémművesség már olyan virtuó szinten van, és szerintem öntött csavart se csinálhattak.
0: Utána járunk.
3: Hát ott valami maró szerkezet.
0: Aha, felkeltetted az
3: dolog kell legyen, de mondom,
0: utána megyünk.
3: Tévedhetek, de nem. Szerintem is nagyon jó. Későn alakult ki.
0: Köszi szépen,
1: utána járunk.
0: Hello,
4: szia. Köszönjük, szevasz.
1: Figyeljetek, ezt a klasszikus muszáj megint ide raknom.
5: Mit szól ehhez a nagy meleghez?
6: Segrepesztve érzem magam olyan formában, hogy már a Jézus Krisztus szavaival, egy John Lennon szavaival, aki új Rúzs-Széki Gábor volt, Diózsőz szurkoló, 1972-ben került be a Malomba, és hát, hogy azt akarom elmondani, hogy ő mondta azokat a dolgokat, hogy olyan meleg van, hogy a izzadság Savó lassan a bal szemembe menetet vág. Ezt akartam el.
4: Nagyon.
5: És mit tesz az ellen, mivel videkezik?
6: Átmegyek hüllőbe.
5: Hiszen van strand Miskolcon 3 is. Miért nem inkább azt választja?
6: Nekem is van fürdőruhám 2.
5: De nem azt választja.
6: Hát már nem azt választom.
5: Köszönöm szépen.
0: Rászfőbb is van hozzá, Dávid gyönyörű.
1: De ez nem ismeritek.
4: Ez nagyon jó
1: hát
4: volt.
1: Ez egy 1000 éves. Ez már ebben a műsorban is.
0: Azért fedeztünk és tartunk téged, mert ezt mind tudod, amit mi nem.
1: De ezt tudod, nem jegyzed meg, mert nem figyelsz arra.
0: Az egy másik kérdés.
1: Mert ott élsz a múltban, 92-es New Yorkban.
0: Nem, arról van szó, hogy mindig újra jó ráébred.
4: Jó, de ez is a múltban.
1: Ez minden hőhullámnál le kell játszani.
0: Értem.
1: Magadnak is.
0: Átmegyek hüllőbe. A mémgyárban, akkor mit kell?
1: Átmegyek hüllőbe.
4: Szép.
0: Igen.
4: Bármit is.
0: Átmegyek jelent. Hüllőbe. Ez nem a hajnivó, hanem ez az átmegyek hüllőbe. Mondtam?
4: A 40 fokban.
0: Hajnivót?
1: Tudom, hogy most egy darabig nincsen MHH, de...
0: Megyek le 2 hónappal ezelőtt az irodából. Gyönyörű szép majlátház, csodálatosan szép udvar, bokrok, nagyon jól néz ki, filmforgatás. Tolom ki a biciklit, valamilyen kis film, meg kicsistáv. Tolom ki a biciklit, ott van Armand Kautsky. Nem bírtam ki, így már ülök a biciklin, hogy megyek ki a rózsákkal nevezett kis vaskapun, és így hátra szóltam. Hajdihó, faszopom. Visszaszok. Ugye az milyen jó volt? Úgy hiányzik nekem is. De nem dolgoznak ezek a fiúk.
1: Hát nem, hát dolgoznak, csak ilyen. Másik projekteket. Szőri és Pulek.
0: Szőri és Pulek. Súnya szó volt benne, de ezt nézzétek, megkeressetek rá. Csak ennyit elég, ha bejöttek, hogy hajdihó, ha nem írtok le súnya szavakat.
1: Mindenki tudja.
4: Hát ezt az illik tudja.
1: Illik. Tudni illik, hogy
4: mi. Illik.
1: Tudni illik. Telefon már nem veszünk föl egy ideje, ne haragudjatok meg, nem személyes.
0: Vagy haragudjatok. Duzzogjatok.
4: Jó, hát még egyet felvettünk.
1: Én most bepakolom a kis táskát.
0: Igen.
1: Úgyhogy nem fogtok egy darabig, szevasztok.
0: Ennyi?
1: Igen. Hát mi?
4: Tatyó összepakol, nyár elkezdődik.
0: Dávid, egy ilyen kis valami nyári uborka
1: valami, szezon. Valami, igen. Valami,
4: kovászos uborka szezon, vagy valami.
1: Én még mindig a Béla telepi biciklizésre várok.
0: Én is.
4: Aha, hát az elmaradt. Ma reggel az emlékezete a social médiának feldobta azt a 8 évvel ezelőtti képsort, amit szintén biciklizéssel töltöttünk.
0: Amikor ilyenek voltunk, vannak és jók.
4: Igen.
1: Hát ez én már 2 ilyet szerveztem magamhoz, vendégségbe. Béla telepen még egyszer se jártam.
0: Az én vétkem.
1: Egy feketét nem kaptam. Azt se tudom, hogy én csak hallom azt.
4: Egy pohár vizet se.
0: Megyünk hozzád egy kávéra, amíg azt se csinálod meg te.
4: Tényleg.
0: Jó, önismereti gyakorlatot fog tartani. Elmegyek a coachomhoz. és utána jól teszek mindent.
4: Ebből még nem született semmi.
0: Szórom a hamut, szaggatom a helyemen az inget, és
1: annyira nem érdekes az
0: élet. Iszonyatosan jó volt ez az év veletek, kedves hallgatók, barátaim, veletek is, köszönjük szépen. Nekem itt van az évad vége. Nyáron meglátjuk, hogy mi lesz, ami tőlünk telik, meg fogjuk tenni. Amikor nem mi leszünk, akkor konzerv leszünk, és... nem te szép életet, jó szórakozást a politikai fejleményekhez.
4: Nézzétek a humorérzék,
0: testkultúra.
1: Színházak? Mi a színház?
4: Az abszolút színházat, nézzétek, de legyetek türelmesek szerintem. Ez igen. Nagyon fontos most, hogy ez alatt a nyár alatt nem fog megoldódni minden.
0: Nem.
4: Sőt,
0: igen.
4: Menjetek a Pride-ra szombaton,
0: igen.
4: Hogyha akartok, mert most igen. Akkor már az igazi kulcsság, akkor most igen. Tényleg lehet menni.
0: Igen.
4: Akkor meg minek mondhatjátok?
0: Igen.
4: Hát éppen azért, mert azért.
1: Igen. Lesz tilos rádiós. Teherautó.
4: Felvonuló teherautó is lesz.
0: Fú, de jó lesz tényleg, az milyen jó volt tavaly, és mennyire, annyira összeért minden mindennel, és önazonosan lehetett a legboldogabbnak lenni a tilos kamion mögött. Úgyhogy ottali. Nem?
1: Ottali. Mondom, hogy ne, ottali. Utazok. Ja, utazok.
0: Jó.
1: Én velem nem, mert én utazok. Rózsaszín
0: pólómban leszek, és ezüst színű papírkalapkámban, mint tavaly, aztán izzadjak, mint egy ló a 40 fokban.
4: Az garantált lesz.
0: De izzadni is jó.
4: Izzadni jó.
0: Ér. Ér és jó.
4: És az izzadság
1: hát muszáj, mert különben...
4: A szemedbe belevágja a menetet.
0: Az izzadság.
4: Oda belecsöpögteti.
0: Na jó, van. Szevasztok. Olvassatok sokat, cső.
1: Hello, cső.

0: Szabadság, szerelem. Szabadság, szerelem. E kettő kell nekem.
1: Meg techno. A 27-én szombaton, 31. Budapest Pride. Gyertek kettőre az operához, veresétek velünk a vérmezőig. A Tilos Rádió Techno teherautójának platóján, Sentimental, Csoki Csibé, Kanada Káosz, Nus. Tilos Rádió, Budapest Pride, Techno.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A növényeket a felszín alatt segítő globális gombahálózat léptékei megdöbbentőek. Globális tömegét 300 megatonnára, teljes hosszát pedig 110 kvadrillió kilométerre becsülik, ami milliárdszorosa a Föld naptávolságnak egy friss kutatás eredménye alapján, melyet a Qubit osztott meg. A talajlakó mikorriza gombák tápanyagokat keringetnek, szerent tárolnak, és támogatják a növények egészségét. Egészséges talajban akár 100-szorosára növelhetik a gyökerek táplálkozási területét. Szerepük az éghajlat szabályozásában is jelentős. A hálózatok évente közel 4 milliárd tonna széndioxid megkötésével a fosszilis kibocsátás mintegy 11%-át ellensúlyozzák. A Society for the Protection of Underground Networks kutatói a Science folyóiratban közölték a felszín alatti hálózatok globális atlaszát. 16 ezer talaj minta elemzése és mesterséges intelligencia segítségével becsülték meg a hálózatok tömegét és hosszát. A szöuli kifutón humanoid robotok vonultak fel emberi modellek mellett egy különleges, mesterséges intelligenciára épülő divatbemutatón, adta hírül a Euronews. A rendezvény célja egy olyan jövő felvillantása volt, amelyben a technológia és a divat egyre inkább összefonódik. A házigazda a Galaxy Corporation szórakoztatóipari vállalat volt. A designer ruhákba öltöztetett robotok a közönség előtt vonultak, táncprodukciókat adtak elő, sőt, boxmatchben is részt vettek. A nézők rögzítették a produkciókat, amelyben a robotok és emberek közösen léptek színpadra. Choi Yong-ho vezérigazgató olyan világot képzel el, ahol a divatrendek két irányba hatnak. Az emberek a robotoktól merítenek ihletet, a robotok pedig emberek számára tervezett kreációkat viselnek. A rendezvény azt is megmutatta, hogyan lép ki az AI és a robotika a szórakoztatás és a divat világába.
2: A tiszavirág nagyméretű, hazánkban védett kérész. 3 évet tölt lárvaként a folyómederben, élete utolsó napján a felszínen gondoskodik a faj fennmaradásáról. Idén a rajzás már június első hetében megkezdődött. A víz minőségére, egészségére igen érzékeny rovar, napjainkban szinte csak a Tiszán és mellékfolyóin, a Körösön és a Bodrogon található meg. A vízirendészeti rendőrkapitányság és segítői fokozott ellenőrzést végeznek a tiszavirágzás alatt. Jogszabálytétja az élő vagy elhullott példányok, jellemzően horgászati célú gyűjtését, befogását. Büntetendő természetkárosítás a rajzás szándékos megzavarása, például kis géphajóval belehajtani a kérészek tömegébe, közölte a polisz.hu nyomán a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: feliratát. Július 2-a és 5-e között Pécs egy lüktető, izzó fénnyé változik. Éld meg a varázslatot a Tilos Rádióval, a Zsolnai Fényfesztiválon. Folyékony fények, tapintható ritmusok.
1: Mi ott leszünk.
0: Várunk téged is. Infók a Zsolnai Fényfesztivál online.

Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Tilos Rádió. De még a zene szól. Halló!

Sziasztok! Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Tilos Rádió, és hamarosan kezdődik a Drágám, hol a vacsorám mai élőadása 2026. június 24-én. Még várjuk műsorkészítő társainkat, de itt van velünk már a stúdióban Mendli Dorottya, aki kutató és egyetemi oktató, Hunyadi Kata, aki a Maris-pusztai önkéntes vízőrző és tanár, és Juhász Erika, aki ökológus és a vízőrző mozgalom kondenzmag tagja, vagy valami ilyesmi. Majd ki fog derülni, hogy ez mit jelent. Noémi is itt van már velem, és Évit még várjuk. Hamarosan kezdünk.

0: Sziasztok, kedves rádióhallgatók! Akkor most már aztán Isten bizony igazán elkezdődik a Tilos Rádió nőjogi rádióműsora. A Drágám hol a vacsorámat hallgatjátok, és a mai nap a Nők a vízőrzésben című címet kapta. A műsor készítői Szili Noémi és én, Mialovics Évi vagyunk, a pultnál pedig szokásos kollégánk, aki most új szerepben mutatkozik be, Horváth Évi, és itt vannak velünk az asszonyok, vagy nők a vízőrzésből. Ez egy very hot topic szerintem, tehát ez most egyrészt tényleg kánikula van, másrészt pedig ez azért egy nagyon fontos és nagyon súlyos téma most az ország helyzetében. Azt, hogy ez a nők sorsában, nők életében, feladataiban hogyan jelenik meg, azt pedig majd ez az adás fogja kibontani. Először arra kérném a vendégeinket, hogy mutatkozzanak be. Mondjuk kezdjük akkor Erikától.
1: Üdvözlöm a rádió hallgatókat, én Juhász Erika vagyok, civilben vízőrző, egyébként ökológus kutatóként dolgozom. Az Ökológiai Kutatóközpont a munkahelyem, de most nem ebben a minőségemben vagyok itt, hanem a vízőrzőket igyekszem képviselni. Először a Tápióvidéken kapcsolódtam vízőrzési tevékenységekhez még 2023-ban, de ugye már korábbi években is a hódok kutatása, megfigyelése révén próbáltam eltanulni, ellesni ezeket a kis vízmegtartó praktikákat, és ezeket most a civil énem kamatoztatja. Aztán pedig szűkebb környezetemben a Gerje mentén a hosszú csemői tőzegláp csapatával közösen kezdtünk meg vízmegtartó akciókat csinálni, és most pedig hálózatosodunk. Létrehoztuk ugye a vízőrző mozgalmat ezekkel a korábbi vízőrző csoportosulásokkal, és rengeteg emberhez kapcsolódtunk.

0: országszerte, és a vízőrző mozgalomnak van egy Kondenz Mag nevű szervezői csoportosulása, és ennek vannak az egyik tagja.
1: Wow! Hogyha az embereknek talán egy humán települést szeretnének kötni ahhoz, hogy te most tulajdonképpen hol dolgozol, akkor a Gerje, meg a többi, tehát ez mit jelent, hol vagy?
0: Cegléd.
1: Cegléd.
2: És jó. Rákerestem a hosszú csömöjtőt, meglátom.
1: Éreztem, igen. Jó, köszönjük szépen, Erika. Kata?
3: Sziasztok, üdvözlöm a rádió hallgatókat. Én Hunyadi Kata vagyok, a hosszabb nevem az a Katalin, de a Katát használom. Vízőrző vagyok, Maruspuszta önkéntes vízőrző, emellett gyógytestnevelő egészségtantanár, rekreáció szervező egészségfejlesztő és testnevelő tanár. A foglalkozásomat tekintve gimnáziumban, Kiskunmajsán a Tomori Katolikus Gimnáziumban tanítok testnevelést, és emellett pedig gazdálkodó is vagyok, csirkeneveléssel foglalkozunk, állattartással, és földterületeink is vannak. A Maruspuszta önkéntes vízőrzés talán ebből fakadott a legjobban, hiszen ott élek az állatok között egészen most már lassan 40 éve, úgyhogy igazából a fő foglalkozásom is mind a háromnak mondható.
1: Ide is lesz még egy kérdésem, mert ugye az új kormányunk megalakulása után az a bizonyos szimbolikus első kormányülés, amit a hét vezértársaságában és aztán Maruspusztán tartottak, vagy előtte voltak Maruspusztán, tehát ez lehet, hogy ez sokaknak azért így beégett, hogy van egy ilyen dolog, hogy Maruspuszta, de hol van ez?
3: Maruspuszta Kiskunmajsán, a homokhátságon belül Kiskunmajsán van, és ott tulajdonképpen a Maruspuszta, ez egy nagyon nagy részt takar magába. Hát most már a nevéhez hűen puszta, pedig régebben ez a Marus, ez inkább ilyen mocsaras jellegből adódóan kapta a nevét, viszont most a puszta az jóval rá erősödött erre sajnos.
1: Köszönjük egyelőre.
4: Én is szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Én Medli Dorottya vagyok, a Budapesti Corvinus Egyetemen oktatok, és az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományok Központjának, Regionális Kutatások Intézetének munkatársa vagyok, tehát kutatóként itt működök, és itt folyik az a kutatás is, aminek a részleteiről most majd valamelyest be fogok számolni. Egyébként én Érden élek, a családommal Budapestről költöztünk ki, egyébként dunántúli eredetű vagyok. Vízőrzéshez pedig én csak áttételesen kapcsolódok a munkám, illetve az érdeklődési területeim kapcsán. Vízőrző mozgalomnak nem vagyok tagja, viszont követem a tevékenységüket, és a munkám során is igyekszem rámutatni a jelentőségére, illetve arra, hogy milyen sok mindennel összefügg ez a témakör.
1: Jó, köszönjük szépen. Most akkor egy nagyon-nagyon pici zenei szünet, de tényleg, Évi, egy nagyon pici zenei szünetet. Jó, köszönjük szépen, hallgatók, maradjatok velünk, és a nőkkel a vízőrzésben.

0: Kedves hallgatóink, akkor a nagyon rövid zenei szünet után ismét visszatértünk. Ez itt a Tilos Rádió nőjogi rádióműsorra, a Drágám hol a vacsorám, és most a Nők a vízőrzésben adást hallgatjátok. Telefonálhattok is a szokásos telefonszámon 215-37-73, és ígérjük, hogy fogjuk figyelni a chat falat is. És akkor a bemutatkozások, a mini bemutatkozások után menjünk azzal tovább, hogy szerintem arra most mindenki rájött, hogy meleg van. Meg szerintem most már azt is sokan olvasták, minimum, hogy tapasztalják, hogy még melegebb lesz. Tehát, hogy szenvedünk, az teljesen tény. Az asszály is valószínűleg sokaknak az inger küszöbét átütötte már, vagy legalábbis talán több emberét, mint az elmúlt, mit tudom én, 5-10 évben. De hogy az lenne a kérdésem, hogy ti hogyan jöttetek rá, hogy baj van? Tehát, hogy valamit tényleg tenni kéne. És akkor most kezdjük Katával, jó?
1: Jó, rendben. Hát ugye, ahogy említettem, én már közel 40 éve élek Maris-pusztán, egész kisgyermek korom óta emlékszem arra, hogy mégis hogy jutottunk el idáig sajnos. Azt kell elképzelni, hogy gyerekkoromban olyan mocsaras területek voltak a tanya körül, hogy édesapámtól jégkorcsolyát kaptam karácsonyra, mert nem tudtuk kitalálni, hogy hova is menjünk éppen csúszkálni. Teli volt a gólyahírrel a mocsaras rész, rengeteg vadvirággal, tulajdonképpen élt a természet, és ez talán az utóbbi 5-6 évben felgyorsultan, de teljesen eltűntek ezek a mocsarak, láposok. Most már fönt, tehát nem is látni vizet a földeken sem, sajnos, illetve hogyha ásunk valami miatt, nem is találunk már vizet. És tulajdonképpen az én történetem az onnan indult, hogy édesapám is ugye állattenyésztéssel foglalkozott, és akkor utána én vettem át tőle ezt a családi gazdaságot, és akkor maradt ki egy kis takarmányunk, és akkor tudtam, hogy ő is támogatta a helyi vadásztársaságot, hogy a vadakat tudják etetni vele, és akkor én megkerestem a nagyapáti Oszkárt, ő vele kiskorom óta ismerjük egymást, tudom, hogy ezt a tevékenységet folytatja ugye szabad idejében, hogy eteti és itatja a vadakat, és akkor fölhívtam az Oszkárt, hogy maradt ki egy kis takarmány, nagyon szívesen odaadjuk, hogy legyen mit tenniük az állatoknak, és eljött, és akkor beszélgettünk egy pár szót, hogy mennyire nincs nekik már élelem, mennyire nincs nekik már víz, és akkor utána pedig ugye az ember akarva, akaratlanul nézelődött, hogy mi lehetne a megoldás, vagy hogy mi lesz ebből, tehát ugye a gondolatainkat kitöltötte pont az miatt, mert nagyon melegek vannak, víz nincs már, nem csak a vadállatok itatásával van probléma, hanem a háztáji állatokkal is, és most már a vadállatok is egyre közelebb merészkedtek, ugye a tanyánkhoz is, ahol találtak vizet, egyébként van egy gödör, amiben mindig tartunk vizet, ott tudnak inni, és akkor nézelődtem az interneten, mikor megláttam Szendőfi Balázs szervezésében, ugye a WWF Magyarország által létrehozott, eltékozott vizeink című előadásukat, és átküldtem az Oszkárnak, hogy nézd, Oszkár, ez csodálatos dolog, és akkor az Oszkárnak tulajdonképpen ő így fogalmazott, hogy a bogarat bele is ültettem a fejébe, majd végigjárta a csatornarendszert, és rájött, hogy igazából mi is csinálhatunk egy ilyet. És tulajdonképpen akkor eljött, hogy akkor próbáljuk meg, és tulajdonképpen a Maris-puszta önkéntes vízőrzők története innen indult.
0: Szerintem van itt néhány dolog, amit ki kell még egy kicsit bogoznunk, jó? Az egyik az, hogy azt mondtad, hogy már a talajban sem találtatok vizet, akkor hogyha ezt jól értem, ez azt jelenti, hogy nem csak a felszíni vizek fogytak el, tehát már nem lehet elmenni korcsolyázni télen a gyerekeknek, meg a felnőtteknek se, hanem a talajvíz, a bióvíz, milyen víz?
1: Hát a talajvíz is ugye egyre jobban csökken, ami azt jelenti, hogy nekünk két gémes kutunk van, nem is tudom hány méteresek, szerintem olyan 8, 9 vagy 10 körül vannak, nincs bennük víz. Az Oszkár, amit egyszer ásatott vadítatógödröt, az pedig egy olyan kráter lett most számunkra, amit be is szoktunk mutatni a vendégeknek, hogy most már addig ásatta ki, hogy megnézik, hogy hol a talajvíz, és 8 méteren jelenik meg a talajvíz, tehát ott látható. Egyébként ugye régebben 2-3 méteren volt, tehát hogy nem volt ez nagyon mélyen. Az utóbbi 1-2 évben ilyen 1 métereket csökkent, tehát felgyorsult a csökkenése, és minél jobban eltűnik.
0: Tehát eltűnt a talaj fölül, a talaj alul, és kisárad az egész.
1: Így van.
0: Arról is kénytelenek leszünk majd beszélni, de szerintem ezt egy néhány körrel talán később, hogy hogy jutottunk el egyáltalán idáig, tehát hogy mi az oka annak, hogy az ország most ennyire szenved, és különböző tájegységei pedig meg még sokkal jobban szenvednek. És van még egy dolog, ami nekem így feltűnt abból, amit mondtál, hogy szerintem ebben az országban amúgy eléggé kevés a valódi civil kezdeményezés, tehát amilyen bottom-up, tehát ami tényleg helyből indul, egy helyi civil kezdeményezés, és amiről te beszélsz, az abszolút olyannak tűnik. Tehát amikor nem jönnek kívülről és megmondják, hogy mit kéne, hanem amikor emberek azt mondják, hogy igen, mi ebben élünk, meg ebben él a szarvas, meg a nem tudom, meg a csirkéink, és hogy akkor nézzük, hogy ezzel mit lehetne kezdeni.
1: Hát igen, tehát van az a pont, amikor igazából eddig se vártunk, csak ugye nyilván az ember azért nem tud az életében minden területtel foglalkozni, és akkor kicsit úgy voltunk vele, hogy jó, hát ez úgy is megoldódik, vagy úgy is kitalál valaki valamit, és akkor már amikor eljutottunk oda, hogy személy szerint én nagyon szeretem az állatokat, és mikor már tényleg eljutunk oda, hogy a vadak elpusztulnak, mert nem tudnak hol inni, akkor azért már az már egy olyan dolog, hogy az ember tényleg azt mondja, hogy na, akkor most már elég, és akkor most már én itt élek, és én itt élek 40 éve, és van ugye egy 6 éves kisfiam, és annyira szeretném, hogy nekem a tanya, meg a gazdálkodás az nem csak egy telep, hanem maga az életem, az édesapám, amit felépített évek során tulajdonképpen egy a szívügyem, na. És az, hogy látom tönkre menni, a fák egy kis szél hatására már dőlnek ki, új fák nem, nagyon picit fejlődnek, utána kiszáradnak, tehát nyilván ez a dolog azért ez olyan szomorú, hogy az ember itt már mindenféleképp megpróbál tenni érte. És a közösségi összefogásunk, amit nagyon jól említettél, talán ezt mondta egyszer egy előadáson egy fiú, hogy talán ettől nagyon egyedi a mi történetünk, mert hihetetlen 30 fő gyűlt össze már az elején, és mindenki hozott, amit tudott, és összeadtuk, és csináltuk kérdés nélkül a mai napig, és ez egyszerűen a mai napig nagyon jól működik.
0: Ez mikor volt amúgy? Ez
1: 2025. februárjában alakultunk meg, ugye akkor az első árasztásunk helyszínénél.
0: Na, szóval ez még egy viszonylag friss szervezet, de megint csak nem annyira jellemző módon, akkor egy jól működő
1: civil
0: szervezet.
1: Igen.
0: Na, de akkor azt is tudjuk, hogy Dorka, ti is a homokhátságban dolgoztok, és ezt akkor megkérdeztem így a műsor előtt, hogy a két csapat viszont nem igazán volt eddig szakmai kapcsolatban, vagy nem nagyon tudtok egymásról, pedig ott vagytok relatíve közel, ha jól gondolom. Akkor mesélj arról, hogy ti mit és hogyan csináltok, meg hol pontosan.
2: Hát mi, a mi projektünk, aminek a kapcsán én most itt vagyok, ennek az a veretes neve van, hogy a homokhátság rezilienciájának növelése bioregionális tervezésre. Ez Mihály Melinda kollégám vezetésével zajlik ez a projekt, és hát a nevétől mindenki kiszokott bukni, pedig egyébként nem olyan vészes a dolog. Ugye a homokhátság ez most már nagyjából mindenkinek megvan, meg szerencsére egyre nagyobb figyelem hárul a Duna-Tisza közére, aminek a jelentős része ez a terület, ugye ez egy felszíni vizek szegény, történetileg is a homokos talajairól ismert, illetve a futóhomok jelenségről ismert terület, amit ugye a 19. században kezdődött folyószabályozások és a 20. század során folytatódott folyószabályozások kapcsán indult folyamatban, hát illetve ennek a tájátalakítási folyamatnak a részeként ugye felszántottuk, intenzív művelés alá kezdtük vonni, hogy a világpiac egyébként roppant versenyképtelen gabonát termeljünk rajta, és mindezeknek a táj használati gyakorlatoknak a következtében a talajvízszint itt jelentősen lecsökkent, és a táj kiszáradt, amit ugye Kata is az előbb elmondott. De egyébként itt fontos szerintem úgy fogalmazni, hogy Molnár Zsolt is, szintén ökológus, Erika kollégája, ő is szokott így fogalmazni, nem kiszállt, hanem kiszállítottuk. Tehát ez egy ilyen elég fontos felismerés szerintem. Úgyhogy ez ugye egy eredetileg egy ilyen lápokkal, helyenként félsivatagi jellegű elemekkel tarkított, nagyon mozaikos táj, vizes élőhelyek, száraz homokos élőhelyek változása jellemezte, és ugye ez az, ami Kata is ahogy mondta, hogy ez a kettőség, ez a változatosság, ez kezd eltűnni, elhalványulni, és ezáltal ez a terület ez egyre sérülékenyebb lesz, és erre a sérülékenységre egy jó fogalom, vagy egy olyan fogalmi megközelítés rendszer, ez a reziliencia, ami igaziból rugalmas alkalmazkodó képességet jelent szép magyar nyelven, és mi úgy használjuk, hogy egy társadalmi ökológiai rendszernek azt a képességét jelenti, hogy adaptálódjon a külső sokkokhoz, átviselje azokat, átalakuljon. Tehát ezt jelenti az, hogy a rezilienciája ennek a rendszernek. És hát ez a reziliencia ez az elmúlt években egy nagyon divatos kulcsszóvá vált, egyébként nem csak ezen a területen, ahol mi dolgozunk, az urbanisztikától, a pszichológián át minden tudományterületen. És hát ez leginkább szerintem annak köszönhető, hogy ezek a sokkok, amiknek az átvészeléséről van szó, ezek egyre gyakoribbak, egyre kiterjedtek. Tehát itt ugye nem csak környezeti válság van, hanem egyszerre van gazdasági válság, egyszerre van politikai válság, nem tudom, hogy a polikrízis fogalom az mennyire van meg a rádióhallgatóknak. Tehát igazából
0: szerintem
2: az a...
0: nyugodtan defini.
2: Tehát igaziból csak erről van szó, hogy több sokféle zajlik krízis, ez a válság, és ezek a különböző területeken zajló válságjelenségek, ezek nem függetlenek egymástól, hanem nagyon is erősen összefüggenek, és ez ugye ebből az következik, hogy ha egyes területeken avatkozunk csak be, akkor azzal nem jutunk messzire, hanem egy ilyen komplex rendszer szemléletű változásra, változtatásra van szükség. És hát ugye ez a sokkok hullámvasútján ülve, ebből jön tulajdonképpen ez a fókusz, hogy mennyire vagyunk reziliensek, hogyan tudunk reziliensebbé válni, hogyan tudunk rezilienciát építeni, és erre van nekünk ez a keretünk, ez az úgynevezett bioregionális tervezés, a homokhátságra próbálunk egy ilyen úgynevezett biorégióként tekinteni, ez egyébként itthon nem annyira ismert keretrendszer, de gyakorlatilag arról szól, hogy amikor megpróbálunk így behatárolni egy tájat, hogy akkor mi ezen a tájon szeretnénk tevékenykedni, fenntartható gyakorlatokkal átalakítani a rendszereket, stb., akkor itt az ökológiai és a társadalmi szempontokat egyszerre kell kezelnünk. Tehát nem tekinthetünk a tájra csak egy természetes egységként, se úgy, hogy ettől függetlenül ott csak emberek élnek, hanem ezt a kettő dolgot érdemes így összefésülni. És szerintem a homokhátságon ez a szemléletmód, ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy itt ezt a többes válságot, ami ugye ez a polikrízis, ezt megfelelően tudjuk kezelni, de azt is tisztáznunk kell, és ez lesz itt az utolsó hozzáfűzésem, vagy az utolsó gondolatmenetem, hogy tudnunk kell, hogy a klímaváltozás, ami a homokhátságban a legkomolyabb környezetkihívásnak számít, erre nem érdemes külső sokként tekinteni, tehát ezt szeretjük úgy felfogni, hogy hát van a környezet, és akkor ott abban megjelenik valamiféle válság, ami aztán begyűrűzik a mi életünkbe, de igaziból ez fontos úgy látnunk azt, hogy ez nem természetes jelenség, ez a társadalmi működéshez, társadalmi gazdasági rendszerekhez kimondottan kötődik, azoknak a működéséből fakad, ez a bizonyos környezeti rendszerben megjelenő válság is, úgyhogy ez a felismerés, ez a politikai ökológia, amivel én foglalkozom egyébként, tehát ez az én tudományi területem, ez egy ilyen alapvető felismerése, hogy ezeket a különböző sokkokat egyszerre próbáljuk kezelni, és erre próbál a mi projektünk is reflektálni.
0: Ez nagyon jó. Tetszik. De muszáj kérdeznem még. Okay. Szóval, ha jól értem, akkor itt van egy elhivatott és többféle tudományterületről jövő, viszont határozottan aggódó és tenni kész
2: Abszolút.
0: Kutatói csapat mondjuk, akik viszont kerestek maguknak egy terepet. Tehát, hogyha az előbb azt mondtuk, hogy a Maris pusztai az ex-mocsaras Maris, keresem benne, a bennem élő magyar szakos keresi benne a melléknevet, ezzel még ellezek egy ideig a Marisban. Igen, tehát akkor ez viszont nagyjából mégiscsak egy top-down, tehát hogy kívülről, felülről, vagy tehát hogy hogyan találtátok
2: ezt,
0: hogy
2: jó, hogy? Ezt jól látod meg, jó húrokat pengedsz, én is ki akartam még térni, tehát egyrészt arra, hogy ez a kutatócsapat, ez 11 kutató dolgozik együtt, és kimondottan már az ötlettől kezdve az említett Mihály Melinda kollégámmal nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy itt különböző tudományterületeket összehozzunk. Tehát én politikatudománnyal foglalkozom, de van ki közgazdaságtannal, szociológiával, néprajzal, de ott vannak az ökológusok, földrajzosok, agrártudományok, tehát nagyon sok színű ez a csapat, aki ezen dolgozik, és szerintem ez kulcsfontosságú az, hogy itt valami érdemi dolog szülessen a végén. Egyébként vannak olyan kollégák, akik már ezer éve, tényleg évtizedes távlatban a homokhátsággal foglalkoznak, én nem tartozom közéjük, mert én ugye politikatudósként eddig tök más dolgokat csináltam, úgyhogy nekem egyébként ez az egész téma viszonylag új, ez a kutatás ez 24-ben kezdődött. És akkor, ja igen, hogy nem találkoztunk eddig. Egyébként Kiskunma és a környékén is van egy terepünk a helyszínünk, csak oda még így csak részben jutottunk el, tehát mi eddig az ásotthalmi terepünket csináltuk mélyebben, illetve Hajóson van még egy ilyen terepmunkahelyszínünk, azon kívül pedig Kakucson és Kecskeméten, tehát fogunk majd menni, és fogunk majd ott is interjúkat készíteni, illetve a másik dolog, amit behoztál, hogy ez egy ilyen top-down dolog, ez nagyon fontos ebben a bioregionális megközelítésben is, hogy ne ez legyen, hanem hogy részvételi módszerekkel dolgozzunk, és mi ezt is tesszük, tehát itt részmegfigyelésről van ilyenkor szó, részvételi térképezésről van szó, ilyeneket már csináltunk eddig is, illetve amikor magára arra kerül majd a sor, ideig még nem jutottunk el magába a projektbe, hogy a homokhátság, mint biorégió feltérképezése megtörténjen, akkor ezt is természetesen a helyben élőkkel együtt szeretnénk elkövetni, mert ez tényleg ahhoz, hogy ez ott helyben meggyökeresedjen, vagy egyáltalán bármiféle visszhangja legyen a dolognak, ez
0: elkerülhetetlen. Na, itt megint voltak olyan szavak, de ezeket most nem fogjuk definiálni, hanem ezt tesszük majd az adás egy későbbi pontjára, de mit jelent a részvételi kutatás, mit jelent a részvételi térképezés, stb. Jó. De akkor most forduljunk Erikához, és még mindig ugyanaz a kérdés, amit én már elfelejtettem, de ő emlékszik rá.
3: Tehát vissza a szomorú valósághoz, okay, hogy hogyan szembesültünk ezzel az egész vízhiány témakörrel. Hát ugye azért az egyetem alatt is, meg már talán korábban is sejtegettem azt, hogy vannak olyan negatív folyamatok, amelyek aggasztóak, viszont nem annyira éreztem a bőrömön. Én amúgy nem ceglédi vagyok, hanem a Dél-Alföldről származom. Gyulán nőttem föl, illetve utána pedig Szegeden tanultam. Hát ez a Dél-Alföld, ez ugye a feszített víztükrű csatornáknak, tavaknak és holtmedreknek a világa, ahol így a vízhiány az nem annyira érződik, akkor legalábbis, hogy az ember nem gazdálkodással foglalkozik. Aztán ugye elkezdtem egyrészt így a hódoknak a gátépítésével, tehát a kis vízfolyásokkal foglalkozni, és ott már olyan tájakban dolgoztam, ahol az emberek így mesélgették nekem, hogy itt régen azért sokkal több mocsár volt, sokkal több vizes élőhely, és milyen érdekes, hogy a hód ezeket visszacsinálja, mert hogy igazából már vannak ezek a szabályozott, leegyenesített, mesterséges mederbe terelt patakok, és azok már nem úgy öntenek ki, nem marad kinn a víz, akár még néhány hónapra sem jelenik meg, csak akkor, hogyha a hód oda a gátját berakja, és akkor elönt egy-egy területet. És igazából a tápióvidéken klasszikusan ezt kezdtem el kutatni, amikor a hód újra helyreállítja ezeket az élőhelyeket.
0: Ezt viszont most muszáj, tehát hogy ezt nem tesszük későbbre, jó? Tehát, hogy akkor a folyószabályozások kapcsán megcsinálták ezeket a remek, egyenes és egymásra derékszögben találkozó, vagy nem tudom, ezt a csatornarendszert. És akkor ebbe elvezették a folyókat, vagy a szabályozni kívánt folyóknak a vizeit, és
3: meggyorsították a lefolyást, és megszüntették a meder, illetve az ártérnek az aktív kapcsolatát, és ezáltal egyébként a táj és az embernek az aktív kapcsolatát is erősen degradálták. A hód ebből egyébként az egész rendszerből nagyon sok mindent helyreállított, és ugye az emberek mesélgették nekem, hogy régen, itt mondjuk így a hajta mocsárba, mekkora haltermelés folyt, ebből éltek az emberek, a mindennapi megélhetésüket ez jelentette. Aztán, amikor a hajtán ott már kiszáradó vízfolyásként találkoztam a hajtával, ami a tápiónak egy mellékvize, és ott pedig mesélték ilyen helyi közmunkások, hogy onnan fogták a csukákat, meg mekkora halak voltak benne, és így anekdotázgattak erről. Én meg így rácsodálkoztam, hogy hú, hát ez de régen lehetett, de hát ez az időlépték, amiben ezek az élőhelyek eltűnnek, nagyon-nagyon felgyorsult.
0: De és mikor volt ez, amikor a közmunkások hát, megelőtte még
3: ez a 2000, csukák? Nem tudom pontosan hány évvel ezelőtt, de azt tudom, hogy az én életemben mi és milyen ütemben történt, meg az én ottani tevékenységem során. 2021-ben kezdtünk el egy ilyen haltani vizsgálatot a tápió mentén, ahol még hát gyakorlatilag ilyen 20 körüli halfajt sikerült akkor kimutatni a vízrendszeren, és ilyen ezres nagyságrendű egyedszámokat fogtunk ki. Csodálatos vízi világot ismertem meg, jött 20-21, elkezdett aggasztó lenni az, hogy bizonyos szakaszok kiszáradtak a tápión, és jött 20-22, amikor a teljes vízrendszer kiszáradt, az egész jelenség arcon.
0: Ez az előző nagy asszály, ugye?
3: Igen, Igen, hát még az előző előtti, mert ugye volt a 2025-ös, ami amúgy elfelejtett véget érni, és ugye van a 2026-os, amit most szeretünk külön osztályként tekinteni, de ez egyébként egy összeadódó vízhiány, tartós vízhiányos állapot, egy folyamatosan negatív vízmérlegnek az eredménye, és 2022-ben még a hódgátaknak a felvizén is kiszáradtak a vízfolyások. Egyébként a hódok viszonylag tudják tolerálni ezt, ez egy ilyen teljesen nemzetközi szinten új megfigyelés, hogy még alkalmazkodnak is a vízfolyásnak az időszakos kiszáradásához. Az lesz a kérdés, hogy meddig, tehát erről most már van egy érdekes idősoros adatbázisunk, de persze fontosabb az, hogy próbáljunk olyan lehetőségeket teremteni, ahol a vízes élőhelyek megmaradnak, és a hódok is könnyebben tudják segíteni a vízmegtartás ügyét. És ugye a saját életemben szembesültem azzal, hogy most már az embereket úgy viszem ki a tápiópartra, hogy azt magyarázom nekik, mint az idős halász horgász bácsik, hogy itt régen mennyi halat fogtunk, mekkora halak voltak. Képzeljétek el, 2 méter mély volt a víz, meg 30 méter széles, ahogy a hód felduzzasztotta, és járunk a száraz tápiómederben, és a múltkor, amikor ott így fotózgattam éppen a gátat, oda sétált egy őz a hódgát alá, a hódüreg bejáratához, ahol a víznek az utolsó cseppjei voltak, és ott kezdett el inni előttem.
4: Ezek azért ilyen sokkoló.
1: Én most eléd vágok egy kicsit, Évi. Kicsit ezt a folyószabályozási, meg vízelvezetési dolgot szeretném valahogy konyhanyelven megpróbálni összefoglalni, hogy jól értettem, mert hogy egyrészt van az eleme a dolgoknak, hogy voltak a kanyargós folyóink a saját árterével, ami ott aktívan, dinamikusan tudta felvenni az esetleges árvizeket, vagy víztöbletet, és akkor ezt egyrészt egyre inkább beszabályozták, kiegyenesítették, körbe betonozták, és ezért ez az ártér funkció ez már egyáltalán nem működik. Viszont ugye azért főleg a 90-es évek, 2000-es évek elejének az ilyen vízügyi hívószava az árvíz volt, meg a belvíz, részben gondolom azért, mert hogy ezek a területek nem tudták úgy felvenni a vizet, ahogy szokták, de azt hallottam, hogy részben meg ez a patakrendszer, meg az egyebek, ezek meg azért lettek így kiépítve, hogy a belvizet minél gyorsabban elvezessék, tehát hogy van itt egy ilyen kettős rendszer, hogy ami víz lejön, azt sem próbáljuk megtartani, így kiépítettem, vagy ezt ti hogy látjátok?
3: Hát egyébként a gátrendszereink azok nem csak vízmegtartó struktúrák, hanem árvízvédelmi kockázatcsökkentő létesítmények is. Tehát ez nemzetközi szakirodalomban kimutatott, hogy a hódgátrendszerek, és ugyanígy a hódgát analóg rendszerek, tehát azok a kis vízmegtartó struktúrák, amiket mi csinálunk, azok képesek az árvíz csúcsot apasztani azáltal, hogy meglassítják a hirtelen érkező villámárvizeket. Tehát tulajdonképpen kontraproduktív dolog árvízvédelmi szempontból az, hogy folyamatosan egyenesítünk, gyorsítunk, kotrunk, kitisztítunk mindent. Rendszer szinten, táji szinten kell tervezni. Kellenek olyan természetes tározóterek, amik egyrészt a vízmegtartást szolgálják, másrészt a nagy vizeket képesek befogadni, és ezáltal az alsóbb részeken lévő településeket megmenteni. És ugye ténylegesen a legfontosabb szempont az, hogy kiszárítottuk ezt a magyar tájat, és ezen kívül ugye van az éghajlatváltozás, ami miatt egyébként ugye sokkal több vízre lenne szükségünk, mert sokkal nagyobb a párolgási igény, tehát ahhoz, hogy a területeket vissza tudjuk hűteni, a mikroklímát szabályozhassuk, sokkal több vizet kell elpárologtatni a rendszerből, tehát ez a két tényező összeadódik, és még ugye van a csapadékhiány, ugye az átlagember általában ezt tekinti a legfontosabbnak, és most van is ez a hasonlat, hogy ugye egy évnyi csapadék mennyiség hiányzik a talajból, de ez egy kicsit félrevezető hasonlat, mert ugye nem az esőtánccal kell várni a csodát, hogy a csapadék az újra essen, hanem a más részein tudunk ebbe a folyamatba belenyúlni, tehát a táji szintű víz visszatartással azzal, hogyha olyan helyeken lassítjuk meg a vizeket, ahol még meg lehet tartani, és ezen tényezők mentén tudunk elindulni. De egyébként azáltal, hogy ilyen kis vizes élőhelyeket létrehozunk a tájban, tehát olyan viszonyokat teremtünk egy ilyen nedvesség visszacsatolási elven, amelyek, hogyha egy nagyobb légköri áramlás révén már esély van arra, hogy csapadék képződjön, akkor ezt az esélyt egy kicsikét növelni tudják. És statisztikailag, hogy ez pontosan hogyan alakul, nagyon nehéz kimutatni, és nagyon kis hatások, de nagyon pici összeadódó hatásoknak a statisztikai valószínűsége már azért megnő.
0: Ez azt jelenti, hogy ha marad egy pillanat, és mindjárt jó, tehát akkor azt jelenti, hogy ha marad, vagy csináltok olyan vízfelületeket, amik párolog, mi tudnak, akkor ennek egy idő után hatása lesz. Tehát,
3: hogy a helynevesebb talaj. Hogyha igen nagy nagyságrendben csináljuk ezeket, akkor biztosan lesz hatása. Hogyha pedig csak egy ilyen néhány kis vízmegtartást csinálunk, akkor még ez a statisztikai véletlennek a kategóriája.
0: Értem, Kata.
1: Hát ugye nekünk kétárasztási területünk van Marispusztán, és valaki azt mondta, hogy hát jó, hát ebből 1001 ilyen kellene, hogy esetleg az éghajlatot befolyásolja. Na most tavaly május 1-én volt az, hogy csak nálunk, csak a kis árasztásunk fölött kialakult egy csapadék. És ezt még az M1 is bemondta, hogy csak nálunk esett, és pont az árasztási terület fölött. Tehát ez az egyik, a másik meg az, hogy a két árasztási területnek igenis van már hatása, 2 kilométer van az egyik földem, ahol még az árasztás előtt egy-két bála here lett termésként, és ahogy az árasztást megcsináltuk, abban az évben már 5, és másfél kilométerre van, mondom másfél vagy 2 kilométerre, tehát hogy még ha ilyen pici lokális hatása is van, már van hatása. A másik meg, bocsánat, visszatérve a csatorna rendszerekhez, hát én ettől vagyok ki, hogy ott vannak, én nem is nagyon értek, bocsánat, ha nem szavakat használok, ezek a zsilipek, meg ezek a minden gyönyörűen le van festve kékre, meg megheggesztve, meg minden kibetonozva, úgy, ahogy mondtad, az alja, oldala, csak hogy biztos ne tudjon beszivárogni a talajba, a víz minél gyorsabban el tudjon párologni, és utána olvastam, hogy egyébként ezeknek az átalakítása nem igényelne nagy költséget, mert most mind azt csinálja, hogy minél gyorsabban elvezesse a vizet, nem pedig, hogy megtartsa. Most még mindig nézzük egymást ebben a kérdésben, én nem tudom, mondom, nem vagyok szakember, de még mindig eljövök az út mellett, ahogy jön hozzánk le a csatorna, hogy ezt a régi szemlélet szerint működünk továbbra is, tehát még mindig arra várunk, hogy efelől történjen valami, mert hát nyilván ugye, hogy
0: ez a vízügyet jelenti, vagy nézed egymást a gáttal, vagy nem tudom.
1: Igazából a gáttal tudom egymást nézni, de igen, itt azokra gondoltam, akik szakemberek, akik értenek hozzá, de hát ugye most pont ebbe vagyunk már, hogy a gyerekeknek azt tanítjuk, hogy 4 évszak van Magyarországon. Most ezt nem tudom, meddig fogjuk tanítani, mikor már, igen, van a nagyon hideg, meg a nagyon meleg, tehát most ezt is addig fogjuk, gondolom, tanítani, még tényleg az lesz, hogy muszáj ebből is engedni. Tehát igen, itt a csatorna rendszerrel is ez a probléma, hogy kellene már valamit kezdenünk azzal, hogy legalább az a kicsi csapadék, ami jön, azt nevezessük már el, hanem tartsuk meg.
4: És azon belül az, hogy nektek árasztási területetek van, az technikailag mit jelent?
1: Az azt jelenti, hogy ugye szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert az Oszkárral több előadásra is elmentünk, illetve a csapattal, és akkor ott egy, ennek se tudom pontosan a szakkifejezését, tehát egy tervezőmérnök, egy vízügyi tervezőmérnök van a segítségünkre, és egy nagyon jó drónos csapat, és ők ugye felmérték, az első árasztásnál még az Oszkár találta a területet, megnéztük, hogy mennyi, tehát a csatorna rendszer mellett keresett egy olyan területet, ahova ki tudjuk árasztani a vizet, tehát nem fog elfolyni. A régi rendszerben is lehet, hogy ott víz állt. Ott meg is maradt a vízünk. A második árasztásunknál már a tervezőmérnök és a drónos csapat segítségét kértük, és ők mutatták meg azt a területet, ahol lehet, hogy valószínűleg víz is állt, illetve ahova tudunk árasztani, és így leltünk rá.
0: Köszönjük. Erika, akarsz valamit mondani? Mert a tekinteted olyan, de nem
3: ennek kapcsán nagyon sok gondolat jár így a fejemben, és a tekintetem nem tudom, mit sugal pontosan, de nekünk is vannak ilyen nagyon jó együttműködéseink, meg azt akartam elmondani, az, hogy a medreket hogyan használjuk. Tehát a vízügy berkein belül már van egy paradigmaváltás. Ez a paradigmaváltás, ez egy folyamat, tehát így nem egyik pillanatról a másikra megy, hogy eddig levezettük, most már megtartjuk, hanem itt szépen lassan átállnak és a jó gyakorlatokra nyitnak. Egyébként régiók között eltérő, hogy milyen ütemben. Tehát a rossz példákat kiemelni soha nem szép dolog, ezért inkább a jó példát emelem ki, és ezt próbálom így lobogtatni az ászlón, hogy akkor ezt így vigyük körbe az országban, együttműködési keretrendszer és módszertan szempontjából is. Amint az elején emlegettem, a hosszú csemői tőzegláp csapatával, illetve a Dunai Poly Nemzeti Parkkal és Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósággal együttműködve csináljuk a Gerjén a víz visszatartást, és ott is egy olyan módon indultunk el, hogy először a vízügynek az volt a feladata, hogy kotorja ki a gerjét, aszályvédelem címszó alatt a tavalyi évben. Ugye nyári időszakban nekiálltak, kiszedték a vízi növényzetet, mélyítették a medret, lehessen látni ugye a vizet, mert hogy a társadalomnak erre van igénye, csak hogy nem ez volt az igazán szakmai út, és ezért ebben ugye egyetértettünk, és próbáltuk közösen keresni a jó megoldást, meg leállítani ezt az akciót, miután 78 elpusztult réti csíkkal is járt már 300 méterem. De persze nem ez a fő probléma, tehát ők csak járulékos veszteség, hanem az, hogy nem megfelelően kezeljük a vízfolyást. Tehát azáltal, hogy a vízi növényzetet kiszedjük, a vízfolyás felmelegszik, ez a vízi életközösség számára is drasztikus hatású, de ugye a pároloktatás is növekszik. Persze, a növényzetnek is van egy pároloktatása, de emellett még az is fontos tényező, és utána a legfontosabb, hogy a növényzetnek van egy lefolyás lassító hatása. Tehát, hogyha már az a növényzet felnőtt abban az utolsó kis cseppnyi részében a víznek, abban a néhány 10 cm mély vízfolyásban, akkor legalább lassítja azt, és kevésbé gyorsan veszítjük el a tájból. Tehát ugye ez azzal, hogy kikotoljuk, megszűnik, meg a kotrással, hát járulékosan, ugye még akkor is, ha csak itt van a gyökeret szaggatja föl, egy ilyen 10-20 cm minimum mélyül akkor is a vízfolyás, ezt ugye rendszeresen megismétlik, és egyre-egyre mélyebben megyünk le.
0: Ami miért baj? Mert igen, szerintem ez nem evidens, vagy nem egyetem
3: Azért baj, mert hogy ugye azáltal, hogy a vízfolyást mélyebbre tesszük, gyakorlatilag a talajvízszintet csapoljuk meg, hiszen ez a mély árok, ez le fogja szívni a talajvizet.
0: Hogyan?
3: Ezt
0: hogy kell képzelni?
3: Hát
4: oldalról.
3: Igen.
4: Van egy mély medred, oldalt van a talaj, és abból belemegy a víz a medrébe. Bocsánat.
3: Igen. Tehát a Tiszánál is egyébként, meg a Körösökön is lehet például azt látni, hogy ugye a berágódott folyó, ez megint egy nagyon hosszú sztori, hogy miért rágódik be a folyó, de megint csak a folyószabályozásokhoz köthető, az, hogy ugye egyenesítjük, akár stabilizáljuk is a partját, mélyítjük az egészet, és akkor szegény folyó nem tud kanyarogni, de a folyó mindenképpen építeni, rombolni, dolgozni akar, mert erőhatások vannak, és lefele dolgozik az a drága folyó, és ezáltal, hogy egyre mélyebben van maga a folyó, egy idő után azt látjuk, hogy a talajvíz szivárog a szárazra került meder részben bele a mederbe. Na, a kis vízfolyásaink ugyanezt játsszák. És akkor mi így azt javasoltuk, hogy kezdjünk el ilyen kis áttöltéseket beletenni ebbe a gerje mederbe.
0: Akkor azért, most az áttöltést is.
3: Igen, amit fenékküszöbnek is nevezünk, meg néha nem tudjuk, hogy minek is nevezzük egészen pontosan, mert ilyen földgátszerű létesítmények, ilyen ferde földgátok, meg ilyen jó hosszú földgátok, tehát ilyen elnyújtott struktúrák, amik igazából nem ilyen bukógátként funkcionálnak, hanem egy ilyen lejtése van neki, és tulajdonképpen a halak is tudnak rajta közlekedni az ott maradó kis vízi úton, mert az oldalánál hagyunk egy kis túlfolyót, egy ilyen kis ágacskát. És ezek megemelik a vízszintet, meg egy picikét segítik a túlmélyült medernek a kompenzálódását is, és már akkor ennél a félre sikerült akciónál sikerült egy ilyet behelyezni a mederbe, és később szerencsére volt egy olyan emberi faktor, hogy mindkét oldalról nem a sértődés, meg a harag, meg akkor a szembenállás került előtérbe, hanem az, hogy ezek értelmesen gondolkoznak egyébként egyik-másik oldalon is, próbáljunk meg összedolgozni, próbáljuk meg jó irányba terelni a folyamatokat, és akkor először ugye összeülés történt a Köti Vízinek a székházában, és akkor egy ilyen havi rendszerességgel kezdtünk el tanácskozni, és végeredményben 25 kilométeren keresztül megszakaszoltuk ugyanígy ilyen ökológiailag elfogadható módszerekkel a gerjét, és próbáljuk kimaxolni azt, hogy víz maradjon a tájban a soha nem látott 2026-os asszályban, ami a 2025-ös asszálynak a folytatása. Még azt nem mondtam el, hogy a Tápió, ami korábban egy állandó vízű vízfolyás volt, most elkanyarodtam a gerjéről, bocsánat, de ott tavaly júniusban kiszáradt a felső Tápiónak gyakorlatilag a teljes szakasza, és vannak olyan sok kilométeres szakaszok, ahova a víz nem tért vissza azóta. Márciusban a legerősebb vízállapotú időszakában az évnek szárazon állt a Tápió meder. Szárazon álltak lápok, minden gyakorlatilag, amit a vízesnek ismertem korábban. Na és akkor a gerje mentén ugye van ez az együttműködés, de ez az együttműködés odáig terjed, hogy a víz ugye saját rendszerén belül tud vizet megtartani. Neki a tervezési egysége az maga a meder, meg maga az úgynevezett fenntartási sáv, csúnya szóval élve, egy ilyen keskeny vízparti sáv, de azon kívül neki a gazdálkodóra, meg a területtulajdonosokra van ugye szüksége ahhoz, hogy történhessen azon kívül is vízmegtartás, ami érdemi hatást gyakorolhat. Ezért van a vízügynek a vitet a tájba programja, és ennek keretében keresik ezeket a gazdálkodókat, amiket most a civil együttműködéssel mi is próbálunk segíteni. Vizet a vadnak program révén vadászokat rántottunk be az együttműködésbe, akik ismerik a helyi viszonyokat, a helyi gazdákat. És hogyha megkérdezzük tőlük, hogy na az vajon kinek a földje, amaz kinek a földje, elég gyakran megmondják, és végeredményben ugye rá is tudják esetleg beszélni az illetőt arra, hogy ott víz kellene legyen, mert ők jobban meg tudják győzni ismerősök, barátok, kollégák, mint egy állami szereplő, aki csak úgy oda megy, hogy szeretnénk elárasztani a maga földjét. Tehát, hogy ez még egy ilyen hosszú folyamat, ez a paradigmaváltás. Egyrészt a gazdálkodókat is meg kell győzni, másrészt meg, ahol a gazdálkodó nem mindig lesz érdekelt ebben a vízmegtartásban, hogyha neki a rövidtávú profit érdekében máshogy kellene. Tehát a vízlevetetésére lenne szükség, de nagyon elkanyarodtunk most már nagyon sok mindenre.
0: De igen, Kata, szerintem a helyi gazdálkodók is a vízviszonya, igen?
1: Igen, csak ez az jutott eszembe, igen, hogy én gazdálkodó vagyok, és ugye mondom, a családom is az volt. Egy olyan tevékenységet folytatunk, ami nyilván ugye sok jószágot nevel. Nagyon jó volna az, hogyha akár ez, mit tudom én, egy kisebb, külföldön van ennek egyébként gyakorlata, hogy tulajdonképpen ilyen háztáji mennyiségű 100 darab csirkéből el van egy gazdaság, csak sajnos elég nehéz úgy dolgoznunk, és sokszor kapjuk ezt meg, mint gazdálkodók, hogy a jövedelemszerzés céljából, meg stb. Ezért nem állunk ide, oda, amoda, de hát ez nem igaz, mert sajnos jövedelmünk nem nagyon van, mi egyik napról sokszor a másikra élünk, mert nagyon sok.
0: Mekkor ez a gazdaság?
1: Ez 34 ezer darab broiler csirkenevelő gazdaság. Egy ilyen igazából mikro, tehát ez még nem nagy, de ahhoz képest nagy szerintem. Mármint, hogy sok vele a munka. És nagyon sokszor meg volt nehezítve a feladatunk, tehát tényleg inkább a megélhetésé küzdünk. És nálunk is, tehát mi most eljutottunk már odáig például a családommal, édesanyámmal és a párommal, hogy most a nyáron pont azért nem nevelünk, nem fogadunk, hogy ne pocsékoljuk a vizet, illetve ne kínozzuk az állatokat ugye ebbe a nagyon meleg környezetbe, mert azért 40 fokban tulajdonképpen a jószág is csak szenved, és az viszont ugye megint csak egy kérdés, hogy nekünk innentől kezdve honnan lesz bevételünk, hát pont onnan, hogy a párom meg nekem is van egy második állása is, de azért ezt így nagyon sokáig nem lehet csinálni, hogy több állásból kell megéljük, hogy megtessük azt, hogy például nyáron azt mondjuk, hogy mi nem szeretnénk, ha itt szenvednének az állatok, nem szeretném, hogyha a víz fogyna. Ez tulajdonképpen ezt mi döntöttük el, ez nem könnyíti a dolgunkat, mert egy nagy gazdaságot nem lehet fenntartani egy tanári és egy villanyszerelői fizetésből, és erre akartam válaszképpen adni, hogy én is nyitott vagyok mindenre, csak nyilván jó volna, hogyha erre több támogatás is volna, és most nem pénzbeli támogatást gondolok, csak hogy segítenék a gazdaságokat is, hogy ne azon kelljen gondolkodniuk, hogy miből élünk meg, hanem jó, akkor most akkor nagyon jó 2 hónapig, nem azt, hogy nem csinálunk semmit, mert csinálunk valamit, de legalább a vizet nem pocsékoljuk.
0: Valahogyan kompenzálná, mondjuk az állam, vagy bárki, tehát kompenzálnánk azt, hogy...
1: Hát ugye, mi sokszor beleestünk ebből a madárinfluenza történetbe is, volt, hogy 6 hónapig álltunk, volt, hogy 1 hónapig álltunk. Ugye ugyanúgy kellett fizetnünk a saját járulékunkat, ugyanúgy kellett fizetni a kamarai tagdíjat, ugyanúgy kellett fizetni mindent, úgyhogy mi dolgoztunk volna, csak ugye nem engedték, mert nem lehetett nyilván a fertőzés miatt, nem lehetett. És ugye nekünk annyi időszakot át kellett vészelnünk ezáltal, hogy az kicsit bele is fárad az ember ugye ebbe. A másik meg az, hogy el tudtújgatnék én 100 csirkét a szabadba, és sőt, édesanyámnak egyébként vannak kis piros csirkéi kint a megyfa alatt, tehát, hogy ezzel nincs is semmi baj. Csak ugye kicsit igen, erre a szemléletmódra is át kellene állnunk, hogy mi a fontos, hogy inkább egészségesebb háztáji dolgokat lehessen talán árusítani, vagy ez a tömegtermelésben, mert ebbe van a pénz. De...
0: Mekkora gazdaságnak számít ez a 34 ezer csirkével? Tehát ez már nem háztáj, hanem ez mi?
1: Ez mikro.
0: Ez egy mikro.
1: Ezt úgy hívják, hogy mikrogazdaság, van a makro, gazdaság. Meg a még nagyobb. Tehát ez csak a családunk csinálja, úgyhogy úgyhogy azért ez nagy feladat, mert ugye mi fával fűtünk rájuk, próbáljuk nekik a legjobb környezetet megteremteni, de az biztos, hogy itt, hogyha a jószágban, és ezt nem is lehet úgy csinálni, szerintem az ember nem szereti a jószágot, tehát ha jószágban, akkor tényleg a jószágban, ott nincs se hétvége, se hétköznap, és ezt most nem
0: panaszkodás
1: tépen gondolom, igen, de hogy akkor tényleg ők az elsők, ők vannak, ő rájuk kell figyelni, és nyilván az ember csak sajnálja őket, hogy ott lihegnek a melegbe, meg megy a párásító rendszer, ugye ez vízzel párásítjuk őket, mert egyébként nem is bírnák túlvészelni ezt a meleget. Tehát, hogy a gazdálkodók, én is sokszor döntenék így, most mertem is így dönteni, hogy van ugye a másik állásom, de ha nem volna, akkor nem tehetném meg.
0: De van egy-két dolog, amit ugye így hozzá szeretnék tenni, tehát hogyha ha jól látom, akkor a gazdálkodók azok kikerülhetetlen faktor itt ebben a vízmegtartásban, például akkor gondolom az egész országban. Nagyon nem mindegy akkor a gazdálkodás típusa, és nagyon nem mindegy a gazdálkodásnak a nagysága jellege. Tehát ugye eleve az intenzív, nagyipari, tehát az ipari jellegű mezőgazdaság, az ugye maga a probléma, hiszen ő miattuk is kellett szántóföldesíteni, stb. Tehát, hogy ez így oké. De akkor vannak ezek a kisebb léptékű gazdaságok, és ők viszont, ha jól gondolom, akkor már bajban vannak, mert hogy tulajdonképpen ti is létbizonytalansággal küzdötök, és még nagyon sokan. És akkor ebben a helyzetben kéne megtalálni valami, de tényleg ebben a bizonyos polikrízisben, tehát amit az Erika elmondott, szerintem az egy ilyen másik szempontból, de tök jól leírja ezt az egészet. Tehát nem csak arról van szó, hogy milyen éppen a politikai, gazdasági, vagy mit tudom én milyen helyzet, hanem a klímaváltozás, és akkor ez a csapadéknak a hiánya, az egyszerre jelenik meg ezzel a már akut vízhiánya, meg, tehát hogy minden, nagyon sok minden összeadódik. Nagyon sok helyen olvastam azt, hogy a kisebb gazdálkodók és a háztáji, de nem háztáji, de a kisebb gazdálkodók, hogy azok azt mondják, hogy olyan ne kezdjen inkább neki, akinek nincsen polgári foglalkozása, tehát ilyen relatív műkedvelő jelleggel, vagy nem tudom, tehát hogy így nem lehet egyszerűen blazírozni egy családnak a túlélését a mai viszonyok között.
1: Ez így van, ezt én alá tudom írni.
0: Igen.
1: Én nem is, bocsánat, hogy a szabadba vágok, én nem, tehát édesapám, mondom, erre épített fel mindent, még nagyon kicsi voltam, akkor Hollandiába ment ki, onnan hozta be ezt a rendszer, tehát egy egyébként jut fény a jószágokra, ezt is elmondom, tehát, hogy nem zárt ajtóknál vannak, azért megy be fény rájuk, nyilván, mikor nyáron kinyitjuk az ajtókat, ilyen rácsos heggeszt, nagyon szépen megcsinálta még édesapám, ajtók vannak. Tehát, hogy én is azért csinálom, mert ő ezt felépítette, és a másik nagyon nehéz ebbe a dologba, hogy ebből nem lehet egyik nap kilépni. Mert ha én ezt megteszem, akkor hát lehet, hogy egy hátizsáknyi cuccom nem marad, nem tudom. Tehát, hogy ez ugye nem úgy megy, hogy én azt mondom, hogy én ezt már nem szeretném csinálni. Én szeretnék szemléletet váltani. Menjünk tovább, mert nyilván nem dobhatok mindent a kútba, tehát felelősség teljesen kell, hogy gondolkodjak. Az elkövetkezendő 5 éves időszakomban ezen leszek rajta, hogy ezt ne kelljen majd csinálnom. Attól függetlenül is, hogy nálunk járt ugye Dimitri Lasuk, és mondta nekem, hogy hát 20 évet ad ennek a területnek a gazdálkodási szempontjából, tehát utána vége. Tehát, hogy itt előbb-utóbb vagy azért lesz vége, mert nyilván én azt mondom, hogy nem akarom csinálni, vagy azért, mert nem lesznek adottak a feltételek, hogy egyáltalán valamit is a here nem fog megnőni a földön, tehát, hogy...
0: És ez már az alja? Tehát, hogy megint próbálok a rádióhallgatókra is gondolni, hogy az mit jelent, hogy már a here sem nő meg?
1: Hát az, hogy a semmi takarmány nem jön be ugye a földekről, illetve én is egyetértek azzal, hogy ne vágjuk le, ne szántsuk, most mi nem is vágtuk ebbe az évbe, már a párom tanácsára semmit nem vágtunk, de ugye itt is annyira jó gondolatok vannak, hogy mindenki mondja nekem, hogy miért nem ültetsz bele fát. Tehát a fa se fogja meg, hiába szántatom fel az egészet, akkor ültetek bele fát, kidől a fa. Tehát nem fogja meg. Nincs az a vízmennyiség, amivel én tudom locsolni a 3 hektár területet, hogy utána a fa megnőjön. Ez már nem segít rajtunk, a fa ültetés sem sajnos. Tehát az, ami segít rajtunk, ha hagyunk mindent úgy, ahogy van, és akkor kezdjen a természet, vegye vissza, vegye át, és akkor ez lesz az egyetlen megoldás.
0: Na, most ezt erre az utolsó dologra, hogyha csatlakozni tudnál.
2: Én még egy csomó másik dologra is tudnék csatlakozni.
0: Jó, akkor utána Erika is.
2: Egyrészt azt szerintem, ami ebből nagyon szépen látszik, meg talán már a rádióhallgatóknak is rajzolódott magától, hogy mekkora különbség van, meg te is említetted a gazdálkodás típusa, a gazdaság mérete között, úgyhogy szerintem az, hogy a gazdák, ez mint olyan, mint kategória, ezt talán nem is érdemes használni. Én azt gondolom, hogy a kis gazdaságok, miután ugye nagyon szépen Kata példájából is látszik, hogy ott élnek a tájban, együtt kell működniük a tájjal, újra kell teremteni a feltételeket a gazdálkodáshoz is, tehát hogy ők ott bizonyára érzik a felelősségét az ő tevékenységüknek, és ennek fényében járnak el, viszont a nagy gazdának nagyon sokszor köze nincsen ugye ahhoz a területhez, ahol egyébként a földjei vannak. Tehát ő ott teljes egészében tudja követni ezt a profit maximalizáló logikát, hogy én akkor abból kiveszem, elviszem a világpiacra mondjuk jellemzően, és a másik dolog, és akkor ugye nem is érdekelt vagy.
0: Ez egyetlen egy, ne felejtsd szabad, de egyetlen egy ilyen izé, tehát hogy a Kovács Imre mondta azt talán a 2012-es könyve, vagy nem tudom én mikor és hol mondta, de hogy a föld tulajdon koncentráció az ugye rosszabb lett a neres évek alatt, mint amilyen például a Horthy korszak alatt volt. Ez azt jelenti, hogy ezeket a nagy, nagyon nagy lépékű földbirtokokat.
2: És ezt nagyon szépen el lehet mondani, hogy hát azért, mert hát kérem, ez a mérethatékony, és akkor így tudunk versenyképesek lenni. Meg ez nagyon szépen fel lehet építeni ezt a narratívát mögé, de ez nagyon sok szempontból nincsen rendben, és nagyon sok sebből vérzik. És még a másik gondolatom, amit még a sokkal ezelőtti témához akartam hozzátenni, de szerintem ide is nagyon erősen kapcsolódik, hogy itt ugye ez az egész folyószabályozási téma is, tehát ez nem csak így véletlenül alakult úgy, hogy akkor elkezdtük szabályozni a folyókat, hanem itt arról volt szó, hogy Magyarország, ami történetileg sok száz évre visszamenőleg történetileg egy mezőgazdasági termékeket előállító ország volt így a gazdasági szempontjából, szépen lassan elkezdett integrálódni ugye a világpiacba, a világkereskedelembe. És egyrészt ugye a folyóknak a hajózható vetétele volt az egyik szempont ebből az aspektusból, másrészt pedig ugye, hogy hogyan használjuk a tájat. Tehát itt azt a tájhasználatot, hogy ez egy ilyen extraktív, ilyen
0: kitermelő,
2: igen, tehát hogy kivegyük a tájból azt, ami nekünk kell, és akkor ezt elvigyük a világpiacra, stb. Tehát, hogy ez egy ilyen történeti gazdasági társadalmi folyamat.
0: Na, mit vannak? Befejezed, vagy?
2: Hát tulajdonképpen így nagyjából csak ezt akartam,
0: jó,
2: ezt a témát akartam beholni.
0: Jó, majd még ehhez én is, de kedves hallgatók,
5: hogy... Igen. Adok egyet, és hallgatom a tévével.
2: Ja, ezt legyen fel?
5: De, gyere. Tényleg? De.
6: Halló?
0: Kedves hallgató, hallunk téged. Szia.
6: Sziasztok, a buszos vagyok.
0: Jó.
6: Én belepróbálkoztam ezekbe a gazdálkodási dolgokba otthon, kicsiben, nagyon kicsiben, még mikróba se. Tehát, hogy annál is jóval kisebbe. Uh-huh. És amit így a saját tapasztalatomból összeszedtem, azt megosztanám a hölgyem, mert már aki mondta, hogy gazdálkodik, és hogy most már az a mikróját nem tudja működtetni, mert hogy sajnálja az állatokat. Tehát én arra próbáltam meg törekedni, hogy ne egyfajta jószágot próbáljak meg azon a területen profit maximalizálva, hogy lehet, hogy ő nem úgy próbálta, tehát most nem ez a talán jobb kifejezés, de hogy nem egy jószágra állok rá, hanem több is van, és akkor ezeket próbálom meg a kertészkedéssel, az egyéb más tevékenységekkel úgy összefűzni, hogyha valamelyiknél beüthet valami krak, akkor kevésbé fog fájni, és segít átvészelni a másik lábokon állás azt az időszakot.
0: És ez hol volt? Tehát, helyileg? És mit csinálod?
6: Én Pilisztántól lakom.
0: Aha, és mit csinálod?
6: Még egyszer?
0: Hogy is még csinálod, tehát ez még működik?
6: Nem, az az igazság, hogy éppen most más élethelyzetben vagyok, tehát én ezt most azért mondalmazom még így múlt időben, mert ezt most majd igyekszek áthelyezni máshová, mert hogy kicsiben kezdtem én ezt el, és most látom azt, hogy ezek a tapasztalatok alapján milyen buktatók lehetnek, amiket kiköszöbölve így, majd nagyobban is egy kicsit meg tudom próbálni. Tehát én nagyobb területen, mert az látszott, hogy annak a területnek van egy eltartó képessége, ami nem engedte meg, hogy egyszerűen több állatot vigyek oda, mert akkor lepusztítanak mindent. Tehát, hogy ezt emberként belőni, hogy az mennyi az az állat mennyiség, ez csak úgy lehet, hogyha kicsiben próbálod meg, és hagysz ennek időt. Nekem is több év kellett, amíg rájöttem arra, hogy a libák mennyit vágnak le, mennyit legelnek le, vagy a birkák, vagy a csirkéknek mire van szükségük. Ugye például a csirke az egy rovarevő, ő abszolút nem magon kellene etetni, meg tápokon, tehát ő ahogy mondjam, más fajta tartást igényelne, és hogyha egy gazdálkodó viszont ugye nem e szerint próbálja az állat természete szerint őt táplálni, akkor egészen más lesz a húshozama, az ő egészsége is, megjelennek olyan kórokozók, betegségek, amelyek addig egyébként talán nem is bántanák őt, hogyha hozzájutna ahhoz a táplálékhoz, amire

0: Tudatosan csinálják, mert hát kénytelenek csinálni.
1: Hát én meg pont onnan jövök meg, hogy ugye édesapám is mindent csinált. Birka, kecske, tyúk, disznó, még gólya is szaladgált az udvarba, mert azt is mentettünk meg, őze, minden. Tehát annyi fajta jószágunk volt, hogy én lennék a legboldogabb, ha most kint laknék a tanyán, és elmondhatnám, hogy van 10 féle jószágom, mindennek tudok adni füvet, tudnak legelni, és én a szabad időmben ki tudok feküdni a meccsfa alá, elő tudok venni végre egy könyvet, és el tudom olvasni, és nem kell 5-6 munka ahhoz, hogy meg tudjak élni. Tehát ez régebben annyira jól működött, hát én is így nőttem, ahogy az úr is mondta, hogy rengeteg jószágunk volt. Most megint csak, ahogy átvettem a gazdaságot, eljutottunk oda, hogy tavaly a 10 disznót alig bírtam eladni. Tehát én már majdnem ajándékoztam szó szerint, mert nem volt, aki megvette 10 disznót etetni, ugye, és vannak földjeink, gabonával etettük, nem táppal, de egyszerűen nem bírtuk értékesíteni. És most már odáig eljutottunk, hogy nyilván a csirke az kötelező, az van. Van 1-2 disznónk, amit mi télen magunknak saját fogyasztásra megtermelünk, meg vannak a tyúk, akik tolják nekünk a tojást, meg levesbe, és ennyi. Tehát egyszerűen nem bírnánk többet, nincs a legelőn sem már, nem tudjuk, néha a birkákat már nézzük, hogy hova is hajtsuk ki őket, sajnáljuk őket is, hogy jól legeljenek. Tehát én lennék a legboldogabb, hogyha én tényleg a világ jószágait összeraknám, mert én el vagyok köztük, de egyszerűen nem, tehát a környezeti feltételek nem adottak már erre.
2: Én hát most... Előveszem a Nőjogi Rádió műsoros hangomat azért, tehát, hogy Erika, mi mindjárt jó, csak előveszem a Nőjogi Rádió műsoros hangomat. Tehát én azt szeretném, hogyha egy olyan világban élnénk, ahol buszos betelefonál nekünk, elmondja a véleményét, de nem akarja feltétlenül jobban tudni, vagy tanácsokkal ellátni azt az asszonyt, akinek már nem tudom, hányadik generációs tapasztalatai vannak, és egy nagyon konkrét helyszínen, egy nagyon konkrét élethelyzetben próbál túlélni. Én ezt szeretném. Oké? Erika?
3: Én pedig nem vagyok gazdálkodó, és én sem vagyok mindennek a megmondhatója, de azt ugye tudjátok, hogy a gazdálkodó igenis segítheti a tájat és a táji folyamatokat, tehát Katának ezt nem kell elmondani, de ugye a táji adottságoknak megfelelő gazdálkodás, ez egy nagyon fontos szempont, meghatározó szempont, de sajnos a támogatások és szabályozások nem ezt ösztönzik. Olyan helyeken ösztönözzük támogatásokkal és szabályozásokkal a profit maximalizációt, az intenzív szántóföldi művelést, ami gyakorlatilag táji szinten káros, mivel hogy azokon a területeken esetleg van, ahol erózióvédelmi szempontból nem kellene gazdálkodni ilyen módon, van, ahol pedig azért, mert vízkészletvédelmi szempontból ott nem szántóföldnek van a helye. De egyébként, ahol víz van, az nem jelenti azt, hogy az nem lehet gazdálkodási tevékenységnek a helye. Lehet helye kaszálásnak, legeltetésnek. És ugye több lábon álló mezőgazdaság, élelmiszerbiztonságnak az lenne az alapja, hogy ne azt a néhány terménytípust termeljük, hanem használjuk ki a tájnak az adottságait, és maximalizáljuk a sokféleségét a terményeinknek, illetve a jószágainknak, és tulajdonképpen most már olyan eszközök vannak, egyrészt tájtörténetből tudjuk, hogy hol mi volt régen, hogyan működött jól a táj. Tájtörténeti térképek is vannak, amelyek lerajzolják szépen nekünk, hogy hol volt víznek helye a tájban, ahol időszakosan víz volt. Ott legeltetésnek volt helye a tájban, ahol állandóan víz volt. Ott nem volt helye a tájban ilyen típusú gazdálkodásnak, de lehet, hogy mondjuk halat tudtak termelni. Most leginkább természethelyreállítási területként gondolhatunk rá. És most már egy másik nagyon fontos eszközünk is van a tájtörténet ismerete mellett, ez pedig a felszíndomborzatnak a minél finomabb léptékű megismerése, az úgynevezett LIDAR technológiával. Most már lehetőség van arra, hogy centiméter pontos domborzati térképeket készítsünk, és hidrológiai modellezés segítségével pedig le tudjuk szépen rajzolni, hogy hova tud kimenni a víz, és hogyha ilyen meg olyan vízmennyiségekkel dolgozunk, akkor mennyi ideig marad. Ez alapján lehetne tervezni, jogszabályokat alkotni, szabályozásokat újra gondolni, úgy, hogy motiváló legyen tényleg a gazdálkodó számára, hogy mondjuk 2-3-szor akkor a profitot tud akkor a területéből kihozni, hogyha a vizes, időszakosan vizes területet nem szántja be, hanem vagy felhagyja, vagy gyep gazdálkodik rajta, és ne azt ösztönözzük már könyörgöm támogatásokkal, hogy akkor itt a gabonát termelje és a lecsapoló árkot szépen tisztítgatsa ott maga mellett. Hát ilyen egyszerű dolgokkal lehetne elindulni, de ezeket az egyszerű dolgokat rendszer szinten kell kezelni. És egyébként fel is lehet használni egyébként arra, hogy ezt a felszíndomborzati térképet, hogy víz megtartja.

0: Tervezünk, tehát ezt nyilvánosan elérhetővé kell tenni, nem csak az, hogy az állam használja föl a jogszabályalkotáshoz, hanem hogy bárki hozzáférhessen, kutató, vagy akár egy maris pusztai vízőző.
1: Bocsánat, csak egy mondat, és nagyon jól mondta, hogy profit szerzés, de pont ezt kellene már elfelejtenünk. Tehát most már ne azért csináljuk ezt a környezetvédelmet, vagy a víz megtartás, hogy itt már tényleg, és igaza van Erikának teljesen, hogy a profit szerzésből csinálják nagyon nagy gazdálkodók, de hogy most már ezt felejtsük el, és most már lépjünk túl ezen, és most a természetért tegyünk. Tehát most már ne nézzük a pénzt.
2: De csak ezt
1: tudom, nem ilyen. Nem ilyen,
3: tudom. Egy kicsit mindjárt lesz szünet, mert úgy érzem, hogy lesz egy ilyen dramaturgiai pillanat, amikor inkább szünetet tartunk, jó? De szerintem itt több minden keveredik. Amit az Erika mond, abban én azt látom, hogy az, amikor a természetvédelem, az megpróbálja beszélni a gazdaság nyelvét például. Tehát amikor te azt mondod, hogy profitot kell képezni, az engem nagyjából az ökoszisztéma szolgáltatások kifejezésre emlékeztet, vagy nem tudom. Tehát, hogy így megpróbáljuk bebizonyítani, hogyha ezt meg ezt csináljuk, akkor az tök jó lesz nektek, mert nektek is lehet bevételt termelni. Ennek szerintem már vannak ilyen rizikói, de oké, ezzel én tudok menni, főleg mivel én egy 13. kerületi lakásban lakom, tehát így momentán nem kell ezzel kapcsolatban semmilyen döntéseket hozni. Mindjárt még Erika is akar. És akkor volt még egy dolog, de azt nagyon jól elfelejtettem, tessék, Erika mondja.
0: Van olyan gazdálkodó, akit nem kell ez ügyben ösztönözni, meg nem kell az ő nyelvére fordítgatni, ő is világosan látja azt, hogy olyan magas a fűz, mint a fű a területen, mint az őz, vagy olyan magas, mint a nyúl, és hogy ebből mennyi széna termelhető le adott területen, meg az, hogy ott víznek kéne legyen, csak ő egyszerűen összeadja, megcsinálja a számításait, megnézi, hogy támogatásokban ez hogyan alakul, mit engednek meg neki a jogszabályok, és mit ösztönöz neki akár EU-s, akár magyarországi forrás, és ezeket szépen exaktul levezeti. Tehát lehet, hogy ő is inkább azt szeretné, hogy itt víz legyen, csak neki ez nem éri meg.
2: Szerintem kis zene után ezt itt tudjuk folytatni egy kicsit azzal, hogy mik a jövőbeli kilátásaink, és milyen döntéseket ki milyen szinten tud meg hozni, hol vannak akadályok, hol vannak lehetőségek, mert azért ez itt összefolyik szerintem a igen. Kormánytól a helyi civil szervezetig egy csomó igen. szinten, igen. és változó, hogy mi hol megfogható, miben hol lehet beleszólni, kinek hol alakulnak az érdekei. De akkor egy kicsi zene után innen folytatjuk.
3: Pici zene, jó?

0: Kedves hallgatóink, ez itt még mindig a Drágám, hol a vacsorám, a Tilos Rádió Nőjogi Rádióműsora, az adás telefonszámú továbbra is 215-3773, és hiszitek vagy nem, de várjuk a telefonokat, és a chatfalat is elméletileg legalábbis figyeljük. Témánk a nők a vízőrzésben, van három vendégünk, és azt hiszem, hogy a szünet előtt nagyjából valahol ott hagytuk abba egy ilyen elég szenvedélyes momentumban, hogy ott tartottunk, hogy ez egy eléggé komplex, és társadalmilag is mindenféleképpen. Tehát egy tényleg egy ilyen rohadt összetett probléma. És akkor most Dorkára nézek.
1: Csak annyiban akartam még ezt a gondolatot esetleg lezárni, hogy bár ez egy akut dolog, és mindenki ezzel az aspektusával szeret leginkább foglalkozni, de szerintem tök fontos, hogy ezt folyamatában lássuk, tehát hogy akár több száz évre visszamenőleg legyen egy képünk arról, hogy ez milyen társadalmi gazdasági átalakulások és folyamatoknak az eredménye, hogy ide jutottunk, mert hogy az, hogy hogyan használjuk a tájat, és mit kezdünk a vízzel, és hogyan gazdálkodunk, az tulajdonképpen a közös értékválasztásunknak, meg a fontossági sorrendeink kialakításának az eredménye. Tehát ez önmagában azt jelenti, hogy ez egy politikai kérdés. Ez egy mélyen politikai kérdés, és ez szerintem nagyon sokszor félre van értve, el van kenegetve, én nagyon sokszor hallok neves, nem tudom, klímakutatókat úgy nyilatkozni a klíma témáról, hogy hát ez abszolút nem semmi közöm a politikához, és a többi, tehát hogy ezt igyekszünk így valahogy ezt az aspektusát így letolni magunkra, hogy itt tulajdonképpen a közös dolgainknak az intézéséről van szó, ami a politikának a definíciója, és az a társadalmi-gazdasági rend, amiben ezek a problémák egyáltalán felmerülnek, ugye a kapitalista társadalmi-gazdasági rendszerről beszélünk, ez egy ember alkotta dolog, mi alakítjuk. És érdemes szerintem ezt kimondani, deklarálni, tudatosítani, és akkor ennek fényében végezni akár azt a civil tevékenységet is, amit nem tudom, hogy ez politikai szempontból mennyire tudatos, egyébként ez érdekelne, hogy ti látjátok-e a dolognak a politikaiságát, mert szerintem, hogyha ebben van egy ilyen tudatossági faktor, akkor sokkal hatékonyabban tud adott esetben rámutatni a problémáknak a gyökerére, és akkor ahhoz megfelelően tudunk eszközöket rendelni, tehát akkor tovább tudunk lépni azon, hogy tüneteket kezeljünk, meg sebtapaszokat rakosgassunk a tájra, vízmegtartás képébe, hogyha az egészet egy ilyen rendszerkritikával összekötjük.
0: Erre szeretnétek?
2: Bocsánat, csak én szeretném, hogy nagyon jól mondod, mert ugye a társam nagyapáti Oszkár, ővel tényleg olyanok vagyunk, mint a testvérek ott a Maris pusztában, tehát küzdünk, amíg csak tudunk, és ő szokta nekem mindig mondani, hogy Kata, muszáj beleengednünk a politikát, mert én vagyok mindig az, aki ne politizáljunk, most ne politizáljunk, létszi ne. És most ezért vagyunk mi jó egymásnak, mert így megtaláljuk az egyensúlyt a politika és a természetvédelem között. Ő mindig mondja, hogy ezt most kell, ez a jó ügyet fogja szolgálni, én meg mindig mondom, hogy ebbe most létszi ne vigyük bele. És ugye nem titok, még a kampányidőszakban Magyar Péter ellátogatott hozzánk, akkor mondtam is Oszkárnak, hogy én biztos nem megyek ki, ha miniszterelnök lesz, ide jön, akkor mondom, kimegyek. Tehát kampányolni velünk nagyon jó lehet, mondom, hát persze, hát milyen szép ez az ügy, meg stb. És mondta az Oszkár, hogy jó, rendben, és akkor valamelyik reggel ott 6 óra, akkor iszom a kávét a kertbe, hallgatom a madarakat, Oszkár, mit csinálsz? Hát mondom, kávézok, hát reggel 6-kor mit csinálna mást az ember, és mondja, hogy akkor jössz, ugye? De mondom, hova? Hát azt mondja, hát jön a Magyar Péter miniszterelnök, te mondtad, hogy akkor jössz, ha jön, ha már miniszter lesz. Ja, mondom, persze, ráérek, és akkor nyilván becsaltam az iskolába, úgyhogy mondtam, hogy hát egy pici dolgom van, de nagyon kedves az iskola, és nagyon támogató ezzel a vízőrzéssel kapcsolatban. És akkor jött a Magyar Péter hozzánk, ami ugye az első útja oda vezetett miniszterelnökként, utána mentek ópusztaszere, nem, hogy csak a Magyar Péter jött mindenki, tehát nekem annyira szürreális volt, hogy állok ott a pocsolya mellett, és az egész parlament ott áll mellettem. Tehát ezt azért az ember nem gondolná. És a másik meg az, hogy tényleg azért egy jó érzés volt nekünk ott állni Oszkárral, hogy igen, ez végre valakit tényleg érdekel, és hogy ezért tényleg lépéseket kell tennünk, és bele kell engednünk a politikát, hogy ez összességébe adja azt, hogy változás történjen a jó ügyért.
0: Most akkor a társadalomkutató beszél belőle. Nem oké itt a mikrofonnál. Én vagyok a műsorkészítők, úgyhogy felhasználom ezt a lehetőséget, köszönöm. Szóval, hogy amikor arról beszéltünk, hogy mekkora a föld tulajdon koncentráció, vagy mekkora lett a NER ideje alatt, akkor annak van egy olyan nagyon, nem tudom, biztos szételemzed, de nem mindig feltétlenül nyilvános, vagy köztudat része, hogy de hát az Orbán rezsim az tulajdonképpen arra épített, hogy a vidék, hogy ők a vidék, ők a vidék egyszerű emberei, ők beszélik azt a nyelvet, ők aztán tudják a vokabularit, ők tudják, hogy mit jelent a disznóölés, stb. És közben szerintem végletesen kizsigerelték, lezsákmányolták, agyonkorrumpálták, nyomorba taszították, stb. Tehát nagyon sok csúnya dolgot csináltak, és ennek része volt ez a bizonyos földtulajdon koncentráció.
1: Földet a gazdáknak.
0: Ja, de melyiknek, ugye?
1: Igen. Hát egyébként nem tudom, hogy a rádióhallgatók tudják ezt, hogy ezt Ángyel József nagyon szépen összeszedte az összes adatot. Igen. Ezzel kapcsolatban, és talán az átlátszó, nem tudom már, hogy pontosan
0: valahol
1: milyen
0: igen,
1: holnapon, de
0: valami
1: holnapon.
0: Ki lehet googlizni, igen, tehát ez mindjárt. De hogy, tehát, hogy Magyar Péterről sok mindent el lehet mondani pro-kontra, de az biztos, hogy nagyon jól érti ő is ezt a bizonyos szimbolikus politizálás nyelvet, és szerintem az egy nagyon jelentéses és nagyon fontos gesztusa volt egyrészt az új kormánynak, hogy ópuszta szert, tehát ez a milyen választó rétegek felé nyitunk még, a másik pedig az, amikor tényleg Maris Pusztát választotta, tehát nem egy kutatási projektet, nem egy felülről jövő szakértői valamit, hanem egy abszolút a helyszínen terepen lévő.
2: És azóta is tartjuk a kapcsolatot a miniszter úrral, illetve a helyi képviselő úrral, és ugye majd erről a vízőrző mozgalomtól Erika majd meséli, hogy milyen dokumentációt is sikerült össze beadnunk nekik, ugye? Hogy
0: Erika úgyis akar valamit nagyon mondani.
3: Én igazából azt akartam leszögezni, hogy egyrészt nagyon fontos, hogy legyenek olyan vízőrzők, akik akarnak kapcsolódni és hatni ténylegesen politikusokra is akár, de a vízőrző mozgalom nem politizál. Ez nagyon fontos kijelenteni, hogy semmilyen pártpolitikai elköteleződésünk nekünk nincsen.
0: Igen, éreztem, hogy...
3: És emellett inkább az a fontos, hogy a szakpolitikához szeretnénk kapcsolódni, mivel a táj folyamatait elsősorban így tudjuk befolyásolni. Vannak olyan anyagaink, amiket összeállítottunk, akár a vízőrző mozgalomnak a bemutatása, akár pedig van egy ilyen problémaanalízis, ami még most mindig egy kicsit munkaanyag verzióban áll. Itt ilyen jogszabályi problémákat, meg jelenlegi gyakorlatokban megnyilvánuló problémákat próbálunk összeszedni jelenleg egy ilyen 7 oldal terjedelemben, és ezt is igyekszünk szakpolitikai irányába kommunikálni, de nem baj, hogyha a kezébe kerül politikusnak is egyébként.
0: Úgynevezett politikusnak, igen, szerintem Dorka erre a politika
1: részében. Azért ez fontos, azt a lehetőséget megtenni, meg azt úgy is kezdtem, hogy ezt gyakran félreértik, mert hogy például így értik félre, tehát én végig véletlenül se pártpolitizásra gondoltam, amikor azt mondtam, hogy ez egy politikai tevékenység, úgyhogy ez a kettő ez szerintem tök különböző. A másik dolog meg, amire akartam volna reagálni, hogy én is egyébként bizonyos szempontból bizakodó vagyok, de azért még van bennem egy ilyen ördögügyvédje, vagy nem tudom, némi aggodalom, amikor például azt látom, hogy a klímavédelem a gazdaság és energiaügyi, vagy nem is tudom pontosan milyen neve, minisztériumhoz kerül, és hát, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ott jó helyen van. Ugye volt egy ilyen is, hogy 120 civil szervezet ezzel kapcsolatban például levelet is írt a kormánynak, hogy azért a természetvédelemnek az ügye, bár bizonyos bizakodásra okot adó dolgok vannak, meg fejlemények vannak, de én azért még továbbra is azért egy óvatosságot tartanék, és szeretném látni, hogy ezek a dolgok ténylegesen kifutnak-e cselekvésbe, és nagyon én lennék a legboldogabb, hogyha ez megtörténne, de azért itt még szerintem van okunk.
0: Van, mindenképpen.
2: Gyors ilyen szervezeti háttér összefoglalót akartam ehhez adni, hogy egyrészt a vízőrző mozgalom az egy több szervezetet összefogó mozgalom, és ebben benne van úgy szerepel, hogy Kiskunma és a Maris Posztai önkéntes vízőrzők is benne vannak, de még több különböző ilyen vizes területnek a vízőrzői.
3: Jelenleg 35 vízőrző sejtről tudunk, de lehet, hogy már ez a szám ez nőtt, ezt nem én tartom.
2: Frissítsetek a weboldalt.
3: Igen, folyamatosan frissül a weboldal, egy nagyon jó csapatunk van, ugye ez a Condens mag, amit emlegettem, ez egy ilyen részben alapítói, részben szervezői közösség, nem vezetői közösség, ugye szerveződés vagyunk, ez egy nagyon fontos fogalom, hogy a mozgalom az nem egy szervezet, vannak benne szervezetek, és vannak benne szintén nem szervezet jellegű csoportosulások, tehát ez egy nem annyira hivatalos forma, és mi azért dolgozunk, hogy nagyobb hatást tudjanak ezek a vízőrző sejtek együtt elérni, és hogy kapcsolat legyen a hálózaton belül.
2: És akkor ehhez kapcsolódóan
4: annak idején, amíg még a választások előtt nézegettem, hogy milyen különböző minimumokat szedtek össze különböző csoportosulások az alakuló félben lévő kormány, vagy akár a választások alatt még a jelöltek felé, és akkor találkoztam egy vízminimummal is, aha, ami ha nem is nagyon, tehát még nem egy kidolgozott szakpolitikai javaslat az könnyen elérhető verziója, vagy legalábbis a rövidebb összefoglalt verziójával találkoztam, de hogy ebben is benne van a vízőrző mozgalom, és akkor ez az, amivel indultok most?
3: Hát tulajdonképpen van a vízminimum, ez egy 12 pontból álló dokumentum, és ennek van egy vízszegénységes, ivóvízhez kapcsolódó, illetve szennyvízkezeléshez kapcsolódó, meg egy tájszintű vízviszegénység visszatartáshoz kapcsolódó része is, ez a vízkoalíciónak az alkotása, uh-huh, de a tájszintű vizes témakörbe én erősen belefolytam. Ugye ott a vízkoalíció, a vízválasztó mozgalom, meg a vízőrző mozgalom, ezek nem egymásba integrált csoportosulások, de együttműködő partner csapatok. Igen, én a vízkoalícióban is egyébként ilyen módon a területi vízgazdálkodásos részben benne vagyok, és akkor ennek a megfogalmazásban is részt vettem. Egyébként a vízőrző mozgalomnak a bemutató dokumentum is szerepelnek ilyen sürgető, fontos feladatok a vízválság megfelelő kezeléséhez típusú felsorolás, ami részben a kis vízfolyásokon való vízmegtartásnak az elősegítése és az azzal kapcsolatos akadályoknak a rövid felsorolása. Ez egy ilyen figyelemfelkeltő anyag, de van már benne ebben is néhány konkrétum. Meg most ugye dolgozunk ezen a nagyobb problémaanalízis anyagon, de az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a vízőrző mozgalomnak nem ez az elsődleges profilja, hogy ilyen ajánlásokat megfogalmaz. Néhány ember van, aki nagyon lelkesen vesz részt ilyenben rajtam kívül is. Én örülök, hogy ennek a mozgalomnak az égisze alatt ilyet is csinálhatok, de elsősorban a gyakorlati tevékenység, hogy mi nem filozofálni, nem kutatgatni akarunk. Én szeretek egyébként filozofálni, meg kutatgatni is, de alapvetően itt azért vagyok, hogy tegyünk. És itt mindenki azért van, hogy tényleg a tettek mezeire lépjünk, és ne azt várjuk, hogy majd 20 év múlva jobban megértjük, hogy hogyan működik a rendszer, akár ökológiai szempontból, akár társadalmi, gazdasági hajtóerők szempontjából, de próbáljuk ezt is megérteni, hogy kapcsolódunk ágazatokhoz, szakpolitikához, valamilyen szinten döntéshozókhoz is igyekszünk, de inkább az, hogy folyamatosan jelen vagyunk a tájban, és mindig a lehető legjobb tudásunk szerint próbálunk valamit alkotni, megfelelően kommunikálni, ugye nem a saját kútfőből, saját fejünk után menve, hanem minden releváns embert a tájban bevonva, természetvédelmet, vízügyet, erdészetet, van egyébként olyan is, hogy az erdészet maga a vízőrző csoport, tehát most például tegnap egy ilyen csapattal voltam kint, és az a lényeg, hogy folyamatosan alkotunk valamit, megnézzük ennek a hatását, felülbíráljuk azt, hogy jó volt, nem volt jó, és a legjobb tudásunk szerint folytatjuk következő lépésekkel.
4: Azokhoz a példákhoz, amikkel ti is jöttetek mondjuk egy ilyen árasztási területhez, vagy mondjuk egy vízfolyás lassító, ilyen megemelt mederszintű szakaszhoz, vagy ilyesmihez, mi a szükséges, elégséges feltétel az, hogy így csinálhasson az ember? Ezt lehet gerilla módon, vagy ezt nem érdemes? Vagy
3: nagyon fontos szempont az, hogy ugye ezek általában ilyen szürkezónás tevékenységek azért, mert hogy a vízgazdálkodási törvényünkben nincs egyértelműen kimondva az, hogy vajon ezek az ideiglenes létesítménynek tekinthető struktúrák, amelyeket ugye a természet maga is formál, nem tekinthetők ilyen klasszikus műtárgyaknak. Ezek vajon engedélykötelesek, vagy nem engedélykötelesek. De egyébként jogértelmezési szempontból nagyon sok helyen azt mondják, hogy nem engedélyköteles. Egyébként ugye a Kötivíziknél is az a gyakorlat, hogy ők Közép-Tiszai vízügyi igazgatóságnál, hogy ők úgy ítélik meg, hogy ez nem egy engedélyköteles tevékenység, de ugye ők ezt saját maguk gyakorlatilag lemodellezik, hogy ez így jó-e. Egy nagyon tényleg egy precíz modellt futtatnak rá, hogy hol lehetnek olyan pontok, ahol úgymond kilegel a víz a mederből, milyen hatást gyakorlat területekre, és akkor ennek mentén tervezzük meg azt, hogy akkor oda lehet-e valamit tenni, tehát nem csak így a saját kútfőből csettintésre. Persze van, ahol nem szükséges ilyen szintű mérnöki, precíz modellezés, ahol lakott településektől nagyon távol vagyunk, de ott is a releváns érdekcsoportokat azért be kell ebbe vonni. Tehát, hogy például, hogyha erdészet maga csinálná a természetvédelem bevonása nélkül, vagy a természetvédelem a gazdálkodóval való egyeztetés nélkül öntene el egy területet, vagy a civilek így fognák magukat, és akkor most csak ide, mert most éppen ez a részt tetszik, teszünk be gátakat, ez így nem annyira működik. Tehát meg kell találni a legjobb együttműködési keretrendszert, amit nehezít egyrészt a jogszabályi bizonytalanság, másrészt pedig az, hogy vannak olyan felek, akik nem igazán értik feltétlenül, vagy tudják, hogy itt mit lehet, mit kellene csinálni.
2: Nálunk egyébként ez az együttműködés is nagyon jól működött az a Tiviziggel ugye az elején, illetve tehát, hogy mi az árasztásnál mindent szabályosan próbáltunk csinálni és engedélyekkel. Elsőbb néztek is ránk, hogy mit akarunk, mert nem találkoztak még ilyen, ők se nagyon értették, hogy ebből mi lesz, meg hogy mihez kell engedély, mihez nem. És akkor ugye az Oszkár úgy látta jobbnak, hogyha ezek, tehát nem mi így kútfőből nekiindulunk, hanem egy egyesülettel együtt dolgozva, amiben az Oszkár is tag, segítségünkre lesznek az ilyen papír munkába engedélykérésekben, és ugye az Élhető Kiskunmai Egyesület állt mellénk ezzel kapcsolatban, és minden engedélyt beszerezve végeztük el az árasztásokat, és tulajdonképpen mondhatni, hogy azért ez olyan szemléletformáló erő is volt, mert a vízügy tagjai, most már az új kormánynál érezhetően azért mindenkinek ez a cél, hogy legyen víz ezen a területen, és ahogy kint álltam az árasztásnál, és ott volt Magyar Péter, tehát ebben viszont nagyon jót mondott, hogy kell rövid, közép és hosszú távú célt kitűznünk ezzel kapcsolatban, mert az a baj, hogy a hosszú távú cél az, hogy ide vizet kell felpumpálnunk, az oké, okay, de hogy az holnap után nem fogjuk tudni megcsinálni. Tehát ezért kell kisebb dolgokkal elindulnunk, és csináljuk, és ezt szerintem nagyon jó megfogalmazta.
1: Meg amit esetleg még ehhez hozzátennék, hogy ezt érdemes szerintem egy ilyen horizontális elemként beépíteni más politikákba is, pont azért az összefüggésrendszer, vagy amiatt az összefüggésrendszer miatt, amit mondtam, de tehát, hogy az, hogy az ökológiai probléma, vagy akár a víznek a kezelése, az mindenféle ágazatban, mindenféle szakpolitikában valahogy megjelenjen. De lehetőleg ne úgy, hogy van egy táblázat, amiben beixeljük a strigulát, hogy akkor ez is megvan, fenntarthatóság kipipálva, mert ez általában azért így szokott történni, hanem komoly célkijelöléssel, te is mondtad, és ahhoz nagyon fontos, hogy eszközök hozzárendelésével járjon ez a dolog.
2: És még bocsánat, ezt nem tudom, ezt elmesélem, mert engem ezt nagyon felháborított, még ezzel szembe jutott, hogy az első árasztásunknál ugye ahova árasztottunk terület, oda megkaptuk az engedélyt, és akkor egy út haladt át a két legelő között, de az út az nem volt látható, tehát senki nem foglalkozott vele, és kitaláltuk, hogy azt feltöltjük, tehát helyrehozzuk, és akkor engedélyt kértünk rá. Megkaptuk az engedélyt, és nem is tudom, erre már nem emlékszem, hogy hány hét múlva jött a kormánytól egy levél, hogy megbüntetnek minket 50 000 forinttal, mert hozzányúltunk ahhoz az úthoz, amit hozzáteszek, úgysem volt, tehát karban nem volt tartva. Tehát a fiúk, ahogy azt feltöltötték, megcsinálták, egy nagyon szuper kis dűlőút lett, és hát mi kaptunk ezért büntetést, mindegy. Tehát, hogy mennyire nem volt azt támogatott, tehát itt jön megint be az, hogy mennyire engedjük be a politikát, nyilván nekünk nem előny, hogyha folyamatosan megbüntetnek minket, még engedélyünk is van rá, tehát hogy azért ez így jobb verzió. Most látjuk picit a haladást.
1: Még esetleg annyit hozzátettek, csak hogy szerintem ami így a nagy politikának, vagy az országos politikának ebbe a feladata, így a civil kezdeményezések vonatkozásában, nyilván az zéró pont az az, hogy ne gátolja. Például így, ahogy most te is mondod, mert eddig azért erőteljesen ez volt a gyakorlat. És inkább hátralépve ezeknek a kezdeményezéseknek a munkáját támogatva, átadva bizonyos szempontból a kezdeményezés és a vezetés és a megvalósítás jogát is, hiszen azt tudja, hogy mi a legjobb ott helyben, aki ott él. És persze azért egy koordináció, meg egy ilyen szélesebb körű regionális tervezés, meg hasonlók, tehát erre szükség van. Itt látom mondjuk a politikának a szerepét, de alapvetően az, hogy a civileket hagyni, csinálni azt, amit egyébként nagyon jól tudnak csinálni, ez szerintem, hogyha ez a felismerés így megtörténik a nagy politikában, az már fél siker.
0: Én most azon gondolkozom, hogy ilyen összefoglaló jellege, mert nem nagyon sok időnk van hátra. Én például azt viszem magammal ebből a rádióműsorból, hogy vagy akkor tényleg ez egy folyamat. Tehát benne vagyunk ebben a bizonyos polikrízisben, tehát ez a több szinten ható szörnyűségben, amivel meg kell tanulnunk együtt élni, akkor itt van ez a bizonyos nagyon rövid távú, tényleg akut kríziskezelésre van szükség, valószínűleg ahhoz, hogy a helyben élő emberek és nem emberek azok túléljenek. Egyáltalán egy holnap is legyen probléma, amivel foglalkoznunk kell. De közben itt van ez a másik rész, amit Erika is felvetett, tehát hogy ez egy folyamat, és hogy mind kommunikációban, mind pedig kapcsolatépítésben, együttműködésben, ezt egyszerűen nem tekinthetjük úgy, mintha már mindenki ugyanazt az oldalt olvasná ugyanabból a könyvből, hanem hogy ezt valahogy rohadtul fel kell építeni. Amúgy nekem ez nagyon sokszor eszembe jutott a mai adás alatt, hogy például én még egy olyan generáció vagyok, aki ugye azt tanultam meg, hogy 19. század Széchenyi, folyószabályozás, jaj, de jó, stb. És ráadásul én még éltem az államszocializmusban is. Tehát, hogyha ezt a két, igen, tehát, hogy olyan mértékű identitás, meg paradigmaváltás zajlik le, amit az embereknek valahogyan után kell követni. És hogy azok, akik helyben vannak, és ennek ki vannak téve, azoknak feltetőleg erre más válaszai lesznek, mint mit tudom én azoknak, akik ezt tanulják, vagy nem tudom én, öregek, és akkor képződtek, vagy most képződnek, stb. És akkor itt jön az, amit Dorka mondott, meg amit, tehát amit az ő kutatása, vagy az ő végkutatása, szépen ragozom.
1: Nem csak az enyém,
0: most, igen. Nem tudom, hogy kell ragozni ezt most, de hogy muszáj ezt a bizonyos tájtörténeti nagyobb léptékű, tehát hogy egy ilyen szélesebb kontextusba helyezni, és akkor azzal is dolgozni valahogy. Azzal kapcsolatban még azért még mindig marad bennem, és akkor ez meg én a társadalomkutató lesz. Tehát, hogy amikor Erikának azt mondtam, hogy szerintem ott azért, amikor a profitról beszélünk, egy mezőgazdaság, tehát hogy ebben a gazdaság valamiben, akkor ott önkéntelenül is behozzuk ezt a bizonyos kapitalista logikát, ami ugye egy ilyenfajta piacgazdaságot feltételez. És szerintem Dorkáék pont erre céloznak, hogy akkor, hogyha ezt rendszerben akarjuk szemlélni, akkor azt kéne kérdezni, hogy oké, és ez az egyetlen rendszer, amiben élni tudnánk, ez a bizonyos kapitalizmus. De akkor ugyanakkor meg azt is mondanám, azt meg Dorkának, hogy szerintem az nagyon veszélyes, amikor viszont egy abszolút valós antikapitalista készlettárral vagy szándékokkal állunk neki visszafejteni.
1: Ez nagyon jó, hogy ezt behoztad, mert ez Magyarországon nem is működne. Tehát az egy dolog, hogy én egyébként mit gondolok a világról, meg mik a politikai értékeim, de az például a kutatás folyamán is világossá vált, hogy erre a magyar társadalom egyáltalán nem vevő. De igen, ez a probléma egyébként nem csak Magyarországon van így, hanem egész Közép-Kelet-Európában, amit nagyon szuper kutatók már a környező országokban is elméletileg mindenféle szempontból tök jól kezdenek megfogni, és mi is például, amikor egy részvételi térképezésbe belementünk, akkor annak az lett a legfőbb tanulsága, hogy mi nem mondhatjuk azt, hogy mi az élelem önrendelkezés mozgalmába kapcsolódunk, mert ez egy antikapitalista mozgalom, egy globális mozgalom, és ezt a szókészletet a magyar társadalom nem tudja magáénak érezni. Viszont, hogyha arra építünk, hogy ott helyben egyébként már létezik egy csomó olyan gyakorlat, mm-hmm, amik tök fenntarthatóak, tök jó gyakorlatnak minősülnek, és arra építünk, és egy kicsit puhítunk mondjuk a nyelvezeten, de egyébként továbbra is dolgozunk azon, hogy a hálózatokat egymással összekapcsoljuk, a mozgalmakat egymással összekapcsoljuk, és mégiscsak ebből valamiféle jó irányba induljon el fenntartható és igazságos társadalmi átalakulás legyen ennek az eredménye, akkor szerintem azért lehet ezzel dolgozni. Tehát az most, hogy én mit gondolok, én nem fogom ezt ráerőltetni nyilvánvalóan a kutatási terepeken élő emberekre, hanem pontosan azt igyekszünk a részvételi módszerekkel többek között meghallani, hogy ők mit mondanak nekünk, és ők
0: hogyan tudják,
1: hogy látják, és ott hogy nevezik azt, amit én egyébként tök máshogy neveznék. Szóval ez egy tök érdekes folyamat, és benne vagyunk, nagyon sokat tanulunk belőle, csodálatos.
0: Jó, na, szerintem pár percünk van. Vannak hiányosságaink, amikről nem beszéltünk, de majd legközelebb. Jó, én azt kérném, hogy köszönjünk el, hogyha valakiben még benne ragadt valami, akkor, tehát így, mert így, Erikán mindig azt látom, de lehet, hogy én az arca, nem tudom.
3: Lehet. Nagyon sok minden ragadt bennem, de még egy 2-3 órás műsoridő kéne hozzá.
2: Jó. Én még csak annyit, igen, hogy nálunk járt a Balázs Zsolt fotós, aki nagyon szép fotókönyvet hozott létre tulajdonképpen erről ennek a területnek a kiszáradásáról, vagyis hát ott az a több részről is. Úgyhogy én azt nagyon ajánlanám, hogy esetleg aki tudja, szerezze be, be, ott mint kiskumajsai marispuszti vízőrzők is benne vagyunk, és tényleg talán azzal egy picit közelebb kerülnek ehhez a szomorú valósághoz, ami képekben is megmutatja, hogy hogyan küzdünk, és a Zsolt mondta, hogy egyszer feltette valaki neki azt a kérdést, hogy mitől alföldi az alföldi ember, és valahogy abból a könyvből talán átjön, hogy tényleg mennyit dolgozunk, tulajdonképpen küzdünk, de nekünk ez nem küzdés, vagy nem dolgozás, hanem nekünk ez egy feladat, amit azért csinálunk, hogy hát ha egy élhetőbb, egy jobb jövőt tudjunk teremteni ennek a vidéknek.
1: Szánom bánom, hogy ebbe bele kell tromfolnom, mert csodálatos végszónak hangzott egyébként, de én is akkor ajánlanék még valamit, hogyha lehet. A kutatáshoz kapcsolódóan készítettünk egy 3 részes dokumentumfilm sorozatot, amit az Élelem Háló nevű YouTube csatornán lehet megtekinteni. Itt egyébként a vízőrzés, vízmegtartás témája is több filmben, hát gyakorlatilag mindegyikben nyilvánvalóan, hiszen a homokhátságról szólnak, mindegyikben előkerül. Extenzív állattartás, mint az egyik ma is felmerült momentum, erről szól a harmadik film, az élőhely helyreállítás lehetőségei, az ökológiai gazdálkodásnak a lehetőségei, ezekről szólnak ezek a filmek, és melegen ajánlom mindenkinek.
3: Akkor én még talán annyit szeretnék elmondani, egy kicsit ilyen általánosabb végszó, hogy a vízőrző mozgalomhoz bárki csatlakozhat, akár már meglévő vízőrző csoportosulások, akik még esetleg nem is nevezik magukat annak, de hasonló dolgokat végeznek, akár pedig civilként teljesen ezt a területet nem ismerve is lehet hozzánk csatlakozni. A vízőrzőmozgalom.hu oldalon vannak fönt események, rengeteg különböző vízőrzősejtől, tehát országszerte találhattok olyan rendezvényeket, amelyeken szeretettel várunk mindenkit.
0: És jól sejtem, hogy Sárdásnak azt szeretnétek kérni, hogy ahelyett, hogy valaki fogja az ásolját és az életle alatt kimegy és helyrehoz egy kis eszt-azt, amit problémának lát a környezetében vízmegtartás ügyben, akkor inkább csatlakozzon mondjuk egy
3: Igen, először ismerje meg a módszereket, a mi tapasztalatainkat, az együttműködési keretrendszereket. Tehát, hogy ezeket nagyon jó, hogyha megtanulgat, és utána adaptálja.
0: Jó, akkor...
4: Még itt az ajánlott anyagokhoz az elején említésre került az Eltékozolt vizeink című rövid film, ez pedig YouTube-on megtalálható, egy 22 perces a homokhátságról.
2: Igen, azt ajánlom megnézni, az egy tényleg nagyon jó dokumentumfilm.
0: Jó, akkor úgy látszik ez lett, az Eltékozolt vizeink lett a végszó. Szóm ide reális, és akkor a Drágám Hol a vacsorámat hallgattátok.
4: 2026. június 24-én.
0: A DJ pultba Ébi valamit mutogat, de fogalmam sincs, hogy mit szeretne tőlünk. De fontos, és milyen igaza van. Szóval vendégeink voltak akkor a vízőrző mozgalomtól, tulajdonképpen akkor ketten voltak, Juhász Erika és Hunyadi Kata, és itt volt még velünk Menti Dorottya, a homokhátsági kutatási projektnek a készítőjeként. Szili Noémi és Mihalovics Évi készítette az adást, és a pultnál akkor most Horváth Évi volt. Sziasztok!
5: Érezted már a fények illatát? Július 2-a és 5-e között Pécs egy lüktető, izzófénnyé változik. Éld meg a varázslatot a Tilos Rádióval, a Zsolnai Fényfesztiválon. Folyékony fények, tapintható ritmusok. Mi ott leszünk. Várunk téged is. Infók a Zsolnai Fényfesztivál online csatornán.
6: Backyard Business. A Tilos Rádió 90.3.

Halló, halló, Tilos Rádió 90.3, ez itt a Backyard Business Rádió műsor, 2000 a szerdán turbó és Bigella. Mai Bigella szakadatok egy órán keresztül, ezen a gyönyörű napon. A mai adásban ismét olasz filmzenékből fogok válogatni, 60-as, 70-es évekből. Most a Cream ilyen, kicsit ilyen grúvosabb, rockosabb cuccok jönnek. Egy órán keresztül minden a hátsó udvarból hanglemezekről. Tilos Rádió 90.3, jó hallgatózást mindenkinek!

Halló, Tilos Rádió 90.3. Az elmúlt egy órában a Backyard Business című műsort hallottátok velem Bigella. Oroszfény zenékből válogattam a 60-as, 70-as évekből, a hangremezekről nem tetszett. Két hét múlva túlból, titeket ugyanitt ugyanabban az időpontban, tehát szerdán déltől egyig, a műsorunk után nem menjetek sehova, mert jön Step a Sick Bizzel. További szép napot mindenkinek, kellemes rádióhallgatózást, sziasztok!

0: Szabadság, szerelem. Szabadság, szerelem. E kettő kell nekem.
1: Meg techno. Huszonhetedikén szombaton, 31. Budapest Pride. Gyertek kettőre az Operához, beresétek velünk a vérmezőig. A Tilos Rádió techno teherautójának platóján, Sentimental, Csoki Csibész, Kanada Káosz, Nus, Tilos Rádió, Budapest Pride, techno.

Tilos Rádió FM 90.3. Ez már a Szikvíz műsor, és hosszú idő után, hosszú hetek után először élőben a Palotai stúdióban. Az elmúlt hetekben mindenféle korábbi meg otthoni konzervműsor ment, és hát megvan ennek az oka, mert hát egy nagy változás állt be az életemben, érkezett egy kis két hónapos husky kutya, és hát azóta körülötte forog a világ. Most először sikerült bejutnunk a rádióba, úgyhogy bevezetésképp ennyit, mindjárt megnézem, mi van a kiskutyával. A neve egyébként Kazak, Fonegut regénye nyomán, és mai nap 12 hetes. A mai műsor nagy részt bakelit lemezekről, meg vinilekről, majd az okát is később föltárom, úgyhogy jó zenehallgatás mindenkinek.

Hát ennek a lemeznek így van vége, stúdió gyártásilag nem a lemezjátszó hibája volt az American Siho T-Power-től, és hát a mai napon gyakorlatilag 90%-ba vinil lemezek szóltak, mert hát gyakorlok a jövő heti szuper tilos rendezvényre, ami Pécsen lesz a Fényfesztivál ünnepe, és lesz egy nagyszerű helyszín a Sétáló utcán, a Nemzeti Színház előtti részen, ahol egy amerikai fényművész kísérnek majd esténként tilos rádiós DJ-k. Mi a nyitó napon Bodóval fogunk 10 óra környékén zenélni, tehát Pécsre mindenki jövő héten kedtől egészen a hétvégéig a tilos rádiónak egy ilyen exkluzív kitelepülése, és erre egy kicsit gyakorlás volt a mai vinél összeállítás. Köszönöm szépen a figyelmet, itt vannak már a papáék, úgyhogy jön a Cexpon Ambient műsor. Sziasztok! Melyiket tudjam?

Halló, halló, sziasztok, Tilos Rádió, FM 90.3, ez itt már a Cöxpon Ambient műsor, én pedig Papa vagyok, és a mai adásban a maratonról hallhattok egy felvételt, mert hogy az összes felkerült már egyenlőre egy belsős mappába, ezúton is hatalmas nagy respekt Alagi kollégának, aki már évek óta ő foglalkozik a felvételekkel és az után munkák, utómunkákkal, feltöltéssel, vagdosással, stb. Úgyhogy hatalmas nagy köszönet neki ezért. Szóval a mai nap a világzenei nap cöki nyitányszettjét hallhattátok Longman-től, hallhatjátok Longman-től. És egy ilyen speckóbb, cöxponos, lassabb szettel készült. És ezúton is egyébként mindenkinek nagyon köszi, akik kijöttek a maratonra és támogatták a rádiót, meg persze az önkénteseknek, a dűrereseknek. Múlt héten nem tudtam itt lenni élőben, Kecskeméten voltam azt hiszem a 17. Báb színház találkozón és fesztiválon. És ezúton is köszi Orbán Vinélnek, aki meg beugrott és megcsinálta élőben a műsort, a cöki műsort. Elvileg jön majd be valamikor, csak késik a vonata, ahogy írta. És a végén kicsit majd részletesebben beszélek én is a Fény Fesztiválról, amit Sztyepa műsor a végén említett, meg a Szános kitelepülésről, amit már említettem a maraton előtt, vagy talán igen, maraton előtt, azt hiszem már volt szó róla, de erről is majd kicsit részletesebben beszélek. Addig is pedig hallgassátok Longman szettjét a maratonról, június 8, világzenei nap, cöki nyitány. Jó hallgatózást, Tilos!

Halló, halló, sziasztok, Tilos Rádió FM 90.3, lassan véget ér a Cöxpon Ambient műsor, ahol is Longman szettjét hallhattátok, pontosabban az első óráját igazából. A maratonon készült ez a felvétel, 8-án a világzenei napon Longman nyitott a Cöki helyszínt este 8-tól, ha jól emlékszem, 8-9-től. Pont jókor kezdtem el egyébként konferálni, mert most elkezdett megakadni a gépről, nem tudom miért, mindegy. De hogy az elején, műsor elején említettem, hogy egy gyors programajánlóval vagyok még hátra. Akkor sorrendben, igazából időrendi sorrendben haladnék. Naszka, aki itt van velem egyébként, élőben, de mondta, hogy inkább mondjam be én, pénteken a Susuka nevű helyen délután 4-től este 11-ig hallhattok majd mindenféle törteket, ahogy nézem. Igen, Jungle, Liquid, Breakbeat, Hardcore, Rave, Naszka fogja majd nyitni a délután testét, délután 4-től 5-ig, 5-től 6-ig Stimulus Addiction, 6-tól 7-ig Bezmena, 7-től 8-ig Naut Plaza, 8-től 9-ig Heddec 1992, 8-től 11-ig Csab Bír, vizuálokért pedig kukasz00.1 memória felel majd. Igen, ez lesz pénteken. És akkor egy kicsit kitérnék a fényfesztiválra, amit már Csepp is mondott a műsor végén, meg én is a Cöki műsor elején. Szóval, igen, a jövő héten kezdődik a pécsi Zsolnai Fényfesztivál. Zseniális fesztivál, 4 éve volt szerencsénk ott játszani a irodalmi dub technóval, a Jáminál, a főhelyszínen, életem egyik legnagyobb élménye volt mindenféle szempontból. Bocsánat, pillanat. És idén egy másik helyszínen leszünk a Nemzeti Színház előtt a tér, egy kis téren, úgy, hogy végig tilososok játszunk majd, és élőben ott lesz velünk a színpadon Steve Pavlovsky, egy New York-i világhírű vizuál művész, Liquid Light Lab néven tevékenykedik, és a 60-as, 70-es évek analóg vizuál technikáját ötvezi a digitális világgal. Nagyon kíváncsi leszek erre a közös munkára, és csütörtökön indul, DJ Step és Bodó játszanak majd, másnap pénteken Blaz, László, szombaton Marcel és Somatic Four, vasárnap pedig Nandes és jó magam, én Papa vagyok, és minden nap csatlakozik hozzánk Toma, az irodalmi dub technóból szövegekkel, megkomponált szövegekkel, ha lehet ezt így mondani, és akkor élőben vetít mellettünk a színpadon Steve Pavlovsky, vagy Liquid Light Lab. És akkor előjáróban, bár erről majd jövő héten beszélek majd szerintem részletesebben, még a maraton előtt említettem, hogy a Szemfesztiválon lesz egy új helyszín, aminek Saigon Café lett a neve, a Gátőr Brigád és Tilos Brigád közösen, Majácska, Turbó, én is részt veszek benne, szervezésben is, zenén is fogunk, és csak Tilos előadók lesznek majd. A pontos line-up-pal még hátra vagyunk, de hogy előzetesen lesz egy ilyen majd a Soundfesztiválon. Hát azt hiszem ez volt a programajánló, és közben befutott Urbán Vinil is, a késésekkel, stb. Ő is játszik majd egyébként a szános helyszínen, ami egyébként egy csillesebb valami lesz. Július, mikor is kezdődik? 15-én, ha jól emlékszem, egy szerdai napon kezdődik a mi részünk legalábbis, és egészen vasárnapig tart majd. No, és akkor tényleg vége a programajánlónak. Én át is passzolom a labdát a következő műsornak, a Szamárpadnak, de előtte jön még egy rövid hírek, maradjatok velünk. További jó hallgatózást, vigyázzatok magatokra, igyatok sok vizet, sziasztok, Tilos!

0: Szabadság, szerelem. Szabadság, szerelem. E kettő kell nekem.
1: Meg techno. A 27-én szombaton, 31. Budapest Pride. Gyertek kettőre az operához, veresétek velünk a vérmezőig. A Tilos Rádió Techno teherautójának platóján, Sentimental, Csoki Csibész, Kanada Káosz, Nus. Tilos Rádió, Budapest Pride, Techno.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egy norvég tanulmányról számolt be a Qubit, amely szerint az emberek rendszeresen túlbecsülik mások tisztességtelenségét. A Journal of Experimental Social Psychology folyóiratban megjelent kutatás 4 vizsgálatból állt. Az elsőben 11 kísérletet és több mint 8000 résztvevő adatait vonták össze. A résztvevők névtelenül hazudhattak haszonszerzéstéjából, és meg kellett becsülniük, mások hány százaléka tenné ugyanezt. A meta-analízis szerint az emberek átlagosan közel 14 százalékponttal becsülték túl mások becstelenségét. A második vizsgálatban a valós őszintességi arányról kapott tájékoztatás nagyobb bizalmat eredményezett. A harmadik szakasz szerint a pessimista vezetők hajlamosabbak munkahelyi ellenőrző eszközök bevezetésére, a negyedik pedig kimutatta, hogy a pontos információ csökkenti a szabadságot korlátozó intézkedések támogatását. A szöuli kifutón humanoid robotok vonultak fel emberi modellek mellett egy különleges, mesterséges intelligenciára épülő divatbemutatón, adta hírül a Euronews. A rendezvény célja egy olyan jövő felvillantása volt, amelyben a technológia és a divat egyre inkább összefonódik. A házigazda a Galaxy Corporation szórakoztatóipari vállalat volt. A designer ruhákba öltöztetett robotok a közönség előtt vonultak, táncprodukciókat adtak elő, sőt, boxmatchben is részt vettek. A nézők rögzítették a produkciókat, amelyben a robotok és emberek közösen léptek színpadra. Choi Yong-ho vezérigazgató olyan világot képzel el, ahol a divatrendek két irányba hatnak. Az emberek a robotoktól merítenek ihletet, a robotok pedig emberek számára tervezett kreációkat viselnek. A rendezvény azt is megmutatta, hogyan lép ki az AI és a robotika a szórakoztatás és a divat világába. A Guardian beszámolója szerint történelmi fordulat következett be az amerikai energiatermelésben. 2026 májusában a napenergia a feljegyzések kezdete óta először termel több áramot, mint a szén. Egy globális energiaügyi elemző műhely adatai alapján a napenergia az amerikai áramtermelés rekordot jelentő 12,8%-át adta, míg a szén részesedése 12,2%-ra esett vissza. A napenergia májusban minden korábbinál magasabb, 45,5 terawattorányi áramot termelt, ami az egy évvel korábbi értéket 17%-kal haladja meg, és a tavaly júliusi rekordot is felülmúlja. A szén részesedése 5 év alatt csaknem a felére csökkent, miközben a napenergiáé több mint kétszeresére nőtt. Májusban a napenergia, a gáz és az atomenergia mögött az ország harmadik legnagyobb áramforrásává vált. A Nemzetközi Energiaügynökség becslése szerint 2030-ra a megújulók adják majd a legtöbb áramot a világon, részesedésük az áramtermelésből megközelítheti a 45%-ot.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Szamárpad, a magyar emigráció műsora a Tilos Rádión.
1: Sziasztok, hallgató gyerekek! Ez itt a Szamárpad. Stirlitz vagyok. Velem van Veini, Svédországból. Hello, Veini!
2: Sziasztok, sziasztok, Stirlitz és kedves hallgatók!
1: Élőben megyünk, telefonszámon 215-37-73, hozzá lehet szólni a műsorhoz. A mai műsorban, nem tudom, láttátok-e az ajánlót, ha máskor is, ha hallgattok minket előtte, érdemes megnézni, mert ki szoktam tenni, hogy mivel fogunk foglalkozni. A mai műsorban fogunk kicsit foglalkozni ezzel a hormoszi szorossal és Ukrajna orosz háborúval kapcsolatban, meg egy picit a Tilos, vagy lehet, hogy többet, majd meglátjuk a Tilos Rádió maratonnal kapcsolatban. Akartunk egy ilyen összegzést, vagy egy ilyen, hát nem tudom, ilyen kritikai támogató jellel, majd meglátjuk. Úgyhogy ehhez nyugodtan szóljatok hozzá, de éppen Reinivel a buszos szemüvegekről beszélgettünk, mert annak is szezonja van.
2: Ja, akkor legyen az úszó szemüveg a fő téma?
1: Hát nem tudom, egyébként nekem ez sok gondot okozott, nagyon ez az úszó szemüveg, amiatt, hogy hát egyrészt, hogy tud be, hogy bement alá a víz, de most már talán, most már nagyon jók ezek a szilikonosok, hogy nagyon jó az zárnak egyébként. Úgyhogy én csak ennyit akartam mondani, meg Magyarországon azt vettem észre, hogy valami hülye okból kiföl, ezeket a sötét színezett úzószemegeket árulják állandóan, amiben gyakorlatilag nem látsz, ha éjszaka mész mondjuk úszodába. És én az ott most már csak ilyen teljesen átlátszó transzparenseket szoktam, mert nem tudom, hogy mit gondoltál, vagy mit gondolsz erről.
2: Ja, látok nagyon sokfélét az embereken, meg én is kipróbáltam. Igen, van ez a sok, ez a szürke, meg ilyen olyan színezettek, de vannak ezek a foncsolozottak, ezek a ilyen napszemüvegszerű visszaverők. Nem tudom. Amit elmondtam neked adás előtt, hogy nekem egyet 86-ban, 87-ben Nyugat-Berlinből hozott az apukám, ami egy speedo, és csak a szemedem van rajta, és majdnem egy ilyen polifómszerű vékony szivacs van körülötte. Uh-huh. Már amikor megkaptam, se nézett ki jól, és gondoltam, hogy ez egy nagy szar lesz, mert apukám néha a nyugatra ment, akkor mindig a, tudod, ami soha nem ment be a boltba megvenni a valamit, hanem amiatt a kosárba ki van rakva két márkáira bolt előtt, azokból válogatott meg a leárazott cuccokból. Mondtam, hogy valami kalapszar ránézésre, de azóta is működik, és tök jó szigetel, és nem jött le róla ez a polifómszerű cucc, és
1: azt te is
2: számoltam, baszti, 30 éves. Tehát a gumi már elszakadt, azt már kicseréltem, de még mindig tart maga ez a kis műanyag, vagy mondjuk ez az okulári rész, és rajta az a szigetelő anyag.
1: Nagyon durva. És ez olyan, ami kiszívta a szemed körül a bőrt, és akkor ilyen piros karikák voltak mind a két szemed körül?
2: Nem, ez nem ilyen kiszívós, pont az, hogy mert ez nem ez a rászippantós, hanem csak rajta fekszik. Tehát ez nagyon, ilyen értelemben nagyon kellemes a bőrnek, vagy kényelmes oldani.
1: Jó.
2: Na, és ha én feketével úsznám most a hormuzi szorosba, akkor nem látnád, hogy hol vannak az aknák.
1: Aha, igen.
2: Ez jó átkötés.
1: Ez jó átkötés, csak az az igazság, hogy én ezt a hormuzi szorost történetet már kezdtem elengedni, mert az utóbbi hetekben annyiféle össze-vissza információ volt ezzel kapcsolatban, hogy egyszer nem nagyon láttam át, hogy mi történik valójában, de most láttam, hogy ez most nagyon nagy téma lett, mert ezt most ugye a legtöbb ilyen ma magyarországi elemző, az úgy látom, hogy ilyen amerikai vereségeként állítja be, tehát azt már láttam, hogy nagyobb vereség, mint Vietnám volt valaha, meg óriási vereség, stb. Holott, hát egyrészt szerintem ennek még nincs vége. Másrészt, hát azért, nem tudom, elég aránytalan azt mondani, hát gyakorlatilag az Iránnak egy nagy részét a szárazföld erejének azért megsemmisítették. De minden esetre azt látom, hogy az olajár most már 70 dollár körül van, úgyhogy ugye 60 valamennyi, 65 körül lehetett talán, amikor, vagy 60 körül, mielőtt elkezdődött, úgyhogy az kezd már most már visszarendeződni.
2: És végül te láttad, amiket 100 körül vettél?
1: Persze, és most arra számítok, hogy vissza fog menni egyébként valamennyire, mert úgyhogy most elkezdtem megint venni. Mert hát egyrészt nem gondolom, hogy irányba fogja tartani ezt a megállapodást. Másrészt, ja igen, szerintem újra megkísérelik tovább lezárni majd a horvózi szorostani megint valamilyen emelkedéshez fog vezetni.
2: Ja, tulajdonképpen minden nap egymásnak ellentmondó híreket olvasok a két oldalról, hogy ki van nyitva, le lesz zárva, ki lesz nyitva, már úgy sem tudják lezárni.
1: Ja, nem teljesen. Tudom. Úgyhogy ezzel nem akartam ezzel még foglalkozni, mert ilyenkor azért nagyon nehéz ilyen elemzésekbe belemenni, meg egyáltalán olyan kijelentéseket tenni, bármilyen kijelentést tenni ezzel kapcsolatban, mert két hét múlva teljesen más lesz a helyzet. Viszont az Ukrajnáról szívesebben beszélnék.
2: Na, és akkor apropó olaj, meg benzin, meg üzemanyag Oroszországban. Na, mondd Ukrajnáról.
1: Mondja te, kezdte.
2: Hát én amit tudok, az, hogy ugye a Krím az gyakorlatilag...
1: Hopp, nem hallunk.
2: Csábor, ugyanis az északi hidakat, azokat felrobbantották, vagy találat érte. A Kercsi hídot azt hol lezárják, hol nem. Egyébként a Kercsi híd körül láttam a Denis Davidovnak a videójában, hogy több rétegű védelem van körülötte a vizen, tehát már Magura drónnal, vagy tenger alatt járóval nem fogják tudni támadni. Nagyon körbe van véve, egy ilyen harmadik rétegnek mindenféle régi hajók veszik körül. És most már azt mutatta a Denis Davidov tegnap, vagy ma a videójában, hogy ilyen füst kibocsájtó szerkezeteket tettek magára a hídra.
1: Ja.
2: És hát ez gondolom azért van, hogy drónokkal ne tudjanak oda benavigálni. A hídtól néhány száz méterrel lévő olajfinomítót, az, hát most nem tudom már, hogy tegnap előtt, talán szombaton érte találat, és azóta is füstöl, úgyhogy a Krím, ha jól tudom, az most már logisztikailag tulajdonképpen nem támogatható az oroszok szempontjából, és készül a partra szállás.
1: Nem tudom, hogy mi lesz, mert most a mai... De a Kercsőhidat szerintem azért sem fogják felrobbantni egyébként, mert egyrészt nem megy rajta most már hadőutánpótlás nagyon régóta. Másrészt pedig szerintem meg akarják hagyni az evakuálásra. Szerintem megpróbálják rászorítani ott az ottani lakosságot, hogy hagyják el igazából a Krímet először is. Most például a mai hír az azt hiszem az, hogy egy gázerőművet talán, meg egy elektromos elosztó központot is találat ért a Krímbe, úgyhogy most a fél Krímben nincsen egy elektromos áram egyáltalán már. Üzemanyagot nem lehet venni magánszemélyeknek egyáltalán, csak közületek és a hadsereg használhat most, vagy tankolhat. Úgyhogy ott már gyakorlatilag most szerintem akinek van egy csöpp, ezt az elmegy onnan.
2: De nem tudnak, hát a lakosság nem tud elmenni, mert nincs, tehát hogy beülnének az autójukba és menekülnének, de nincsen benzin. Na,
1: nem tudom, a vonat jár-e ott egyébként most, de az oroszokról nem feltételezem, hogy ott hagyják az egyetlen egy drága pénzen, vagy az autójukat a régi.
2: A 2107-es.
1: A 25 éves
2: BMW. Amire 20 évet vártak a Merkurnál, hogy megjöjjön. Csak nem hagyják ott a krimbe.
1: Ja. Ironikus egyébként, hogy mi ezt a felrobbantották tőle ezt a tábornokot Moszkvában. Ennek is egy BMW X5-ose volt talán, vagy valami ilyesmi. Hogy azért van pofájuk ehhez, hogy tudod, minden nap elmondják a

0: tulajdonképp az van, hogy vagy ez azt írta, hogy Putyinból most már mindenkinek elege van, a katonai vezetés, az oligarchákon át a minden, de az orosz nép nincs a háború ellen, hanem azt gondolják, hogy a Putyin miatt rosszul áll ez a háború, mert rossz döntéseket hozott.
1: Nem elég kemény.
0: Igen, igen, tehát ők meg szeretnék nyerni ezt a háborút, és azt gondolják, hogy a Putyin miatt nem lehet, vagy a Putyinnal nem lehet.
1: Hát gondolom ez azért is van, mert már elhitték ezt, tudod, amit ugye már nem tudom, 5 éve súlykolnak, hogy ezt a háborút igazából a NATO ellen vívják, és hát nyilván nem is értik, szerintem egyáltalán kezdik nem érteni, hogy Ukrajna hogy kerül a képbe egyáltalán.
0: Hát ezt a találat érte egy szaratovi üzemet is, ahol ilyen félvezetőket, csippeket, ilyesmiket gyártottak. És azt hiszem, hogy az nagyon fontos, hogy mindenféle, mind a rakétarendszerek, mind a radarok is légelhárításnak a... Tehát, hogy ilyeneket tudjanak készíteni. És ezt azt hiszem, hogy csak ebben a szaratovi gyárban csinálták. Egyébként Storm Shadow-val csapták meg az elején, azt hitték, hogy Flamingo, de...
1: Ez érdekes, hogy tudod, hogy volt ez a hűtőszekrény, ez a Szaratov.
0: A Szaratov, aha. Igen, nyilván onnan jött, vagy gondolom.
1: Abban a régióban... Valószínűleg ugyanaz a gyár lehet, szerintem.
0: Hát gondolom, hogy igen. Arra az iparra épül a városban.
1: De nálunk is ugye a fékbe gyártották meg a fegyvereket.
0: Hát a fég az konkrétan fegyver és gázkészülék.
1: De ugye nekünk olyan gáz, ilyen parapet volt a falon, amire fég rá volt írva. Nem tudtuk, mi ez igazán. Én legalábbis nem tudtam akkor. Na igen, és hogy az, de nem tudom, én Voronyezsre emlékeztem egyébként.
0: Hogy ja, hogy ez a gyár Voronyezsbe van, igazad van, ez Voronyezsbe van valóban. És Szaratov egy másik valami volt, olajfinomító, vagy ilyesmi. Neked van ez a Voronyezs.
1: Még az oroszok ilyen technológiára visszatérve most láttam, hogy ugye legendás, hogy egy autót nem tudnak tényleg maguknak összerakni, hogy most volt egy autókiállításon ez az UAZ típusú, ez a kis szem, kis busz. Emlékszel arra, ilyen gömbölyű. Ugyanazt bazd meg bemutatták ezen az autókiállításon egy olyan verziója, hogy
0: ráncfelvarás.
1: Igen, de gyakorlatilag semmit nem változtattak a karosszérián, érted? Ugyanígy gyártják már 50 éve, vagy mennyi, vagy nem tudom mennyi, érted? A beltér is ugyanúgy néz ki minden.
0: Tehát gondolom, a motor is valószínűleg ugyanaz.
1: Biztos. Semmit nem tudnak, de egy rohadt légzsákot nem tudnak ezekbe belerakni.
0: Egyébként most, hogy mondod, én láttam nem olyan rég a Trabarna, hogyha követsz ilyen autót.
1: Aha, akkor nagyon szeretem.
0: Csinál szerintem pont az UAZ-ról egy külön részt, és hát egy kalapszarna. Tehát tényleg egy kalapszar.
1: Ja, úgyhogy ez a... Nem is értem, hogy tényleg, hogy tudják egyetem bármilyen szinten tartani a lépést így haditechnikában, mondjuk így a nyugat-európai fejlesztésekkel. De hát nehezen tudják, ugye az nyilvánvaló, de hát egyáltalán, hogy na mindegy. Az egész orosz ipar ilyen nagyon, tényleg nem ér semmit.
0: És szerinted honnan fognak üzemanyagot szerezni most, hogy... Most ugye már saját filmok nem nagyon tudják ellátni magukat sem.
1: Ha most mert azt hallottam, hogy elkezdtek importálni.
0: Igen, én is, de honnan fognak? Tehát értem, igen, hogy Belarusból, de Belarus nem fogja tudni, legalábbis amiket itt a Magyari Peti elmondott a Csonkában, meg leírt másutt az alapján, a Belarus nem tud annyit termelni, hogy komolyan számítson az oroszoknak. Még arra gondoltam, hogy Kína felől lehet, hogy tudnának venni, de azt megint el kell szállítani marha hosszan, és ez egy nagyon kitett ez a vasútvonal, meg ez a vasúti szállítás is. Mindaz
1: hát nem tudom, ezek a kaukázusi köztársaságoktól, ezek a Türkmenisztán, Üzbegisztán, Kazahsztán, hogy ezek esetleg tudnak-e nekik adni.
0: Úgyhogy

0: hogy már kifejezetten finomított dolgokra van az oroszoknak szüksége, mert nincs gázolaj, nincs üzemanyag, és nincs repülőgép üzemanyag sem.
1: Ja.
0: Repülési korlátozásokat vezettek be polgári repülésben, töröltek járatokat, mert nincs jet fuel, tehát kerozin. Magyarul az kerozin, ugye?
1: Aha. Az az érdekes, hogy, vagy hát nem érdekes, csak tudod, pont nyáron, ezt nagyon jól időzítették egyébként, mert azért az oroszok is szeretnek nyaralni járni. Ugye a Dél-Kelet-Ázsia például az tele van oroszokkal, most már így például Európában, mondjuk Spanyolországban már jóval kevesebbet látok mostanában. És szerintem ilyenkor szembesülnek az oroszok azzal, ezek a szentpétervári, meg moszkvai polgárok, hogy azért a háború mégiscsak az ő életükre is van befolyással. Meg ugye most már nincs internet, sokszor lekapcsolják az internetet Moszkvában, nem lehet üzemanyagot kapni, meg ilyesmi. Azért ez közrejátszik abba, amit te mondtál, hogy kezdenek elégedetlenkedni.
0: De hát én azt hiszem, hogy ez is volt az ukránoknak a célja körülbelül 2 éve, hogy ugye az első 2 évben az oroszok Oroszországban nem éreztek ebből semmit, és, és tulajdonképpen szerintem az olajfinok nyilván katonai célja is van, de hogy fontos céljuk, hogy érezzék az oroszok, hogy háború van, ezért támadják Moszkvát és Leningrádot. És...
1: Igen, igen, hát biztos. Hát főleg azért most tényleg az, hogy most már Moszkva környéki finomítókat támadtak, és ugye volt ez a nagyon híres, vagy hát szerintem nagyon híressé vált ez a rövid ilyen felvétel, hogy a olajfinomítónak tartálynak a teteje így felrepülje 300 méter magasban.
0: Igen, de az nem az ukrán drón volt, hanem az ukrán drónt elhárító rakéta.
1: Igen, mint egy frisbee.
0: Azt hiszem páncer rakétával lőtték ki. Tényleg, mint egy frisbee, ott repült fölötte. De hát valószínűleg Moszkva most akkor megtanult, hogy akkor ott is háború van, de azt hiszem, hogy a Putyinnak legalábbis, vagy az oroszoknak nagyobb arcvesztés az, hogy a múlt héten, amikor, vagy most már lehet, hogy a múlt előttin volt ez a szentpétervári, nem tudom, hogy kell mondani, a szocialista Davos, vagy mi ez, a világgazdasági fórum.
1: Aha.
0: És hát ott füstölt a kikötő, és a... Ott is valami olajfinomítót is eltaláltak? Igen.
1: Igen, igen.
0: Most nem tudom, hogy finomítót vagy raktárat, és hát amit mi is ismerünk gyerekkorunkban, az összes nagy októberi szocialista forradalmas szóval a Kronstadti, ugye volt az a Kronstadti matróz.
1: Aha, lázadás, igen. Időnként elmész vajon.
0: Igen. Pedig ugyanott vagyok, és akkor már azért kapcsoltam ki a képet.
1: Kronstadtot, azt hallottuk.
0: Hát az egy nagy naval base, segíts létszős. Flotta, a flottának ez egy fontos támasz.
1: De az balti tenger, vagy?
0: Aha, igen.
1: Igen.
0: Tehát az ott van Leningrádtól kifele, vagy szóval, na, igen. Leningrád mellett tulajdonképp, vagy hát külvárosa, vagy ilyesmi.
1: Aha. Az is ilyen, hogy ilyen német neve van, ilyen német lovagrendhez tartozott, vagy nem?
0: Látod, ez kurva jó kérdés. Valószínű.
1: Lehet. Mert a balti régi...
0: És szerinted egyébként elképzelhető, hogy akkor végül, még idén vége lesz, vagy leülnek, tárgyalnak végül az oroszok, vagy mire gondolsz? Te mire számítasz?
1: Hát én most elmondom, eddig én amikor a háborúnak elkezdődött, én azt gondoltam, hogy szerintem Ukrajna mindenképp a Krímet megpróbálja visszaszerezni, még akkor is, ha mondjuk Donbaszt értek eladni, meg tehát vagy mit tudom, ilyen, ők szerintem nekik fontosabb gazdaságilag is, meg ilyen elköltség is a Krím. Úgyhogy és ugyanakkor, ha vissza tudják szerezni a Krímet, szerintem az egy annyira nyilvánvaló bukás az oroszoknak, meg ennek a putyini politikának, hogy az szerintem azzal fog járni, hogy Putyinnak le kell mondani, a leváltják, nem tudom, milyen Novicsokat raknak az alsó gatyájába, és akkor vége lesz ennek a háborúnak szerintem.
0: Igen, nem is ezt olvastam, hogy ha a Krím elvész, akkor Moszkva, nem tudom, összeomlik, vagy szóval, hogy valószínűleg, ha a Krímet elfoglalják, vagy a Krímet megtámadják az ukránok, és ott sikeresek, akkor abba bele kell bukni a moszkvai hatalomnak. De én nem értem egész pontosan ezt a orosz lélektant, ezt majd a Vosztokban elmagyarázzák nekünk, hogy hogy függ össze a moszkvai vezetés és Krím, de...
1: Hát figyelj, tudod azt, hogy ugye a Krímet, azt ugye Hruscsov adta oda Ukrajnának, nem is tudom, hogy pontosan mikor, mert és Hruscsov az ugye ukrán nemzetiségű volt. Tehát eleve egy. A másik ez az orosz-krími háborúja a britekkel, amikor ugye ott, hát ugye megszületett ez a Szevasztopol, tudod, a nagy erőd, amit ugye védtek az oroszok, és ugye az egész Krím tulajdonképpen a középpontjában van a Fekete-tengernek, tehát az egész Fekete-tenger az a Krímből nagyon jól kontrollálható.
0: Persze, ezt értem. Én azt gondolom, de mondom, erre is a Vosztokat kérdezném, de azt hiszem, hogy Hruscsov ukrán származásának egyébként semmi köze nem volt a Krím Ukrajnához csatolása, ez egy sima logiszt, tehát hogy oda volt értelme, hogy tartozzék a Krím, hiszen onnan elérhető az a félsziget. Szerintem én azt mondanám, hogy a Szovjetunióban, a kommunistáknál ezek a nem létezett ilyen nemzeti identitás, tehát miért a Sztálin csinált bármit Grúziáért, vagy Hruscsovtól szólalt Ukrajnáért?
1: Hát meg Krím az nekik is olyan azért, mint nekünk a Balaton, tudod, hogy oda járnak nyaralni az oroszok. Tehát az az egyetlen meleg, vagy olyan terület, ahol a tengerbe lehet fürödni. Tehát
0: hogy ne tudnám, hisz nekem is volt ilyen olvasmány az orosz könyvben, hogy nyaralás a Fekete-tengernél, hogy ne tudnám. Azt hiszem, volt, hogy a Fekete-tengernél volt az úttörő tábor, ahol a 6. vagy 7. orosz könyvünkben az úttörők nyaraltak.
1: Ja, ja. Harkyek.
0: Mi meg arra irigyked...
1: Hogy milyen jó ezeknek ott a Fekete-tengernél, mi? Meg volt sok ilyen ifjúsági filmek is játszódnak ott szerintem ott ebben a Krím. Ben, ilyen orosz vagy szovjet filmek. Most nem tudom, ez az Arkadi Gajdar, hogy az annak volt valami ilyesmi a távolban, hogy Fehérvi Parlaz, azt írta. Na mindegy, ez a Krím, ez egy ilyen, tudod, ez egyetlen ilyen normális hely Oroszországban szerintem, ahol nyáron így jól tud érezni magadat. Na jó, figyelj, lassan szerintem készüljünk zenével. Azt elmondom még nektek, hogy ami zenéket hallottuk a mai adásban, azokat a maratonon lettek rögzítve, és azokból lettek kivéve. És utána jövünk vissza, telefonáljatok be, és elkezdjük tárgyalni a maratonnal kapcsolatos dolgainkat. Jó? Köszi, sziasztok!
2: Telefon érkezett, beadtam.
1: Jaj, van egy telefonálom, köszi. Hello.
3: Hello, Ápoló vagyok. Csak egy... Hallottok jól, mert Bluetooth-ot kihangosítóval
0: beszélni. Szuper, jól hallunk, de jobb lenne, ha a telefonba beszélnél. Tudod, az a végső Zoli mániája, hogy úgy csináljátok be telefonálók.
3: Ja, de hát a Bluetooth-tól nem csak a telefonba beszélni, mert a Bluetooth-tól van a hangszedő.
0: Jó, mondd, miért telefonáltál.
3: Nagyon jó a műsor. Egy ponton hagyd helyesbítsek, nem volt ukrán Hruscsov, csak nem látunk ott tevékenykedve. A felesége viszont azt hiszem az ukrán volt, ebben nem vagyok biztos. Ugye 64-ben váltották le egy kutyával, akkor jött a Brezsnyev, szerintem a 60-as évek elején, vagy 50-es évek végén határozott úgy, hogy amúgy tök minden volt, mint egész megjött, hogy egységes volt, hogy ezen tartozzon a Krím Ukrajnához. De egyébként nagyon régen volt, amikor Ukrajna része volt a Krím, tehát alapvetően ott a krími tatárok laktak, akiket még a Sztálin onnan kipicsázott, amikor jöttek a németek, mert nem volt megbízható népesség, és onnantól kezdve volt mindenféle kitment felándorlók, meg a terepelt, a oroszok, becsenek ilyen, hogy települtek be, és ott valamikor 80-as években jöttek vissza a tatárok először, hogy emlékszem.
0: Na jó, és hát persze ez valamikor egyébként ezt Nagy Katalin csatolta Oroszországhoz a Krímet, és azelőtt az Oszmán Birodalom része volt.
3: Ez a törököktől foglalta, igen.
0: És figyelj, köszönjük a kiegészítést, de Ápi, azzal egyetértesz, hogy a Szovjetunió kommunista vezetőinek ez, hogy ki grúz, ki ukrán, vagy bármilyen számos, ez nem nagyon számított, vagy tehát ez nem volt...
3: Hát erre utaltam, hogy tök mindegy volt, hogy most odaadta Ukrajnának, mert egy birodalom volt, és soha felső mezőben meg, hogy valaha tüketsenek ki az országokra. Ugyanakkor meglepő módon, nem tudom, tudjátok-e, folyamatosan az ENSZ-nek Ukrajna az külön tagja volt, külön szavazattal rendelkezett.
1: Nem tudtam.
0: Ezt nem tudtam.
3: Tehát volt egy a Szovjetuniónak egy szavazat, és külön képviselte volt Ukrajnának. Mint a külön ország lett volna.
0: Igen, Na. Azt lehet, hogy most betesszük a zenét a maratonról, és utána ahhoz a témához is majd, ha lesz olyan, ott hozzászólsz, amivel aztán
3: jön. Még hadd mondjam el még a Krímet, hogy volt egy marha jó film régen, lehet, hogy akkor készült, amikor te még nem is éltél, én már tanár éltem, de meg a stílus biztos nem. Jelen Klimov csinálata, és Húrán nyaralunk, ez volt a címem.
1: Uh-huh. Na, közben még megnéztem én is a két ifjúsági regény, az egyik az a távolban a fehér vitorla, az Katajev.
3: Katajev regénye volt előttőleg.
1: Igen, és az Odessa is környékén játszódik, és a Timuri és csapata, amire én gondoltam, a Gajdar, de az meg lehet, hogy nem a Krimbe játszódik.
0: De amit az APM, mint a Hurrányaralunk, ez kb. Minden évben egyébként leadta az MTV, még az én gyermekkoromban is, bár jóval fiatal vagyok nálad
3: át. Azért érdekes, mert hogy arról szólt a film, hogy az úttörőtáborban ott minden tilos a gyerekeknek, és akkor egy részük az meghúgyák, tudod, hogy csendelül a sátorba, a másik részük az meg a másikra árulkodik folyamatosan, és akkor jön egy jó fej, egy pár funkci, aki ettől fölháborodik, és aki bevezeti a szabadságot a táborba, és attól kezdve mindenki boldog. És akkor ennek nagy sikere volt, a tenzorok későn ébredtek, már a moziban volt a film, amikor rájöttek tulajdonképpen a szovjet rendszer allegóriája, és már nem merték betiltani, de szerencsére Klimovnak az életét attól kezdve kibosszottul nehézé tették, és alig engedték filmet forgatni. Volt még egy kis jó filmje, de hát igazából úgy halt meg, hogy rengeteg filmterem alatt megvalósítatlanul, és pontosan basztották.
1: Jó van. Köszi szépen, Ápoló. Akkor most megyünk zenére, elmegyünk egy szünetre, és akkor utána jövünk vissza a következő témával.
3: Oké. Okay. Légy résen.

0: Sziasztok, Stérlitz vagyok, ez itt a Szamárpad, a Tilos Rádión, telefonszámunk 215-37-73,
1: és ha minden igaz... telefonunk, beadom.
0: Van egy telefonunk, így van.
2: Hello! Tehát Molnár Balázs vagyok, szeretnék, ha még van rá mód hozzászólni az előbbi témához.
0: Szia Balázs, parancsolj! Hallgatunk.
2: Jó estét, vagy jó délután kívánok. Balázs vagyok, Molnár. Az előbb elhangzott egy olyan állítás, hogy a szovjet rendszerben nem nagyon számított, hogy kinek mi volt a nemzetisége. Jól értettem ezt?
0: Igen, valami ilyesmi volt, így van.
3: A kommunista vezetők között, tehát nem az, hogy a nép közt, de a vezetésben.
2: Hát ezzel nem tudok egyet érteni, mert hogy mondjam, igaz, hogy Napóleonból is lehetett korzikaiként francia császár, de nem mintha a napóleoni rendszer véletlen francia nem lett volna százszor emberi minden kegyetlensége ellenére. Miért? Hogyha franciává vált és francia birodalmi célokat követett. Tehát mondjuk Nagy Katalin német volt, igen, Sztálin grúz, és... attól még nem csak, hogy mi kifejezetten és kizárólag mindig orosz birodalmi célokat követett, de a Szovjetunióban, akár csak a cári birodalomban egész népeket hivatalosan is kollektív bűnösen nyilvánítottak. Nem egyet, nem kettőt, nem tizet. Tehát a birodalom központja nem került Tbiliszibe, Rigába, nem váltottak lett litván vagy grúz nyelvre, és egyetlen egy népet nem sújtott kollektív büntetés, akár az oktatása betiltása, akár a nyelvének erőszakos megváltoztatása, az az orosz volt. Tehát mondjuk csak a krími tatárok esete ismert, de még föl tudok sorolni, a kívánjátok, vagy 10-20-at, akik az utolsó számig bevagonidoztak. Lengyelek, finnek, inkeriek, ingermanlandból, karélok, rengeteg kaukázusi nép, közép-ázsiai népek, kalmükök.
3: De Balázs...
2: A nemzetiséget még be is tiltották több évtizedre, tehát annyira bűnösnek gondolták őket. Tehát ez igenis, és nem csak, nem én mondom, tehát komoly kutatók is, és nem csak Kun Miklós, hogy ez egy egyben kőkeményen rasszista, tehát etnikai értelemben is elnyomó birodalom.
3: Balázs, azt hiszem, hogy félreértett. Szerintem félreértett, ami elhangzott. Tehát nem ezt mondtuk, hogy a nemzetiség, tehát hogy értem, amit mondasz, egyetértek, tudok róla. Azt mondtam, hogy a vezetésben az, hogy ki grúz, vagy ukrán, vagy nem tudom, azeri, ez nem számított, hogy te is mondod, hogy nem került Tbiliszibe, és Nagy Katalin is porosz származású volt, de ezt mondtuk, hogy a vezetők származása az nem határozta meg a politikájukat gyakorlatilag.
2: Ez pontosan nem volt idő, amikor meghatározta, tehát például amikor ugye egy nagy antiszemita kampány is volt, tehát a zsidók sem úszták meg, csak legfeljebb Sztálin halála miatt mondjuk csak pár ezret lőttek vagyon etnikai alapon, és nem mondjuk az összeset. Tehát volt olyan időszak, amikor kijelölték, hogy ezt a nemzetiséget alul, felül, középen mindenhol ki kell tisztogatni. Az persze igaz, hogyha valaki, mondom, a leggazemberebb, legaljasabb, legnépírtóbb orosz birodalmi célokat szolgálta, akkor többnyire lehetett tulajdonképpen eszkimó is kis túlzással, vagy ausztrál. De a lényeg az volt, hogy ultra lévesztájú, orosz stalinista legyen mindenképpen. Most Sztálin ennek megfelelt, hát a legnagyobb oroszosító erőszaktevők egyike volt az orosz birodalom, bár nehéz sangron, de az biztos egyik legkegyetlenebb volt. Gorbacsovnak nem volt ehhez ereje, de azért ő is levetett a nemzetiségekre még itt ott, tehát azért, mert ő egy kevésbé véreskező diktátor volt, azért még ő is az volt. Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani.
0: Köszönjük.
3: Szia.
0: Hát meg ugyanakkor most is lehet látni azért Putyin is orosz származású, és ugye nem az oroszokat viszik tömegével a ukrán frontra, hanem kezdődött ugye a kaukázusi kisebbségekkel, búrjátok, stb. Ugye, és ugye most sem a nagyváros, ő Szentpétervárja, jól tudom, tehát onnan azért nem nagyon kerülnek a frontra. De igen, egyetértünk mi is valami hasonló.
3: Jó, hát finnugor népek meg naponta tűnnek el, meg nyelvek, mert ma is meghalt az utolsó beszélője, de aki Szibériában még élt, De akkor dumáljunk szerintem a maratonról, vagy a rádióról, vagy a belügyekről.
0: Jó, akkor váltsunk témát. Akkor, hogy hát ugye egy hónapja nem volt műsor, mert ugye két héttel ezelőtt maraton volt, és ugye az adásunkat elkérték az adásidőt, hogy kintről készül műsor, de aztán nem készült műsor. Úgyhogy sajnos emiatt nem tudtunk jönni, pedig jó lett volna, konzervből is szívesen lejátszottunk, ha nektek valami régebbi műsor, ahelyett, hogy technó menjen. Úgyhogy egy hónapja nem voltunk maratonon, meg én nem voltam most, mert én elmúlt nagyon sok maratonon ott voltam, és úgy láttam, hogy hát nagyon kevés műsorkészítővel találkoztam, jobbára csak hétvégén. Úgy láttam, hogy a tilos rádiókészítők úgy nem veszik ezt nagyon így a magukra, vagy komolyan, tehát mondjuk nem voltunk, tehát én mondjuk annak örültem volna, hogyha mondjuk a műsorkészítők is mondjuk kim vannak az egy hétből, azért 3-4 napot legalább. De minden esetre én amiről akartam volna igazából beszélni, hogy nekem például nézegettem, ez a Klubrádiónak van egy ilyen adománygyűjtő hete, és ők ilyen 150-200 milliókat szednek össze, nem is évente egyszer van talán, hanem kétszer, és jóval később kezdték, mint mi. Mi ezt a maratont szerintem legalább 20 éve toljuk, de inkább több, és úgy látom, hogy egyrészt nem nagyon fejlődünk benne, tehát nincs igazából szerintem egyre több bevétel, meg egyre több hallgató, nem egy progresszív dolog ez, és én inkább azt szorgalmaznám, hogy ha úgy próbálnánk meg mondjuk pénzt gyűjteni, hogy bizonyos célokra. Tehát például csomó ilyen technikai probléma van a tilosban, amit mindnyáján tudunk. Egyrészt ugye az archívum kezelése, ez állandó problémát okoz, az, hogy nincs egyfajta műszaki személyzet, aki folyamatosan tudna ezekkel a dolgokkal foglalkozni, a weboldallal, az archívummal, az online adásokkal, nagyon sok dolog van. Én inkább arra az lenne a jó, én azt tanácsolnám, hogyha itt célokra gyűjtenénk, és akkor mit tudom én, kell egy új, nem tudom, stúdió, eszköz, akkor gyűjtsünk arra, és akkor azt mondjuk el minden nap adásba például, hogy erre gyűjtünk, amíg ezt a kitűzött cél nincs meg, és emellett megmaradhat a maraton, mint egy ilyen fesztivál akár. Erre gondoltam például, hogy ilyen sökörben, de van még egy csomó dolog, de most egy picit abba hagyom itt ebben a mondatnál.
3: Nyomat, ipari... Halló? Nyomvat ipari commerce fesztivál avanzsálódott a maraton, mindenféle bulik hátán bulik. Ezek váltak közösségépítővé a szemünkben. Hát most idéztem egy korábbi tilos dolgozónak az elég kritikus e-mailjéből, de igen, azt hiszem, hogy a maraton már nem olyan, mint amilyennek szerettük volna, gondoltuk, újra elmondom, amit már többször, hogy nekem vannak azért, hogy állami alkalmazott, nem tudom, tanár. Voltak szinte egész héten, vagy öt este a maratonon, de 5000 forintért ők nem tudnak elmenni, és értem, hogy ezen röhögcsélés megy a műsorokban, a reggeli műsorban, amikor valaki felveti, hogy legyen egy másik jegy, ami a koncertete nem jó, de olcsóbb, és akkor röhögcsélnek műsorkészítő, mi nem, néhány sör, meg nem tudom mi, de én arra is gondolok, hogy egyébként azt a pénzt, ami a kurva drága belépő, azt egyébként ott hagynák adományként, vagy merchért, vagy tehát, hogy bedobnák a tilosba azt is. Így viszont sokan nem tudnak eljönni, akik nem feltétlen 5 koncertet akar. Tehát, hogy értem, hogyha úgy számolod, hogy hány koncertet, meg milyet kapsz érte akkor. 8 vagy a Budapest Park, vagy a Sziget Fesztivál,
4: de nem biztos, hogy azokkal kéne versenyeznünk, vagy azokkal kéne hasonlítani magunkat.
0: Hát nem tudom, lehet, hogy a helyszín miatt is van, hogy az, ugye a Dürer az adja magát, ez mint koncerthelyszín, lehet, hogy ők is forszírozzák ezt, mert akkor azt gondolják, hogy több alkoholt tudnak eladni, vagy többen jönnek, több kaját tudnak eladni, stb. De én igazából én azt gondolom, hogy ingyenesre kéne inkább tenni, tehát úgy, mint régen volt, de valami valahogy máshogy kellene, tehát azt kellene kitalálni, hogy a bevételt, amiből finanszírozzuk a zenekarokat, vagy amiből finanszírozzuk ugye a támogatásnak egy része beválik, azt más úton kellene beszedni. Tehát, mert így egyre több ember felé kellene nyitni, az lenne a jó szerintem. Tehát mondjuk nézegettem a hallgatottságokat, a mi hallgatottságunk, a csonkáé, az ilyen Covid körül volt talán a legmagasabb, mondjuk akkor itt ilyen 850 online hallgató volt egyszerre, talán a legtöbb, de olyan 7-800 körül mindig volt. Most meg olyan 5-600 az a maximum. És tehát azt gondolom, hogy az elérésünk az folyamatosan csökken. Tehát nem, hogy nem nyitunk, nem, hogy nem több hallgatónk lesz, és ezáltal több támogatónk, hanem szerintem egyre kevesebb. Most nem tudom, nem voltam ott a maratonon, nem tudom, hogy ez a létszám volt meglátszott-e, hogy mennyien voltak, vagy a adományban, most nézem az adománymutatót, 62.800.000 forinton áll. Ha ez igaz, akkor valószínűleg ez egy jó számnak tűnik azért, de minden esetre, na mindegy, értitek.
4: Jó, csak hát valójában ezt mind a ketten tudjuk, hogy ez az adománymutató az semmit nem mond el róla, ugyanis ez a bruttó bejött.
0: Vedd le a képet, Reini, mert megszakadsz állandóan. Vedd le a képet, légy szíve.
4: Jaj, most van ez. De jó. Szóval nem tudom, most jobb, nem tudom, hogy ez a bevételből, na jó, de mennyi a költsége? Tehát az nincs odaírva, és én, ha jól tudom, az évek óta nem volt ezzel kapcsolatban nyilvános és világos elszámolás, hogy mik a költségei, 50, 60 vagy 80%, tehát 62 millió a bevétel, de mennyibe kerül a buli egyébként a Tilosnak? 20, 30, 40 millióba? Arról, mint Tilos Rádió támogató, hallgató vagy műsorkészítő, nem tudok, hogy tudok róla, hogy sokáig a Dürer kertben volt a maraton, és a Dürer kertben voltunk, de most már néhány éve, ha jól tudom, a Covid utántól fizetünk a Dürer kertnek is. Nem tudom, hogy mennyit. Nem tudom, hogy körülette nézve, hogy volna-e más hely, aki befogad minket. Sokmilliós költség nélkül nem tudjuk, nem transzparens, hogy mennyire vagyunk a Dürer kertbe. Vannak fellépők, akik pénzt kapnak, és vannak fellépők, akik tilososságból, mert szeretik ezt a rádiót, mert évekig ingyen fölléptek, eszükbe se jut, nem is tudtak róla, hogy más egyébként pénzért lép fel. Míg az egyik tilosos DJ akár kétszer-háromszor zenél a tizenvalahány nap alatt, ingyen, addig egy másik egyszer föllép, és pénzt kap érte. Míg az egyik zenekar támogatja kvázi a rádiót a fellépésével, és ingyen lép föl, addig a másik milliós fellépti díjat kap, és ez, hogy ez nem átlátható, ez szerintem nem oké. És azt hiszem, hogy van egy másik átláthatatlan rész, ez, hogy nagyon sok önkéntes dolgozik a maratonon, szabadidejében, akár több este is, vagy napon át ezen a héten, és nagyon sok ember ugyanolyan jellegű munkáért, hogy ott operatív dolgokat old meg, vagy szervezi korábban a maraton, számlát hoz. És az, hogy az önkénteseinktől lehúzzuk az önkéntes munkaidejüket ugyanolyan melóért, amiért más tilososoknak pedig számlára gondolom, hogy piaci áron fizetünk, de bármilyen áron ez nem oké, meg az nem oké, hogy erről nincs szó a rádióban. Kész, meg vagyok, te jössz.
0: Mm-hmm. Nem, hát engem tudod, tehát mondom, elmondtam ezt a csonkában is egyébként, hogy te nem volt egyáltalán semmiféle marketing ilyennek. Tehát Dürer honlapján ott voltak a koncertek, és az ugye Stilos Rádió esemény talán, így kizárójelben, vagy nem tudom. Volt egy ilyen Facebook event, és néha elmondtuk a reggeli műsorokban, a rádióban, ha meg volt tartva a reggeli műsor, mert például pénteken mind a két reggeli műsor a záró hétvégén elmaradt, és konzervadás ment.
4: Ahi volt. Igen, és hát az egyik nap nyit a maratoni hét, amikor ugye mentek ezek a pénzgyűjtő adások, és akkor a hétfő összegyűjt valamennyit, és kedden pedig nem működik a telefon. Tehát az egyik leghallgatottabb és legjobb reggel. Mert nem működik a telefon, ne hülyeskedjünk már. 33 év rádiózás után. És erre nincs egy emberünk, aki ott van a helyszínen, és ezt pillanatok alatt meg tudja oldani, de hát volt nekünk olyan technikusunk, aki ilyenkor beugrott a stúdióba, és egy vagy két perc már ment minden. De tőle megszabadultunk, mert ő, nem tudom, külön véleménye volt dolgokról.
0: Na mindegy, szóval szerintem ezt jövőre, ezt a maratont, ezt én örülnék, hogyha lenne erről valami, ami megbeszéljük közösen, Tilos műsorkészítők, kuratórium, szerkesztőség, vezetőség, hogy hogy legyen. Annak is, arra is gondoltunk, hogy ezeket a mörcsöket át kellene gondolni, mert tényleg az, hogy az ilyen kínai vackokat a Tilos logóval áruljuk, vagy egyáltalán szóval, hogy ott nem áruljuk, hanem ugye azt lehet kapni adományért cserébe, szerintem azt is meg kéne szüntetni, maradjon csak póló. Egyáltalán. Tehát kevésbé
1: legyen.
4: A mörcsökbe bele sem akartam menni, de borzasztó szar minőségű dolgaink. Most nem tudom, mert én már rég nem szereztem, de hát az a pulóver, amit sok éve megvettem a maratonon.
0: Van egy szarátom.
4: Felhúzni a cipzárja.
5: Halló, halló.
0: Halló.
5: Halló, sziasztok. Ez Kutya vagyok. Szerintem ez csak transzparensen érdemes csinálni. Tehát én furcsálod, nem gondoltam, hogy ilyen van. Hát mindenki dolgozzon ingyen a Tilosba, mert, és a maga a Tilos maraton az meg legyen úgy, hogy aki ingyen jön, az jön, legyen ingyen, és adakozzon mindenki, és akkor olyan, mint régen. De az, hogy van, aki pénzzel jön, van, aki nem, ez nagyon ellentmondásos. Ez rossz fénypet a rádióra.
4: Hát köszönjük, hogyha mi is így gondoljuk.
5: Jó, csak ennyit akarok.
4: És én ezt azért dobtam be, mert szerintem ez furcsa, hogy erről nem is tudunk. Hogy ott a fellépők fele pénzért, vagy egy része pénzért van, egy része meg. Hát kvázi az az adománya egy zenekarnak, egy fellépőnek, hogy ott játszik.
0: Igen, igen. Egyébként én régen, tehát nem tudom, mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, én azt gondoltam, hogy akkor ez nagyjából ingyen van, vagy nem tudom, milyen önköltséges megoldás egyébként. Tehát, hogy nem tudom, fizetjük a... Vagy nyilván oda kell vinni kis busszal a hangszereket, meg ők nekik is, ugye ez azért nem tudom. De erre gondoltam, hogy maximum ez van. Tehát lehet, hogy nem kéne akkor, lehet, hogy nagyon fasz az Európa kiadó, csak kérdés, hogy megéri-e például, hogy ha ilyen sokba kerül.
4: Na, mondd a számot is ki akkor.
0: Nem tudom, nem mondom a számot, mert az nem hívott, nem direktben hallottam ezt a számot. Úgyhogy, ja, tehát lehet, hogy ez például jobb lett volna megtartani azt az összeget. Na, sajnos viszont lejárt a műsoridőnk, 5 óráig tartott a műsoridő, úgyhogy hát majd próbálunk erről máskor is szerintem még beszélni, mert azért ez fontos lenne, abból a szempontból is egyébként, hogy tényleg több bevételt tudjunk ebből a maratonból behozni a rádióba, hogy a technikai problémákat legalább meg tudjuk oldani, meg a létszám dolgokat. Úgyhogy majd beszélünk erről, bejött a következő adás. Köszönjük szépen a segítséget a pultban és a zenéket. Köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük, hogy hallgattatok. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egy norvég tanulmányról számolt be a Qubit, amely szerint az emberek rendszeresen túlbecsülik mások tisztességtelenségét. A Journal of Experimental Social Psychology folyóiratban megjelent kutatás 4 vizsgálatból állt. Az elsőben 11 kísérletet és több mint 8000 résztvevő adatait vonták össze. A résztvevők névtelenül hazudhattak haszonszerzéséből, és meg kellett becsülniük, mások hány százaléka tenné ugyanezt. A meta-analízis szerint az emberek átlagosan közel 14 százalékponttal becsülték túl mások becstelenségét. A második vizsgálatban a valós őszintességi arányról kapott tájékoztatás nagyobb bizalmat eredményezett. A harmadik szakasz szerint a pessimista vezetők hajlamosabbak munkahelyi ellenőrző eszközök bevezetésére, a negyedik pedig kimutatta, hogy a pontos információ csökkenti a szabadságot korlátozó intézkedések támogatását. A szöuli kifutón humanoid robotok vonultak fel emberi modellek mellett egy különleges, mesterséges intelligenciára épülő divatbemutatón, adta hírül a Euronews. A rendezvény célja egy olyan jövő felvillantása volt, amelyben a technológia és a divat egyre inkább összefonódik. A házigazda a Galaxy Corporation szórakoztatóipari vállalat volt. A designer ruhákba öltöztetett robotok a közönség előtt vonultak, táncprodukciókat adtak elő, sőt, boxmatchben is részt vettek. A nézők rögzítették a produkciókat, amelyben a robotok és emberek közösen léptek színpadra. Choi Yong-ho vezérigazgató olyan világot képzel el, ahol a divatrendek két irányba hatnak. Az emberek a robotoktól merítenek ihletet, a robotok pedig emberek számára tervezett kreációkat viselnek. A rendezvény azt is megmutatta, hogyan lép ki az AI és a robotika a szórakoztatás és a divat világába. A Guardian beszámolója szerint történelmi fordulat következett be az amerikai energiatermelésben. 2026 májusában a napenergia a feljegyzések kezdete óta először termel több áramot, mint a szén. Egy globális energiaügyi elemző műhely adatai alapján a napenergia az amerikai áramtermelés rekordot jelentő 12,8%-át adta, míg a szén részesedése 12,2%-ra esett vissza. A napenergia májusban minden korábbinál magasabb, 45,5 terawattorányi áramot termelt, ami az egy évvel korábbi értékét 17%-kal haladja meg, és a tavaly júliusi rekordot is felülmúlja. A szén részesedése 5 év alatt csak nem a felére csökkent, miközben a napenergiáé több mint kétszeresére nőtt. Májusban a napenergia, a gáz és az atomenergia mögött az ország harmadik legnagyobb áramforrásává vált. A Nemzetközi Energiaügynökség becslése szerint 2030-ra a megújulók adják majd a legtöbb áramot a világon, részesedésük az áramtermelésből megközelítheti a 45%-ot.
0: Ezek voltak a hírek.

Na, hello, hello, hello, ez itt az És ti mikben vagytok, a Hallgatói Szakszervezet műsora a Tilos Rádión. Remekül, nem tudom, nagyon furán hallatszik most itt a pult mikrofon, de hát Istenem, ezt majd megoldjuk a szünet alatt. Lesz szó a mostani adásban a Pride-ról, ami nem sokára lesz, 27-én, doktori, ösztöndíjak, stb., illetve hűség, nagyon meleg van, szóval ilyenekkel készültünk, még csomó zenével, hallgassátok a zenét, aztán jövünk.

0: Na, hello, hello, hello, ez még mindig az És Tinikben vagytok, a hallgatói szakszervezet műsora a Tilos Rádióban. Nagyon meleg van, hőség mondhatni, szóval jégtörőül megkérdezem, hogy ki hogy bírja a hőséget. Itt van velem a stúdióban Orsi, Szeva. Orsi, te hogy bírod a hőséget?
1: Nem jól, és ennél csak rosszabb.
0: Ja, Jézusom, nem húztalak fel másodperc. Na, igen, mondjad most.
1: Hát nem jól bírom, és ennél csak sokkal rosszabb lesz.
0: Yeah, hátralévő életünk, leghidegebb nyarát éljük. Milán, te hogy vagy ebben a szituációban?
2: Én amúgy, hát amikor nem a lakásomban vagyok, akkor az ilyen felélegzés, mert az a helyzet van a lakásomban, hogy kiukadt a zuhanyzónak a csaptelepe, így a forró víznek az oldalán. És hogyha el van zárva a zuhanyrózsa, akkor is így spritzkol belőle a forró víz. Szóval, amilyen trópusi mikroklímát hoz létre a fürdőben, igen. És hogyha elmegyek otthonról, még ha nyitva hagyom az ablakokat, akkor is, mire hazaérek, konkrétan ilyen esőerdő, ilyen igazi nedves, ragacsos, forró esőerdő lesz a lakásból. Amit utána a nap további részét azzal töltöm, hogy megpróbálom azt kiűzni, vagy így kicsit viselhetőbbé tenni. És ebben az egy ilyen apró szar, ilyen toronyventilátoron az nem sokat segít, szóval.
1: Most akartam kérdezni.
2: Igen, úgyhogy én abszolút élvezem, amikor a lakásomból kilépek, akkor így konkrétan megcsap a hideg, és fellélegzek, és onnantól virágzom.
0: Na, és Miki, te hogyan bírod, hogyan viseled, mondjad, mit érzel?
3: Nem tudom, én annyira nem rosszul, és én ezt így viszonylag elviselem, de azért én is kókozok napközben, mint egy locsolatlan pálma. Szerencsére az én lakásom az viszonylag jó. Hőmérsékletű, ilyenkor legalábbis.
0: Yeah, én már 3 napig be akarok szerezni egy ventilátor, de annyira kába vagyok, hogy napközben csak kifekszem, kidőlök, és ahogy megy le a nap, úgy ébredek. Meg nem tudom, valamiért nem tudok aludni, ez meg a másik, de hát Istenem. De ami igazán, igen, mondjuk.

0: egy jó, nem tudom, ilyen koncertnek is neve lehetne, hogy valami, de sajnos ez nem annyira kellemes, mint ahogy hangzik.
1: Trópusi éjszakák.
2: Én rájöttem, hogy reggel láttam egy nagyon jó, vagy nem egy nagyon jó mémet, igazából egy ilyen elrettentő mémet, nem tudom, rettegéskeltő mémet, amire a felső kép az egy ilyen kivágás volt egy videóból, amit ilyen klímaaktivisták csináltak, és ez egy ilyen elképzelt helyzet volt, hogy eljátszották, hogy egy időjárás jelentés van, és hogy ha nem teszünk a globális felmelegedés ellen, akkor 2050-re ilyen elképesztő meleg lesz, és akkor voltak a nem tudom, XY fokok. Ez egy 10 éves videó volt, és mellé volt rakva egy tegnapi francia időjárás jelentés. Tehát ez az eredeti videó is Franciaországot mutatta, ahol már mostannál magasabb fokok vannak a valóságban.
1: Crazy. De most ezt a hőhullámot csak vasárnapig vagy jövő hétfőig kell elviselni, akkor tetőzik 39-40 fokkal, szóval mindenki vigyázzon magára.
3: A doktorálatásom már csak 35 fok lesz.
1: Nagyon jó, hogy ezt bele tudta ebbe is csempészni. Gratulálunk Orsinak, nem sokára doktorálhatják, képzeljétek. De erről majd még beszélünk az adás második felében. De ami még nagyon hot, és nem sokára lesz, az a Pride 27-én fog megtörténni. Beszéljünk egy kicsit erről, ki hogy van a Pride-al.
3: Amúgy... Jó, ha már ilyen borzasztó meleg lesz, elmondanám, hogy aki gyógyszereket szed, mondjuk antidepresszánsokat, antipszichotikumokat, nagyon kell vigyázni a napon, könnyű túlmelegedni, könnyű leégni, könnyű hőgutát kapni, úgyhogy nem szégyen otthon maradni, ha nem bírjátok a meleget.
1: Akkor csináljátok a négy fal közt. De amúgy gyertek, jó lesz. Igen, lesz ping block is. Mi az a ping block, srácok? Beszéljünk egy kicsit a ping blockról, meg a Pride-ról. Valaki... Nem.
2: Beszéljünk a ping blockról. Szóval a ping block az egy ilyen... szóval Magyarországon is viszonylag nagy, már hagyománynak nevezhető, de ez ilyen Amerikából, meg ilyen nyugat-európai országból kiinduló koncepció, aminek az a lényege, hogy a Pride-on szembe menjen azokkal a tendenciákkal, amik megjelennek, hogy ilyen nagy cégek képviseltetik magukat, és akkor megpróbálják ilyen MBTQ barátként brandelni magukat, meg hogy egyre jobban elpiacosodik, meg így ellaposul, meg elveszik az eredeti üzenete a Pride-nak, és ennek ellenében ez egy ilyen explicite, ilyen radikális, antikapitalista blokk a Pride vonulásokon belül, ez a Pink Block, és ez most már Magyarországon is, de azt hiszem az első, az most már 7 éve volt, és azóta talán kis kivételekkel minden évben megvalósult valamilyen formában, és most már jó hosszú ideje a hallgatói szakszervezet ennek a fákja vívője, vagy aki ezt így évről évről összehozza, és idén is lesz Pink Block.
1: Idén is jó lesz. A Rhythms of Resistance nevű dobos csapat kollektíva is velünk fog vonulni, tehát remek ritmusok lesznek, és nem tudom, majd adják a talpalávalót.
3: Én mikor 2021 óta nem voltam, és emlékszem, hogy akkor nagyon sok külföldi is vonult velünk, illetve amikor a molinókat csináltuk, azért legalább fele-fele arányban voltunk magyarok meg külföldiek. Azt nem tudom, hogy ez az utóbbi években hogyan változott.
0: Tavaly sok külföldi volt, jelentős számú külföldi volt, de idén nem nagyon várunk ennyi vendéget, most nem lesz. Lengyelországból nem jönnek például meg ilyesmi. Tehát azok, akik ilyen vendégszereplők voltak, vagy nem vendégszereplők, ilyen rendszeres vendégek voltak, mondjuk Rhythms of Resistance részéről, most annyira nem lesznek, úgyhogy inkább ilyen hazai, ilyen magyar tőzsgyökeres...
3: Vendéghallgatókról tudunk valamit? Ezek szerint nem.
0: Nem tudok róla, de az a sejtésem, hogy nem lesz most ilyen nagy külföldi járás, de persze képzeltő, hogy lesznek.
1: Meglátjuk, de ránézésre nem tudom megállapítani, hogy ki külföldi még, de azért igyekszem majd.
3: Most lesz a molinó
1: beazonosítom a fenotípusokat. Igen. Lesz 25-én.

0: Azaz holnap.
1: Igen, a Vén Vakond könyvtárban lehet nagyon szép, kedves, antikapitalista molinókat és transzparenseket csinálni velünk. Ilyen szép kis kézműves szakkör lesz délután 6-tól. Gyertek, gyertek, jó lesz. És a 27-én meg a Bazilikánál találkozunk.
0: Bazilika mellett.
1: Igen.
0: Bazilika mellett fogunk összefutni. Bazilika mellett olyan fél egytől lehet gyülekezni. Elkorára tettük, hogy is mindenki fél lehet késik. És amint 2-től lesz hivatalos Pride gyülekező az opera előtt, illetve attól a Deák fele.
1: Így, tartva. Így keressétek a hallgatói szakszervezet két szép zászlaját, illetve rózsaszín ruhadarabokat és dob hangokat követve megtaláltok minket.
0: Igen, még annyit szeretnék hozzátenni, hogy a nem tudom, transznemű és nem bináris emberek jogaiért ugyanúgy kiállunk, mint bináris és tisztnemű meleg emberekért, tehát hogyha valaki ilyen terv dolgokban van, az messze kerül járak törnyeket.
1: Így.
0: És a háborús bűnös népírtó és hasonló államok szintén.
1: Yeah, igen, ha esetleg egy háborús bűnös népírtó államot akart volna vonulni a pink blokkon, akkor inkább...
0: Svédország az minek számít?
1: Biztos, az is háborús bűnös.
0: Lappok és kényszeres terrorizálása.
2: Miért akkor Dávid csillag az tiltott önkényuralmi jelkép, vagy...
1: Kimondtad a szubtextet, Jesus, mi lesz velünk?
2: Bocs.
3: Jaj,
2: nem tudok virág nyelven beszélni.
0: A South Park fogalmazta, kimondtad a B-betűs szót. Nem, természetesen semmi, természetesen nem. Hiszen ez egy vallási jelkép, de ezzel semmi baj sem.
1: Abszolút, kedves emberek vagyunk, és nem vagyunk undokak. Na igen, és akkor ez Pride 27-e, gyertek, Pink Block, az is 27-e, 25-én molinókat, transzparenseket fogunk együtt gyártani a Vén Vakond könyvtárban délután 6-tól, oda is gyertek, és a Pride-on majd keressétek a dobosokat, rózsaszínben, illetve minket szintén rózsaszínben. Nagyon jó lesz. Gyertek, menjünk, vonuljunk, stb. Kis zene utána pedig doktori dolgok.

0: Na, hello, hello, hello, ez még mindig az És ti mikben vagytok, a hallgatói szakszervezet műsora a Tilos Rádión. Nem tudom, Miki megvilágosított ezzel az ilyen trópusi éjszakás mondatában, most már mindent értek, hihetetlenül kómásan, félálomban, de itt vagyunk, és beszélünk. És méghozzá nem is akármiről fogunk beszélni, hanem doktori dolgokról, aminek Orsi itt a rezidens szakértője, de még mielőtt átadnám a szót kedves vendégeimnek és műsorvezetőtársaimnak, figyelmeztetni akarom a kedves hallgatókat, azaz titeket, hogy ne nézzétek meg moziban a Leleplezés napja című Steven Spielberg filmet, egészen bugyután, unalmasan szörnyű, vagy hát igazából, hogyha nem veszitek annyira komolyan, és nem bánjátok azt, hogy nagyon sok pénzt elszórtok erre, akkor nézzétek meg, de röhögjetek rajta, ne számítsatok rá, hogy bármi köszönet lesz ebben, ufók, de nem úgy, ahogy jó. Igazából, hogyha egy mondatban össze kéne foglalni, akkor ez a lényeg ennek a filmnek. Szóval Steven Spielberg talán utolsó filmje egy Megalopolis szintű katasztrófává silányult. De doktori, ez hello, Orsi, szia, Mizu a doktorival.
1: Hát azért egy nagy diszklémer, hogy az én tapasztalatom nem feltétlenül reprezentatív. Egyrészt, nem tudom, sok doktorandusz társamhoz képest én így hamar marginalizálódtam, ha úgy vesszük. Másrészt, hát én azért a doktori képzésnek egy jelentős részét karanténban töltöttem.
0: És hogy Covid karanténban, nem szegény Orsit zárták karanténban,
1: nem,
0: az egész országot.
1: Hát igen, mikor is volt ez, 18 szeptemberében kezdtem a doktori képzést, és hát eleve én már 19 őszén telén sem voltam itthon, teljesen egyedül voltam Franciaországban, úgyhogy 2 hónapig senki nem szólt hozzám. Hazajöttem, jött a vizsgai időszak, amikor nyilván a vizsgajavításon kívül nem nagyon találkoztam senkivel, és utána, ahogy kezdődött a fél év, megkaptuk a karantént, és ez ment. Hát nem is tudom, 21 őszén kimentem Franciaországba megint, és mire hazajöttem, megint jött több hónap karantén, úgyhogy ez így nézett ki.
0: Crazy. De hogy 18-ban kezdted, hogyha jól emlékszem, és ez, hogy ezt jól számolom, majdnem egy évtizedes projekt, tehát hogy azért tapasztalat az bőven van itt az egésszel kapcsolatban.
1: A tapasztalat az van, hát annyiból se reprezentatív az én pályafutásom, hogy sajnos doktori képzés után hosszú időre beteg lettem, és hát emiatt a leadás az jelentősen megcsúszott, és hát az a nagy szerencsém is volt, hogy engem a családom végig támogatott, ugyanis a családban én vagyok az első, egyrészt aki nappali képzésen járt egyetemre, másrészt aki tudományos pályára készült, és a szüleim ezt hát egy idő után szerintem komolyabban is vették, mint én, mert én azért 2020 környékén láttam, hogy ez nem biztos, hogy egy jó ötlet, de nem tudom, kinek lett igaza. Egyelőre úgy tűnik, hogy nekem.
0: De hogy is, majd megkapod azt a doktori diplomát, vagy mi a fenét, és akkor majd
1: bevághatom a fiókba az összes többi mellé.
0: Igen, esküdtesz az alaptörvényre, és akkor minden jó lesz. Na igen, de hogy ez ilyen, azért ez maga a te történeted már abból csomó olyan dolgokra rávilágít, ami a doktor is a fizetésekhez, ösztöndíjakhoz azért hozzátesz, tehát hogy azért ez egy nehezen abszolválható dolog, főleg
1: hát
0: úgy,
1: igen,
0: hogyha nem támogatja az embert a családja.
1: Igen, hát a hallgatóknak mondanám, akik 2-3 hete nem hallgattak minket, hogy az első 2 évben 140 000 forintról beszélünk, ha mondta. majd a komplex vizsga utáni másik két évben 180 ezer forintról, és itt azért lássuk be, nem tanulunk, hanem konkrétan dolgozunk diplomás emberként.
0: Hát igen, egyfelől meg a doktorihoz hozzátartozik az is, hogy tanítasz is.
1: Hát nehogy azt higgyétek, hogy azért jár.
0: Ja, nem pénz. Az, persze.
1: Miki, szerintem te kaptál.
0: Na, kivétel, Miki, hol a pénz?
2: Hol a pénz?
0: Mi lett a pénzzel?
2: Mert hogyha a rendőrség nem hallgat, akkor nem.
0: Biztos, hogy tilos hallgatja minden járőr Budapesten.
2: Az biztos. Na,
0: innen is köszöntjük a kékeket. Hello.
2: Egyébként, hogyha a hallgatóknak is vannak...
0: Küldöm speciálba.
2: Ja, a kedves kizegeknek, vagy bármelyik hallgatóknak vannak szintén dott és tapasztalatai, meglátásai, akkor várjuk a hozzászólásokat. Miért mentetek doktorira, miért nem mentetek, ha nem mentetek, nem tudom.
0: Kérdezzük az összes járőrt.
2: Az összes járőrt, így van. Miért lettél inkább rendben, lehet, hogy bölcsizott a elnő. Na, én félig...
1: Többet keresnek, mint egy bölcsész doktor akárhol.
3: De lehet, hogy egy közben bölcsész doktor is. Biztos van olyan rendőr, aki bölcsész doktor.
0: Hát, undercover bölcsész doktor.
1: Nézd, amilyen mentális betegségeket az ember közben összeszed, azzal már nem lehetnél rendőr.
2: Hát majd utána.
1: Szerintem erről is érdemes beszélni, mert e körül szerintem óriási stigma van, hogy a doktori képzés, meg úgy általában, mivel az egyetemi tanulmányok nagyon meg tudják viselni az embert, és ha jól tudom, ilyen kutatások is vannak, hogy azért a doktoranduszoknak egy jelentős hányad az súlyos problémákkal küzd, erről mégsem szokott szó esni. Úgyhogy majd esetleg a felsőoktatás white paperbe ezt bevehetjük, de ennek Miki a szakértője.
2: Ja, Istenem, szóval az túlzás is szakértő jelent, én gonosz tervem, de majd az, hogyha lesz ebben tényleg valami kézzelfogható, akkor majd mindenképpen beszélünk róla itt is.
0: Miki maga a fehér papír.
2: Ajaj. Na, nagy fehér papír az indián nevem. Szóval én valóban kaptam bizonyos oktatási tevékenységekért pénzt, ez az indét cserébe kreditet nem kaptam érte. Ugye azt érdemes hozzátenni, a hallgatók kedvéért, hogy doktori iskolák között ebben van különbség, mint a programok között is, de a lényeg az, hogy bizonyos számú oktatási kreditet, nekem is bizonyos programokon kell végezni, szerintem, hogy tanítanod kell valahány kurzust a doktori pályafutásod alatt. Ez azt jelenti, hogy kreditet kapsz érte, tehát pénzt nem kapsz érte, legalábbis első közelítésben vagy papírom. Én ilyen szerződéssel voltam az egyetemmel, és azért nem kaptam, amikor kaptam kreditet érte, azért nem kaptam pénzt. Hoppá. Tehát, hogy vagy az egyik, vagy a másik.
1: Hát de ezzel is lehet trükközni, mert ha jól emlékszem, nekünk szabadon választható volt, mert hogy voltak a komplex vizsga után megszerzendő tanegységek, amiket egyébként korábban is meg lehetett szerezni, és aközött volt kötet szerkesztés, konferencia, külföldi tanulmányút, meg a tanítás, szerintem az szabadon vagy kötelezően választható tantárgyak között volt, de mivel rajta volt a tanegységlistán, ezért mi nem kaptunk pénzt.
2: Hát igen, azért ugye nem szoktad. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy egy csomó munkát végzel az egyetemnek, az ilyen érdekes aspektus a doktorinak, hogy jobban vagy kevésbé, de a doktorisok munkája az elég fontos az egyetem működésének az életében. Amit egy kreditért teljesítesz, hogy gyakorlatilag azért, hogy te ezt megcsinálod.
1: Hát,
2: hogy
1: dolgozhatsz, hát munkaalapú társadalom, vagy nem tudom.
2: Három darabban kéne a szívednek verresni azért, hogy dolgozhatsz így az egyetemnek.
1: Igen, kapod azt a fantasztikus 140 ezer, 180 ezer forintot az államtól, ami után egyébként, tehát ez nem számít bele a nyugdíjba. És a témavezető mondta, hogy az ő idejében, mondjuk ő az MTN csinálta, nekik beleszámított a nyugdíjba, tehát ez is tehát úgy néz ki, hogy ez a 4 év úgy telik el, hogy dolgoztál, de az állam szemszögében te nem dolgoztál, mert ez a pénz az ösztöndíj.
2: Na igen, na, lesz, hogy ennyire előre. Eleve miért megy valaki doktorira? Ez egy ilyen érdekes kérdés, ilyen filozófiai mélység. Én is ugye voltam...
0: Minden nap ezt kérdezted magadtól egy pár éven keresztül, volt sem egy 8 éven keresztül.
2: Ez a pár az kettő. Tehát, hogy
1: én... ott is hagytam azért, hozzátartozik az igazsághoz. Passziválni akartam, akkor is igen, másodéves doktoranduszként, de aztán ez nem történt.
2: Na, én viszont tényleg ott is hagytam sajnos. Két év után. Ez érdekes dolog, hogy miért. Nagyon sokan ott hagyják, tehát több mint a fele a doktorat nem végzi el. Nem is az eltém a képzését. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért hagyják ott ennyien. Hát igazából most a panaszokban egy kicsit már látszik is, de aztán az igazából ezt akarjuk megfejteni.
1: Dolgoznál szarpénzért nagyon sokat.
2: Hát igen. illetve nem a pénzen túl nagyon sok ilyen extra terhelés, meg ilyen extra buktatóval jársz, szóval sok sebből fejezik az a dolog. Egyébként a kormánynak is, bocsánat, most már az ex-kormánynak, az újnak, még nem tudom, hogy mi ezzel a stratégiával, szóval neki is ez lesz, hogy szeretné valamit kezdeni ezzel, vagy így kezdeni, az azt jelenti, hogy valami programot próbál kitalálni rá, hogy olyan csökkentsük a pályán, vagy az képzésük az ott, hogy a doktorisok számát.
1: Jó.
2: Mert hogy lesz egyre több doktoris, hozzáteszem egyébként, hogy inkább a STEM, tehát az ilyen reális területen. Majd János program.
1: Jó, pont ezt akartam mondani.
2: De a magyar felsőoktatás, nem tudom, sok rák felé.
1: Hát de figyelj, egy lényegében teljes állású doktori képzés mellett plusz félállásba akár 400 ezer forintot is kereshetsz. Most nem csodálatos.
0: A határa csillagoség.
3: Igen.
2: Hát én azért hagytam ott, azt el tudom mondani, miért mentem oda, és miért hagytam ott. Én azért mentem, mert felajánlották, hogy ugyanazt a témát, amit meseszakon csináltam, azt csináltam tovább, és nem tudom, olyan kellene lehet volna munkát keresni, hirtelen.
1: És most az utólagos bölcsesség fényében azt mondom, hogy akkor kellett volna elkezdeni a munkát keresni,
2: hát,
1: nem most.
2: Én már jártam volna, hogy elkezdek akkor, de hát...
0: Ez mindenkinek figyelmeztetés, hogy nem lehet az akadémiába menekülni.
2: Igen. Az akadémiába menekülni, és az nem biztos, hogy egy jó. De nekem jó lett volna, hogy tudományos pályára menni.
1: A fiatal kutatóknak mennyi, 80% vagy 70% valamennyi gondolkozik rajta, hogy ott hagyja a tudományos pályát, meg külföldre megy, vagy nem tudom,
0: úgy lehetne egy ilyen exchange-t, hogy nem tudom, hogyha esetleg megunják az akugyárban a dolgozók, akkor ők átmennek ezekre a doktori programokra, a doktorisok, akik meg megunták a doktorit, átmennek valamit dolgozni.
2: Egyébként ez egy konkrétan probléma, ugye, hogy minden munkával kell, hogy egész életben, hogy amíg ott dolgozol, az életed legnagyobb részét azt teszi, az egy dolog teszik, amit csinálsz. Ugye? És akkor... Persze, hogy megmondod akármit csinálsz, meg eleged lesz belőle.
1: Hát meg én... Ja, bocsai.
3: Ez lehetne az ilyen update-elt Marx, hogy reggel akugyári dolgozó, délután doktorandusz, este ilyen data center, nem tudom, micsoda.
1: Hát én ehhez még bölcsészként azt is hozzátenném, hogy amit csinálsz, az sok szempontból nem kézzelfogható. Akkor válik valamennyire kézzelfoghatóvá esetleg, hogyha beszélgetsz normális emberekkel, nem civilekkel, és...
0: Többi bölcsészsel.
1: Hát nem, az egyébként abszolút köldök nézegetés szerintem, és nekem az mindig nagy élmény, amikor én teljesen random emberekkel beszélgethetek arról, hogy egyébként mi a relevanciája annak, ami a 11. századi Franciaországban történt.
0: Szóval, hogyha a 9-es buszon egyszer valaki odajött hozzátok, hogy mi a relevanciája annak, ami a 11. században, az valószínűleg Orsi volt, hát, és sokat segítettetek neki, hogy meghallgattátok.
1: Hát, és minden nap olvasok legalább egy olyan cikket, amire azt mondom, hogy hát ez akár 1000 éve is történhetett volna, nagyon vicces.
0: Így.
2: Bocsánat, nekem a kedvenc olyan szalag címem a 444-ről, ami 2018-ban és 1118-ban is lehetett volna ezt, hogy mi volt, hogy a Várnél gyűlésnek parasztok veréssel fenyegették a főispánt.
1: Ezt még nem is írtam fel a listámra, úristen. És mondom az egyik kedvencemet. Azt mondja... Jaj, ehhez most ez van. A volt kormánybiztos cége építheti a katolikus püspök stadionjának élménymedencéjét. Mi ez, hogyha nem gregoriánus reform előtti fertő?
0: Ez maga a hungarofuturizmus amúgy. Csak...
2: Hogy egy ilyen borcsal tempó. Na de visszatérve az értelemhez.
1: Határvita is volt egyébként, nagyon durva határvita két magyar falu között. És... Na mindegy, erről majd egy másik adásban beszélgetünk.
2: A magyar posztfeudalizmus egy másik adásnak a témája lesz. Szóval mondjuk Orsi, neked mi volt a témád, és miért döntöttél, hogy ott elmész egy ilyen egyszerű?
1: Hát ezt így konkrétan már szégyellem nyilvánosság előtt bevallani, de egészen konkrétan a doktori disszertációmat egy dél-franciaországi, konkrétan Marseille apátság 11. századi pályafutásáról írtam, arról, hogy hát új, nagy múltú, de egy időre érdeklődés hiányában megszűnt, majd újra alakult apátságként, hogyan tudtak beilleszkedni a provenci birtokos társadalomba, aminek hát vannak elég komoly politikai tanulságai.
0: Nagy és... múltú, de érdeklődés hiányában megszűnt, majd újra alakult, ez akár hát... az és ti mikben vagytoknak lehetne a mottója. Na, bocsánat, folytasd.
1: Jöhetnek a birtokadományok.
0: Abszolút.
1: Na mindegy, de én azért jelentkeztem a doktori képzésre, és kezdtem el, mert ahogy már mondtam, a családomban én voltam az, aki hát az egyetemista volt. A nagynéném levelezőn végzett főiskolát, én voltam az első nappali tagozatos, és a szüleim mindig is, meg az egész családom úgy gondolta, hogy tehetséges vagyok, és hogy... érdemes lenne tudományos pályára menni, amit egyébként én is szerettem volna, mert érdekel, szeretem csinálni, és hát azt mondanám, hogy azért egy jó adag naivitás is volt bennem ezzel kapcsolatban, de hát a munkaerőpiac még nem volt ennyire katasztrofális 2018-ban, mint most, és hát nem véletlenül akartam már a járvány alatt abba hagyni, és hát azóta meg teljesen beomlott a munkaerőpiac nemzetközi szinten is. De én tényleg a tudomány szeretete miatt akartam ezt csinálni, és ebben láttam a jövőmet, erre akartam koncentrálni.
2: És hogy látod, hogy most segítette, kicsit cinikus kérdés, de hogy mi ez a probléma akkor, hogy miért nem működik az a modell, most így úgy van, hogy nem működik.
1: Hát azért látjuk, hogy egyrészt, hát csak, ha csak Magyarországot nézzük, azért a tudományellenesség, meg hát ha most elmondanám, hogy mit gondolok Hankó Balázs munkásságáról, akkor 5 perc múlva tek törné ránk az ajtót. De hát különösen a bölcsészet tudományokkal szembeni ellenségesség az szerintem katasztrofális következményekkel járt eddig is. Hát eleve már az ösztöndíj pályázatok úgy vannak írva, hogy bölcsészként nem nagyon van esélyed például az UNKP-n. Nekünk hát egyrészt változtak a követelmények, nagyon érdekes és megkérdőjelezhető módon, mi alatt én doktorandusz voltam, és hát ami nagyon beszédes, hogy eleve 15 pont járt arra, ha te nem vagy bölcsész.
0: Mi az az UNKP?
1: Az az új nemzeti kiválósági program. És aztán bekerült az is érdekes módon, hogy... A körülbelül 400 pontból 180-at azzal szerezhetsz meg, ha van saját neveden bejegyzett szabadalmad. Most azért ez történészként mennyire életszerű.
0: Amúgy ennél már csak az lenne, hogyha van saját nevedre bejegyzett ingatlanod, akkor 200 pont. Nem tudom, hogy a kettőnél több van, akkor meg már 400. Vagy nem tudom, kicsit ez az ilyen saját...
1: Nem rossz ötlet, valahogy Tiborcéknak is le kellett volna doktora.
0: Hát egyrészt meg ez az ilyen, nem tudom, itt kilóg ilyenkor a lóláb, hogy hogyan akarja alakítani az ilyen programokkal a társadalmat, az aktuális rendszer.
1: Hát amennyire köpköd sok mindenki a bölcsészekre, azért most kezdenek azért azok is kétségbeesni, akik úgy gondolták, vagy sok munkahely kezd kétségbeesni, akik úgy gondolták, hogy a mesterséges intelligencia a jövő.
0: Igen.
1: Mert így kezd kiderülni, hogy igazából egy alapszar, és mivel saját magát generálja újra és újra, ezért hát ennél csak rosszabb lesz.
0: De cserébe emiatt az új eszköz miatt kirúgnak mindenkit.
1: Nyugi, hamarosan eljön a mi időnk, minden szakemberéde.
0: Mármint, hogy a bölcsészeké.
1: Különösen a bölcsészeké. Már most jó. Látom, ezt vizionálom. Ez igazából kópium, de...
0: Mint a kis gyíkváló bölcsész gyíkok, így edülmászunk a különböző kis repedésekből. Igen, a romkocs megrepedéseiből.
2: Egyébként hadd tegyem azt hozzá, mint az egyetlen reálos arc itt a...
1: Ne haragudj, hagyunk kibontakozni, Viki.
2: Kezdem egy tizen hanyagban érezve, hogy marginalizálva. Nem, hát nekünk az volt ez az ilyen szabadalom dolog, ez egyáltalán nem segített legtöbb esetben a nem bölcsészetnek sem, hiszen ez volt a... Nem emlékszem, hogy régen a Palkovics tanár úrnak volt a...
1: Na most úgy érzem, veszőparipája. Hogy a veterán mellett a tűzijáték.
2: Az. Ez Fortunate Sun háttérben halkan. Ugye
1: a fáklombaiban rejtőztek.
2: Fáklombaiban rejtőző államtitkárok. Szóval, hogy az ő probléma is az volt, hát miért nincsen szabadalma a kutatóintézeteknek. De hát kutatóintézetek azok cigéget termelnek, amit senki nem olvas el. A szabadalom az egy tök másik műfaj.
1: Ja, ráadásul MDPI, vagy mi annak a borzasztó kiadónak a neve. Tudod, vannak ezek az ilyen óriás kiadók, amiknek millió folyóiratuk van, és na igen. Hát Hankó Balázsról egyébként elmondanám, egyszer az Akadémiai Dolgozók Fóruma posztolta, hogy milyen kevés hivatkozása van, és én aztán megnéztem ezeket a cikkeket, mert gyanúsan sok volt neki. Jó, most ezt szemetülve, de nem néztem ki belőle tudományos tevékenységet értemben. Megnéztem az MTMT-ben, és hát ezek a tanulmányok nagy részt ilyen furcsa, olyan folyóiratokban jelentek meg, amik sok országban felkerülnek ilyen listára, hogy ez nem megbízható.
2: Vannak ezek a csodálatos predátor folyóiratok, amik ugye ez talán érdemes hallgatóknak is tudni, hogy működik egy tudományos publikáció. De most egy ilyen ez egy ilyen tök inkoherens rend lesz az egész adás, bocsánat, az összes problémákat 5 perc alatt kitöljük, na mindegy. Tehát, hogy a tudományos publikációk azok általában pénzért hozzáférhetők, amit nem kevés pénzért, tehát ilyen, mint 10-20 ezer forintért percig.
1: Azt hozzátenném, ebből konkrétan 0 fillért kap az, aki megírta.
2: Így van. Aki írja, az ingyen írja. Sőt, fizet azért, hogy publikálhasson.
1: És a kiadó kap, mit tudom, egy kötetenként ilyen 2000 dollárt, meg ilyen összeg, vagy jól lehet, hogy kevesebb.
2: A legnagyobb maffia egyébként a különös publikációknak a kiadása, na mindegy. És vagy van open access, tehát amikor ingyen hozzáférhető a tudományos cikk, ennek az az ára, hogy az egész költségét...
0: Bocsánat. Ezben beraktam a Predatornak a funkcióra.
2: Szóval, hogy az egész költséget a kiadásnak, azt a szerzőnek kell fizetnie, tehát ez azt jelenti, hogy ilyen 1-2-3 ezer eurót kell fizetni percig. Ez ilyen általában az egyetem vagy a kutatóintézet, vagy a pályázat, vagy akármi fizeti, tehát nem a saját zsömélyből a kutató. De szóval az a lényeg, hogy ő nem lát egy félrecsön, sőt fizet azért, hogy publikáláson. Cserébe az Open Access azt jelenti, hogy bárki olvashatja, szóval legalább el lehet olvasni. És azért jó, mert létre lehet hozni ilyen teljesen no-name, ellenőrizetlen, szutyok folyamatoknak a tömkelegét, tehát tízezeres nagyságrendben. Vannak ilyen folyamatok, hogy mit Open Access Journal of Microbiology in Human Health, teljesen random nevük van.
0: Ilyen Predator.
2: És egy Predator.
0: Folyóiratok.
2: Igen, és mert 3 cikk van benne. Tehát létre hozzá 3 cikket leközölnek.
1: De várjál, a másik véglet meg az, hogy van évente 8000 speciális, minek hívják, külön száma.
2: Ja, az is, igen.
1: És hogy folyamatosan ontja magából, és ilyen cikkek 10000-re jelennek meg benne. Én jó szívvel ajánlom mindenkinek, hogy keressen erre rá. Predatory Journals, erre nagyon sok találatot fel fog dobni az internet, és vannak ilyen kritériumok, amik egy-egy folyóiratot nagyon gyanúsra tudnak tenni, de Miki, akkor visszadom a szót, bocsánat.
2: Engem is megkönnyékezett egy ilyen ragadozó már, de hogy Szóval nekünk ez nem segített volna viszont a doktorin, hogyha ilyen predátorokban tudunk publikálni, mert a mi programunkon is volt ilyen publikációs követelmény, tehát valahány cikk ki kellett nyomni magadból. Tudom, hogy cikk írás egyébként nem fán, vagy nem egy olyan nagy achievement, tehát ilyen értelmetlen vizsgáját kell írni, ilyen teljesen kényszerült az egész. De ki kellett nyomni magunkból X darab publikációt, legalább Q2-es folyóiratban.
1: Ez annyira ilyen önbizalom meg morálromboló, amikor egy kalap szart adsz ki a kezedből, amit egyébként, ha nem lenne publikációs kényszer, nem jelentetnél meg, csak muszáj, publish or perish.
2: Igen, ráadásul, hát, hogy nem tudtad benyomni a felső 50%-ba a cikkek közül, tehát Q2 legalább, akkor nem tudtad doktorizni, ez tök gáz. És első a külföldi folyamatban természetesen, tehát hogy nem is magyarban.
1: Hát amúgy ennek, nálunk, meg most egyébként ez friss tapasztalat, hogy én többször publikáltam ilyen konferencia kötetbe, amiket konferenciát így mi szerveztük nagyjából, legalábbis ez egy középkorász doktorandusz konferencia, amit az ELTE-n szoktak megtartani, és van a Mici Medievalis nevű kötet sorozat, amiben az előadások után lehet publikálni, és mondjuk volt olyan, ami tényleg jó cikk, csak például most visszajelzésként azt kaptam meg egy ösztöndíj pályázatnál, hogy nagyon helyi jellegűek a publikációim. Tehát ez meg a másik véglet, hogy ebben is van egy csapda esetenként.
2: Ugye a saját egyetemben nem publikálsz, erre bíztatnak, behúznak, hogy és aztán meg máshol ezt nem díjazzák annyira?
1: Nem. Húznak bele úgy, csak ugye nálunk követelmény, minek hívják abszolváláshoz, hogy kell lennie azt hiszem 3 releváns tanulmányodnak, de ez igazából akárhol. És hát nyilván az embernek annyiban nehezebb dolga van, amikor nemzetközi témával foglalkozik, hogy hát egyrészt nagyon sok mentális energiát elvesz az, hogy egy vagy több idegen nyelven dolgozom, másrészt nehezebb is magasabb reputációjú külföldi folyóiratokba, meg kötetekbe publikálni.
2: Na igen. És mi az, mit kellett még nektek a tanítás meg a publikálás mellett?
1: Ami nagyon hangsúlyos volt, ez a konferencia előadás, meg a konferencia szervezés, és én mindkettőt nagyon élveztem, nagyon elevenben voltam. Egyébként a tanítás is a másik kedvencem volt. És hát igazából ami tanulmányoknak minősül, mármint ilyen klasszikus értelemben vett egyetemi tanulmányok, az első 2 évben fél évente egy műhely szeminárium, ahol egy alkalommal te is bemutathattad azt, hogy éppen mind dolgozol. Hát ez igazából az én esetemben annyiban hát nem feltétlenül volt segítség, hogy nekem így máshogy épült fel, vagy logikusan máshogy épült volna fel a munkafolyamat, mint ahogy az a többieknek érdekes vagy tanulságos lett volna, és mindegy, de ez volt, akkor hát nem hivatalosan erre be kellett járnunk a következő 2 évben is, de egyébként így ez volt, meg lehetett mellette, nem tudom, külföldre menni, én voltam 2-szer is, a karantén ennyit engedett, és lényegében ennyi volt, meg a disszertáció persze. És nem tudom, nektek így mi volt?
0: Nektek? Mármint, hogy mi
1: kinek? A szemeseknek.
2: Hát, hasonló. Az oktatás az is nekik csak kötve volt, tehát nem volt muszáj, de lehetett kreditér oktatni.
1: Ezek mi kaptatok pénzt, ez igaz?
2: Nem, a kreditesnél nem kaptatok.
1: A szemeseknek hogy tudják szólni a pénzt?
2: Nem volt szemes. De igen, de nem, hát a BTK-n is adott tanulmányos van, aki úgy tanít, hogy ilyen hallgatói szerződéssel, nem olyan sok, hogy így vannak ilyenek. Lehetni hallgatói szerződéssel adottatni. Na mindegy. És akkor nekünk is voltak ilyen rendes órák, nekünk voltak ilyen egész komoly órák, meg így a előadások is mindig adott alatt is, meg vagy előadás jellegűek. És hát a publikáció, az volt a fő követelmény az adományi megadottai megírása mellett.
1: Hát mondjuk nálunk is, ha így visszagondolok, volt, hogy időnként volt ilyen más óra is megkérdetve. Például volt, ami szó esett arról, hogy így mi merre hány méter a tudományos életben, meg merre kéne elindulni, de egyébként hát nálunk nagyon kevés doktorandus volt évente. És közben itt húha, a homokóra szemek mellett peregtek.
2: Na azért, azért kicsit dumáljunk.
1: Nem, csak amikor M-más hallgató voltam a témavezetőmnek, akkor volt például egy ilyen szövegolvasás, mert ilyen forráselemző órája, amire egy szórakozásban bejártam én is. De hát tényleg ez szerintem úgy elég nehéz bármit csinálni, hogy egyébként egy-egy programba évente mondjuk egy embert vesznek fel, sőt van, hogy hát nem tudom, az inkább szerintem specializáción jellemző, hogy, hogy így eltűnnek emberek. Hát itt történészeknél az egyik nagy probléma már az első két néhány fél évben BA alatt, hogy latint nem nagyon tanítanak, és emiatt sok szakra, mármint specializációra, meg aztán doktori programban nem jelentkeznek annyian, mint más programokban.
2: Tehát nincs összehangolva a bemeti követelmény a tanulmányokkal.
1: Hát egy kicsit el lett nagyolva szerintem, mint hogy lehetne racionalizálni ezt az egész pipeline-t.
0: Ez amúgy egy veszélyes szó, racionalizáció.
1: Hát nem a, én nem a...
0: Erőforrás konszolidáció.
1: Nem, általában kirúgás jelent, én inkább amellett kampány, nagyon sok fiatalt kéne felvenni.
0: Ez a beszéd. Hát kinek a pap, néhú, mert hogy értitek középkori vallás, stb.
2: Egyébként, tehát akkor mit, nem tudom, hogy így jó lenne egyébként, ha többen tudnál doktorizni, vagy így, vagy ez mi kéne ahhoz, hogy többen már tudják ezt csinálni?
1: Hát nyilván a romkocsmában merengő bölcsészként, akinek nincs realitás érzéke, azt mondom, hogy minél többen legyenek. Meg nem tudom, én úgy gondolom, hogy ideális világban nagyon sok mindenki képezni magát, sokat olvasna, meg hát szerintem a mesterséges, a generatív mesterséges intelligenciának is az egyik nagy vonzereje, hogy az ember alkotni akar, csak nincs ideje arra, hogy a készségeit fejlessze, meg nincs türelme hozzá, többek között azért, mert fáradt, és nincs rá ideje, és szerintem a bölcsészet tudományoknak, meg a művészeteknek is ez lehetne, nem is tudom, hogy mondjam, tehát szerintem egy társadalomnak szüksége is van bölcsészekre, meg sok mindenki van, akiben szerintem meg lenne a hajlandóság erre.
2: Szerintem egyébként a bölcsészet az olyan, múltkorán gondolkodtam, hogy olyan kicsit metaforikusan, mint a környezetvédelem, vagy a természeti erőforrásoknak a védelme. Tehát azt mondjuk, hogy a nem feltétlenül egy ilyen, nem tudom, árcindulát rakni rá, vagy hogy néz ilyen GDP-ra, azt társban ezt így megfogalmazni, de hogy az egész civilizáció fennmaradásának ugye az alapja, hogy a természeti erőforrások meg az ökológiai szolgáltatások azok fennálljanak. És a humán tudományok is ilyenek, hogy az egész gondolkodás meg a civilizáció mögött ugye ez a szellemi anyag áll, és hogyha ezt nem ezt elveszítjük, vagy kidobjuk, akkor hosszú távon nem tudunk.
1: Na jó, de hogyha környezetvédelem van, meg bölcsészettudományok vannak. Hogy nő tovább Jeff Bezos vagyona?
2: Hát ez jó, igazad van, hagyjuk. Meggyőztél.
1: Milánnak adjuk meg a végszót.
3: Nem tudom, erről csak az jutott eszembe, hogy nagyon elképesztő volt, amikor a Szikra posztolt arról, hogy Trump trilliárdos, vagy bocsánat, nem... szóval biliárdos lett, és nagyon tetszettek alatta a kommentek, amik mintha fizetnének nekik ezért, így lehet, igen, de így négy lábon csúszva próbálták kinyalni a seggét, és küzdöttek azért, hogy hagyjuk békén szegényt, és ezt megérdemli, igen, de te nem érdemled meg, hogy megélj a fizetésedből, meg hasonlók.
0: Nagyon
1: finom a csizma, mi?
3: Igen.
0: Amúgy nagyon sós ez a mikrofon.
3: Sós a mikrofon.
0: Mikrofon megnyaltam.
1: Egy csizmát kellett volna.
0: Igen, az egy biztos sós lett volna. Kicsit olyan csirkeizott lehetett. Na igen, de billiárd, csilliárd dollár.
2: Na, szóval az a lényeg, hogy egyrészt több zsét adott doktorandusoknak, ugye ezért most a Dokháló indított egy kampányt, Úgyhogy ezt mindenképpen támogassátok, és nem tudom, mit kell még.
0: Hol tudják támogatni?
1: Azért a doktorandusok országos szövetsége, vagy milyen is előbújt az árnyékból. Én 2018 óta így nem nagyon láttam őket sehol, de hogy hirtelen nekik is feltűnt, hogy 140 ezer forint az ösztöndíj.
0: Csak egy áradót iszak jelent hozzá. Na, de hol tudják ezt a dokhálós dolgot támogatni az emberek?
2: A hangon van petíciójuk, Facebook oldaluk is van, mit tudom én.
0: Google a barátotok.
2: Nem, a hangon, Facebookon nézzétek meg, kevessétek, támogassátok, figyeljetek az eseményeket, mi is vagy posztoljuk őket a saját Facebookonkon, és már fogjuk azon kommunikálunk meg. Meg szerintem ezen a platformon is még lesz erről szó, talán a jövőben.
0: Abszolút.
2: Van fontosabb dolgunk?
0: Igen, ez egy hálás téma, és azt se felejtjétek, hogy 27-én, azaz 3 nap múlva 31. Budapest Pride, és nem tudom, hanyadik Pinkblock leszünk, keressétek a rózsaszín embereket, meg a dobosainkat, illetve a zászlókat, holnap pedig gyertek a Vén Vakond könyvtárba molinókat és egyéb fán dolgokat készíteni velünk délután 6 órától. Ez volt az És ti mikben vagytok, a Hallgatói Szakszervezet műsora a Tilos Rádió, legközelebb 2 hét múlva ugyanitt, ugyanekkor. Köszi, hogy hallgatok.
2: Ugyanekkor a lelkesedéssel.
0: Még talán nagyobbal is.
1: Idegesítő leszek.
0: Hatványozott lelkesedéssel. Köszönjük, hogy hallgattatok minket, meg nagyon szépen köszönjük az adományokat, meg hogy összedobtátok a pénzt a Tilos Maraton alatt is. Ha jól láttam, 70 millió forint gyűlt össze. Köszönjük szépen, wow. Hogy... Igen. Köszönjük, hogy hozzájárultatok ahhoz, hogy ez a nagyon, nagyon király kis közösség, ez a közösségi rádió a továbbiakban is működhessen, hogy ilyen...
1: Hát ha tényleg minden járőr ezt hallgatja, akkor...
0: Igen, és innen is speciálba küldtük ezt minden köpcös kis járőrnek. Igen.
1: Jó, búcsúzok a rendőrökön bosszút állni, ahogy hívják azt az együtt.
0: Igen, nem. Én egy másik fajta búcsúzóra gondoltam, mert ez kicsit ilyen két ember PTSD-jét hallgattuk most nagyon sokáig, szóval jöjjön a Veteran of the Psychic Wars a Blue Oyster Cult-tól, és utánunk pedig amúgy a Csodálatos Mandarin című parádés műsor jön. Hallgassátok azt is szeretettel, hallgassátok a Tilos, 2 hét múlva ugyanekkor. Sziasztok!
1: Hello!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Saját minivárost épített az amerikai szövetségi nyomozóiroda, hogy valós körülmények között szimulálhassa a kibertámadásokat. Írta a TechCrunch nyomán a HVG. A Huntsville-i bázison felépített, mint egy 2000 négyzetméteres városmakett képzési céllal jött létre a bűnöldöző szervek számára, akik így gyakorlati tapasztalatot gyűjthetnek a hackerek által gyakran célzott technológiákkal. A Kinetic Cyber Range nevű létesítményt 2025. februárjában adták át. Berendezett házakat, szállodákat, benzinkutat, boltot, bíróságot, kórházat és egy áramszolgáltatót is tartalmaz. Egy adatközpontot is építettek bele 200 szerverrel. A maketben szimulálni lehet a zsaroló vírusos támadásokat is. Az átadás óta több mint 1400 embert képeztek ki itt. A képzés fontosságát jelzi, hogy az FBI jelentése szerint tavaly közel 21 milliárd dolláros kárt okoztak az Egyesült Államokban a hacker támadások.
2: Évtizedes kutatás után azonosították be Kelet-Ázsia legmagasabb ismert fáját Észak-Tajvan hegyei között, a példány egy hatalmas tajvani, a Cryptomerioides, egy nagy méretű tűlevelű fa a ciprusfélék családjából, amelynek ősei már 100 millió évvel ezelőtt is jelen voltak errefelé. A mennyei kardnak betézett fa 84,1 méter magas, és a Shashan-hegységben található. A kutatócsoport légi lézerszkennelési adatok felhasználásával országos lombkorona térképet készített. 57.065 fát jelölve meg 1500 és 2500 méter közötti magasságban. A végső összesítésben 941 óriás fát térképeztek fel a szigeten. A 10 legmagasabb közül 9 magasság is meghaladta 70 métert, és mindegyik egyed a tajvani a Cryptomerioides fajhoz tartozott. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
1: A szöuli kifutón humanoid robotok vonultak fel emberi modellek mellett egy különleges, mesterséges intelligenciára épülő divat bemutatón, adta egy hírre a Euronews. A rendezvény célja egy olyan jövő felvillantása volt, amelyben a technológia és a divat egyre inkább összefonódik. A házigazda a Galaxy Corporation szórakoztatóipari vállalat volt. A designer ruhákba öltöztetett robotok a közönség előtt vonultak, táncprodukciókat adtak elő, sőt, boxmatchben is részt vettek. A nézők rögzítették a produkciókat, amelyben a robotok és emberek közösen léptek színpadra. Choi Yong-ho vezérigazgató olyan világot képzel el, ahol a divatrendek két irányba hatnak. Az emberek a robotoktól merítenek ihletet, a robotok pedig emberek számára tervezett kreációkat viselnek. A rendezvény azt is megmutatta, hogyan lép ki az AI és a robotika a szórakoztatás és a divat világába.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Július 2-a és 5-e között Pécs egy lüktető, izzófénnyé változik. Éld meg a varázslatot a Tilos Rádióval, a Zsolnai Fényfesztiválon. Folyékony fények, tapintható ritmusok.
1: Mi ott leszünk.
0: Várunk téged is. Infók a Zsolnai Fényfesztivál online.

0: az aranyfogú királyfiak. Hol volt, hol nem volt, hetetét országon túl, még az üveghegyeken is túl, hol a kurtafalku malac túr, volt egyszer egy király, annak két szép fia. De olyan két fiút még nem látott a világ. Aranyhajas aranyfoga volt mind a kettőnek. Volt ennek a két királyfinak két aranyszörű csikaja, azoknak is aranyfoguk volt, és tárgyos volt mind a kettő. És volt két kicsi kutyácskájuk. Aranyszőrük, aranyfoguk volt azoknak is, státos volt mind a kettő. Egyszer, mi történt, mi nem, jön elő a kertből a két csikó, és hát mind a kettőnek véres a lába. Nem tudják elgondolni a királyfiak, hogy hol vérezhették el a lábukat a csikók. Mennek a kertbe, és hát ahol az ösvény kétfelé válik, egy-egy kardot találnak a földben, heggyel voltak a földből kifelé, véres volt mind a kettő. No, bizonyosan ez sebesítette meg a csikók lábát. Kihúzzák a kardot a földből, mindjárt az oldalukra kötik, és azt mondja az idősebbik.
1: Na, öcsém, ha már találtam ezt az aranykardot, én elmegyek szerencsét próbálni, te maradj itthon. De figyelj ide, látod ezt a rózsabokrot? Ha elkezd száradni, tudd meg, hogy bajba kerültem, és hogyha kiszárad, akkor meg is haltam. Akkor úgy fel az aranyfogulódra, és gyere utána.
0: Azzal az idősebbi királyfi felnyergelte a maga csikaját, elbúcsúzott apjától, anyjától, öccsétől, szólította a kutyáját, s indult világgá. Megy mendegél hetetét ország ellen, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken keresztül, s elér egy sűrű nagy rengeteg erdőbe. Amint mendegélne, találkozik az úton egy öreg koldusasszonnyal, s kéri az, adjon neki valamit. Királyfi benyúl a tarsójába, pénzt ad a koldusasszonynak, s megkérdezi, nem tud errefelé egy jó szállást.
2: De bizony tudok. Csak menjen arra, vitéz úr. Bal felé talál egy korcsmát. Ottan van egy néma szolgáló. Az ellátja étellel, itallal, mindennel.
0: Megy tovább a királyfi, ott hagyja ezt a kényszeres mozgású öregasszonyt. Hamar oda is ér a korcsmába, kiszalad elejébe a néma szolgáló, integet neki, hogy csak menjen utána. Megy is a királyfi, de a korcsma olyan piszkos volt, hogy mindjárt megfordult, felült a lovára, s meg sem állott, elvágtatott torony irányába. Az erdőből ki sem ért, meglát egy gyönyörű szép palotát, a palota ablakában egy szépséges szép leány. Köszön a királyfi, a leány fogadja, s híja, menjen fel a palotába. Beszáll a királyfi a lováról, bevezeti a márványistálóba, szénával az abbal ellátja, úgy megy fel a palotába. Ott leülteti a szép leány aranylócára, na-na, beszélnek erről, beszélnek arról, és addig így, addig úgy, hogy egyszer csak azt mondja a szép leány.
3: Na jó, te az enyém, én a tiéd, ásó kapos a nagy harang válaszol el minket.
0: Hát jó van, megtartják a lakodalmat. Aztán eltelik egy hét, eltelik két hét, de a királyfi észrevette, hogy a feleségének az egyik szeme folyton nevet, a másik megsír, kérdi a királyfi.
1: Figyelj ide, bizony feleség. Mi az oka, hogy az egyik szemed mindig nevet, és a másik pedig mindig sír? Nem értem, sír, nevet, nem értem.
3: Hát az egyik szemem azért nevet, mert a feleséged vagyok. A másik szemem azért sír, mert apám, anyám, s hugom mind szörnyű halálnak halálával pusztultak el. Ide nem messze van egy kocsma, abban lakik a vénbanya. Annak a vénbanyának volt egy nagy kamasz fia. Azt akarta, hogy az én királyapám hozzáadja a hugomat. Szörnyű nagy bosszúságában, hogy az apám nem adta ennek a legénynek a leányát. A vénbanya víz alá merítette az egész várost, békává változtatta a hugomat, és ott él most a víz alatt béka képében. Tudod-e most már, hogy miért sír az egyik szemem? Azt mondom én te neked, messziről elkerüld azt a kocsmát, mert aki még oda bement, élve nem jött ki.
0: Ígérte a királyfi, hogy ő ugyan tájékát is elkerülj annak a kocsmának, de ahogy ezt hallotta, nem volt többé maradása. Puskát vett a hátára, mintha vadászni indulna, de nem ment vadászni. Ment egyenesen a kocsmába. Ahogy odaért, kiszalad elébe a néma szolgáló, integet neki, hogy csak jöjjön be. Mert is a királyfi nem kérette magát. Leült egy asztal mellé, parancsolt egy icce bort, hoz is a néma szolgáló a pincéből mindjárt valami fekete üvegben. Felhagyja a királyfi, s im, hallgassatok ide. Abban a szempillantásban kővé változik. A kemence patkán dorombolt egy fekete macska, ez, ahogy a királyfi kővé változott, leugrott a földre, vénbanya lett belőle. Éppen az a vén banya, akivel a királyfi az erdőben találkozott volt. Hopp, felkapta a királyfit, mint egy szalmaszálat, bedobta egy sötét szobába, és elkezdett számlálni.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: éppen 99-et számolt.
2: No, még csak egy hiányzik, de majd eljön a vég.

0: Ez alatt a kicsi királyfi otthon éjjel-nappal nézte a rózsabokrot, hogy vajon nem hervad-e. Hát egy reggel bizony hervadni kezd a rózsabokor, délre tövig kiszáll. Felnyergeli a királyfi nagybúsan a csikaját, felül rá, búcsúzik apjától, anyjától, szólítja a kutyáját, ahogy már ez lenni szokott, s indul világgá. De hogy szavamat összenek everjem, leszakasztott egy rózsát a kiszáradt rózsabokorról, azt a levegőbe eleresztette, és a rózsa mind szállott elébb. A kicsi királyfi megvágtatott utána. Éppen azelőtt a kocsma előtt esett a földre a rózsa, ahol az idősebbi királyfi kövé változott. Megy a királyfi a szobába, szólítja a kutyáját, az is utána. Elejébe szalad a néma szolgáló, szépen hajtogatja magát, mutogatja, hogy üljön le, de a királyfi úgy nyakon teremtette, hogy egyszerűbb az asztal alá fordult. A kemence patkán ült a fekete macska, leugrik onnét, szalad az ablaknak, de a királyfi kutyája utána kap, s cudarul a földhöz vágja. Az alatt az asztal alól elé tápászkodik a néma szolgáló, hát bezzeg, nem volt most néma, összetette a kezét, úgy könyörgött a királyfinak, hogy hagyja meg az életét, mert ő semmiben sem hibás. A fekete macska az oka mindennek. No, bizony elpróbált a fekete macska mindent, hogy megszabaduljon a kutyától. Változott kígyóvá, békává, de még farkassá is. Változhatott akármivé. Nem eresztette a kutya. Mit volt, mit nem tenni, visszaváltozott banyának, úgy könyörgött a királyfinak, hogy csak hagyja meg az életét, mert a bátyját feltámasztja, de még a többieket is, akiket kövé változtatott.
1: No, vén banya. Akkor aztán tessék itt a negyenes vonalba előttem így elindulni előre.
0: Rikkantott a királyfi. Azzal a vén boszorkány a kemence patka alól kivett egy színes üveget, abban volt valami csuda ír, azzal megkent a kővével ember homlokát, s ím feltámadtak szépen egymás után, s jöttek ki a kamrából elő a királyfi, s utána a többiek. Azt hitte a vén boszorkány, hogy na most már megszabadult, de akkor az idősebbi királyfi vette elő.
2: Hallott a vén boszorkány? Addig meg nem kegyelmezek hittan életednek, amíg azt nem mondod nekem, hogy hol van az az ereje a te teknős béka fiadnak, aki víz alatt tartja a király legkisebb leányát?
0: Bezzeg, hogy ezt is megmondotta a vén boszorkány. Azt mondta.
3: Ennek arra van egy sóstó.
2: Hangosabban mondja.
3: Erre meg arra van egy sóstó. Annak a közepében van egy vízitök. Ennek a vizitőknek a tövében lakik az én fiam.
2: Gyorsan van.
3: Teknős béka képében. Vele lakik a király is asszony. Az is békának a képében. A vizitőknek a hetedik világában van egy vas iskátolya. A vas iskátolyában egy tojás. A tojásban egy lódarás. Ha ezt a lódarasat megölik, meghal az én fiam is. De... elég lesz, királyfi, ha csak egy üvegbe zárod a lódarazsat. Azzal is elveszti erejét a fiam. Jól is teszed, ha nem ölöd meg. Mert ha meghagyod az életét, leereszti a vizet a városról, feltámasztja az embereket és állatokat, akiket a víz alá temetett.
0: No, most már tényleg eleget tudtak a királyfiuk. Vitték a vénbanyát a palotába, ottan elzárták egy kamrába, aztán jóformán meg sem állottak, csak elbúcsúzott az idősebb királyfi a feleségétől, felnyergelték a lovukat, szóltak a kutyájuknak, gondolom, s mentek, hogy megkeressék a sóstavat. Mentek, mendegéltek hetetét ország ellen, s a hetedik nap a sóstó partjára értek. Ott találtak egy öreg halászt, attól csónakot kértek, szépen beelveztek a sóstó közepére, s ím, csak ugyan, ott volt a vízitök. Mindjárt leszakasztották a vízitöknek a hetedik virágát, kivették belőle a vas iskátulyát, iskátuljából a tojást, tojásból a lódarazsat, de nem ölték meg, hanem beletették egy üvegbe. Hát egyszer csak jön a teknős béka, nagy erőtlenül, s kérdi a királyfiaktól.
4: Mit akartok? Látom, hogy keretekben van az életem. Kívánjatok akármit, megteszem, csak meg ne öljetek.
0: Azt mondja az idősebb királyfi.
2: Meghagyunk az életedet. Csak elezd le a vizet a városról, támaszd el az embereket és az állatokat, változtasd vissza a királylányt, aztán élhetsz. Ám majd megláttunk, míg a világ is még a két nap.
4: Megleztem a vizet a városról, feltámasztom az embereket, és vissza változtatom leánynak a király kisasszonyt.
0: Mondta a teknős, s im halljatok csodát, mi történt. Egyszeribe eltakarodott a sóstóvize. Mindegy cseppig visszafolyt a kutakba, a folyóvizekbe, a földbe. Sóstó helyén volt újra szép város, az utcákon jöttek-mentek az emberek, mintha csak az este feküdtek volna le, és most reggel felkelnének. Felébredt a király is, a királyné is, visszaváltozott leánya a király kisasszony, de milyen szép leány lett belőle. Úgy láttam, mint ma, hétszer teszebb volt, mint annak előtte. Vitték a szép király kisasszonyt az édesapjához, és ott mindjárt eljegyezték a kicsi királyfiúval. Aztán az idősebb királyfi is elhozta a feleségét, és egyszerre tartotta két lakodalmat, két országra szólót. Az öreg király nagy örömében az idősebbi királyfinak adta egész országát és királyságát. A kisebb királyfi pedig vitte haza a feleségét az édesapja országába. No, éppen jókor jött. Azt hitték a népek, hogy elpusztult valahol mind a két királyt, és királyt akartak választani, mert az öreg király jól meghalt, amíg a fiai oda jártak. Lehet nagy öröm helye új a lakodalom? Két hónapig folytatás? Rostával hordották a bort? Még támmal is hordják. Holnap legyenek ti vendégek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A tiszavirág nagyméretű, hazánkban védett kérész. 3 évet tölt lárvaként a folyómederben. Élete utolsó napján a felszínen gondoskodik a faj fennmaradásáról. Idén a rajzás már június első hetében megkezdődött. A víz minőségére, egészségére igen érzékeny rovar, napjainkban szinte csak a Tiszán és mellékfolyóin, a Körösön és a Bodrogon található meg. A vízirendészeti rendőrkapitányság és segítői fokozott ellenőrzést végeznek a tiszavirágzás alatt. Jogszabálytétja az élő vagy elhullott példányok, jellemzően horgászati célú gyűjtését, befogását. Büntetendő természetkárosítás a rajzás szándékos megzavarása, például kis géphajóval belehajtani a kérészek tömegébe, közölte a polisz.hu nyomán a sokszínű vidék.
2: Egy norvég tanulmányról számolt be a Qubit, amely szerint az emberek rendszeresen túlbecsülik mások tisztességtelenségét. A Journal of Experimental Social Psychology folyóiratban megjelent kutatás 4 vizsgálatból állt. Az elsőben 11 kísérletet és több mint 8000 résztvevő adatait vonták össze. A résztvevők névtelenül hazudhattak haszonszerzés céljából, és meg kellett becsülniük, mások hány százaléka tenné ugyanezt. A meta-analízis szerint az emberek átlagosan közel 14%-ponttal becsülték túl mások becstelenségét. A második vizsgálatban a valós őszintességi arányról kapott tájékoztatás nagyobb bizalmat eredményezett. A harmadik szakasz szerint a pessimista vezetők hajlamosabbak munkahelyi ellenőrző eszközök bevezetésére, a negyedik pedig kimutatta, hogy a pontos információ csökkenti a szabadságot korlátozó intézkedések támogatását. Újabb idegtudományi mérföldkörről számolt be a Qubit. 2 évvel azután, hogy egy nemzetközi kollaboráció rekonstruálta az ecetmuslica közel 140 ezer idegsejtjének kapcsolatrendszerét, most a Nature folyóiratban megjelent az a tanulmány, amely a rovar agyi és testi struktúráinak összeköttetését ábrázolja a legteljesebb valóságnak megfelelően. A Harvard és a Princeton laboratóriumának bevonásával a Flywire konzorcium égisze alatt készült, szabadon elérhető vizualizáció a központi idegrendszer összes kapcsolatát megjeleníti. A kutatók szerint fontos, hogy az idegrendszeri térkép a lehető legteljesebb legyen, mert csak így érthető meg mélységében az agy és a test viszonya. A csapat megfejtette, hogy a muslica viselkedésének számos elemét nem az agyban lévő központi csomópontok, hanem a test érintett részeiben található helyi idegi áramkörök szabályozzák.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Szabadság, szerelem. Szabadság, szerelem. E kettő kell nekem.
1: Meg techno. Huszonhetedikén szombaton, 31. Budapest Pride. Gyertek kettőre az operához, veresétek velünk a vérmezőig. A Tilos Rádió techno teherautójának platóján, Sentimental, Csoki Csibész, Kanada Káosz, Nus, Tilos Rádió, Budapest Pride, techno.

0: Sziasztok, hello, hello! Ez itt a Dafke és a 90.3 Tilos Rádió. Mindenkit üdvözlünk. Itt van velünk Eszter, és itt vagyok én, Ádám, és ha minden igaz, akkor el is kezdjük a műsort. Szerintem minden oké. Okay. Úgyhogy arról beszélgettünk itt az Eszterrel, hogy igazából van a Maromnak egy projektje, ami a budapesti, hát mindegy, most nevezzük így, zsidó negyedben, az egyszerűség kedvéért zsidó negyedben, vagy mondjuk így az egykori gettó területén játszódó hangséta, és azzal kapcsolatos hát mindenféle oktatási anyag, meg közösségi program, amihez kapcsolódik. És arra gondoltunk, hogy beszéljünk erről. Az Eszter igazából ennek a projektnek a vezetője, és hogy az első kérdésem az is lenne, hogy mi ez a projekt, hogyha egy pár mondatban így el tudod mondani, hogy értsék a hallgatók, vagy így értsék meg, hogy miről is szól.
1: Sziasztok! Én majd, hogyha nem hallanám így a... De hogyha te ugyanúgy hallod, akkor minden oké, jó? Szóval az időutazó program az 10 éve kezdődött akkor még a Maromban, most már a Tom Lantos Intézettel együtt csinálja ezt a Marom, és eredetileg ugye, igen, ez a történelmi zsidó négynek a történetét dolgozta fel, négy korszakra bontva, ugye reformkor, dualizmus, Horthy korszak, és végül a Rákos és Kádár korszak, tehát 89-ig, és ebből a Horthy korszakhoz készítettünk oktatási anyagot, ami egy ilyen online interaktív történet volt, egy férfi, egy fiú meg egy lány története, akik szerelmesek lesznek, a lány zsidó, a fiú nem, ők a Klauzál téren laknak, így a 20-as, 30-as években, és aztán ehhez volt egy városi játék, és aztán volt egy pár év kihagyás, és egy pár éve vettük fel a fonalat, akkor már ugye Tom Lantossal közösen, és akkor készítettünk ehhez egy drámapedagógiai foglalkozást, aminek az volt az újdonsága, hogy ez behozta a jobban, vagy hát tehát, hogy behozta ezt a holokauszt emlékezett múltfeldolgozás kérdését, amivel odáig így nem foglalkoztunk ebben a projektben ennyire direkt módon. Tehát ott a dráma pedagógiai foglalkozásnak az a neve, hogy Dobozaink, és ott arról van szó, hogy valaki megtalál egy falba rejtett dobozt a lakásában, és akkor így elkezdi felfejteni, hogy mik is vannak ebben a dobozban.
0: Na várjál, szóval, hogy akkor volt egy eredeti fázis, az eredeti fázisban volt valamilyen interaktív ilyen játék, ami egy szerelmi történet, de már ez is egyébként egy séta volt, vagy az hogy kell elképzelni?
1: A szerelmi történet Ilona és Zoltán között az egy interaktív online történet volt, ami 10 jelenet volt, és akkor mindig így volt egy főjelenet, amiben mind a ketten szerepeltek, aztán eldöntheted, hogy téged most az érdekel, hogy mi történt a következő jelenetben Zoltánnal, és mi történt Ilonával, és utána voltak ilyen kisebb ilyen kvíz kérdések. Szóval ez olyan volt, mint egy ilyen online interaktív történet.
0: De az, hogy mi történjen velük, az, hogy mit tudom én, mint egy ilyen, merre menjenek?
1: Nem,
0: ilyen...
1: azt nem te mondtad meg, csak tudtad követni ezt a történetet különböző szálakon, és aztán voltak ilyen kisebb feladatok, és aztán erre épült egy tantermi foglalkozás, majd egy játék, és a városi játék az már ott játszódott a zsidó negyedben, és akkor ott így különböző ilyen feladatokat kellett megoldani. Uh-huh. Az nagyon izgi volt, mert például felmentünk házak tetejére, meg a templom van, ott ez a Terézvárosi templom, annak is felmentünk a tetejére, és akkor ez a történet így 44-ig tartott, amíg a gettót felállították, és akkor tulajdonképpen ott van vége, hogy már a fiúnak ki kell költözni a gettóból, a lány meg ugye benn kell maradni a gettóba, és hogy megpróbál, vissza is megy a fiú a lányért, és de hogy nem tudjuk, hogy utána mi történik velük.
0: Oké, szóval, hogy ennek az egésznek a célja az, hogy valamilyen módon betekintést adjon, kiknek egyébként a zsidó negyed történetében. Tehát ez eleve egyébként mit jelent az, hogy, tehát, hogy kik ezek egy egyetem, mit jelent az, hogy zsidó negyed, mitől lehet ezt a helyet, meg egyetem, hol van ez, amit mi zsidó negyednek tekintünk, mert az is egy kérdés, hogy akkor most az egész pontosan mit jelent, az egész belső Erzsébet város, vagy, uh-huh. vagy a külső igen. is, vagy ez hogy van, vagy hol van zsidó negyed, vagy hol van zsidó
1: negyed. Igen, igazából... Hát ugye azért hívják a régi pesti zsidónegyednek, vagy történelmi zsidónegyednek, mert ezen a területen, ott a Madács tér környékén volt ugye az Orci ház, és ott volt, ahol először a zsidók Pesten megtelepedtek, mert ugye előtte középkorban Budán, a budai váron belül éltek a zsidók.
0: És később, de kb. Mindenki majdnem ott élt, nem?
1: Hát igen, mert Pest nem volt annyira jelentős, de mondjuk utána, miután ugye 1680-ban felszabadították, ugye, vagy hát nem tudom, igen, ugye kiűzték a törököt, a Szent Liga, úgymond, nem tudom, akkor ott a zsidókat is azért így kiűzték rendesen, igen. Tehát, hogy
0: mert azt nem biztos, hogy mindenki tudja, de az, hogy a zsidóknak egy teljesen elismert, ugye a muszlimok alatt azért a történelmi szinten már nyilván egy másik világ volt, és teljesen nem úgy kell kezdeni, mint ma, de alapvetően egy ilyen viszonylag békében tudtak élni a különböző muszlim uralkodók alatt, ugyanígy igen. egyébként Budán is igen. ez volt a helyzet, a zsidók nagyon megfelelő létszámban, és egyébként kifejezetten gazdag közösséget alkotva éltek Budán.
1: Igen, de előzőleg is egyébként így a magyar királyok, meg a luxemburgi, meg a satöbbi királyok uralkodás alatt is többnyire így egyedül Nagy Lajos ideje alatt volt, hogy így kiűzték őket Budáról, ezért van két különböző zsidónegyed a várban, mert amikor már visszamentek, ha visszamehettek, akkor már addigra elfoglalták ugye a házaikat. Na de nem is erről akarunk beszélni, szóval a lényeg az, hogy Pesten a Madács tér környékén volt az első hely, ahol megtelepedtek, azért, mert ott volt a Deák téren ez egy ilyen nagy piac, ahova ők jöttek eladni akkor még az áruikat. 1783-ban adta ki második József a türelmi rendeletet, és aztán 86-ban így a zsidókra vonatkozó rendeletet, mert ugye odáig királyi városban nem mehettek, és akkor ez már egy kicsit szabadabb mozgásteret biztosított nekik. Előtte Óbudán laktak a zsidók, ott az Icsi családnak a földbirtokán, mivel
0: Óbuda az nem volt királyi igen felhatóság alatt, hanem ez így van.
1: Igen, és akkor ezért vált Lucsiek. Tulajdonképpen így vált ez a negyed egy részt így szimbolikusan, ugye, hogy mert hogy itt telepedtek meg először a zsidók, meg ugye itt van a Dohány utcai zsinagóga, ami aztán akkoriban 19. században a világ legnagyobb zsinagógája volt, ma a harmadik legnagyobb.
0: De egyébként az minek a köszönhető, hogy egy ekkora zsinagógát építettek Magyarországra amúgy? Ennek olyan valami, vagy tudsz erről valamit mondani?
1: Ez egy jó kérdés.
0: Mert én ezt nekem mindig érdekelt, hogy amúgy miért?
1: Igazából, amikor az épült az a zsinagóga, akkor már azért, tehát hogy a férőhelyek száma az ilyen 3-4 ezer fő ott, és ugye akkor már 30 ezer főt számlált a zsidóság így Pesten, tehát kezdődött 1983-ban körülbelül 300 fővel, ami aztán tulajdonképpen így 60 év alatt így 30 ezerre nőtt. Tehát
0: és
1: nagyon...
0: az mindenki ebben a körzetben élt? Akkor ez hogy volt?
1: Akkor többnyire Pesten azért még igen uh-huh. ezekben, ebben a körzetben. Ugye ott volt a városfal, azért a Madács tér, mert a Madács, tehát a Kiskörútnak a másik oldalán volt a városfal, és ugye a városfalon kívül tudtak megtelepedni.
0: Tehát nem Pest csak... az igazából, ugye régen az a kvázi a mostani belváros
1: jelentett,
0: többé-kevésbé.
1: Igen, a Kiskorúton
0: kívül, vagyis hát Kiskorúton belül a Duna.
1: Igen,
0: a Duna felé. Között, igen.
1: És nem csak a zsidók, hanem a nem keresztények, vagy nem katolikusok nem mehettek, ugye, nem
0: telepedtettek le
1: a város falon belül. És akkor szép lassan ez így változott, és tehát, hogy ahhoz képest, csak azt akarom mondani, hogy ahhoz képest nem olyan nagy a zsinagóga, hogy így azt teszed, hogy 30 ezer fős közösségnek volt, addig az Orci házban volt két zsinagógája, meg ugye ilyen kisebb ilyen imaházak voltak, de hogy nem volt ilyen egy nagy zsinagóga Pesten, legalábbis tudomásom szerint, hanem az összes többi az később épült. Tehát, hogy azt veszed így számszakilag, nem olyan nagy, de tény is való, hogy azért nagyon impozáns és nagyon nagy. Elég tehetős volt addigra, mert volt egy ilyen tehetősebb réteg, aki ezt megengedhette magának, és ez volt az első lehetőség arra, hogy egyáltalán zsinagógát úgy építsenek zsidók, hogy az a városképnek már egy látható része, és nem egy ilyen eldugott valami, nem tudom, milyen háznak a hátsó részében van, tehát hogy nyilván fontos volt az is számukra, hogy megmutassák, hogy a zsidóság az itt van is létezik, és hát nem mellesleg azt is, hogy ez egy kulturált vallás, ugye eleve az, hogy vallás olyan, mint a kereszténység, ugye ezért is nagyon hasonló a Dohány utca egy
0: hát de közben meg egy
1: katolikus templomhoz.
0: Nagyon sok ilyen muszlim ismerősöm, aki jön, az azt hiszi így elsőre, hogy ez egy mecset igazából.
1: Abszolút, tehát hogy a maga az építészeti stílus az mind a muszlim, leginkább szerintem a muszlim, de nem csak, tehát a muszlim, a keresztény és a zsidó hagyományokat ötvözte, pont ezért, mert még nem volt előtte ilyen zsinagóga építészet, ami a városkép része volt, ezért ekkor gyakorlatilag fel kellett találni egy újat, ami ezt szimbolizálja, és ezért így tudtak beletenni ilyen kicsit ilyen ideológikusabb dolgokat például.
0: De hogy ennek az volt az oka, hogy akkor a zsidóság önmagát így keletre helyezte, és a keleti építészet az pedig igazából egyenlő, vagy az orientalista építészet az meg egyenlő volt azokkal a mintázatokkal, meg formákkal, amit a muszlim építészetben láthattak, vagy egyáltalán onnan vettek, ami egyébként már addigra ez az egész stílus már egy Európában, na jól tudom, egy virágzó stílusnak is számított.

0: magat keletinek vagy orientálisnak ábrázolni, hanem az építész az például nem zsidó volt, ilyen Ludwig Förster. Nem is voltak akkor még zsidó építészek, mert nem tanulhattak ilyet. Tehát ugye céheknek se lehettek tagjai nagyon sokáig. Tehát, inkább ezt úgy mondanám, hogy igen, tehát, hogy inkább ezek az építészek, akik ekkor lehetőséget kaptak erre. Ők
1: képzelték bele a zsidókat ebbe az építészeti formába.
0: Igen, igen, és benne volt egy picit az is, hogy ugye ez az ibériai félszigeten ugye az aranykora a zsidóságnak, ugye, hogy ehhez is nyúltak vissza.
1: De ugye a mórok alatt volt egy ilyen aranykora.
0: Így van, tehát hogy egyrészt a zsidók is egy keleti nép, másrészt benne volt szerintem egy picit egy ilyen idealisztikus gondolat is, hogy akkor itt most a kereszténység, zsidóság és a muszlim.
1: Mert minden kicsit, tehát ez az épület nem, tehát mint hogy a három világvallásnak abszolút lenne egy ilyen közös helyszíne.
0: Abszolút, és ez is a csodálatos benne.
1: Aha, de hogy ez egy teljesen tudatos gondolat volt, akkor ezek szerint, igen, tehát az itt lévő közösség az ezzel foglalkozott, hogy a vallások közötti párbeszéd, tehát ez létezett a 19. század végén, meggondoltak egyáltalán arra, hogy muszlimok?
0: 19. század közepe, mert 1854-58, nagyon korai egyébként.
1: Hát igen, azért, vagy még...
0: Ezt nehéz így megmondani, mert én így az alapműveket elolvastam így a dohányról tényleg, és azért nem tartalmaznak ennyire mély forrásokat sajnos, hogy így konkrétan így a közösség mit gondolt. Például így a szószékről, ugye a Dohány utcában van két szószék, azzal kapcsolatban is például most hallottam egy előadást, azt is most kezdték el így kutatni, és egy csomó minden sajnos nincs is meg, mert megsemmisült. De azzal kapcsolatban is így, tehát hogy nem biztos, hogy mindent tudunk így ennyire pontosan, hogy most akkor a közösség az így mit gondolt, de, de az biztos, hogy ezek azért szerepet játszottak, például az életfája, vagy az is egy ilyen, azt nem úgy tudom, hogy egy olyan motívum, ami talán a muszlimoknál is megvan, meg a kék szín. Nem tudom, ezeket így inkább ilyen apró utalásokból, a Perc Anna könyvéből, meg hát azért a Klein Rudolfnál én úgy emlékszem, hogy ezek így valamennyire explicit így le is vannak írva. Visszakanyarodva a projekthez, igen, tehát van ez a zsidó negyed, és hogy akkor az volt így 10 évvel ezelőtt, amikor ezt elkezdtük, hogy tulajdonképpen ez inkább egy ilyen ugródeszka lett volna ahhoz, hogy így a magyar zsidó társadalom történetet tanítsunk, és nem csak zsidó, hanem magyar társadalom történetet tanítsunk diákoknak is, meg akit érdekel. Ami fenn van az Időutazó honlapján, az inkább egy ilyen egyetemi szintű tananyag.
1: De várjál, mi az Időutazó honlapja, az mi? Egyébként?
0: Az időutazó.co.hu, igen, aha. És ott vannak fenn ezek az anyagok, amik ezt a 4 korszakot 6 alfejezetben bemutatják, és kifejezetten erre a részre koncentráltunk, mert akkor ez egy ilyen népszerű, hát eléggé akkoriban azért a 2000-es évek közepén sok figyelem irányult ugye a zsidónegyedre, én is akkor kezdtem el iránta érdeklődni, amikor ugye az óvás kapcsán sokat lehetett arról hallani, hogy ilyen mindenféle bontások vannak, és hogy meg kellene ezt akadályozni, és akkor így ennek az örökségvédelemnek a jegyében készült el ez a tananyag is, és akkor ennek egy leágazása lett, mondom, ez a dobozaink, ami már egy picit elszakadt, tehát hogy a dobozaink az ennek az Oltánnak és az Ilonának a történetének egy tovább írása, és ez már tulajdonképpen a jelenből néz vissza arra, tovább írták a drámások így a sztorit, és akkor a jelenből néz vissza arra, hogy mi van akkor, hogyha kiderül, hogy mondjuk az egyik felmenőd az adott esetben a holokausztban nem segített valakinek, hanem közreműködött az ő deportálásukban.
1: És ez benne van a játékban, amúgy?
0: Ez a dobozaink drámapedagógiai foglalkozásnak így végül is az alapkérdése, de ez így szép lassan bomlik ki, hogy van ez a doboz, és akkor először így nézzük, hogy mik ezek a tárgyak, és akkor szépen így végigmegyünk így a tárgyakon, amik benne vannak, és akkor így a Horthy korszaknak ugye a különböző stációi, akkor a diákok így rekonstruálják az Ilonának meg az Oltánnak így a történetét, és akkor a végén kiderül, hogy hát kinek a doboza volt ez, meg hogy kerültek oda, és akkor itt vannak ilyen morális kérdések.
1: Hogy akkor itt kvázi egy nyomozás van, hogy akkor ki... Mit tudunk meg a doboznak a tulajdonosáról, ha jól értem.
0: Igen, meg arról azokról a tárgyakról, amik benne vannak, hogy az kié volt, igen. És akkor végül így ez lesz a kérdés.

0: hogy mit is kell tenni ezzel tudással, hogy tegyük vissza a falba és falazzuk be, vagy mondjuk el azoknak, akik a családnak a többi tagjai, a fiatalabb tagjai.
1: Na várjunk, tehát akkor azt mondod, hogy ez egy magyar, tehát egy kifejezetten magyar, tehát itt diákoknak szól, ugye az ott már kb. Így az első kérdésem, hogy ez kiknek, de akkor az diákoknak szól, és egy alapvetően magyar társadalmi történettel kapcsolatban, ugye nyilván akkor ez azt is jelenti, hogy egy olyan ilyen párbeszédet szeretnél, vagy nem tudom, vagy egy olyan párbeszédet szeretné indítani maga a projekt, hogy legyen egy gondolkodás arról, hogy a horti rendszerben ezek szerint, ugye, hogyha ez most így erről szól, akkor így milyen pozíciókat foglaltak el Magyarországon különböző csoportok, és hogy azok milyen interakcióban voltak egymással, és az, amikor erre rájövünk, vagy kiderül, hogy itt voltak, nem tudom én, a holokauszban tevőlegesen résztvevők voltak, mit tudom én, kívülállók, akik nem tettek semmit, gondolom kívülállók, akik tettek valamit, és alapvetően elszenvedők, áldozatok, akkor ezek a csoportok, vagy ezek közötti csoportok közötti, nyilván ezek így nem ennyire is lehet, vagy ezeket nem is lehet így annyira nagyon elválasztani egymásról, tehát ezekről lehet kvázi ismereteket szerezni, és azt végig gondolni, hogy alapvetően mik voltak itt az ilyen, tehát hogy mondjam csak, tehát nem egy ilyen egyszerűsítő képet nézünk, hanem azt, hogy mik voltak ennek a mélységei, és hogy ezzel az egész mélységgel mit lehet ma kezdeni, valami ilyesmi a gondolat? Hogy ez a visszarakni igen. A falba, vagy pedig, tehát ez mit jelent egész pontosan?
0: Igen, igen, igen. Hát egyrészt, amit mondtál, az teljesen igaz, és egy kiegészítése ehhez, hogy akkor most igen, hogy van ugye az alapfelosztás az, hogy akkor így áldozat és elkövető, és mondjuk akkor, mit tudom én, aki ugye van ez a bystander, hogy így mondjuk, mint tudom, tanú, vagy szemlélő.
1: Igen.
0: És most nagyon sokat foglalkozik már ezzel így a holokauszt.
1: Hát most talán ezzel foglalkozik leginkább,
0: szerintem,
1: nem?
0: Igen.
1: Tehát ez most az egyik leg...
0: Igen, ilyen, az egyik ilyen központi kérdés most hogy...
1: Igen.
0: Hogy egyáltalán így van-e olyan, hogy valaki semleges maradt ebben,
1: megfigyelői pozícióban.
0: Igen, megfigyelő, de hogy igazából ugye Michael Rothbardnek a elhíresült ilyen érintett szubjektum, mondjuk fordítsuk most így, ő azt mondja, hogy senki sem maradhat ebben a történetben teljesen kívülállónak.
1: Na jó, de hogy akkor most a társadalomtörténetről beszélünk, akkor itt alapvetően azt mondjuk, hogy a történelem folyamán bármilyen sorsordító esemény történik, abban oldalakat választ az ember így vagy úgy, és hogy semlegesként nem nagyon tudsz, vagy ez csak és kizárólag a holokauszra vonatkoztatható?
0: Nem, abszolút nem. Tehát a Rothbard igazából a kolonializmusból indul ki, tehát ugye ő abból indul ki, hogy Amerikában ez körülbelül 10-15 éve volt egy ilyen tulajdonképpen egy ilyen antiszemita megszólalás, egy ilyen holokauszt tagadó vagy torzító megszólalása egy afroamerikainak, hogy igazából kritizálta azt, hogy miért van Washingtonban egy óriási holokauszt emlékmű, meg így az amerikai nemzeti identitásnak ez miért annyira központi része, és miért nem a feketék ellen elkövetett, sokkal nagyobb számú, nem tudom, áldozattal járó rabszolgasság, tehát a gyarmatosítás, stb., hogy miért van ez. És ugye ez egy azért érdekes, mert ugye ez is egy ilyen versengő áldozatisági dinamikát mutat, ami Magyarország is úgy jellemző, és akkor így ebből indul ki a Rothbard, hogy egyáltalán így hol van ennek az igazsága, és hogy aki mondjuk nem tudom, ma egy fehér ember Amerikában, az mennyire érintett a rabszolgasság kérdésébe, ki tudja ebből vonni magát, vagy nem. Tehát igazából így magának a gondolatmenetnek pont az a lényege, hogy igen, hogy nem a holokauszt, ez nem egy ilyen egyedi összehasonlíthatatlan dolog, hanem igenis össze lehet ezeket a dolgokat hasonlítani, és hogy mindenki érintett ezekben a kérdésekben.
1: És akkor ezt vonatkoztathatjuk magunkra is. És egyébként például az, hogy így ez, amit mondasz, ez engem nagyon megfog, hogy akkor így megtalálják ezt a dobozt, kiveszik a falból, rájönnek erre a történet, most mindegy is, hogy mire, meg gondolom, nem akarod lelőni a poén, mert már valahogy így elmondtad volna, gondolom, hogyha elmondtad volna. Vagy mit tudom én, mert szeretnéd...
0: Hát lehet, hogy valaki a hallgatók közül, bár nem tudom, hogy gimnazisták hallgatják, de hát igen, tehát, hogy, hogy visszatérve az, hogy mit akar megmutatni, szerintem ami még fontos, hogy így ez a mikrotörténelem, tehát hogy azt próbáltuk meg megcsinálni a projektben, hogy ne egy ilyen általában, azért a történelmi oktatás az úgy van, hogy akkor igen, a fontos férfiak ezt csinálták, meg azt csinálták, és akkor így ez lett. És ehhez képest arról nagyon keveset tudunk, meg tanulunk, hogy na jó, de mit csinált a kisember, hogy élte ezt, meg milyenek voltak az hétköznapai, milyen döntései voltak, és igazából az embernek közben meg ez az a tudás, amit tud nap mint nap használni, mert a legtöbben nem nagy államférfiak vagyunk, hanem kvázi kis emberek, és hogy ez is ami nagyon érdekes, és ez az, amin keresztül tudsz kapcsolódni a múlthoz, a saját őseidhez, a saját történetedhez, és hogy ezt próbáltuk meg ebben a projektben feldolgozni.
1: Amúgy ezen csomó, ezért is ütöttem meg, vagy kezdtem itt egy kicsit rugózni egyébként a társadalom történet kifejezése, mert ez nagyon izgalmas, hogy a történelem nem belül miért használjuk egyáltalán ezt, mert hogy így társadalom történet, amikor végül is az egész történelem egy tekintető társadalom történetnek is, vagy nem tudom, része a történelem tudománynak, és hogy közben pedig, mint hogyha tényleg így erre lehetne így ezt így vonatkoztatni, hogy akkor a kis embernek a története, meg az azok itt társadalom történet, egyébként meg a nagy embereknek, meg az igazi, és hogy történelem, és hogy...
0: Igen, lehet, hogy kicsit félrevezető a társadalom történet, és meg én nem vagyok amúgy így szociológus, gondolom, hogy ez inkább így, lehet, szerintem azon belül is a társadalom történeten belül is van makro meg mikro talán, tehát hogy lehet, hogy ez fontosabb, hogy a mikrotörténet volt nekünk a fontos, ez a history from below, ugye, ami az egyes ember története.
1: Aha. És ha ezt vesszük tovább, ezt a Rothbergi vonalat, akkor mi a jelenben? Tehát, hogy mi az, amiben mondjuk a tanulók azon kívül, hogy akkor nem tudom én, a történelmi helyzetet megérthetik egy mindennapi, vagy nem tudom, a kis ember, vagy a mindennapi ember szemszögéből, mi az, ami a mában egy ilyen fontos tanulsága lehet, vagy egy következtetés a saját életükkel kapcsolatban, hogy mit...
0: Hát igen, ez egy jó kérdés, igazából így, tehát egyrészt ugye fontos az, hogy ez egy drámás módszer, és a dráma az mindig így a jelenből, meg a jelenlévőkből indul ki, meg az ő képzeletükből, szóval itt nem az történik egy ilyen drámás foglalkozás, hogy mi elmondjuk, hogy na ilyenek voltak régen az emberek, meg ezt csinálták, hanem ezt ők a saját fantáziájukból teszik össze. És ezáltal válik a sajátjuká, és involválódnak, és ezáltal a kettő így valahogy így összeolvad a jelen meg a múlt. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy olyan, mint hogyha visszamennél a múltba, de sokkal sajátabbá válik bármilyen ilyen kérdés, amit felteszünk. Eleve az, hogy kérdéseket teszünk fel a diákoknak, és nem az van, hogy bemész és elmondod neki, a mai magyar oktatási rendszerben ez már egy ilyen óriási, nem tudom, így kivétel, vagy egy ilyen nagyon más közeg, mint amihez hozzá vannak szokva. Ez a drámás foglalkozáson végig kérdezve vannak, és attól függ, hogy milyen az osztály, meg milyen a közösség, hogy milyen irányba viszik el ezeket a foglalkozásokat. Volt olyan osztály, ahol azt mondták, hogy vissza kell tenni a falba, és ne foglalkozzunk vele, és volt olyan, ahol meg abszolút többségben volt az, hogy de hát erről beszélni kell.
1: Na, de azt gondolom befolyásolja, hogyha vissza kell rakni, az biztos, hogy az befolyásolja a végső döntésüket, az, hogy előtte egyébként hogyan játszották el a helyzetet, nem? Tehát, hogy azért nem az van, hogy akkor azok, mit tudom én, mit szeretnék a történelmet elfelejteni, hanem az van, hogy valószínűleg annyira megrázó lehetett, nem a maga az eljátszása, vagy ez hogy,
0: nem,
1: hogy
0: az néz ki egy ilyen foglalkozás? Maga a játék, amit csinálnak, az ugyanolyan mindig. Inkább az a különbség, hogy a diákok hogyan vesznek benne részt. Tehát az úgy zajlik, hogy időnként a drámatanárok előadnak egy-egy jelenetet, néha a diákok kapnak egy feladatot, és de például már vége felé sok ilyen van, hogy akkor bejön egy szereplő, és akkor ugye szereplővel beszélgetnek, és akkor mondjuk bejön ez a Emma mama, aki most elmondom, feljelentette a szomszéd családot itt a Klauzál téren, mert nem viselték a sárga csillagot, és akkor így ez tulajdonképpen ő azért tette, mert a fia szerelmes ebbe a zsidó lányba, és ő meg akarja védeni a fiát, hiszen vannak a zsidó törvények, hiszen ő olvasta a plakátokon, hogy a zsidók azok ilyenek meg olyanok. Tehát, hogy ő a jó szándékból, féltésből teszi ezt végső elkeseredésében, mert a fia pedig nem akar ugye ráhallgatni, és akkor...
1: Hát ezért ennek vannak, nem? Jelentős, ahogy mondjam, csak korunkra vonatkoztató kihallásai is, nem? Ahogy az idős emberek reagálnak egyébként a propagandára, abszolút, a fiatalokkal szemben igazából, és tehát ez egy izgalmas dolog, miért ki az, aki mondjuk, amikor azt mondják, hogy ezt jobb visszatenni a falba, azok mit mondanak, és mit, vagy mivel szokták, vagy mivel indokolják ezt, és azok, akik azt mondják, hogy nem, azok mivel indokolják ezt,
0: hát ugye itt
1: tanuló, vagy a diákok közül.
0: A fő kérdés a végén az az, hogy ugye aki ezt megtalálja a dobozt, az már a harmadik vagy negyedik generáció, és ugye az ő gyereke az a diákokkal egykorú, mondjuk így azt hiszem, most ha jól mondom, és hogy ő elmondja ezt a gyerekének. Ez a kérdés. És akkor az amellett is lehet érvelni, hogy hát, mert hogy mondjuk a gyerek ismerte a dédmamát, aki egy nagyon aranyos néni volt, és nagyon kedves volt, és tudod, így mindig sütött sütit, és hogy akkor most érted, lerombolja ő ezt a képet benne,
1: ja, aha,
0: meg hogy mi értelme van ma ezt elmondani, vagy akár egy olyan következő generációnak átadni, aki már nem is ismerte, hogy milyennek a jelentősége, van-e ennek jelentősége egy családon belül, hogy egy ilyen
1: amúgy
0: titok?
1: Egyébként hát ez a szembenézés és az elszámoltatás, meg az elszámolás kérdésköre, ami most azért nagyon érinti a magyar társadalmat, és az egész kérdéskör, ez, hogyha már beledobva a vízbe a kő, akkor azért így biztos, hogy nagyobb hullámokat fog vetni annál, mint hogy most itt a csak és kizárólag a csak a közelmúltat dolgozzuk föl, tehát hogy akkor gondolom, hogy meg kell, vagy meg fog születni olyan igény is, hogy esetleg ezzel normálisan foglalkozzunk. Még erről beszélünk majd egy kicsit, most akkor egy kis zene, és aztán akkor jöjjünk vissza.
0: Jó, rendben.

Vai essa saga. Vai essa saga.

0: Na, sziasztok, akkor folytatjuk a Tilos Rádió 90.3-on, és ez a Defke, és a zsidónéletben
1: időutazgatunk,
0: és egy hangsétáról beszélünk. Itt most az Eszter küldött is két ilyen hangelemet, vagy ilyen kis részletet ebből a sétából. Mi lenne akkor, hogyha még egyet meghallgatnánk, elmondod, hogy ezt az egyet bejátszom?
1: Igen, igen, eddig ugye nem erről beszéltünk, csak egy nagyon röviden elmondanám, hogy mi ez. Bár az is jó, hogyha egyből bejátszuk, és utána mondom el, de csak annyit róla, hogy ez egy hangséta, a Pesti Gettó dokumentum hangséta. Az a címe, hogy Látod? Dokumentum hangséta a Pesti Gettóban, és Kispál Szabolcs és Prokop Boróka alkotása, ami ennek az időutazó projektnek a keretében, vagy ennek egy ilyen leágazásaként jött létre, és ebből fogtok most hallani egyébként egy összevágott verziót, hogyha az egyes fájlt leadod, és akkor utána így beszélgetünk róla. Jó.
2: És megáll a dobozt a 15 portájának tükröződő felülete előtt, hosszasan magát nézd. Állj te is közvetlenül a kávéház elé, pontosan oda, ahol ő áll, és nézd bele a bejárat tükröződő felületébe. Ez itt egy kávézó. Ha elfáradtál, ülj le, és igyál egy kávét.
3: Így augusztus 26-án, a deportálás hírének hallatán, a délelőtt folyamán ezren és ezren tódultak a budapesti Síp utcai székházba. Sokan arra is gondoltak, hogyha a deportálás híre komoly formát ölt, öngyilkosok lesznek. Vagy elérkezettnek látják azt a kockázatos pillanatot, amikor ki kell szökniük a csillagos házukból, hogy megpróbáljanak keresztény papírokkal elrejtőzni. Nagyon sokan nem aludtak ezen az éjszakán, és virrasztottak, mint annyiszor Izrael történetének sötét éjszakáiban.
2: Ő nem azt látja, amit te. Egy térben vagytok, de más időben.
3: Másnap egy gyönyörű nyári nap virradt fel. A meleg sugarak elárasztották a fővárost, és Budapest zsidósága, amikor a hivatalos kimenő úr elérkezett, kitódult börtöneiből, mélyre szitta a levegőt, örült és csodálkozott, hogy a deportálás nem indult meg. Ő itt maradt és él. Csak nagyon kevesen voltak, akik a valódi helyzetet ismerték.
0: Hát ez volt a részlet. Hát ez egy elképesztően sűrű anyag egyébként. Most nem is tudok erre mit mondani, mert hogy egyrészt egy ilyen költői vagy irodalmi szöveget hallgatunk, másrészt, ha jól értem, egy sétában vagyunk, ahol éppen egyébként ez a dolog valamennyire egy történik velünk, tehát egy meglévő helyszínen nézzünk valamilyen tükröződő felületet, amiben gondolom önmagunkat látjuk. Miközben egy nagyon komoly hangmontázs van gyakorlatilag végig összeállítva, és még egyébként ilyen zenei elemek is vannak az egészben. Tehát olyan sok dimenziója van a szövegnek, és akkor még nem beszélünk arról, hogy van egy valós jelentése, ami meg hát az ahhoz képest egyébként, hogy mennyire gyakorlatilag egy dokumentarista ilyen történetmesélésben hangzik el, ahhoz képest, ami egészen elképesztően mély és kemény szöveg. Na, szóval, hogy ez így mindegyben azért, és ez mondjuk egy epizódja. Na, mesél már el, hogy akkor ez itt mi, ebből hány van, hogy néz ki, egyáltalán hogy áll össze ez az egész projekt, és hogy azért ez egy komoly meló, tehát ez nem az, hogy csak is sétálgatsz, és akkor na, hát itt volt a nem tudom én a gettónak a bejárata, akkor kicsit jobbra nézve, akkor ott álltak a őrök, hanem ennél egy sokkal mélyebb, egy sokkal immerzívebb hangulatot lehet megkapni.
1: Igen, pontosan jól mondod, tehát hogy így, ugyanúgy, ahogy beszéltünk erről a drámapedagógiai módszerről, ez is mondjuk egy ilyen sima audioguide-hoz képest, ami igen, itt ez a története ennek a háznak, és akkor már a felénél így tökre meguntad, mert ez a problémája szerintem ezeknek, hogy így ilyen írott szöveget felolvasnak. Itt teljesen másról van szó, ugye eleve Kispál Szabolcs munkásságában több ilyen mű is volt már, ami ő elég sokat foglalkozik így a hanggal, tehát hogy ezzel elég mesterien bánik, és ahogy mondtad, több rétege van, tehát hogy ugye van egy férfi, meg van egy női hang, és ez egy kétrészes séta. Az első rész, tehát az első nap kronológikusan megy, és 1944. március 20-án, tehát a német megszállás másnapján kezdődik, és a gettó felszabadulásának a másnapján, 1945. január 17-én vagy 18-án ér véget, és két részből áll ezen belül. Az első rész az a gettó felállításáig, tehát a pesti gettó felállításáig tart, és akkor a második rész pedig a gettó felállítása után. Nirész, és egy fotóriportert követünk, aki egy zsidó újságíró, aki ebben a negyedben sétál, és ugye ő fényképez, ezt hallhattuk ebben a felvételben is, ezt a kattintást, az exponálásnak a hangját, ami már picit ilyen fegyver élesítés hangja is, főleg hát, így ebben a kontextusban.
0: Hát most, hogy mondod, én végig egyébként fegyverdörgést gondoltam.
1: Igen, mert ez most egy kivágott rész volt belőle, de amúgy ez fel van építve, hogy az elején, hogy van egy női hang, ugye, amit szintén hallhattál benne, ugye a női hang instruálja a sétálót, de a nő a férfit követi. És a férfi fotókat készít, és a nő is erre, hát igazából így a sétáló is, a sétálót arra instruálja, hogy ő is a hasonló fotókat készítsen a fejében.
0: Várjuk, tehát akkor a kvázi a női hang az a jelenben instruálja azt, aki megy, aki hallgatja ezt, és végig megy ezen a sétán, és maga a sztori, az pedig igazából, ami ugyancsak egy narráció, az pedig a riporter, de a riporter az viszont egy akkori helyzetet ír le, tehát ő nem a mából beszél visszafelé, hogyha jól értem, hanem ő ott akkor ott.
1: Igen.
0: Ott él ebben a megszállási időszakban.
1: Igen, de most a férfi hangja is kettős, tehát hogy vannak olyan részek, amikor dokumentumok szövegeit olvassa fel, tehát például újsághíreket, ugye zsidó törvény, tehát hogy olyan szövegeket mond ugye ez a férfi hang, amik ilyen történelmi dokumentumoknak a hiteles szó szerinti szövegei, vannak például a zsidó törvények, ugye ez rá is vonatkozik, mert ő fotóriport, és akkor elveszte az állását, ez így nincs így kimondva explicit, de mindegy. És akkor vannak a saját észlelései is, ami vele történik. Tehát, hogy ott is kettős a hang. De lényeg az, hogy mi ezt a férfit követjük, a nő segít minket ebben a hogy ez megtörténjen, és igen, és a nő közben instruál is minket, hogy mit csináljunk, mi lesz a következő állomás. Néha vannak ugye ilyenek, mint ez ebben volt, hogy akkor egy ilyen fel van ajánlva, hogy ülj le a padra, nem tudom, akkor itt állj oda, tehát hogy különböző ilyen aktusokra szólít fel. Ugye Tehát ez egy performatív...
0: Igen, azt teljesen értem, de hol, tehát hogy valójában csak azt szeretném itt megtudakolni, hogy akkor mi a jelenben megyünk. Tehát nem az van, hogy mi most így elképzeljük magunkat, hogy mi 44-ben vagyunk, hanem mi a jelenben megyünk, és közben halljuk, vagy megpróbáljuk elképzelni ennek a anyagnak a segítségével, amit hallgatunk, hogy egyébként milyen lehetett akkor. Tehát, hogy nem vagyunk ennek a szereplői, hanem mi egy ilyen...
1: Pontosan. Aha. Pontosan mi a jelenben vagyunk, és így van is, a férfi és a nő narrációi alapján visszakerülünk a múltba egy kicsit, hogy megpróbáljuk elkezdeni, hogy milyen lehetett, de közben a jelenben vagyunk, és ez is a hangsétának a műfajának az egyik fontos eleme, hogy mint hogy az emlékezés is mindig a jelenből történik, tehát, hogy beleolvad a város jelenlegi képe és hangvilága ebbe, mert azért valamennyire ott így fognak menni emberek, akármikor is mész, és lesz egy mai valóság, és ez a hangon keresztül meg visszajön egy régi.
0: És a dramaturgia, a szöveg, az kinek a munkája? Ez is a Szabolcs, és Kispár Szabolcs munkája? Tehát maga a sound design is, és a szöveg is?
1: Igen, Prokop Boróka és Kispár Szabolcs, ők ketten együtt. Egyébként a Boróka hangját halljuk, mint női hang, a magyar hangja, mert angolul is van. Ezt teljesen ők ketten írták, és igen, az össze, tehát hogy ők csinálták, megcsinálták hozzá a történeti kutatást, először csináltak egy történeti kutatást, milyen helyek vannak, amikhez valamilyen gettóhoz kapcsolható esemény tartozik, és akkor utána dátumok szerint létrehozták ezt a történetet, ami egy elképzelt történet, ami ugye ennek a fotoriporternak a története és útvonala. És hát ugye még van egy csavar a történetben, az az, hogy ugye az első rész ott ér véget, hogy elkezdik a gettó falát építeni, és akkor tulajdonképpen pont a gettó határán áll meg ott a hallgató, ahol vége van az első történetnek, és amikor már onnan visszafordul, és egy hasonló útvonalat újból bejár, akkor ő már nem fotóriporter, hanem gettórendész, mert ez a férfi történetesen gettórendész lesz, ugye... voltak gettórendészek.
0: Akik zsidók voltak, és kvázi a rendőrök voltak a gettón belül, akik, ha jól értem, akkor igen, jó, igen.
1: Igen,
0: nem is van belemenni, mert
1: igen, de hogy ennek tulajdonképpen csak annyi, hát egyrészt nem annyira bonyolult, mert ez tulajdonképpen
0: nem
1: csak
0: a hangjáték, hanem a történelmi szituációban gondoltam, igen, hogy nem érdemes most belemenni, hát, mert belemetünk. Vannak nagyon kemény síkja, és ez 5 percünk a műsorból.
1: Ja, értem, ja jó. Oké, igen, de hogy igazából ez azért volt egy... Azért volt részben ez a döntés, mert hogy így ebben a, tehát, hogy ebben a felállásban volt az hihető,
0: hogy mozog végig.
1: Hogy ő végig mozog, és az a feladata, hogy egyébként így nézze, hogy mi történik, és ilyen olyan úgy van megcsinálva, mint hogyha ő ilyen napló fejezéseket készítene, hogy mikor, melyik nap mit lát, és akkor ez egy ilyen, tulajdonképpen ilyen, de valójában tényleg voltak, ugye ez.
0: Persze, igen. Igen, csak most ebben az egész ez zsidó tanács, meg az Eichmann, és a németek, és a nyilasok, szóval ebben az egészben gondoltam azt, hogy most így nem érdemes így jobban belemenni, mert ez egy külön adás is lehetne, ami szerintem lehet, hogy érdemes is majd folytatni 2 hét múlva. Még annyi kérdésem lenne, hogy akkor van az első, az diákoknak szólt, a dobozok, amikről a műsor első felében beszéltünk, és ez a, miről most csak kevesebb időnk volt, de nagyon izgalmas dolog. Ezzel hogyan lehet találkozni? Tehát ez ki hogyan tudja meghallgatni? Mi az, hogy 2 részből áll, hány perc? Hogyha még erre röviden tudná válaszolni egyébként, hogy hogyan lehet ezt elérni?
1: Igen. Szóval a Tom Lantos Intézetnek a honlapján van ez az összes információ fent, az a címe, hogy látod, hangséta, vagy dokumentum hangséta, és egyébként az Echoes nevű alkalmazást kell letölteni hozzá a telefonra, és hogyha valaki ezt letöltötte, és oda megy a Síp utca és a Vesényi utca sarkára, akkor megtalálja az Echoes, hogy van ilyen, hogy Walks Near Me, ugye ez angolul van, tehát hogy azok a séták, amik azon a helyszínen vannak, és akkor azt meg fogja találni ezt a látod nevű sétát, és akkor azt ott elindítja.
0: És ez két részből áll, az hány perces egy rész?
1: 45 perces egy rész, szóval ez kétszer 45 perc, és akkor mindig ugye mondja a hang, hogy hova kell menni.
0: Értem, és akkor az van, hogy ezt meg is tudod állítani, tehát hogyha mondjuk, mit tudom én, pisilni kell, meg szeretnél egy kávét, akkor megteheted, bár egy ezt nem, valószínűleg nem, tehát ugye jó, hogyha végig megy az ember ezen a 45 percen, gondolom azért is 45 perc, mert az a klasszikus egyben.
1: Hát igazából így
0: fogyasztható idő.
1: Pont van egyben egy rész, amit pont bejátszottunk, hogy van egy ilyen, hogyha megálltál itt, akkor kávézhatsz, igen. És meg lehet csinálni külön is a két részt, meg persze le lehet állítani, igen, meg megcsinálhatod éjszaka, meg nappal, meg bármikor, meg megcsinálhatod akkor, amikor éppen te készen állsz arra, hogy egy ilyen történetet végigcsinálj, de egyébként nagyon-nagyon-nagyon nagy élmény, és nagyon
0: hát figyelj, ez nagyon, igen, tehát akkor ezt jól értjük, ez egy teljesen ingyenesen hozzáférhető hangséta, nem mellesleg, ha jól értem, ez egy hangjáték, amit úgy érdemes azért meghallgatni, hogy nem statikusan otthon meghallgatod, hanem az, hogy végigmész ezen a séten. Ez kétszer 45 perc, egyben is és külön is meg lehet tenni, lehet közben, ha jól értem, kávézni és megállítani. Nagyon egyszerűen el lehet érni egy alkalmazáson keresztül, ami az Echoes alkalmazás.
1: És hát igen, füles kell még majd hozzá.
0: Hát igen, az így alakul. Nap. Szóval, hogyha valaki ezt kedvet kapott, akkor tényleg látogassanak a Tom Lantos intézetnek a honlapját, és ott a Látod című hangsétát töltse le az alkalmazással együtt, és most ennyi fért ebbe az adásba, két nagyon izgalmas projektről beszéltünk, a dobozainkról, illetve a Látod projektről, a Marom időutazó projektjéhez kapcsolódóan, amit már hallottatok, a Tom Lantos intézetnek a támogatásával és munkájával, illetve Susán Esztert hallottátok, aki a projektet kurálja, illetve a második, a Látod projektet pedig ugye Kisper Szabolcs és Prokop Boróka munkájaként találjátok meg. Nagyon szépen köszönjük, és mindenkinek szép estét. A továbbiakban két hét múlva lesz újra Dafkez, itt a Tilos Rádió 9.3 továbbra is.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!

zenéket ír, és folyamatosan írja szombatra, és most abból fogtok hallani egy pár percet, aztán jövünk vissza, és megnézzük, hogy milyen lesz ez a Zsolnai Fényfesztivál.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Tilos Rádió Elektroket című műsor. Eddig Semantic Fort hallottátok zenélni, éppen live-ektezett nekünk. És a mai vendégünket köszöntjük, Heckler Krista, a Kiégő Ízóktól és a Zsolnai Fényfesztiválról fogunk beszélni. És vágjunk is bele a közepébe szerintem, és meg szeretném kérdezni, hogy az idei Zsolnai Fényfesztivál miért lesz érdekesebb, mint mondjuk az előzőek voltak, vagy mitől más?
1: Az idei Fényfesztivál, ez egy 10. jubileumi kiadás, mert 10 éve van Fényfesztivál Pécsen. Ez most július 2-től 5-éig lesz, tehát az első hétvége.
2: Júliusban. Azért különleges ez a fényfesztivál a 10 éves jubileum mellett, mert 120 éves évfordulója van Vasarely születésének is, és ehhez a témához kapcsolódik maga a fényfesztivál is. Minden egyes fényfesztiválnak van egy témája, így most Vasarely és az opárt lett a fő témája.
0: Oké. A Vasarely Pécsen született?
2: Pécsen született, igen.
0: Wow. És a fesztiválnak milyen nemzetközi jelentősége van?
2: A fesztivál része, illetve akkor itt egy kicsit hozzá is kapcsolnám azt, hogy én, mint kiégőízó képviseletében miért vagyok itt a fesztiválról beszélni. Mi a kezdetektől kezdve társkurátorai vagyunk a fesztiválnak, és a fesztivál leglátványosabb, mondhatom így, hogy a leglátványosabb eseményét a Zsolnai Light Art Mapping fényfestőversenyt szervezzük, ennek vagyunk a kurátorai. Ez a verseny, ez a Dóm téren található Pécsi Székesegyháznak a homlokzatán zajlik, ami egy nagyon szép és nagyon hatalmas épület, viszont nagyon jó adottságai is vannak ahhoz, hogy egy ilyen versenyt lehessen ezen rendezni, így nemzetközi szinten is a mappinggel foglalkozó artistok szívesen jönnek ide, és készítenek alkotásokat erre a felületre. Maga a fesztivál a 10 év alatt elég szépen kinőtte magát, és Európa, mondhatom azt, hogy egyik jelentős fényfesztiváljává fejlődött. Köszönhető ez a sok nemzetközi ide látogató művésznek, most már a közönségben is elég sokan vannak, akik nemzetközi területről érkeznek.
0: Talán ezért is az egyik legizgalmasabb európai fesztivál.
2: Igen. Illetve nálunk vannak nappali programok is, nem csak esti programok, családi programok, utcaszínházak, tűzzsonglőrök, és ugyanakkor, amikor már a nap lemegy, akkor kigyúlnak a fények mindenhol. A város főterein, különböző helyszíneken, vannak zárt helyszínek is, ahol installációkat lehet nézni. Tehát tulajdonképpen a teljes 4 nap alatt reggeltől estig található program mindenki számára.
0: Ez azt jelenti, hogy minden nap más és más programok vannak?
2: Bizonyos szempontból igen, és bizonyos szempontból nem. Tehát azért vannak olyan állandó installációk, amik mind a 4 nap alatt látogathatók, kiállítások, de ugyanakkor vannak olyan események, ezek főleg az utcaszínházak, egyes koncertesemények, zenei programok, amik naponta változnak.
0: Értem. A program leírásban olvastam egy olyat, hogy most a fókuszprogram az írországi, több produkció és alkotó is Írországból jön, vagy ott valamit félreértelmeztem?
2: Van olyan, aki Írországból jön, igen, tehát hogy ebben az évben, tehát minden évben van egy-egy fókuszországunk, és idén ez Írország, így több vonatkozásában is kapcsolódunk ehhez, tehát van olyan fényútja helyszín, ezek a különböző fényinstallációk, különböző kisebb vetítési felületek, és itt van például Aidan Barry, aki egy ír alkotó, ő készített egy mappinget az egyik helyszínre.
0: Melyikre?
2: Ha jól tudom, akkor a Káplár utcában. De ezt inkább a honlapon ellenőrizni kellene. Viszont lesz egy ír gasztró udvar is, és akkor az, amit egy kicsit, illetve lesz még egy magyar fényfestőcsoport, aki szintén ír tematikájú animációval készül, és a Székesegyházon a versenyprogram után lesz egy omázs vetítés, ez Martin Ferenc munkásságához kapcsolódik, ez a kiégőizók munkája lesz.
0: Értem.
2: És Martin Ferenc is szintén ő ír származású, úgyhogy emiatt is van.
0: Értem.
2: Ilyen.
0: És akkor vannak kiállítóterek, kiállítás is lesz, workshopok, akár gyerekeknek, őket is bevonjátok nappal különböző alkotásokba.
2: Igen, igen, igen. Kifejezetten a gyerekek számára, illetve nem csak gyerekek számára van az úgynevezett fénybügykölde, ahol mindenféle fényes dolgokat, tehát hogy olyan dolgokat tudnak létrehozni, amik később világítanak, de lehet majd diákat létrehozni, amivel ugye szintén így fényfestést lehet csinálni, üveglapokat lehet festeni, különböző, ha jól láttam, akkor lesz cianotípia workshop is.
0: Az tehát mi az?
2: Az egy ilyen fotóeljárás, ami szintén egy különböző vegyszerekbe, vegyszerek segítségével, és a nap vagy speciális lámpa segítségével és egy úgymond árnyékot képező felület segítségével lehet képeket alkotni. Úgyhogy lesznek ilyen típusú programok. Vannak olyan programok, amik mondjuk a nagy közönség számára nem nyitottak, de például mi is tartunk egyetemistáknak egy workshopot még a fesztivál előtt. Itt a MOME, a Pécsi Egyetem és az EGRI Főiskola diákjai fognak részt venni, és egy 3-4 nap alatt létrehozni 2-2 perces alkotásokat, ami a fényfesztivál ideje alatt látható lesz a Zsolnai negyedben.
0: Wow! És te minden egyes évben ott voltál a fényfesztiválon? Ugye ez most már a 10. ez a jubileumi.
2: Ez már a 10., igen. Én az első fényfesztiváltól kezdve ott vagyok, de az elején még látogatóként. Én igazából 20-21-ben csatlakoztam a kiégőizzók csapatához, és az előtte való évben, illetve abban az évben én még közvetlenül a fényfesztivállal dolgoztam, előtte meg csak mint látogató vettem részt.
0: Igen, igen. A napokban találkoztam egy olyan marketinganyaggal, ami maxolt ki a fényfesztivált, hogyha erről mesélni, hogy ez egyáltalán mit jelent, vagy mit kéne erről tudni?
2: Igen, igen, ez egy ilyen szójáték. Tehát ez a maxolt ki, ez azt jelenti, hogy lehet vásárolni a fényfesztiválra egy úgynevezett max karszalagot, mert a fényfesztiválnak a nagy része a különböző publikus terek, helyszínek, ezek teljesen ingyenesen látogathatók. Tehát, hogyha valaki nem szeretne karszalagot venni, az is egy eléggé sokrétű élményben tud részt venni.
0: És a fényútját végig tudja...
2: Nem.
0: Nem?
2: Okay. A fényútjának bizonyos helyszínei, illetve a Zsolnai negyed, az karszalaggal lesz látogatható.
0: Okay.
2: Viszont ez egy akkora terület, hogy magát a karszalagot, hogyha valaki megvásárolja, akkor az mind a 4 napra érvényes. Tehát csak egyszer kell megvenni a karszalagot, és azzal mind a 4 nap látogathatja ezeket a helyszíneket, illetve a Zsolnai negyedhez kapcsolódó intézményeket kedvezményesen látogathatja a fesztiválon kívül.
0: Oké. A karszalagos például a Jami és a főtér?
2: A Jami-nak a vetítése az nem. Tehát, hogy minden, ami nyilvános helyen van, publikus helyen van, az nem karszalagos, kivétel a Zsolnai negyed.
0: Okay.
2: Mert a Zsolnai negyedben található installációk, vetítések, azok karszalaggal lesznek látogathatók.
0: Értem.
2: A karszalagos események azok többnyire a zárt helyszínek, így például a Kodály Központ, vagy a Cella Szeptihóra.
0: És milyen, neked mi a kedvenc programod, ami mondjuk egy karszalagos program?
2: Hát, most egy kicsit megfogtál, mert azért eléggé sok ilyen program van, amit én szeretnék megnézni, de mint szervező nem tudom, hogy mennyire lesz erre kapacitásom. A Kodály Központban lévő munkát az biztos, hogy szeretném megnézni. az, hát, az egy nagyszabású, most itt kicsit lesek,

0: hatás is,
1: Igen.
0: De hogy itt egy kicsit háttérbe szorul a hang a fényhez képest. Okay. A legtöbb installáció azért nem önállóan csak fényként funkcionál, okay. Hiszen a fény és a hang az nagyon összefügg.
1: Igen. Igen.
0: Többnyire ezek a fényinstallációk hangreaktívak, vagy fordítva, vagy a hang reagál a fényre, vagy a fény a hangra, tehát valami kapcsolat mindig van közöttük.
1: Igen. Meg láttam, hogy lesz valamilyen interaktív, ami nem is tudom, mozgásra, vagy érintésre reagálnak ott a dolgok, de valamelyik évben volt is ilyen, amikor én voltam.
0: Igen, többféle interaktív installáció is van, és akkor itt egy kicsit behoznám a másik ilyen kedvenc helyszínemet, ez igazából az M21 galéria lesz majd, ahol kortárs képzőművészeknek a reflexióit, illetve fényművészeknek a reflexióit lehet majd látni így a Opertra és Vazarellire, és ott is például lesz többféle interaktív installáció.
1: Oké. Bocsánat. És hogyha akkor jól értem, akkor azoknak, akik még nem voltak, ugye ez egy 4 napos fesztivál, jövő héten csütörtökön kezdődik, és vasárnap este, illetve egészen hétfő hajnalig, vagy éjjelig tart.
0: Vasárnap éjfélig.
1: Vagy vasárnap éjfélig, tart, igen.
0: Hétfőn már bontunk.
1: És akkor nem, ez nem csak arról szó, ugye, hogy meg kell várni a sötétet, hogy fény legyen, ami azt jelenti, hogy 9:30-tól...
0: Hát 9:30-tól hajnali 1-ig, és vasárnap igen. Tart. Éjfélig.
1: Viszont nappal is vannak programok, utcaszínház, meg egyszer voltam egy moziba kellett bemenni, ott is fényvetítés volt, és DJ-k live-ek tesztek. Szóval, hogy mindig napközben is csomó érdekes.
2: Ezt én is ismerem, én zenéltem ebben a mozis. Lehet, hogy csak mozi.
0: Apollo mozi, azt hiszem. Igen, de hogy most nem lesznek ilyen típusú live-ektek, viszont lesz ugye az a helyszín, ahol ti is részt vesztek. Ami viszont így Amerikának a 250. születésnapjára jött létre. Tehát, hogy emiatt egy amerikai művész fogott a fénnyel, illetve festékekkel, és egy kicsit ilyen folyadékos megoldással úgymond fényfesteni, amire tilos rádió DJ-k fognak zenélni.
1: Igen.
0: Úgyhogy most ez lesz a közös produkció. Igen.
1: Ez a színháztéren lesz. És igen, az közel van a Jamihoz, a sétáló utcába.
0: Igen.
1: És hogy találtátok meg a
0: stílet? Illetve visszatérnek akkor igen. Még így a programokra, igen, tehát a nappali programokra, hogy ugye egyrészt vannak ezek az utcaszínházak, viszont vannak olyan zárt helyszínek, akár az Árkád üzletház, akár a Kodály központ, ami délben, illetve 4 órakor nyit, tehát nem kell feltétlenül megvárni az esti 9:30-es kezdést, ez inkább a külső helyszínekre vonatkozik. Ugyanígy lesznek még zárt helyszínek, ezt a honlapon lehet ellenőrizni, hogy melyik helyszín pontosan mikor nyit, ahova nem megy be a nappali fény, tehát amik igen. Sötét helyszínek, és akkor ott már lesznek installációk.
1: Wow.
0: Meg egyéb programok.
1: Oké. Hát ez mind nagyon érdekes, mert én ugye elég sok fesztiválon voltam egy idő után, így rájöttem arra, hogy nekem a legnagyobb élmény tényleg a fényfesztivál, amit ad. Mind látványba, így hangulatba, mondjuk én mind fellépő voltam, de akkor is engem nagyon megfogott ez az egész. Mert ugye a fesztiválok, vagy a parti kultúrából a fénynek, a vetítésnek nagyon nagy szerepe van.
0: Igen.
1: És ti valójában ezen nőttetek fel a parti kultúrán, és ebből fejlődtetek ki. És ezt nagyon be tudjátok hozni, meg hogy a művészetet így behozzátok az egészbe, szóval ez nem egy hétköznapi dolog, hanem tényleg a művészetet hozzátok le az embereknek, és ez egy nagy ajándék, és köszönjük szépen.
0: Szívesen.
1: Tehát mesélnél egy-két dolgot így a kiégőizzókról, meg hogy kezdődött ez az egész dolog?
0: A nagyon-nagyon régi múlt, ezeket én csak így hallomásból tudom, mert hát csak 5 éve csatlakoztam a csapathoz, de nagyon rég múltban ez egy, ha jól tudom, egy gimnáziumi bulin kezdődött, ahol elkezdtek diavetítőkkel, igen, azt hiszem diavetítővel vagy

0: esvetítővel vetíteni, ez most egy kicsit így homályos az emlékezetemben.
1: És
0: lehetséges, igen, de hogy így az a buli annyira jól sikerült, hogy akkor így eldöntötték, hogy akkor csinálnak még ilyen bulit. Tehát így mellette ez valami szallagavató, vagy nem tudom, valamilyen iskolai buli volt, és mellette volt egy másik hely, ahol normál üzemben folyt valami buli, és onnan jöttek át a gimnáziumba az emberek a bulira, mert annyira tetszett nekik, amit ott látnak. És akkor ezen felbuzdulva elkezdtek különböző bulikon vetíteni, partikra járni. Ugye, ami nagyon nevezetes, és igazából így a kortársainknak, akik így VJ-znek jelenleg is, vagy így a fényművészettel foglalkoznak, ez a frankhegyi bulik voltak a nagy alapok, amiről szerintem már a hallgatók is sokat hallottak. Utána jöttek a tilos partik, Norma Fa Opener, és az összes ilyen fél legális, illegális bulik, ahol a fényfestés nagy szerepet kapott. Tehát így ez a szakma nagy része ezen nőtt fel. És akkor utána ezt tovább forgatták, jött a Sziget, ahol elkezdtünk installációkat is építeni, például ott az első installációnkat, az pont a Tilos Rádiónak építettük. Az egy valamilyen ilyen külső stúdiószerűség volt. Tehát, hogy voltak felületek, amire lehetett vetíteni, de hogy tulajdonképpen az adásra reagált a vetítés. És később utána több egyéb installációk, és ez így tovább fejlődött, és elkezdtünk ugye mappingekkel foglalkozni.
2: A mapping az mit jelent, aki nem tudja, hogy
0: igazából mi az? Ez azért mapping, mert hogy tulajdonképpen így feltérképezi az épületnek, vagy az adott tárgynak a felületét, és nem egy egyszerű vászonként használja, hanem a felületnek a textúráját, a struktúráját is beleveszi az alkotásba.
2: Értem.
0: Tehát ezeket a különböző kiállópontokat, az ablakokat, az egyes díszítő elemeket, ezeket bele lehet komponálni magába a vetítésbe, és nem egy egyszerű síkképernyőként kezelni, vagy egy sima vászonként. Ezért hívják mappingnek.
2: Oké. És én úgy tudom, hogy a magyar fényművészek így világszerte azért eléggé kiemelkednek.
0: Igen.
2: Ezért lehet, hogy a parti kultúrán nőttek fel.
0: Igen, viszont itt számos fényfesztiválra hívták őket, különböző megnyitókra. Nagyon sokan dolgoznak Amerikában, Európában. Kína most nagyon, nagyon népszerű, és nagyon hívja a Nyugat-Európából is a művészeket.
2: Kaptatok meghívást már Kínából?
0: Kaptunk, de még nem voltunk.
2: Oké. És kínai művész jön most a fényfesztiválra?
0: Igen, most a fényfesztiválra, a mapping versenybe.
2: Igen.
0: Három versenyző lesz, három artist. A Martin Estella, ő egy olasz művész. Ő kifejezetten Vasarellinek az ABC-re hajazva csinált egy saját fontkészletet, és ebből kiindulva készített egy mappinget. A másik versenyző az egy bolgár csapat, ők egy eléggé nagy nevű csapat, ők különböző rendezvényekre, különböző fényfesztiválokon, óriás felületekre készítettek már mappingeket, ők az MP Studio. És a harmadik versenyző egy kínai csapat lesz, ők az SKG Plus. Ők szintén egy nagy csapat, és ők a három test probléma körét dolgozták át egy kicsit.
2: Vagy a könyv?
0: A sci-fi, igen.
2: Okay.
0: És ezt fogták meg, és ezt mixelték össze egy kicsit így az Opártal és Vasarellivel.
2: És úgy, csak hogy értsük, ez ugye a Székesegyház lesz így bevetítve.
0: Igen.
2: Hangot vagy zenét is az adott csapat írja hozzá.
0: Igen.
2: És hogy így átlássuk, ez mekkora munka egy például egy ilyet, hogyha mondjuk megbízást megkapják, hogy itt van a Székesegyház, írjatok hozzá zenét, írjatok hozzá mozgóképi anyagot, ez mekkora munka?
0: Hát ez több hónapos munka, és igazából az adott technikától, hogy milyen típusú szoftverrel, milyen típusú megoldásokkal nyúlnak hozzá, ez akár 4-5 hónap is lehet.
2: Wow, és általában mit jelent a csapat? A csapat mérete az meg?
0: Hát ez így változó, tehát mondjuk a bolgárok esetében egy ilyen 4-5 fős csapatról van szó. Ugye mi is egy ilyen 5-6 fős csapattal csináltuk az omázs alkotásunkat, viszont Martina Stella esetében ott például ő egyedül dolgozik a vizuálon, és viszont a zeneszerzéshez dolgozott még 2 alkotóval.
2: Oké. Okay.
0: Tehát, hogy ez nagyon változó, hogy volt már olyan, aki teljesen egyedül készítette a zenét és a vizuált is, de van olyan, hogy 4-5 fős csapatok állnak össze.
2: Igen. És akkor ez hogy fog a fesztivál alatt, ugye, hogy mind a 4 este ennek a 3 csapatnak lesz a bemutatója,
0: igen.
2: Lesz eredmény is, gondolom, a végén.
0: Igen, igen. Tehát, hogy ez igazából egy... magát az, hogy melyik alkotás nyer, az egy közönség szavazattal dől el. Ebben az évben egy applikáción keresztül lehet majd szavazni, és ez az applikáció fog információt nyújtani a közönségnek a különböző helyszínekről, különböző programokról. Úgyhogy ezt az applikációt, ha valaki letölti, akkor ezen keresztül sok minden el fog hozzájutni, és ezen keresztül lehet majd szavazni is. Maga a vetítés úgy néz ki, mivel ez egy jubileumi év, nem csak ez a 3 alkotás lesz látható, illetve a 4. a Kiégő Izzók Martin Ferenc homás alkotása, hanem az este vége felé az elmúlt éveknek a best of alkotásait is sorra vesszük és levetítjük. Aha. A vasárnapi nap különbözik egy kicsit abból, hogy ugye vasárnap van az eredményhirdetés, és akkor a versenymunkákat már csak egyszer vetítjük le.
2: Értem. És akkor...
0: És utána végig best of alkotások mennek.
2: Igen. És akkor egy alkotás az hány perces?
0: A jelenlegi alkotások azok 5 percesek a versenyprogramban, a mi alkotásunk 3 perces. Az előző évek alkotásai voltak így 3 vagy 4 percesek, ez mindig, minden évben változott egy kicsit.
2: És akkor ez úgy kell elképzelni, hogy 9:30-kor kezdődik, és egészen 4:30-ig megy a alkotások bemutatása a Székesegyháznál?
0: 1 óráig.
2: 1 óráig. Wow!
0: Igen.
2: És nagyon arra is emlékszem, hogy nagyon, nagyon szuper hangfalakkal és hangosítással dolgoztatok, mert tényleg nem csak olyan látvány monumentális, és tényleg nagyon megfogja az ember, de hogy mellé a hang, a zene, a hangeffektek és a hangosítás is fantasztikus.
0: Igen, egyébként így ilyen szempontból nagy szerencsénk van, mert ugye a Dóm tér környékén, ott főleg iskolák vannak, olyan épületek, amik nem lakóházak.
2: Igen.
0: Úgyhogy emiatt a hangosítással is nem kell visszafogni magunkat.
2: Igen. És a Székesegyházzal, hogy mondjam, így egyszerű volt őket meggyőzni, hogy milyen szuper felülete van a Székesegyháznak, és ezt milyen jól lenne bevetíteni?
0: Ez még az én időm előtt történt, de mivel ez egy működő egyházi épület, emiatt igen. Minden egyes alkotást ellenőrzünk a püspökséggel, tehát hogy az egyház számára ne kerüljön olyan tartalom a Székesegyházra, ami zavaró lehet így igen. Az egyház számára.
2: Igen, igen, igen. Oké. Én azt javasolnám, hogy zenéljünk egy picit, hallgassuk tovább, hogy a Semantic Four milyen zenéket ír a jövő heti szombaton, és amikor visszajövünk, akkor egy kicsit beszélnénk arról, hogy a Tilos Rádiónak így milyen szerepe lesz a Pécsi Fényfesztiválon, és akkor utána még folytatjuk természetesen a Fényfesztiválról, Kiégő Izzókról, jövőbeli projektekről a tartalmat.
0: Jó.
2: Ameddig letekerjük a hangerőt, vagy a mikrofont, addig beszélek, hogy ne legyen csend. És én már 2-szer voltam, és léptem fel a Fényfesztiválon. Óriási nagy élmény. Először a Jami-nál a főtéren volt egy fellépés. Fantasztikus élmény volt. Sose felejtem, mert az egyik DJ barátunk, Schmidt Peti, aki zenélt. Ugye a Jami tér, hogyha tele van, és tele volt, az 10 kötőjel 12 000 ember. Mm-hmm. És és tele volt, és a Schmidt Peti éppen a tűt helyezte volna rá a lemezre, amikor oldalról láttuk, hogy a kezem úgy remek, hogy nem fogja tudni rátenni a tűt a lemezre, úgy kellett fogni a kezét, hogy ne pattogja. Hát úgy volt, de... És amikor már harmadszorra láttuk, hogy még mindig remeg a keze, akkor csak annyit csuktam oda a fülébe, hogy Peti, ne nézzél fel, csak a lemezeket nézzed, ne nézzél fel. Szóval nagy élmény volt. Jó, oké, hallgassunk zenét.

0: Sziasztok, ez a Tilos Rádió, Elektroket című műsor, és a mai adásban a Zsolnai Fényfesztiválról beszélgetünk. Vendégünkkel a Kiego Izzótól, és mielőtt így átadnám a szót, így egy-két szóban elmondanám, hogy a Tilos Rádiónak mi köze van ez az egész Zsolnai Fényfesztiválhoz idén. A Színház téren Pécs belvárosában a Sétáló utcánál van egy helyszínetek a Zsolnai Fényfesztiválnak, és erre a helyszínre New Yorkból meghívtatok egy világhírű fényművészt, aki nem csak fényművész, hanem ha jól tudom, nagyon neves zenekaroknak a színpadi fénytechnikát készíti. Én ledöbbentem, mekkora sztárról van szó, és azt a megtiszteltetést kapta a rádió, hogy együtt léphetünk fel egy színpadon a Steve Pavlovskival, a New Yorki fényművésszel, mert a New Yorki fényművésznek nagyon sokat számít a hang, illetve a zene, mert ő mindig azzal dolgozik, és ő állítása szerint 50-50% a zene, és 50% a fényvetítés. Nagyon érdekes, ha jól tudom, írásvetítő technológiájú eszközöket fog használni, arra folyékony festékeket üveglapra helyez, majd azoknak a folyékony játékát vetíti tovább, ezekre még több üveglap léjereket tesz, amik így átvilágítva vannak, közben ezt az egészet, ez 21. század technológiájával belupolja még pluszban, közben meg ő maga is, az alkotása is fel van véve, és azt hiszem az is ki lesz vetítve, szóval nagyon izgalmas egy dolog. Képzeljétek el, hogy a színház téren egy nagyon izgalmas színpadot kapunk, olyan kicsit ilyen boiler room-os feelingje lesz az egésznek. Egy méter magas színpad, relatív kicsi színpad lesz, egy 5x4-es színpad. A fényművész, meg mi, mint Tilos Rádió DJ-k, asztalaink össze lesznek tolva, egymással szembe leszünk, a közönség körbe tudja járni a színpadot, teljesen szabadon, és 9:30-kor kezdünk azon a helyszínen, hajnali egyig, minden este 2 DJ és jó magam lépünk fel, nagyon készülünk erre a, valójában másodhegedűsek vagyunk, mert ugye a főszerep a Steve Pavlovskié, mindent elkövetünk, hogy a zenei hangulatvilág, a ritmusvilág, a fényművész keze alá tudjunk dolgozni, mert improvizálni fog a zenére. De nagyon értem, én többet egyeztettem, vagy sokat egyeztettem a Steve-vel, és nagyon megértettük egymást, nagyon egyre rezonáltunk. Tovább nem is fokoznám, hogy gyertek, hallgassátok meg, illetve főleg nézzétek, mert ugye a főszerep a látvány, de kiegészítjük a zenével. További programokat ezzel kapcsolatban a Tilos Rádiónak a arckönyve nevezetű oldalon találtok, ott van egy esemény, ott amit kimondottan itt Tilos Rádiós népszínházas fellépésre összpontosít, illetve látogassátok meg a Zsolnai Fényfesztiválnak a hivatalos weboldalát, ezt igen, is egyszerű.
1: Ez a zsolnaifényfesztivál.hu, igen. És ott minden program
0: nagyon, nagyon szuper átlátható, minden programot napi bontásban is megtaláltok, és amit még beszélgettünk, hogy nagyon jó a fényfesztiválban, hogy ugye kultúra, nappal színház, rengeteg élmény, és este pedig
1: és
0: parti.
1: És este meg partik, tehát igen, tehát nem csak installációk, művészeti programok, vagy családi programok, hanem este bulizni is lehet.
0: Uh-huh. És találkozhatok a művészekkel, mert az is egy rendhagyó dolog, hogy ugye a művészek dolgoznak, ameddig ti szórakoztok, és a látványban és ebben az álomvilágban sétáltok, és utána, amikor lekapcsolódnak a fények, az ugye hajnali egy órakor van, igen, akkor minden művész összejön a Szabad Kikötő nevű helyen, ahol pedig folytatódik a parti egészen hajnali.
1: Igen, illetve
0: hajnali.
1: Nem tudom, hogy a ti helyszínetek meddig lesz, mert az is most egy ilyen kicsit találkozási pontként van.
0: Oké, okay. Rajtunk nem múlik, legfeljebb több lemezt viszünk. Jó, meséljél még, beszéltük, hogy a Zsolnai Fényfesztivál, ugye két fő csoport helyszín van.
1: Fő helyszín van, ugye igazából így a belváros körül koncentrálódnak, ez az egyik pont, a másik pedig a Zsolnai negyed. Uh-huh. Ez a kettő azért gyalogosan átjárható, de hogyha valaki tényleg mindent szeretne látni, akkor érdemes több napra jönni.
0: Oké. Okay. Meg érdekes is, hiszen minden nap, mármint hogy a nappalokban azért más programok vannak, én nagyon sok családost látok, gyerekekkel, igen, nagymama, mert tényleg ott ez nem kimondottan a fesztivál, mindig is eszembe jut, hogy a fesztivál olyan elcsépelt szó, én ezt inkább ünnepnek nevezném, a fény ünnepének, talán úgy az közelebb lenne hozzá. És hát óriási tömeg, mert hogy a négy nap igen alatt 100 000 ember fordul meg.
1: Igen, igen, tehát hogy nagyon, nagyon zsúfolt szokott lenni a fesztivál, szerencsére sok a látogatónk. Ha valaki szeretné elkerülni a tömeget, akkor azért kezdve inkább csütörtökön. Uh-huh. A pénteken és szombaton azért elég sokan szoktak lenni, és vasárnap is egy kicsit kevesebben. Tehát, hogyha valaki egy kicsit lazábban sétálna, vagy jobban szeretné, jobban, könnyebben szeretne közlekedni, az inkább csütörtökön és vasárnap jöjjön.
0: Értem.
1: A helyszínekre.
0: Oké, okay. Jó. Miről beszéljünk, vagy milyen információ van, ami még fontos lehet? Mondtad, hogy ugye Kínából is jönnek.
1: Igen.
0: A kínaiak most ezek szerint nagyon nyitnak erre az egészre.
1: Hát egy pár évvel ezelőtt történt egy nagy nyitás a részükről, hogy így európai fényfesztiválokon megjelentek, és európai művészeket kezdtek hívni Kínába.
0: Igen.
1: Cserébe, úgyhogy igen, tehát hogy ez nem egy ilyen új keletű dolog. Ezt a művészt is már ismerjük, akit most meghívtunk az idei fesztiválra.
0: És ti, mint kiégőizósok, úgy hallottam, hogy van egy új projektetek, hogyha erről mesélnél.
1: Igen, mi most így itt a fesztivál után szépen lassan befejezzük a saját budapesti új stúdiónknak a felújítását, ami remélhetőleg szeptemberben, vagy legkésőbb októberben megnyit. Ez a Klauzál téren lesz, és mi ezt egy olyan kis kísérletező helyszínnek szeretnénk majd használni, ami egy ilyen immerzív térrel fog rendelkezni, és ott akár egyetemekkel, akár artistokkal közös együttműködésben fejleszthetünk új tartalmakat, készíthetünk új installációkat, mivel a helynek lesz műhelye is. Tehát, és valamilyen szinten azért ezt megnyitjuk majd a közönség felé is, tehát lesznek kiállítások, hasonlóan, mint ami a fényfesztiválon is látható.
0: Uh-huh.
1: Olyan típusú munkákkal szeretnék ott is foglalkozni.
0: Wow, oké, okay. Jó. Oké, okay, köszönjük ezt a sok érdekes információt. Tényleg látogassátok meg a Zsolnai Fényfesztiválnak a weboldalát, ott minden információt megtaláltok. Ha még nem voltatok és szeretnétek egy mesebeli álomvilágba sétálni, akkor gyertek el, mert ez egy felejthetetlen élmény, és gyertek több napra, mert egy nap alatt nem lehet bejárni úgy az egészet, hogy át is tudja adni magát az ember az élménynek, és minden nap más program van. Gyertek, mi mind a négy napon ott leszünk, változatos, gyönyörű, és most újra zenélünk, és köszönjük
1: és
0: nektek.
1: És ünnepeljétek velünk a 10. születésnapunkat.
0: Így van, együtt leszünk, gyertek. Köszönjük szépen, köszönjük a vendégünknek is.
1: Köszönjük.

a Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és az éjszakás műszakot Zsoltal, Andrással és Papó.

0: Hát sziasztok! Kérjük szépen megszólalni.
1: Új zenénk van?
0: Ez kérlek szépen nem új zene, hanem a... Ugye előttleg a Pat Metheny-nek a híres száma a tejből készült, vagy valami ilyesmi volt a fordítása. Aulea, Aulait úgy van írva franciában. És a legtöbbször egy gitáros feldolgozását hallottuk, ez pedig egy a poznani zeneiskolának a 10 növendéke adta elő a Covid idején, amikor otthonról mindenki a saját headsetjével interneten szinkronizálva csinálták meg ezt a kórust. És a 10 diák, 9 lány és egy fiú énekelt ezt az egészet. De ugyanaz szerzői, a Pat Metheny-nek a fantasztikus billentyűse, a Lion Maze, aki meghalt pár évvel ezelőtt, ő szerzeményeként ez a szám.
1: Ja, tök jó egyébként, igen. Oké.
0: És... most hoztam szóba, hogy rájtvét, és aztán nézte esetleg a neten a honlapunkat. Zsolti.
1: András, te nézted?
0: András nem tudta.
2: Én nem. Biztos nem tudtam.
1: Két fotót tett föl a papó a Facebookra. Mind a kettőre jött természetesen megfejtés, mert a mi hallgatóink olyan okosak, hogy az valami egészen szikrázó. Nem tudom, menjünk ezen végig először, vagy inkább mondod a szóbelit?
0: Elmondok az egy fál szóbeli rejtelmet. Jó. Az egyik, hogy továbbra is él, és most már tudom a megfejtését, hogy miért mondjuk azt, hogy ez egy másik tészta.
1: Ennek én is utána néztem egyébként, nekem is van rá egy megfejtésem, de akkor majd meghallgatjuk a tiédet először.
0: És a másik egy egyszerű, de érdekes kérdés, hogy igaz-e az a mondás, hogy minden Prince szám páratlan szám?
1: Hát ez nyilvánvalóan nem igaz. Hiszen a kettő az prim szám, tehát innen már meg is bukott a dolog.
0: Hát sajnos ilyen magas matek tudás, hogy ezeket alkalmazunk, akkor így járunk.
1: Bocsánat, elnézést!
0: Na, akkor nézzük gyorsan a képrejtényeket, mi volt rajta. Az egyiken
1: Az egyiken volt ugye a Tilos Rádió jelenlegi épülete, ami a Margit körút 9, és egy ilyen régi, illetve kettő darab régi fotót raktál be, hogy vajon mi volt a bejárat fölé írva. És ezt simán megtalálta valaki a Fortepánon, hogy, és nem tudom, eláruljam-e a megfejtést. Én elhittem egyébként, mert nem tudtam én se belenagyítani annyira, hogy ez a második kerületi Vörös Keresztnek valami kirendeltsége volt.
0: Szervize volt azon. Úgyhogy ezek a irodák, ahol most mi stúdiókat üzemeltetünk, az a Vörös Keresztnek volt az irodák. Lent nem lehetett, mert lent egy kalapos volt, meg egy röltex volt, úgyhogy azoknak nyilván a hátsó helységek is kellettek.
1: Igen, de egyébként tök érdekes, hogy valóban úgy van, hogy végig tekintesz a Margit körúton, akkor valóban ilyen 4-5 emeletes házak vannak. És ez van egyedül szerintem.
0: Meg a Velszenkösti a halászcsárda, ami
1: szembe van, igen. Ami ilyen egyemeletes, tehát ilyen egyszintes vagy kétszintes ház. Érdekes, hogy ezek hogy maradtak meg.
2: Uh-huh. Az mindig csárda volt?
0: Hát az én pályafutásom volt, igen.
2: Az ennyi alatt is ebből következik, de hogy ilyen történelmi időkre visszamenőleg arról van fotó valahol, biztosan.
0: Biztosan, a következő órára megnézzük, jó?
1: De az a Manyi, ugye? Tehát amiről beszélünk most.
0: Nem, a Manyitól, hogy szem a rendezői egyjel balra.
1: De hát az már egy ilyen új ház, nem? Na mindegy, most nem akarok itt belezavarni.
0: Az egy földszintes, mi egyemeltesek, az csak egy földszintes, az volt a halászcsárda. Így van.
1: Igen.
0: Na és akkor a másik képen meg...
1: A másik kérdés pedig, hát én azt nem tudtam volna kivenni, egy ilyen elmosódott, vagy nem is elmosódott, hanem egy... hát szándékosan olyan fotó volt, de a lényeg az, hogy ezen a Kandó Kálmán és az ő mozdonya látható.
0: Nem szándékosan, nem, de ilyen mocsok módon néz ki a pályaudvaron, amit lefotóztam. Tehát egy Kandó emlékmozdony kvázi, mert hogy a mindenki...
1: Én azt hittem, hogy az direkt volt ilyen pixeles.
0: De ahogyis, szégyen gyalázott, hogy így állítanak emléket a Kandó mesteri munkáinak.
1: Egyébként én úgy vettem egyébként, hogyha ilyen hunyorítva nézném, akkor valahogy felismerném esetleg, de inkább nem, különben, tehát nem tudom.
0: Ez kifejezetten, mint egy disznóságot, szégyeljék magukat. Ráadásul a Kandónak nagy zsugás volt, különben nem csak itt Magyarországon a gazban teljesítettél nagyot, hanem aztán külföldön is volt elnök, vezérigazgató, főkonstruktőre annak a cégnek, ami a Bombardier gyártja a szerelvényeket. Tehát ő indította el azt az üzemet a hódító útjára. Úgyhogy nemzetközi híre is volt, és a kandomozók tényleg nagyon jók voltak. Hát aztán, de ez a nem is tudom mi ez a kép, ez szégyen és gyalázat, hogy nem tudják megcsinálni. Na, amit akartam kérdezni, most láttam az interneten, és lehet, hogy is befutatok az Arisztotelész kerekein, ezt nem is tudtam. Pedig nagyon látva és nagyon érdekes. Nem figyeltétek meg, hogy mi az? Tulajdonképpen úgy is lehet mondani, hogy ha van egy autógumi felnivel a kezünkben, le van szedve, és végig gurítjuk a földön, mondjuk egy 5 méteres szakaszon, akkor a kerülete az könnyen követhető, megteszi ezt az 5 méteres utat. De igaziból a belsejét, hogyha nézed, akkor vagy a felnit nézed a gumin belül, jóval kisebb átmérőn pontosan ugyanannyit fog fordulni, és ő is megteszi látszólag azt az, nem látszólag, ő is megteszi azt az 5 méteres utat. Hogy lehetséges ez? Zseniális a megfejtése egyébként, és ugyanakkor nem is gondoltam, hogy ez a görögöknél merült fel ez a probléma. Nem Arisztotelész találta ki, de Arisztotelész sok más mellett fizika könyvet is írt, és abba leírja ezt az anomáliát, és nem tudtak rá választ kapni. Sok száz éven keresztül a tudósoknak rejtély volt, hogy miért nem. Galilei megpróbálta megválaszolni, és nem sikerült neki. És végül 1700-es évben egy szerzetes matematikus jött rá a megoldásra.
1: Aki ki volt?
2: Azt akartam mondani, akkor azért annyira nem szégyellem magam.
0: Nem kell. Egyáltalán nem kell, de én olyan szemben legfeljebb azt lehet mondani, hogy szégyeljünk, vagy szégyeljük magunkat, hogy nem tudtunk erről a rejtvényről.
1: Annyira, hát igen.
0: Annyira érdekes, és annyira látványos, meg megdöbbentő. És mondjam a megfejtést?
2: Hát, én szerintem jobban járunk, mert csak rövid az idő.
1: Igen. Várjál, először ki volt az?
0: Nem ismertem, mint matematikus ezt az embert. Nem lehet, hogy nem Gauss volt, vagy Euler.
1: Hát,
0: vagy
1: igen, de ugye matematikus szerzetes, francia, gondolom, ugye?
0: Igen, erre emlékszem, igen, hogy...
1: Ezt nekem kéne tudnom, de nem tudom, elnézést kérek.
0: Mert de sok francia idő, a Galois-tól kezdve Pascalium, rengeteg néven, de ez nem egy ilyen ismert név egyáltalán. Meg Lagrange, meg Cauchy, meg...
1: Cauchy, Istenem, ja, bocsánat. Nem csak azt, hogy az egyetemről mondom, a Cauchy, hát az, na mindegy, ja, adjuk is.
0: Na szóval az a megoldása, hogy igaziból meg kell nézni, hogy egy pontot ki kell jelölni, ahogy kijelöltük az elején, egyet a gumiperen, egyet meg bent a felninél mondjuk, hogy bárhol, ahol jól lehet látni a kört. És nézzük meg, hogy milyen utat tesz meg a maga ez a pötty, amíg a kerék elmegy 5 méterre. És akkor azt fogjuk látni, hogyha például ez a felnéztő még jobban a középpont felé visszük el, a kerék középpontja felé, akkor egy ilyen színusz görgeszerűséget fog leírni az egész, de nagyon pici az emelkedés, meg a hullámhegy, meg a hullámvődető, hiszen közel van a középponthoz.
1: Igen, de közben meg halad erőre, ugye? Valami ilyesmi lesz a titok.
0: Hát halad előre, de az egyenes vonalattól el fog térni, ugye, mert hol fölötte, hol alatta van. Ugyanezt csinálja a másik is, csak óriási, hogyha 5 méteres lenne a kerék, akkor lehet, hogy ez akkor 5 méter magasra lemegy, -5-re meg vissza. És ha így megnézzük, akkor a felső, a kerülethez közelebb lévő, a kerületen lévő pont sokkal nagyobb utat tesz meg, mint a középső. A vetület, tulajdonképpen az általuk megtett útnak a vetületét, az árnyékát látjuk lenne a földön. Az egyforma. De a valóságban megtett útjuk az nagyon különbözik. Ez így érthető, mondtam?
1: Szerintem érthető volt, az más kérdés, hogy tudnánk-e matematikailag igazolni. Szerintem nem, de nem is akarjuk.
2: És ez a francia jó ember matematikailag ezt alátámasztotta, vagy tehát úgy bizonyította?
0: Nem tudom, hogy de annyira kézenfekvő, hogy a rajzon lehet látni, hogy mekkora, milyen utat tesz meg a külső, és milyen utat tesz meg a belső pont, hogy önmagáért beszél, hogy ja, hát így persze, hát sokkal nagyobbat tesz meg a külső, akárki látja.
2: Aha.
0: És úgyhogy
1: az egyébként belátható, hogy a belső pont az ugye nem csak a saját csak tengelye körül forog, de hogy az pont annyi, mint a külső, az azért szerintem egy érdekes kérdés.
0: Elküldöm a rajzokat neked is, nektek, nézzétek meg, jó, és akkor mindjárt világos. Na aztán, akkor a kérdéseket körülbelül megbeszéltük, és...
3: Mindent tudtunk.
0: Igen, egy nagyon érdekes két sporthírt akarok nektek elmesélni. Az egyik az ilyen olvasható volt mindenhol, de szerintem nem sokan figyeltünk, hogy az idő mit is jelent. A szabadvízi úszó, nem tudom milyen bajnokság volt, ahol a magyar srácok Betlehem Gábor 1 óra 43 perc alatt úszta le a 10 kilométert, és 2/10 másodperccel verte meg a második helyzet francia versenyzőt. És utána számolgatva az 1 óra 40 perc az azt jelenti, hogy mivel ugye 10 kilométer a 100 darab
1: 100 perc alatt, igen.
0: Azt jelenti, hogy 100 méteres 1 perces 100 métereket úszott.
1: Igen.
0: Egymás után 100 darabot. Hihetetlen. Uh-huh. És ha belegondolunk, 1928-ban volt, amikor a Johnny Weissmuller a 100 métert 1 percen belőle tudta hozni, ő volt az első ember. És gyakorlatilag egy évszázad telt el, és ezt képesek az úszók fejlődni, hogy 100 métert úszik egymás után 1 perccel.
1: És perc. Hát ugye vadvízben ráadásul.
0: Ja, és a szabad vízben, kint vadvízben, így van, nem úszodál volt, hogy nyilván jó, nem is kevésen lenne jobb egyébként az eredménye. A másik pedig az a csoda ember, nincs is ilyen, a Szőnyi Ferenc, aki a Tilosnak is volt vendége, meghívtam őt, és megtisztelt minket, amikor az ultra Ironman, vagy hogy mondják, világbajnokságon harmadik lett. Az ultra Ironman az azt jelenti, hogy ugye az Ironman az 3,1 kilométert kell úszniuk egy tengervíz vagy szabadvízbe, utána 150 kilométert kell menni kerékpárral, és egy maratont kell futni utána. Ez az Ironman, klasszikus Ironman. Most ennek a tízszeresét kell megcsinálni, tehát 31 kilométert kell úszni. Ez biztos mérföldben valami kerek számjon ki, vagy kereket. Utána 500 kilométert, vagy most 1500 kilométert kellett kerékpározni, és 420 kilométert kellett futni.
1: Úristen!
0: És 44 éves volt a Szőnyi, amikor feliratkozott erre a versenyszámra. Mexikóban volt a világbajnokság, és egy nagy baj volt, hogy mikor...
1: Várjál, hogy vágjak közbe. Faszi nem tudott úszni.
0: Nem tudott úszni. Azon a nyáron tanult meg úszni, amikor már beadta a jelentkezését, és hát már megtanult, szóval nem süllyedte a vízbe, de versenyúszásnak nem lehetett nevezni, azt nem tud. És amikor látták a sportvezetők, a bírók, hogy úszik, akkor megpróbálták kiparancsolni a vízből, ez teljesen komolytalanná teszi az a versenyt, hogy ledegradálja ezzel. De ő nem volt hajlandó kiszállni, és amikor felszállt a bringára végül, volt olyan verseny, aki már 700 kilométernél tartott. Tehát rettenetesen elverte, vagy előre volt. És elkezdett bringázni utánuk, és úton is ért egy pár izét, majd jött a futás, és a teljes extázis volt, a mexikai közönség mindenki neki drukkolt, mert hát ő volt abszolút vesztes pozícióban, egyre följebb és följebb és följebb. Még a végén a harmadik helyre bejött, és óriási siker volt, és ahogy elmondta, az a versenybíró, aki ki akarta őt parancsolni a vízből, az ott állt neki a bronzérmet, meg a serleget, meg mindenféle oklevelet, és hát megkönnyezte a versenybíróit, hogy ilyen nagyot küzdött. És elhozta a Feri a tilosba a oklevelét, a világbajnok harmadik helyzet oklevelét, legfényvásoltuk, és évekig ott volt a hátam mögött a falon. És kérdeztük tőle, hogy kezdődte az egész, és mi az, hogy 44 évesen meddig. Azt mondta, hogy kőműves egyébként, és miután végigcsinált egy jó fárasztó nyári napot, ami rendszerint reggel 7-kor kezdődik a kőműveseknél, és sötétedésig tart. Utána egy kedve volt bringázni egyet, és fölült a bringájára, és ott Komáromnál 9 országútra is neki indult valamerre mindig, nem hetente többször is megcsinálta. És egyszer elment mellett egy ilyen nagyon versenybringás, nagyon menő cuccokkal egy manus, elhagyta őt, valami sorompón álltak éppen, és akkor ő meg megpróbálta tartani vele a tempót, és hát mögötte ment valamivel nem túl sokkal lemaradva. És Komáromig elmentek, majdnem Tatáig elmentek, amikor megint sorompót kapott a előlevő, és pár másodperc múlva a Feri begurult melléje. És a srác így oldalra nézett, és egyszer csak megkérdezte, hogy téged hagytalak el Komáromba? Azt mondta, hogy igen, engem. Azt mondta, hogy te engem nem nagyon szoktak utolérti. Ezzel a bringával, na álljunk meg egy kicsit, és elkezdtek beszélgetni, és kiderült, hogy a Hapsi kerékpáros versenyző volt, de már abba hagyta, és a TFN egyébként tanít, adjunktus, vagy mi volt éppen, és meg hát egy amatőrként természetesen imádott bringázni, és rengeteget ment, és azt mondta, kicsit tanítgatta, hogy az ülést állítsd be, a lábra sokkal nyújtóba, így nem nyújtottam, akkor úgy üsz rajta, mint egy sámi, mert így nem jó, meg hát ez ilyen bringával nem lehet menni, és hogy ilyen váltó kéne, vagy ilyesmi, és Hát a Feri egy pár tanácsot megfogadott, aztán benevezett egy versenyre a valami hegyi szakaszon kellett a Kékesen menni, ilyen hegyi verseny volt. És hát elrajtoltak, mindenki elszágulott, ő ott maradt hátul, és kullogott a többiek után. De aztán azt hiszem, hogy mint 5-ször kellett fölmenni a tetőre, szóval valami baromi nehéz táv volt. És szép lassan elkezdte utolérni az embereket, és a végén azt hiszem, hogy 8. lett. És mivel volt egy 100 induló, meg külföldiek és mindenféle, hát elkezdték megnézni, hogy nem aztán, hát, hogy lehet ilyen brigával itt beállni közénk, meg miért nincs egy rendes bringám. Úgyhogy szép lassan aztán kikupálódott, és lett neki rendes bringája, és 44 éves korára jutott el, akkor benevezne egy ilyenre. De hát ez már nagyon rég volt, a Feri ma 61 éves, és képzeljétek el, hogy most éppen megnyerte azt a versenyt, a Cross America, a nyugati parton.
1: De, bocsánat, papu, ugye volt vendéged, aztán kérdezted meg tőle, hogy jutott eszébe úgy triatlon versenybe benevezni, hogy nem tudott úszni?
0: Hát nem úgy gondolt, hogy megtanul úszni.
1: Én ezt értem, csak hát ugye, hogy jött ez az ötlet?
0: Tudod, a Osztán Bender is azt mondta, amikor a 12 székbe egy városba beérkezve kiplakáztozzák, hogy sakszimultált fogadni a világhírű.
1: Igen. És akkor egymással játszott.
0: És akkor megkérdezte tőle a Ippolit Matvejevics, hogy maga tud sakkozni. Azt mondja, nem. Azt mondja, de akkor hogy akar versenyezni? Majd átnézem, hogy nem lehet, hogy nagy dolog, annyi ember tud. Úgyhogy valószínűleg a Feri is így volt, hogy annyi ember megtanultuszt, tehát ő is megfog akkor.
1: Minden esetre érdekes.
0: Szóval megnyerte a Cross Amerikát, és több mint 5000 kilométert, mert azért mondom is, hogy több mint 5000, mert nem sikerült megtalálnom, hogy mennyi ment a pontos értéke. Tudni, hogy mindenki olyan útvonalon megy, amin akar. Csak az a lényeg, hogy három pontot érinteni kell közben, és hát az nyilván úgy kell, hogy ahhoz meg kell mászni az Epeles hegységet, tehát ki van azt találva, hogy hol legyen az a három pont. De azon kívül nagyon szabadsági foka van, nyilván vannak már jó bevált útvonalak, hogy hol érdemesek, hol nem érdemes menni. Tehát több mint 5000 kilométert ment 15,5 nap alatt. Az azt jelenti, hogy napi 320 kilométert ment.
1: Azt nem.
2: Lehet, hogy ott a Panama-szoros kihasználva körbeúszta. Ha már így megtanult. Hát hamar a körbeértünk keresztbefutással ezek szerint, úgyhogy ez csoda ember.
0: Nem csinálj, ne egyrészt...

0: nem tudom, miből van az ember, de egyrészt valami egészen brutális lehet a fájdalom küszöbe, meg a kínlódásoknak a tűrése, de csodálatos adottságai lehetnek. Hát mennyi lehet ennek az embernek a nyugalmi pulzusa, meg milyen izomzata lehet. Csodálom, hogy...
1: Nem tudod, hogy azt mondod, hogy 15 nap alatt tette meg, és ez alatt ő mennyit alszik?
0: Hogy itt mennyit aludt, ezt nem tudom, a mexikai versenynél úgy aludt. Ott volt egyébként két segítője, a sógora meg a barátja Komáromból vele mentek, mikor ez a mexikai bronzér volt. Előként azóta megnyert már világbajnokságot, nem harmadik, meg is volt első is. De ez volt az első nagy bemutatkozása neki. És azt mondta, hogy a futópálya az egy nagy kör volt a Mexico City-be, ilyen viszonylag a belterületeket elkerülő és sok zöld ilyen parkokon keresztül menő rész volt kijelölve, de szóval ott kellett köröket menni, és ott néha némelyik egy bokor tövében lefeküdt és beállította az óráján, hogy két óra csörgesse föl, vagy három óra múlva. És vagy így be voltak neki azt, hogy mikor iszik, mikor megy pisilni, mikor lehet kicsit aludni. És olyan forróság volt helyenként most, tehát volt, ahol megfagyott, és volt, amikor olyan forróság volt, hogy napig 15 liter folyadékot ivott meg. Úgyhogy nem tudom.
2: Egyébként hagyd mondjak valamit, ezeken a nagyon hosszú távú versenyeken úgy szoktak aludni egyébként, hogy ilyen egy-egy órákat, tehát mindig vannak frissítő pontok, ahol ruhát lehet cserélni, hát ugye kicsapódik a só, tehát egy idő után hordhatatlanná válik maga a ruha is, és akkor ott ilyen egy-két órákat alszanak. De a Lubis Szilvi, aki többször nyerte meg a Spartatlon, tehát ezt a Athén-Sparta versenyt, ami valami 200-valahány kilométer, ő azt mondta, hogy ő futás közben alszik. Azt nem tudom, hogy ezt hogy csinálja, de ezt konkrétan hallottam tőle.
0: Tényleg, milyen klassz lehet futás közben aludni.
2: Hát biztos jó lehet, igen.
1: Fordítva már hallottam. Egyébként alvás közben úgy gondolja, hogy fut. De ezt a másikat, ezt el nem tudom képzelni.
0: De magában... lehet, mert ez ilyen monoton. Nyilván nem órákat alszik, hanem másodperceket egyébként, vagy ilyen.
2: Persze. Tehát ilyen mikroalvások ezek, de ugye az abszolút pihentető, tehát nem kell két órát aludnod, tehát ez tök jó. De biztos van, aki ismeri a Lubis Szilvit, érdemesen nem behívni. Sőt, lehet is, hogy volt már vendég a rádióban, mert csodálkoznék, hogyha nem lett volna.
0: A Szabjéknek van ez a futós műsor.
2: Futókaland,
0: úgyhogy abban biztos már volt.
2: Ja.
0: De azért majd megkérdezem tőle.
2: De egyébként, ha már ugye a kerékpárról volt szó, csak egy ilyen mellékzönge, hogy hát Tadej Pogacsár ugye a jelen legnagyobb kerékpárosa, tehát szerintem nincs hova ragozni. A pasinak 12 versenynapja volt, amiből 10-et megnyert, konkrétan 10-et. Most a múlt héten volt a svájci kör, ami egy 5 napos verseny volt, na ott is megnyert a 5 szakaszból 3-at. Tehát most úgy néz ki, hogy 17-ből 13-at nyert meg. Ez teljesen példátlan, tehát ilyen nincs a világon. Tehát ezt senki nem érti, hogy ezt hogy lehet. Tehát ez hogy.
0: És most jön a túr.
2: És most jön a túr, igen. Tehát ugye július 4-én indul a túr. Nem nagyon látszik, hogy vajon ezt azt hogy ne nyerné meg. És hozzáteszem egyébként, hogy amit nem nyert meg, ugye a előző a svájci kör előtti ugye 12-ből 10-et nyert, ugye volt 2, amit nem, az egyik az a Rubé volt, amit nagyon sajnált, mert most vissza kell menni a Rubéra, és azt senki nem akarja, tehát a Rubét senki nem akarja letekerni, de hát muszáj lesz, mert azt is meg kell nyerni.

0: Tehát nincs olyan, hogy nem.
1: Azt hiszem, a nagy körversenyek, mert a Roubaix-nek van a legnagyobb presztízse.
0: Hát igen, de hát ugye nyert Milano Sanremo-t, mit tudom én, tehát igazából az összes nagy klasszikus egynapos megnyerte, kivéve a Roubaix-t. És hát most vissza kell mennie kockakőre tekerni a szegénynek. Hú, de sajnáljuk.
1: Emlékszem, amikor a sok Roubaix-t láttam, és nagyon megható volt, amikor egy viszonylag nem annyira top kerékpáros, hát abszolút az élményzőmből csőt, még pályakerékpárosként olimpiai bajnok is volt a Stuart O'Grady, ausztrál versenyző, és megnyerte a Roubaix-t. És úgy sírt, mint egy kis 5 éves kis gyerek. Fantasztikus volt.
0: Hát a Roubaix talán a legnagyobb presztízsű egynapos, tehát ezt szerintem már állíthatjuk nyugodtan.
2: Hány kilométer egyébként?
1: Ez hosszú, 225 eszem, vagy ilyesmi.
0: Hát több mint 200, az biztos, nem tudom. Tehát valami ilyesmi, amit a papó mond, körülbelül ilyesmi.
1: És ott volt az, amikor azóta is vitatkozik rajta a bringás szakma, hogy amikor a Cancellara nagyon elment a többiek.
0: És forgott a kereke, igen, tudjuk.
1: Hogy az csalás volt-e, vagy sem?
0: Nem.
1: Nem?
0: Nem.
1: Miért nem egy ilyen bizton állítani?
0: Hát, na jó, akkor meséljük el, hogy miről van szó. Tehát akkoriban volt arról, az volt téma, hogy motor van, ilyen elektromos motor van a kerékpárokban. És ugye ezt hát így a fékváltókaron egy gombbal be tudják kapcsolni a motort, és valahogy. És akkor csaltak. Volt egy... Igen? Bocsánat?
2: Csaltak.
0: Hát ez volt a mondás. És akkor ugye volt egy olyan, hogy a Cancellara, aki akkor a egyik legjobb egynapos menő volt, tehát bukott egy valamilyen versenyen, és amikor elesett, akkor hosszasan pörgött a hátsó kereken. De hogy ilyen tényleg, tehát ilyen 2 percen keresztül. De hát ugye arról van szó, hogy kerámia csapágyak vannak, aminek lényegében semmiféle súrlódása nincsen, hogyha egy ilyen ember, egy 80 kilós, mint amilyen a Cancellara volt, körülbelül belendít egy kerékpárt, annak olyan szinten fog pörögni a hátsó kereke, hogyha az nem ér le a földre, akkor az lényegében véve ítéletnapig azokon a kerámia csapágyakon lényegében bármeddig pörögni tud. És akkor ez volt egy ilyen vita, vagy nem tudom, papó, te mit tudsz hozzátenni ehhez?
1: A pörgés, ezt én csak sokkal később láttam, azok a felvételek, ma is meg vagy vissza lehet nézni a YouTube-on, azok azt mutatták, amikor a Cancellara meglóga, tehát egy robbantással lerázza a addigi élbolyban vele haladókat, és olyan brutális sebességkülönbség alakul ki ilyen pár másodperc alatt, és akkora előnyhez jut, hogy ezt erre mondták, hogy ez nem létezik, itt valami suskus van, mert...
0: Tehát akkor nem a bukás után pörgő kerékről beszélünk most.
1: A bukás után pörgő kerék az lehet, hogy nem is az övé volt, de hogy az egy kvázi igazolás, hogy na például itt most lebukott az a kerékpárnak, ahogy pörög magába. Sokszor visszanéztem azt a Cancellarát, most, hogy szóba jött, most megint meg fogom keresni, hát biztos megvan, ti is nézzétek meg. És tényleg fantasztikusan nagy időmenő volt, időfutammenő, és valóban úgy, ahogy mondod, talán a legjobb egynapos volt, akkor most fénykorát élte, de az tényleg megdöbbentő volt, ahogy ott hagyta őket. És egyébként ez a szerkezet nem azt jelenti, hogy ment egy fél órán keresztül, ez egy pár másodperccel bekapcsolta, hogy lerázza a többieket. Hát emlékszem, amikor a Sipi volt még, aki a riporter volt, szegényként élt akkor.
0: Sipos Jánosról
1: egyébként pont a Cancellara volt, és a Tom Bonen nem ment mögötte is. Az ugye az volt a a tét, hogyha a bónán meg tud ragadni a kancsolárán, és elviszi magával, ugye, a teszi rá a kereket hátul.
0: Akkor nyilván lesz sprinteri, mert a bónán jobb sprinter volt.
1: A bónán legjobb sprinter volt, tehát ott az utolsó stadion körön már nincs ellenfele neki, de addig el kell vergődnie. És a kancsolárának az egyik ilyen hegyibb szakaszon sikerült elmenni tőle 10 méterre, és akkor a Sipi fölkeltett, hogy soha többé nem fogja utolérni. Mert ha egyszer letutorázni, azt mondja, most már nincs, akire tegye a kereket, és a saját zsírján a kancsolárat nem fogja utolérni, a bónán nem is tudta egyébként. És hogy emlékeztem rá, és emlékeztem, hogy milyen sebességkülönbség, hogy mit küzdött érte a kancsolára, hogy ezt megtegye. És ehhez képest azon a felvételen meg ilyen halott feltámasztás, hogy 1-2-3 is volt 40 méter előnye, te jó Isten, ezt hogy csinálta? De nézzétek meg!
2: Nem bukott meg soha senki ezzel? Azért gondolom, mert egy ilyen feltételezésnél ezért vélelmezem, hogy ott egy megfelelő stáb bringát átnéz.
0: Pontosan így.
2: Nem létezik, hogy nem találták meg.
0: Persze.
2: Ha nem találták meg, akkor nem volt.
0: Így van, ez pontosan így történt. Annak idején, hozzáteszem egyébként, Tom Bonen is nyert Roubaix-t különben, és azt gondolom, a Cancellara az egy nagy testű, kimondottan jó krónós, tehát időfutam menő ember volt, egy ilyen 80 kilós tényleg. Most, hogyha az az ember egyszer csak összeszedi magát, és elkezdi a 600 wattot kitekerni magából, akkor lehet, hogy aki mögötte jön, az éppen abban a pillanatban nem tud mögötte menni. De ez akkoriban ez egy teljesen forró téma volt, röntgenekkel vizsgálták át a kerékpárokat, hogy van-e benne motor, és nem találtak soha ilyet. Tehát,
2: azt tudom. Akkor nem volt.
0: Nem, hát szerintem azt állíthatjuk, hogy nem volt, mert ha lett volna, akkor megtalálták volna. Nekem ez a véleményem.
1: Jó, egyébként ugye az volt a másik gyanús ez a kancsolásról, hogy miután ez a csoda előzés, vagy robbantás megtörtént, akkor a cél előtt egy 10 kilométerre defekt miatt, vagy valami a kerékpár cserélt, és akkor...
0: Igen, hogy akkor lecserélte a motoros bicikliét. Igen. De hát ugyan már. Már elnézést kérek, de én nekem ez egy ilyen ugyan már kérdés.
2: Hát figyelj.
0: Oké.
2: Azt mondd meg nekem, hogy mi az ideális testsúly mostanság? Mert mondtad, hogy ez egy 80 kilós ember volt. Én ahogy nézem itt ezeket a Pogacsártól kezdve az összes túron bringázó palit, hát nekem úgy tűnik, hogy ez egy ilyen 50-60 kilós emberek.
0: Nem.
2: Tehát ezek végtelenül vékonyak, tehát nem, még mindig ez elképzelhető, hogy én rosszul láttam, és ezek még mindig ilyen 80 kilós emberek, mert az valószínűtlen nekem.
0: Én úgy gondolom, hogy aki összetett menő, tehát 3 hetes vagy több napos versenynek összetett menője, az nem tud lenni ennyire nehéz. Tehát a 80 kilósak ezek a sprinterek, meg ugye az egynapos menők. Tehát a Pogacsár például szerintem olyan 70 kiló körül lehet, Vingegaard az olyan 65 sac per kb. Most nem nézem meg, egy pillanat alatt rá tudnék keresni egyébként itt a neten.
1: Tök jó mondtad, én is néztem, hogy körülbelül én vagyok egy súlyba vele, igen.
0: Igen, tehát nem nagyon-nagyon könnyűek, mert ugye az a probléma, hogyha te hegyi menő vagy, és mondjuk 50 kilós vagy, akkor az tök jó, de a időfutamban viszont nem fogsz tudni jót menni, és az időfutam és a hegyi képesség az egy 3 hetesnél, vagy akár egy 1 hetesnél is kulcsfontosságú, mind a kettőben jónak kell lenned. Nem kell jó sprinternek lenned, mert majd bevisz a csapatod, meg egyébként is kit érdekel, hogy kinyeri a, nem tudom, a párizsi sprintet, de hegyen és időfutamban jónak kell lenni, és ez nem megy úgy, hogy 50 kilós vagy. Tehát
1: 74 kilós az Armstrong például, Ulrich meg nála is nehezebb volt.
0: Igen. Igen. Hát Ulrich milyen 70 pluszos volt kb. Armstrong meg olyan 74. 70 körül.
1: Igen. És ugye
0: Kancsellára hiába volt, mit tudom én, 75 vagy 80, ugye őnek is semmilyen esélye nem volt összetettet nyerni. És ez ilyen, de hát ő nem erre volt fölkészítve, nem ilyen volt a teste, ő egy egynapos versenyző volt, de annak viszont a legjobb volt a saját idejében, vagy az egyik legjobb, szerintem.
1: És ugye aztán 3-4-szer nyert idefut a világbajnokságot.
0: Igen.
1: És emlékszem, amikor hol is volt olimpia, nem tudom, amikor megnyerte az időfutamot olimpiai bajnokként, és másnap vagy néhány nappal később az országútiba az utolsó kilométeren érte utol az üldözőbolyt, vagy a vezetőbolyt, ő volt egyedül, aki üldözte őket, és utolérte őket. És már csak egy kilométer volt hátra, de hát annyit kivett belőle ez a dolog. Azt hiszem, hogy öt tagú volt erről az élboly, és annyit kivett belőle ez a felzárkózás, hogy az utolsó kilométeren már olyan nagyot nem tudott domborítani, de harmadik lett. A Samuel Sánchez nyerte. A spanyol is.
0: Nem is emlékszem.
1: Nagyon zokogott ő is nem is gondoltam, hogy az olimpiai bajnokságnak ilyen ázsiója van egy profi kerékpárversenyzőnek, de volt, megvolt.
0: Hát végül is az is egy trikó, tehát az tök jó, 4 évig lehet hordani, tehát az... Nem?
1: Viszont egy picit zenélünk, és találjátok ki, hogy miért hoztam ezt a zenét.
2: Hajra!
1: És azt mondja, hogy akkor azt mondja, hogy... Nem. Nem ezt akartam. Ez jobb lesz. Ez az.

0: Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on, az Éjszakás Műszakot, Zsoltól Andrással és Popóval. És rájöttetek, hogy miért ezt tettem le, miért hoztam?
1: Én nem jöttem rá, de ennek nagyon egyszerű oka volt, mert körülbelül 5 másodpercenként hallottam belőle valamit, úgyhogy én...
0: Zenei
1: ismeretem mellett sem tudtam volna kitalálni, de így meg aztán végképp, úgyhogy rád hagyom. Zsolt, te?
2: Nekem van egy tippem, hogy ez a Szakács Tolvajnak a zenéje,
0: nem?
2: Pedig tök olyan volt.
0: Ez a Policnak a zenéje volt. Ennyi a Morricone írta, vagy szerezte, és a az aktualitását gondolom, akkor már stimmel, hogy a...
2: Innen már nyilván.
0: És az utóbbi időben őszintén szóval kezdtem egy kicsit úgy érezni, hogy a Magyar Péter egy kicsit sok ez a amit művel a parlamentben, ez a sok személyeskedés, meg kiszólás, meg fenyegetőzés, meg ilyesmi, és hogy kevesebb több lenne, de tegnap mondott egy beszédet, ami nálam megkapta 20 fontot, ez. És szerintem most innentől nem is kell nagyon folytatnia, mert nem tudom, hallottátok esetleg?
1: Én nem tudom, melyikre gondolsz, hogy tegnapi volt a témája. Én minden nap meghallgatom, úgyhogy...
0: Ez a hogy megalapult ez a vagyon visszaszerzési
1: hivatal,
0: és ennek a hivatalos bejelentése volt, ugye, és ez egyik hozzá, hogy van több mint fél órás beszédet mondott a parlamentben.
2: Mindig több mint fél órás beszédet mondott.
0: Iszonyú kemény volt, és most lehet látni, hogy nem voltak gúnyos mosolyok meg egyébként, hanem mint szarafűbet alapítottak, mert nagyon-nagyon tényszerű volt, és nagyon-nagyon mélyre menő.
2: Figyelj, papó, néhány héttel ezelőtt beszélgettünk, ugye, amikor volt ez a parkfenntartási akármi, ugye, és akkor elkezdtek becsukogatni embereket, és többek között becsukták, vagy elvitték, vagy nem tudom, hogy kell mondani, a második kerületnek a polgármesterét.
0: Őrsi Gergelyt.
2: Akit Őrsi Gergelynek hívnak, és én akkor azt mondtam, hogy Búzs Balázs, aki a harmadik kerületnek a polgármestere volt, még mielőtt ugye nem választották volna meg másodjára, na most arra már ő is börtönben van. Tehát egész egyszerűen nem tudok olyan nevet mondani, még hogyha hibázok, akkor is azt is becsukják. Tehát ez egészen hihetetlen.
0: Most mielőtt eljöttem, belenéztem a hírekbe, és megint most a NK-nak a utolsó hát 17 milliárdos osztogatása.
1: A Búzs Balázst az NK miatt.
2: Így van, most. Pontosan. Tehát ő ott
1: nem,
2: valami...
1: Nem kertészkedett ő annyit, hogy amiatt vitték volna.
2: Abszolút, így van.
1: Őt egyébként sok minden miatt képesek lettek volna bevinni szerintem, de hát, most ez jött.
2: Igen, tehát ő a NK-nak volt valami vezérigazgató helyettese, vagy nem tudom mi a fenéje, ugye miután kibukott a polgármesterségből, ugye senkit nem hagyunk az útszélén, akkor beemeljük valami kuratóriumba, és ugye ezt mondtam a papónak néhány héttel ezelőtt, hogy alulról kell elkezdeni fölgöngyölíteni ezeket a dolgokat, mert előbb-utóbb lesz olyan ember, aki nem akar börtönbe menni valaki más helyett. És akkor elmondja, hogy mi történt. És így ugye, lehet eljutni a legmagasabb szintekig.
1: Napi szinten ez történik, igen. És ebből azt gondolom, hogy annyit hallunk, amennyi tényszerűen hallható. De én szintén olvastam ezt a Magyar Színházas ügyet, nem tudom, olvastátok-e, ami arról szól, hogy a Magyar Színházban, Pesti Magyar Színház, lehet, hogy most nem Pestinek hívják.
2: Följelentette valaki az Eperjes Károlyt, ez a sztori?
1: Bizonyám. Aki ott volt a, nem tudom, a színház igazgatója, és akit fölmentettek, és aztán hosszú vajudás után a szakma teljes ellenkezésével kinevezték a Kolibri Színház élére ezt az embert.
2: Ez a Zalán János?
1: A Zalán János, így van. És őt most Hát ez a legbanálisabb, ugye hűtlen kezelés, költségvetési csalás, stb. Címszó alatt próbálja a NAV puhítani, hogy aztán ez milyen stádiumban van a NAV-nál, azt pontosan nem emlékszem rá, hogy még csak meggyanúsították, vagy már kihallgatták, és egyebek. Az első dolga volt, hogy elmesélte a korábbi Csák János, Eperjes Károly és egyebeknek a történetét, ahol az ő elmondása szerint az Eperjes hogy zsarolta meg őt, amikor még ott volt, hogy neki másfél millió...
2: Bocsánat, erről lehet tudni konkrétumot? Tehát, hogy mi volt itt a sztori?
1: Magát, hogy mi a hűtlen kezelés és a költségvetési csalás része, a számomra nem derült ki. De csak arra reagálnék, amit az előbb mondtál. Őt most ezzel meggyanúsították. Úgy tűnik, hogy első dolga volt, hogy mondott néhány egyéb történetet egyéb szereplőkkel. Tehát ez így fog történni. Uh-huh. Hogy lehet, hogy nem fogja tudni bizonyítani, de egyet elmondott, hogy őt ugye mindig úgy állították be, mint egy ilyen Fidesz karrierista, aki akkor is pályázatot nyer, amikor már a szakma azt mondja, hogy ne nyerjen. Azt mondta, hogy őt tönkretették ott a Magyar Színház élén, a Eperjes úr meg az akkori...
2: De miért?
1: Mert nem volt hajlandó, azt, amit ő mondott, én csak azt tudom mondani, elmondása szerint az Eperjes kért tőle havi 1,5 millió forint tanácsadói díjat. És ő azt mondta, hogy nem. És ezek után őt ellehetetlenítették ott, és és kiírtak egy pályázatot, és azt a pályázatot most nem tudom idézni a nevet, egy másik emberrel, és az Eperjesnek a duója nyerte meg. És mert akkor ő már útba lett. Na most tételezzük fel, hogy igazat mond, lehet, hogy nem mond igazat, már délután lehetett olvasni az Eperjesnek a nyilatkozatát, hogy egy szó sem igaz az egészből. Egy biztos, ilyen szinten kezdődnek majd, ahogy kezdik egymást fölnyomni. Az, amit itt sokan várnak, hogy meddig jutnak el, én szerintem viszonylag hamar el fognak jutni, lényegesen feljebb is. De valóban, és abban a Magyar Péternek igaza volt, aki azt mondta ebben a parlamenti beszédében, hogy jószerűvel, hát nem akarok csúnyát mondani, nem tud, mondjuk, hogy nem tudnak hova lépni anélkül, hogy valami Fidesz disznóságba ne lépjenek bele.
2: Hát és nehéz is ennek.
1: Igen, de... Én továbbra is nézem, és látom az arcokat, és én egyszerűen értetlenül állok, vagy ülök amellett, hogy ott van ez a fideszes frakcióvezető, a Gulyás. Hát az ő arcát végignézi az ember, én nem tudom, hogy az ember mit érezhet. Vagy miért teszi ezt, hogy legalább... Ott van egy-két ember, aki nagyon határozottan látom, hogy csóválja a fejét, és egyebek, és nem ért egyet. Ez az ember, ez meg van törve. De hát biztos valami fontos küldetésre tudata van.
2: Egyébként most visszatérve erre a színházi ügyre, ez honnan jött ki egyáltalán? Tehát itt kijelentett föl kit? Mert ugye az, hogy az Alán János most bemószerolta az Eperjes Károlyt, de valaki bemószerolta az Alán Jánost is.
1: Így van.
2: Az
1: így
2: ki
1: van.
2: Volt?
1: Hát, ha jól olvastam, akkor azt nem nevesítették, de valami, mondjuk azt, hogy ez, hogy hívják, milyen közérdekű bejelentés érkezett.
2: De mi? Tehát, hogy?
1: Valaki, aki szintén vélelmezem, hogy ott a színházi...
2: Tehát akkor valószínűleg, tehát valószínűleg abban a színházban kellett, hogy dolgozzon, hiszen valamilyen tényszerű dolgot kellett tudjon.
1: Ami ott történt, és ami nyilvánvaló pénzügyi kérdés lehetett, hiszen hűtlenkezelés és költségvetési csalás ügyekben csak pénzről lehet szó, sem másról.
2: Így van.
1: Ő most úgy gondolta, hogy eljött az ideje, és tett egy bejelentést a Zalára, akik kvázi a védekezésének az első pár percét azzal töltötte, hogy mondott néhány érdekes esetet. Uh-huh. És ha jól olvastam, akkor ehhez nem is kellett sok idő, hogy ezt ő utána.
2: Ezek szerint nem. Egyébként én most pont erről beszéltünk ma, hogy bassza meg, miért van az, hogy minden polgármestert tulajdonképpen tényleg szinte válogatás nélkül le lehetne csukni valamiféle korrupciós ügyek miatt. Miért nem elég nekik a 2 milliós fizetés? Miért? Ez hogy van?
1: Ezt nem tudom.
2: Tudjátok erre a választ?
1: Nem, én inkább azt kérdezném tőletek, hogy mióta 2 millió a fizetésük?
2: Igen.
1: Azért mondom, mert
2: lehet, természetesen több egyébként, tehát most nem tudom, most mondtam egy extra számot.
1: Félreértettél, én fordítva gondoltam. Tehát volt egy hosszú idő, amíg szerintem mondjuk a polgármestereknek a fizetése nem volt sok. Tehát bizonyos dolgokból ahhoz képest aránytalanul kevés volt. Aztán jött egy rendezés valamikor, nem tudom én, néhány évvel ezelőtt, amikor az ő fizetésük is rendes lett. Na most onnétól kezdve fölteheted azt a kérdést, hogy 2-3, mit tudom én, hány millió forintért mellett ez. De előtte, hát vélelmezem, hogy úgy gondolta, hogy ez méltánytalan. Hát és nem beszélve arról azt a példát,
2: amit
1: maga előtt látott.
2: De bocsáss meg, hogyha azt gondolja, hogy méltánytalan, akkor arra válasz, hogy ellopom.
1: Erre nem tudok sajnos neked válaszolni, de azt gondolom,
2: ez egy adekvát válasz arra, hogy kevesek, tehát lopok hozzá.
0: Nem, ez nem olyan lopás, ez nem lopás, ami nem érzi annak, hiszen őt korumpálják, tehát felajánlanak neki pénzt, hogy nem nyúlva senkinek a zsebébe.
2: És az nem lopás?
0: Nem, az más.
2: Mert miért nem?
1: De lopás, papukám, az lopás. Azért lopás, mert az a cég, nem tudom, ez a fő kertész, vagy nem tudom, ki volt kertépítő cég, nyilvánvaló, hogy olyan szintű extra profitra, amiből neki bőségesen tellett osztogatni, akkor tudott szert tenni, hogyha egy olyan szerződést írt alá vele valaki, ami
2: többször volt túl volt
0: ára. Most te magyarázat, hogy én, tehát ezt meg tudom, hogy erről van szó, de ez nem hát az ő szemében ez nem lopás. Nyilván nagyszerűen elmagyarázza magának, hogy egyrészt, hogy ha nem jó, akkor más lett volna ugyanebben a helyzetben, és ugyanígy megkapta volna a koncessziót, vagy a jogot a másik, csak nem ő kapott volna egy kis apanást ebből a pénzből.
2: De bocsáss meg, ez nincs pont így, hogy akkor, tehát most te azt mondod, hogy mindenki, aki a piacon működik, az mindenki korrupt. Tehát, hogyha nem ez a cég kapta volna meg, aki tízszeresen túlárazva több milliárd forintot csurgatott vissza valakinek, akkor valaki más kapta volna meg, aki ugyanúgy korrupt lett volna. És ez egy dehonestáló, inszinuáló, már elnézést kérek, hogy ilyen szavakat mondok, de hogy ez egy rossz megközelítés szerintem. Nem tudjuk, hogy az a cég, aki megkapta volna e helyet, az ténylegesen ugyanilyen korrupt lett volna. Tehát te ezt simán véleményezed, mint hogyha ez automatizmus volna.
0: Nem, hát megpróbálok az ő fejükkel gondolkodni, és azt mondom...
1: Akkor definiáljad, hogy akkor szerinted mi a lopás?
0: Hát a lopáson konkrétan valaki másért elveszed, itt nem vette, de valaki másért, ráadásul nyilvánvalóan itt az...
2: Bocsáss meg, hogy ne?
0: Hogy fejezem már?
2: Elnézést. De hogyha mindannyiunk pénzét veszi el valaki, akkor az miért nem valaki másnak a pénze?
0: Mert egy nagyon átvitt értelemben van, mert természetesen így, ha matematikai levezetjük, akkor valahonnan tényleg eljön az a pénz, de ő nem érzi lopásnak, sőt, ráadásul mindig megvan az ideologizálva, mert mindenkinek szüksége van, mert a saját maga előtt is védelemre, hogy mivel magyarázzak dolgokat, feltételezni, nem biztos, csak én így képzelem, hogy azt mondják, hogy ezektől kapunk valami pénzt, és akkor de ők legalább arról híresek, vagy ismertek, hogy tényleg megcsinálják a parkokat, és nem csak át.